0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, közösségi összefogással újult meg a Jókai aluljáró Miskolcon. Civil és önkormányzati összefogásnak köszönhetően újult meg az aluljáró falfestménye, mely a belváros egyik forgalmas, gyalogos útvonalán teszi színesebbé és barátságosabbá. A falfestmény helyreállítására azt követően került sor, hogy a korábbi alkotást egy felújítás során véletlenül lefestették. A festmény elkészítésében pedig a Miskolci Balázs Győző Református Gimnázium 11. és 13. évfolyamos diákjai vállaltak szerepet. A megújult falfestmény nem csak megszépíti a város környezetét, hanem a miskolci fiatalok kreativitását és tehetségét is bemutatja. Sütő Dávid Pelé összeállítása következik.
2: Somlai Balázzsal, Balázs Győző Református Gimnázium képzőművészeti vezetőjével, illetve Béres Tímával, művésztanárral, és a jelenlévő diákokkal beszélgetek itt az alkotás helyszínén. Kedves Balázs, hogyan alakult ez a történet, a kezdeményezés, hogyan indult el?
3: Igazából ez egy kezdeti egyeztetés után a képviselőasszony keresett meg minket, hogy hogyan is kéne, illetve hogy ő is megálmodta, hogy itt lehetne szépíteni ezt az aluljárót. Az aluljáróról tudni kell, hogy már előttünk 2018-ban Gregovszki Gábor és csapata által már az egyik oldal egyszer elkészült. Sajnos ez utána le lett festve, hogy azt is renoválni kellett, újra helyrehozni, illetve egy teljesen új részt, az aluljárónak a többi kimaradt részeit is ki kellett találni. A már meglévő terv után szinte, hogy nem adta magát az ötlet, hogy akkor az átkötőbe, a föld alatti részbe lesz az alvilági lények, még a másik kiáraton az alvilág másik őrzője, egy hölgy személyében, egy hölgy, mint egy szörny, míg a másik, a már meglévő terv, ugye egy, ha lehet azt mondani, egy férfinak tűnő szörny volt, tehát a kettő között pedig alvilági lények, ami bár elsőre ijesztően hangzik, mégis ha lejövünk, akkor inkább vidámnak tűnik, hiszen itt azért nem egy ilyen zord, sötét átkötőt kell elképzelni, aluljárót, hanem tényleg egy ilyen mai kornak megfelelően dekorált helyszínt, mint egy képzőművészeti alkotás jelenhet meg.
2: És Tíme, a diákokat hogyan toborozták ehhez a képzőművészeti alkotáshoz, illetve mennyi diákkal, hogyan dolgoztak együtt a diákokkal?
4: Úgy gondoltuk, hogy négyen vettünk részt tanárok ebben az egész produkcióban, vagy alkotásban, és hogy mindenkinek legyen két-két segítője. Hát itt könnyű volt dönteni, illetve egy kicsit nehéz is, mert azt néztük, hogy ki az ügyes, ebben könnyű volt, mert sok ügyes diák van, és akkor azt kellett még közülük eldönteni, hogy ki az, akit úgy egész évben láttunk, hogy tényleg lelkiismeretesen dolgozik, aki az órai munkájában, meg az órai szereplésében, odaadásában ott is aktív és lelkiismeretes, azt tudtuk, hogy itt is számíthatunk rá. Persze itt véges volt, mert lettek volna még ötletek, de természetesen akkor két olyan diákot választottam én legalábbis mondjuk a grafikusok közül, akiknek mondjuk dicséretet is adtam, és az animációson ott ketten is tanítjuk, Balázs is tanítja, én is. Ott ment a vita, mert ugye mind a ketten szerettük volna még plusznak, ő pedig mondta, hogy őket ő tanítja, őket meg ő választotta így ki. De úgy közösen megegyeztünk, hogy igen, ő is jó. Persze így többet fel tudtunk volna sorolni, de korlátozott volt a létszám, mert arra is rájöttünk már így az évek során, hogy kevés diákkal sokkal jobban haladunk, mint hogyha sokan vannak.
2: Mennyire örültek ennek a felkérésnek?
4: Igazán nagyon örültünk neki. Először kicsit volt bennünk egy olyan félsz, hogy vajon az évvégi nagy hajtás, osztályozó értekezlet, zárások, minden mellett ezt hogy fogjuk tudni megcsinálni. A múlt héten még szerdán terítéken voltunk, tényleg a képzősök egy része még estig, és ahhoz képest, ugye jöttünk már reggel 9-re,

0: Felmértük a terepet, először azt gondoltuk, hogy csak felrajzoljuk, de aztán olyan gyorsan ment így az előzetes tervek alapján, hogy már nekiálltunk festeni is. Így lettünk kész a festéssel tulajdonképpen időben, de hát közben, aki fest vagy alkotással foglalkozik, az érzi azt, hogy mennyire jó érzés közben elmélyülni benne. Ugye az ötletek születtek, volt egy koncepció, de a diákok is hozzáadták azt, ami nekik eszükbe jutott, hogy még ez így jó lenne hozzá, meg lehetett ebben a stílusban tényleg egy kicsit szabadon mozogni. Örültünk neki, hogy nem kötött, hanem lehetünk benne kreatívabbak, vagy ebben a témában, meg ebben a vonal, vagy kör, folt kultúrában kicsit azért szabadabbak.
1: Balázs, téged hogyan érintett ez a felkérés, és akkor utána fordulok majd a diákokhoz is.
2: Talán amit tényleg ki tudok emelni, az a kötöttsége, hogy ez tényleg egy szabadabb alkotás volt, ahogy már kolléganőm is mondta. Illetőleg mi ebben úgymond szárnyalunk, mert szoktunk minden éven a Miskolci Jegesmedvék a csarnokába jeget festjük, festettünk már a Bosban is egy hatalmas falat, úgyhogy mi ezt a terepet úgymond ismerjük és szeretjük, tehát hogy a diákok is minden éven várják, hogy idén milyen projektek lesznek, ahol együtt alkothat tanár és diák, és egy kicsit másfajta közegben vagyunk együtt, nem mint tanár és diák, ahogy említettem, hanem mint akár kollégális viszonyszerű alakul ki egy közös alkotás közben.
1: Veres Orsival, Kis Anna Melindával és Major Gyöngyivel folytatom a beszélgetést. És lányok, Orsi, akkor kérdezlek téged először, hogyan csatlakoztál? Itt tanárnék említették, hogy kiválasztottak titeket, mit szóltál hozzá, hogy csatlakozhatsz ehhez a produkcióhoz, ehhez a képzőművészeti alkotáshoz?
3: Én igazából örültem neki, mindig lelkes vagyok, mikor ilyen nagyobb volumenű dolgokra kapok felkérés, legyen például szó jégfestésről, aszfalt festésről, stb. Azért nem ez az első ilyen megmozdulása az iskolánknak, hogy nagyobb felületen mutatkozik meg a tehetségünk. Én ezeknek a dolgoknak mindig nagyon szoktam örülni, mert tulajdonképpen szabad kezet kapunk abba, hogy mutatkozik meg az egyéniségünk, a személyiségünk. Azért ez egy hatalmas nagy felület, itt sokan járnak. Én nagyon örültem neki, hogy végre egy nagyobb dolgot is tudtunk mutatni tulajdonképpen a városnak, hogy kik vagyunk mi, hogy viszonyulunk mi a művészethez, és remélem, hogy azért többen is kapnak kedvet ezek után ahhoz, hogy alkotásba kezdjenek.
1: Hogyan vetted ki a részedet, akár tényleg itt melyik részet te mit festettél, illetve milyen plusz ötletet adtál hozzá tanárnőjék? Említették, hogy ezért ti is kreatívak voltatok, és tettetek hozzá ti is saját magatok.
3: Én igazából az olyan munkákat végeztem, mint például a mérések, egyenes vonalak, ki lett nekem külön adva, hogy a precíziós munkákat én végezzem. Szerencsére nem nagyon remegett a kezem, úgyhogy az ilyen egyenesebb vonalakat, az ilyen szabályosabb dolgokat én szerettem volna elkészíteni, mert ezt közelebb érzem magamhoz, mint például a nagyobb felületek festését, ez közelebb áll hozzám.
1: A téma az amúgy mennyire tetszik, te mennyire tudtad beleélni magadat így, hogy készen van, mit szólsz hozzá?
3: Abszolút kellett hozzá fantázia, hogy az ember tényleg el tudja magát engedni. Szerintem szükség van erre is, nem csak a megszokott, nem csak a realitás talaján szabad maradnunk. Szerintem kellett már egy ilyen kicsit föltől elrugaszkodott monumentális dolog, ami tényleg elindítja az ember fantáziát. Nekem nagyon tetszett, hogy ez nem egy megszokott dolog, ilyet még nem láttam a városban, meg sehol se.
1: De alkotás közben milyen volt a hangulat, hogy éreztétek magatokat?
3: Szerintem nagyon jó volt, azokkal is közelebb kerültünk egymáshoz, akikkel egyébként nem nagyon beszéltünk iskolán kívül. A lányokkal nagyon jól el voltunk, a fiúkkal is megtaláltuk a közös hangot. A tanárok nagyon sokat segítettek, bármi kérdésünk volt, ott voltak. Én legközelebb is szívesen belevágnék egy ilyen nagyobb alkotásba, úgyhogy én élveztem.
1: És Anna, te hogyan vetted ki a részedet ebből a nagy egészből? Miként alakult, hogyan kapcsolódtál be?
4: Én Orsival tudok leginkább egyetérteni. Nagyon jó érzés volt egy ilyen nagy dologba részt venni, és éreztem, hogy az ötleteim ténylegesen számítottak a projektbe. Én leginkább a hátsó résznél dolgoztam, ott festettem nagyobb felületeket, szabad kézzel mértem, vagy éppen ötleteltem, hogy hogyan alakuljon maga a figura.
1: És milyen figurát festettél, vagy miről szól az, amit te készítettél?
4: Legfőképp a kezet mértem, az teljesen leginkább az én ötletem volt, és arra a legbüszkébb is vagyok, hogy ennek részes lehettem, illetve a színvilággal segítettem és kisebb részleteket.
1: Színvilág az hogyan lett kitalálva, miként lett kiválasztva, miért ezek a színek dominálnak?
4: Az eredeti alkotás, ami már évekkel összesített, annak a színvilágából szerettünk volna meríteni, illetve célunk volt, hogy ellentétes legyen a két oldal, szóval ahol csak tudtuk, ezt próbáltuk megjeleníteni, hogyha ez nagyon kék ez az oldal, akkor azt szerettük volna, hogy az emberek viszont felmennek, az az ellentétes szín legyen, de igyekeztünk a kettőt összekapcsolni részletek által.
1: Honnan jött a kéz ötlete, hogy a bejárathoz, úgymond a lépcsőhöz egyfajta utat is mutat, bár én nem szeretnék belemagyarázni semmit, én talán így érzem most, ahogy végigmentem. A kéz ötlete az honnan jött?
4: Igazából Az ötlet onnan jött, hogy magának az aluljárónak a bejárata sokkal másabb, mint a másik oldalt, és úgy gondoltuk, hogy végigvezethetni a korláton valami, hogy kicsit dinamikus legyen az egész formája, és szintén, hogy kontrasztba álljon a másikkal, ami viszont befelé mutat. Egy utat mutat végül is.
1: Az alkotás közben mit éreztél, milyen volt a hangulat, belülről hogyan tudtad magad átadni az alkotásnak?
4: Nagyon jó volt ennyi emberrel dolgozni, és nagyon tetszenek az ilyen kollaborációk, főleg, hogyha az iskola rendezi, szívesen vennék én is jövőben is részt ilyeneken, és tényleg azt tudom mondani, hogy élveztem, nagyon jó volt.
1: Mit szóltok hozzá, hogy úgymond a város részéhez, vagy részéhez hozzátettetek valamit, és szépítettétek a várost?
4: Úgy érzem, fontos, amit tettem, és örülök, hogy elmehetnek itt emberek, és nézhetik azt, amit alkottunk.
1: Orsi, te ezt hogyan látod? Neked ez mit jelent, hogy a város egy részéhez úgymond hozzáadtok?
3: Szerintem ez az érzékenyítés. Azért a mai világban nagyon szükség van arra, hogy az ember tényleg face-to-face legyen a művészettel is, és valamilyen érzést mindenki, ki átmegy rajta, megáll egy festményt, és elgondolkozik. Gondolk, ez vajon mit ábrázolt? Ez vajon honnan jöhetett neki? Már elindul egy gondolatiság, már elindul egy érzés, egy gondolat, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy egy ilyen dolog megmozdítsa az embereket, hogy érzéseket váltson ki. Erre nagyon szükség volt már itt is, és máshol is szükség lenne már rá.
1: És Gyöngyi, még hozzád fordulok ide. Te hogyan vetted ki a részedet az alkotásból, milyen szereped volt, milyen ötleteket hoztál?
5: Leginkább Annával dolgoztam, én is hátul a tervezésben segítettem, felületeket festettem, de a későbbi napokon itt bent is dolgoztam, javítottam hibákat, meg töltöttem ki a színeket, a kontúrokat is, úgyhogy kicsit mindenből kivéve elől.
1: És mit szólsz, ahogy a téma ez kialakult, te esetleg mit tettél hozzá, vagy mi az a felület, ami konkrétan a tiéd volt, amit te készítettél, az miről szól?
5: Úgy nagyjából mindenbe belenyúltam egy kicsit, teljesen semmit nem mondanék az enyémnek. A többiekkel dolgoztunk együtt, és abba vettem részt.
1: És milyen volt a munka, hogyan tudtál az alkotásba belemerülni?
5: Nehéz volt, szokatlan volt, nem vagyok annyira jó festésben, de itt valamennyire könnyebb volt, viszont az egyenes vonalhúzás, ez nehéz volt, de együttműködéssel meg lehetett mindent oldani.
1: Benned ez milyen érzést vált ki, vagy mit gondolsz arról, hogy te is hozzátettél így a város képéhez egy ilyen alkotással? Erről mit gondolsz?
5: Nagyon meglepődtem, de megtisztelő, hogy részt vettem benne.
1: És a munkafolyamat az hogyan nézett ki, hogyan képzeljük el, tíme, miként alakult ki ez az egész aluljáró?
0: Igen, gyorsan történt a tervezés, mivel gyorsan ment a felkérés is, és aztán pedig a kivitelezés is. Tulajdonképpen kollégám Balázs volt az, aki még otthon az osztályozó, meg mindenféle vizsgák után még nekiült, és akkor csinált egy nagyon gyors tervet, de hogy mi is legyen, illetve még az Ubás Dani kollégán készített még egyet, hogy hogy kezdjük el, hogy induljunk, és akkor ceruzával gyorsan felvázoltuk, és ahogy mondtam is, hogy azzal gyorsan készen lettünk, innentől kezdve már viszonylag szabadság volt a gyerekeknek és nekünk is, hogy az adott színek, amik hát meghatározóak voltak, meg meghatározottak is voltak, de azokból hogyan tudunk egy alkotást létrehozni. Először felvázoltuk, igen, ceruzával, kimértük, utána rájöttünk, hogy köröket nem tudunk olyan szabályosan mégsem létrehozni, mint ahogy ezt elterveztük, úgyhogy gyorsan még elszaladtunk körzőért, akkor a körzővel újra gondoltuk az egészet, illetve hát különféle otthoni eszközöket is hoztunk, mert lehetett a körzőt kinyitni, úgyhogy már fedővel is dolgoztunk az utolsó napokban, mert ugye az, hogy felrajzoljuk ceruzával, az egy dolog, de utána a falnak a felülete, illetve az ecsetnek a szétnyíló kis szárai, azok tulajdonképpen felülírják azt a vonalat, úgyhogy még kimente, természetesen nagyon nehéz úgy tartani az ecsetet, még akár egy vászton is, hogy az pontosan egyenes legyen, nem hogy egy ilyen viszonylag rücskösebb felületen, természetesen azért jól le volt ez alapozva, de azért mégsem egy papír a felülete, ahol nem csúszik meg mondjuk a festék is akár, vagy csorog, és akkor kértünk még utólag javító festéket, amivel ezeket a hibákat, illetve hogy a kontúrok azok pontosan egyformák, illetve egyenesek legyenek, azokat ki tudjuk javítani.
1: Balázs, iskola részéről mit szóltok, hogy erre felkértek titeket, hogy egy ilyen alkotással a városképét alakíthatjátok?
2: Az iskola mindig nagyon örül az ilyen megkereséseknek, tehát támogat minket ebben, hogy szerepeljünk, illetve úgy alkossunk, hogy ne csak ők lássák, ne csak az iskola lássa, ne csak otthon a család, amit a diákok alkothatnak, hanem tényleg a város is megtapasztalja. Úgyhogy mindenképpen azt mondom, hogy az iskola minden ilyen projektbe nagyon örül, és támogat minket, hogy részt vegyünk benne. Meg is sugom, hogy lesznek még a közeljövőben ilyen projektjeink. Illetőleg nem mondtuk a két kollégának a nevét, csak az egyiknek még, akik segítettek nekünk ebben a létrehozásában. Az egyik Zubács Dániel, a másik pedig Ostorházi Erika, tehát így volt a négyfős tanári csapat, és mindenképp még a már emlegetett első alkotás, amit ugye újra létre kellett hozni. Ebben nem csak mi vettünk részt, hanem ugye éppen most is alkotó Gregovszki Gábor is itt van, úgyhogy még ezt mindenképp el szerettem volna mondani.
1: És miért jelentős, vagy miért hasznos, ha fogalmazhatunk így, akár a város részéről tekintve, hogy mondjuk egy aluljáró egy ilyen szép alkotással fel van díszítve, fel van öltöztetve?
2: Mondhatni, hogy a tapasztalatok is azt mutatják, hogy egy nem teljesen sima fal, nem egy teljesen hófehér, vagy egy évek óta piszkosan álló fal, talán hívogató parongálóknak, mint egy olyan fal, vagy egy olyan helyszín, ami valóban kreativitást kelt. Illetve, ha nem a rongálók szemszögéből nézzük, hiszen azért csak többen vannak a városnak ezen emberei, akkor mégis jó érzés kelt bennük, hogy végigjönnek, gondolkodnak, nézegetik, mi mit jelent, belemagyaráznak. Itt az ábrázolásmód is egy olyan, hogy mindenki más láthat bele ebbe a formákba. Mi is sokat beszélgettünk menet közben erről, illetve ahogy jöttek a járókelők alkotás közben, nagyon sokan megdicsérték, nagyon sok jó szót hallottunk. Volt egy kisfiú, aki a nagyapájával jött, és ő például azt mondta, hát illetve nem is ő, a nagyapa mesélte el, hogy a gyermek mikor annó lekerült az első festmény innen a bejáratáról az aluljárónak, akkor azt mondta, hogy többet nem is lesz ide kedve lejönni, és most újra lesz kedve lejönni, úgyhogy nagyon, nagyon örülnek az itt lakók is, tényleg annyian mondták, annyi biztató szót hallottunk, hogy meg is lepődtünk, hogy milyen közvetlenek itt az emberek.
6: Kedves hallgatóink, közösségi összefogással újult meg a Jókai aluljáró Miskolcon. Civil és önkormányzati összefogásnak köszönhetően újult meg az aluljáró fal festménye, mely a belváros egyik forgalmas, gyalogos útvonalán teszi színesebbé és barátságosabbá. A falfestmény helyreállítására azt követően került sor, hogy a korábbi alkotást egy felújítás során véletlenül lefestették. A festmény elkészítésében pedig a Miskolci Balázs Győző Református Gimnázium 11. és 13. évfolyamos diákjai vállaltak szerepet. A megújult falfestmény nem csak megszépíti a város környezetét, hanem a miskolci fiatalok kreativitását és tehetségét is bemutatja. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.

0: Repeto.
1: Repeto.
0: Repeto.
1: Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
0: A nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
2: Kedves hallgatóink, 6. alkalommal várta a gyerekeket a Mirehu országosan is egyedülálló szemléletformáló élménynapja, a Makukáció. A kezdeményezés célja, hogy a gyerekek játékos élményalapú programokon keresztül ismerkedjenek meg a hulladékgazdálkodás, az újrahasználat és a fenntartatóság legfontosabb kérdéseivel. A rendezvényen idén pontosan 300 gyermek és kísérő vett részt, mely ismét bebizonyította, hogy egyre nagyobb igény mutatkozik az olyan programok iránt, melyek a környezet tudatos szemléletformálást élményszerű módon teszik elérhetővé a fiatal generáció számára. A Makukáció különlegessége, hogy a hulladékgazdálkodás témáját nem csupán bemutatja, hanem interaktív élményeken keresztül teszi kézzel foghatóvá a gyerekeknek. A Mirehu Nonprofit Kft. Számára külön öröm és elismerés, hogy évről évre olyan neves szakmai partnerek és kiállítók csatlakoznak a rendezvényhez, akik saját területükön országosan is meghatározó szerepet töltenek be. Sütő Dávid Pelé összeállítása következik.
3: Ladányi Rolanddal, a Mirehu ügyvezetőjével kezdem az összeállítást itt a Makukációról a helyszínen. Milyen múltra tekint vissza a Makukáció, és milyen ötlet alapján indult el?
4: Hát 6. alkalommal rendezzük meg a Makukációt, de nyári rendezvényként ebből ez az 5. alkalom. Hát a történelem oda nyúlik vissza, hogy elkezdtük kutatni a miskolci hulladékgazdálkodás szemétszállításnak a történetét, és ezt pont a 145. évben jutottunk el oda, hogy akkor eszméltünk, hogy úristen, itt a múltban nagyon komoly dolgok voltak, és hát megrendeztük november 24-én, ez az, az időpont, amikor akkor az első rendelet hatályba lépett, amit mi Makukanapnak neveztünk el, és akkor azt mondtuk, hogy akkor innen szeretnénk egy ilyen közösségi élményt, egy edukációs programot, egy élménynapot itt a gyermekeknek létrehozni. És hát ez meg is történt akkor, de szembesültünk vele, hogy azért november végén az időjárás az már nem olyan kellemes, és azért van elég komoly kockázatokat tud magában hordozni, és akkor hoztunk egy döntést, hogy ez jó, de ezt inkább tegyük át nyárra, és akkor így a nyári színidő megkezdés előtt, itt a tanév utolsó hetén, akkor rendezzük meg, és innen lett a Makukáció is. Előtte Makukanapként ment a legelső alkalommal, és így lett Makukáció a vakációból már. Ugye ilyenkor már jó az idő, ilyenkor már nem kell az iskolára koncentrálni, mindenki felszabadultabb, és hát így nekünk is könnyebb dolgunk van, amikor edukálunk, mert tényleg csak ide kell, hogy figyeljenek már a gyerekek.
3: Mi zajlik ma? Milyen programok vannak, milyen állomásokkal várják a gyermekeket?
4: Hát azon, hogy egyedülálló az országban maga az esemény. Minden jelentősebb foglalkoztató, aki hulladékgazdálkodással, fenntarthatósággal foglalkozik, az itt van ma nálunk, és itt a gyermekek állomásra állomásra, mint egy akadályverseny szerűen járják végig a különböző programokat, ahol egyrészt van edukáció, másrészt pedig versenyeznek is egymással, pontokat tudnak gyűjteni, és hát a végén majd ki fog alakulni egy sorrend.
3: Kik érkeztek, társ szervezetek, ha meg lehet kérdezni egyet-kettőt, kikkel vannak itt az állomások?
4: Hát aki ismertebb a MOHU, mint konceszor, aki az országban a hulladékgazdálkodás koordinálja, ők vannak egy komoly standdal, de itt van a tiszai petkupások, a műhelyel, ahol ártéri hulladékból gyártanak különböző kis apró termékeket, kulcstartót, vagy akár fésült vonalzót, bármit is, azt itt el tudják készíteni. Ökojátékok, aki a legnagyobb versenyrészt adja a napból, hát nagyon sokan vagyunk, szerencsére, és nagyon széles a paletta is, tehát, hogy tényleg sokszínű, sokféle játékkal, tehát nem egy csíkú, és ez adja ennek a szépségét is, hogy így a gyermekeknek ez tényleg egy izgalmas, élményekkel teli nap tud lenni.
3: Hány csapat érkezett itt? Hogyan képzeljük el ezt a versenyt? Mi lesz a nap végére majd?
4: Minket most a 150 éves láz tart izgalomban, mert ugye a 150 éves az a Makuka évfut jelenleg, és emiatt azt szerettük volna, hogy 300 gyermek legyen itt nálunk, tehát az 250, innen jön a kapocs, tehát 300 gyerek vonul itt csapatokra a szétbontva állomásról. Ez az eddigi legmagasabb szám egyébként, tehát, de ez ezzel függ össze, általában jellemzően 250 körül szoktunk lenni így az elmúlt események során, de most ezt a 300 fős létszámot sikerült elérni.
3: Mi a célja a rendezvénynek?
4: Hát a célja alapvetően ez a környezetvédelmi edukáció, szemléletformálás. Azt valljuk és hisszük, hogy fiatalkorban ezeket az attitűdöket, ezeket a szokásokat sokkal könnyebb kialakítani, és igazából ez is ennek a része. Tehát nálunk rendszeresen vannak edukációs programok, minden nap jönnek hozzánk iskolai csoportok, ez egy ilyen élménynap, ahol nagyobb tömegeket tudunk megszólítani, de az üzenete ugyanaz. Figyeljünk a környezetünkre, és ez a legfontosabb, és hogy ha a hulladékos oldalról nézem, hogy tekintsünk egy kicsikét másképp már a hulladékra is. Tehát sokkal inkább erőforrásként, alapanyagként kell, hogy kezeljük, nem pedig egy olyan dolog, amit eldobunk, mert nincsen már rá szükség.
3: Hogyan zárul majd a nap? Mi lesz a nap zárása?
4: Hát a nap zárása a hagyományoknak megfelelően egy alma koncerttel fog zárulni, tehát egy koncert élmény a végén, amikor már elszabadulnak az indulatok, és a tánci a főszerep.
3: Nagy Edith Zitával, az Avastetői Általános Iskola egyik pedagógusával beszélgetek. Honnan érkeztek, bár azt a bemutatásra félig meddig elárultam, mennyien és honnan érkeztek, honnan hallottak a rendezvényről?
5: Az Avastetői Iskolából érkeztünk két osztállyal, két negyedikes osztállyal, a 4x1-el és a 4x2-vel és 32-en jöttünk.
3: Mennyire rendszeres visszajárók, honnan hallottak erről a makukáció rendezvényről?
5: Többször is voltunk már, tavaly csak a rövid programon voltunk a félnaposon, a másik felünk volt az egésznaposon is, de már egy pár éve is. Nagyon szívesen járunk vissza, a gyerekek szívesen jönnek. Benne az iskolában is gyakran foglalkozunk ezzel a témával.
3: Miért látja fontosnak, jelentősnek, miért jó, milyen a hangulata ennek a programnak?
5: Nagyon jó hangulatúnak látom, vidáman, jókedvűen, mindenféle érdekes feladattal, nagyon jól érzik magukat, azt mondták, hogy ez egy chilles nap.
3: Mi a feladat itt, ha jól látom, itt csapatokban vannak, versenyeznek, és mit kell itt teljesíteni a diákoknak, esetleg önöknek, pedagógusoknak?
5: Most egy akadályversenyben veszünk részt, megyünk állomásról állomásra, mindenféle válogatási, dobálós, kosárlabdás, szerencsekerékforgatás, mindenféle feladattal.
3: Hogyan látja a mai fiatalok, mennyire felkészültek az iskolába, mennyire foglalkoznak ezzel a témával, a fenntarthatósági témával, a környezetvédelemmel?
5: Én szerencsére azt mondhatom, hogy mi nagyon sokat foglalkozunk vele, és a gyerekeket nagyon érdekli. Rengeteg feladatot oldunk meg a Wordwall applikáción keresztül is, de készítünk mindenféle hulladékból különféle tárgyakat, szeretik ezt csinálni.
3: Most itt milyen a tudás a fiataloknak? Gondolom ez is egyfajta felmérés, mit tapasztal, mennyire ügyesek?
5: Szerintem nagyon ügyesek, főleg azért, mert szívesen is csinálják, ügyesek a feladatok, nagyon jók, ők megélvezik az egészet.
3: Van-e olyan feladat, nem tudom, hogy hány állomáson mentek végig, amit esetleg kiemel, amivel még nem találkoztak, és hogy esetleg be lehet építeni akár a tanrendbe is?
5: Sokfélét csináltunk, tehát az ilyen puzzle és hasonló feladatokat, igen. Nyilván az, ami nem megvalósítható az iskolában, ezek a szétválogatós feladatok, ahol a műanyag és fémkupakokat és ezeket a dolgokat, még berendezésekkel olyat nem tudunk csinálni, de nagyon tetszettek ezek a kerékpáros, meg kézi hajtású dolgok is, úgy nagyon jó feladatok.
3: Plusz tudást hogyan látja, kapnak itt esetleg a fiatalok, vagy már mindezzel rendelkeznek?
5: Nem, azért még attól távol állunk, hogy mindennel rendelkezünk, nagyon sok új ismerettel találkoztunk, nagy érdeklődéssel figyelték, és örültem neki, hogy most nem régen voltunk pont egy üvegmúzeumban, és már onnan is nagyon sok ismeretet hoztunk, és szerintem itt is rengeteg újat tanultunk.
3: A Kovács Tiborral, az Ökojáték program vezetőjével folytatom az összeállítás. Hogyan, miként csatlakoztak a Mirehu-nak a makukációjához? Hát ha jól tudom, szinte minden alkalommal itt vannak.
6: Szeretettel üdvözlök mindenkit. Igen, sok a gyára vagyunk itt, nem tudom megmondani számosan, talán a 7.-8. alkalommal is. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, és mint szakmai lebonyolítók vagyunk jelen egy játékprogrammal, egy vetélkedővel.
3: Mit hoztak ide a fiataloknak, a gyerekeknek a mai eseményre? Milyen programokkal várják őket? Úgy látom, hogy számos állomás van.
6: Igen, 5 állomással készültünk, ami egy vetélkedő, ilyen körforgó színpadszerűen működik a 10 csapattal. Tehát 10 csapat érkezett ugye a rendezvényre, ők szétlettek a csapatok szedve 2 5-fős csoportra, és az 5-fős csoportok 9-től 11-ig, illetve 11-től 13 óráig vetélkednek nálunk. Összesen 15 játékon és 5 teszten, tehát elég komoly szakmai kérdések is felvetőnek, persze játékos és élményszerű program, és az a lényeg, hogy élményszerű tanulás.
3: Milyen játékokkal készültek, milyenek ezek a játékok?
6: Ugye könnyebb lenne, ha látnák a rádiónézők, de nem látják. Tehát ezek a játékok mind kézzel készült, fából, javarészt fából készült játékok. Viszonylag modern dolgokról beszélünk, tehát nem kasos körforgóról. Itt mindegyik játék valami kompetenciát, kulcskompetenciát fejleszt. Játék, vannak ügyességi játékok, logikai játékok, memóriatáblák, kétkéz koordinációs játékok, vannak olyanok, amelyek csapatmunkát, ami mögöttünk van, az is egy olyan játék, ahol négy gyermeknek kell egy feladatot megoldani együtt, és ha nem választanak főnököt, illetve nem csinálnak tervet, akkor egy nagyon keserves játék. Egyébként meg egy nagyon szórakoztató ügyességi játék, amikor ráéreznek, már jól megy. Hoztam óriás csúzlit, hoztam egy mágneses hulladékválogató művet, veszélyeztetett állatok élőhelye, illetve felismerése, gyógynövényekkel kapcsolatos játékot hoztunk a tudatos vásárlásnál, hogy a bevásárlás után mit hova teszünk, a hűtőbe, spájzba, hoztam komposztálással kapcsolatos játékot, a lakásba az energia megőrzésnek a játékát, ezek mágneses játékok, de ez mindegy kézzelfestett nagyméretű fajátékok.
3: És mit tapasztalnak, milyen a fiatalok tudása, milyen tudással rendelkeznek, illetve milyen plusz kaphatnak itt?
6: Ugye el vagyunk kényeztetve, mert ezek a csapatok válogató csapatok, hiszen egy hosszú vetélkedő, egy tanulmányi versenynek a 10 legjobb helyezettjével vagyunk itt. Változó tudások egyébként, vannak akik elméleti tudással rendelkeznek, gyakorlatival nem annyira. Ugye az életkorból adódóan vannak még kis suták, vannak ügyesebbek, tehát teljesen változatos, alapvetően felkészült gyerekekről beszélek. És ugye a hosszú távú tapasztalatunk meg az, vagy a rég múltra visszatekintő, ez a program 2010 óta működik, tehát már bő 15-16 évnyi rutin van a környezeti nevelés témakörben, több ezer rendezvényen vagyunk már túl. Az látszik, hogy a gyerekek azért jobban képben vannak, mint a szülők.
3: És milyen plusz kaphatnak még itt esetleg azon túl, amit tudnak itt ezeken az állomásokon?
6: Elsősorban élmény, tehát mi azt valljuk, hogy az élmény alapú tanulás a leghatékonyabb és a legmélyebben bevésődő tanulási forma, amikor a gyerek nem egy száraz tananyagot próbál elsajátítani, hanem valami élményt kap mellé. Itt megtanuljuk megint egy olyan játék, mert tanulunk, amely egy hatalmas nagy csúszde, ahol kukákra lövöldözünk velük azonos színű labdákkal. Itt nem biztos, játszva tanulja meg, hogy nem mindegy, hogy mit hova, mert nem kap érte pontot, hanem a labda nem a megfelelő kukába ment. Persze, és így csak a színeknek nincs is jelentősége, azt kell neki megértenie, hogyha mindenek megvan a helye. A szemetet a hulladéktól azt különbözteti meg, hogy a szemét az elveszik, a hulladék pedig ott megvan az esély arra, hogy újra életre keljen, és egy újra hasznosítás, vagy újra felhasználás, vagy legrosszabb esetben energetikai hasznosítás után, tehát elégetés után valami haszna legyen még annak a hulladékra, nem pedig egy domba eltemetve végzi.
3: Román de Rolanddal, a Miskolci Egyetem tudományos segédmunkatársával folytatom az összeállítást, hiszen a Miskolci Egyetem műszaki föld és környezettudományi karának az állomásával érkezett ki ide a makukációra. Honnan a kapcsolat, miért jönnek szinte? Rendszeresen, ha jól tudom, mindig találkozunk.
7: Igen, a Mirehu és a Miskolci Egyetem, és azon belül is a műszaki föld és környezettudományi kara nagyon-nagyon szoros kapcsolatot ápol egyébként a helyi hulladékkezelővel, mert nem csak mint szemléletformálás, hanem mint szoros partnerséget alakítottunk ki. Ugye az egyetemünk műszaki föld és környezettudományi karán belül rengeteget foglalkozunk egyébként a hulladék gazdálkodással is, és hát most már egyre jobban megyünk bele például a városi bányászatba, tehát a másodnyersanyagok kinyerésével, és éppen ezért ugye elhoztuk mi is ide azokat a szeparációs berendezéseinket, amivel a gyerekek játékos formában tudnak megismerkedni azzal, hogy bizony a hulladékban mennyi nyersanyag és potenciális nyersanyag forrás van.
3: Mivel készültek a mai napra a fiataloknak? Mikkel érkeztek, milyen programokkal?
7: Tehát ezek a szeparációs berendezések megmutatják, hogy mennyire egyszerű egyébként bizonyos nyersanyagokat vagy hulladékfajtákat szétválasztani, akár méret szerint, akár anyagtulajdonság szerint. Persze készültünk, mert hogy ne csak a hulladék gazdálkodást népszerűsítjük egy kicsit, ugye műszaki föld és környezettudományi kart is, és a többi társtudományterületet is népszerűsítjük, hoztunk ide 3D nyomtatott térképet, hogy egy kicsit jobban megismerkedjenek a bükkkel, és azzal a helyel, ahol ugye laknak, vagy azokkal a nyersanyagokkal, amiket még ásványformában lehet egyébként megmutatni a kicsiknek, hogy bizony mondjuk a hematitből vasat tudunk kiszedni, kalkopiritből rezet, a kvarchomok az üveggyártáshoz nagyon-nagyon fontos alapanyag, és ezeket az alapanyagokat ugye másod nyersanyagokkal tudjuk majd később helyettesíteni, amit a hulladékból tudunk egyébként kinyerni.
3: Hogyan látják, milyen tudással, milyen tapasztalattal rendelkeznek a gyermekek, illetve tudnak-e önök újat adni nekik?
7: Azt kell, hogy mondjam, hogy a digitális társadalomban nagyon nehéz felvenni a versenyt, de azt látom, hogy egyre jobban szélesedik a gyerekeknek a látóköre, egyre jobban éheznek egyébként néha a tudása, és nagyon-nagyon fogékonyak is. Hogyha azt látják, hogy igen, azt szívelélekkel próbálják továbbadni, nagyon érdekes módon tálalni, akkor az megmarad egyébként az emberekbe, és bizony az, hogy egy kicsit környezettudatosabb, egy kicsit zöldebbek legyenek a gyerekek, ahhoz elengedhetetlenek ezek a szemléletet formáló napok.
3: Géber Lilián a Dórával folytatom az összeállítást. Honnan és mennyien érkeztetek a csapattal?
8: A Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskolából az 5. évfolyam jött, 2 osztály, ások és bések. A bések 21 fővel érkeztek, az ások pedig 13 fővel.
3: Hány állomáson voltatok eddig, hogy érzitek magatokat, milyen a hangulat?
8: Nagyon jó, arra már nem emlékszem, hogy hány állomáson voltunk. Voltunk már itt az okójátékoknál, meg voltunk a jogoknál, meg kézműveskedtünk.
3: Mi tetszik a legjobban, vagy mi tetszett eddig a legjobban a játékok az állomások közül? Mi az, ami nagyon megmarad?
8: Kézműves.
3: Mit csináltatok a kézműveskedésnél?
8: Ilyen amulett-szerűséget készítettünk gyöngyökből, és ilyen gimkapocsra fűztük fel.
3: Mit tanultok itt játékosan, milyen tudást kaptok esetleg?
8: Igazából nekem az jött le belőle, hogy ugye nem szabad szemetelni, és a szelektív hulladékgyűjtés maradt meg még így nagyon.
3: Király Judittal, a Fazekas utcai általános iskola és művészeti iskola pedagógusával beszélgetek. Talán a bemutatkozásban már elárultam. Honnan jöttek, honnan hallottak a rendezvényen, illetve mennyien érkeztek?
9: Egy osztály jött, 21 harmadikos gyerekkel jöttünk, meghirdette a Mirehu ezt a rendezvényt, de voltunk már egyébként is náluk, tehát elég sűrű programot bonyolítanak le, és ők is voltak kint nálunk a fenntarthatóság kapcsán. Hát nagyon fontosnak tartjuk, hogy játékos keretek között élményszerűen tanuljanak erről a gyerekek.
3: Milyen a hangulat? Mit tapasztalnak a csapat eddig, hogyan szerepel?
9: A hangulat rendkívül jó, nagyon-nagyon jó a szervezés, a gyerekek nagyon ügyesek, és nagyon élvezzük velük együtt.
3: Hogyan látja, milyen feladatok vannak, milyen pluszt tanulhatnak itt a diákok?
9: Nagyon sok pluszt tanulhatnak, annál is inkább, mivel környezetismert óránk egy darabban harmadik osztálytól, ami rendkívül kevés. Itt rengeteg új ismerettel találkoznak, vannak, amit tudnak, vannak, miről most hallanak, és majd tovább gondolásra érdemes lesz.
3: Mekkora a tudásuk az itt adott témákról?
9: Nagyon sok információval rendelkeznek, mert ugye tévét néznek, hallgatnak, iskolában beszélünk róla, fenntartható fejlődéssel foglalkozunk, tehát sok mindenről tudnak. Életkorukból fakadóan azért vannak ismeretek, amiket nem tudnak, de majd megtanulják. Utána járunk, megbeszéljük, felkelti az érdeklődésüket.
3: Hétköznapok során ezt a tudást a kicsik hogyan, miként tudják hasznosítani, nem tudom, esetleg szülőknek, vagy akár önöknek átadnak-e valamit, hogyan látják, akár az iskolai élet során mennyire használják ezeket a tudásokat.
9: Hát mindenképpen fontos energiatakarékosság szempontjából, fontos az, hogy minél kevesebb műanyagot használjanak, tehát nem használunk eldobható műanyagpalackokat, hanem mindenkinek saját palackja van, utána töltjük, nem a büfében vesszük meg naponta 3-szor az innivalót, tehát ezek szerintem nagyon fontosak.
3: Macsiné Pásztor Vivien Annával, pedagógussal folytatom az összeállítást. Honnan érkeztek, mely intézményből, illetve mennyien jöttek a mai rendezvényre, a makukációra?
10: A Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskolából jöttünk, 2 osztállyal, a második A, második C, 26-30 fős létszámmal jöttünk, ugye vannak hiányzók, és nagyon vártuk már ezt a napot, mert szerintem fontos az, hogy mi vesz bennünket körül, a gyerekek lássák, hogy hogyan kell ezt csinálni, hogy újra hasznosítunk, nem, hogy kell, mint kell, és szerintem nagyon fontos, hogy tudjanak dolgokat a szelektív hulladékgyűjtésről, meg magáról, erről az egészről, hogy a környezetünkre nagyon kell vigyázni, mert ebben élünk.
3: Mi volt az, ami a gyerekeknek itt a különböző állomások közül a legjobban tetszett, vagy akár pedagógusként önnek nagyon tetszett?
10: Nagyon élvezik egyébként a feladatokat, ugye állomásról állomásra haladtunk, nagyon sok változatos feladatot láthattunk, még mi is pedagógus szemmel, amit úgy jó lenne elvinni az iskolába és kipróbálni, de ugye most itt mindenre volt lehetőségük, és nagyon változatos programokkal fogadtak bennünket itt a Mirehuba, úgyhogy le a kalappal a szervezőkkel, meg a rengeteg segítővel. Szerintem ez egy fantasztikus nap.
3: Hogyan látja, milyen a tudása a gyerekeknek, illetve itt milyen pluszt kaphattak?
10: Rengeteg plusz kaphatnak, azonban az hagy emeljen már ki, hogy évek óta az első és második osztályban nincs környezetóra, és azért nagy hiányát érezzük annak, hogy a gyerekek nincsenek eléggé felkészülve, bár nagyon sok kollégám, én magam is, bár egy matek óra keretében, vagy egy magyar óra keretében megpróbálunk az újrahasznosításról beszélni, azonban jó lenne, hogyha hallgatófülekre találnánk, és a környezetet visszahoznák, nem egy órában, hanem legalább heti két órában, mert nagyon fontos, hogy a környezetünkről többet tudjunk.
2: Kedves hallgatóink, hatodik alkalommal várta a gyerekeket a Mirehu országosan is egyedülálló szemléletformáló élménynapja, a Makukáció. A kezdeményezés célja, hogy a gyerekek játékos élményalapú programokon keresztül ismerkedjenek meg a hulladékgazdálkodás, az újrahasználat és a fenntartatóság legfontosabb kérdéseivel. A rendezvényen idén pontosan 300 gyermek és kísérő vett részt, mely ismét bebizonyította, hogy egyre nagyobb igény mutatkozik az olyan programok iránt, melyek a környezet tudatos szemléletformálást élményszerű módon teszik elérhetővé a fiatal generáció számára. A Makukáció különlegessége, hogy a hulladékgazdálkodás témáját nem csupán bemutatja, hanem interaktív élményeken keresztül teszi kézzel foghatóvá a gyerekeknek. A Mirehu Nonprofit Kft. Számára külön öröm és elismerés, hogy évről évre olyan neves szakmai partnerek és kiállítók csatlakoznak a rendezvényhez, akik saját területükön országosan is meghatározó szerepet töltenek be. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.
1: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogat.

0: református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Kocák Szilviától hallják. Az építőipari rezsi óradíj általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 7830 forint óránként. A közlekedési és beruházási miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. A jogszabály szerint a szabályozás az építőipari ágazati körülményeket és a gazdasági környezet előnytelen változásait tartja szem előtt. A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. Az ajánlott építőipari rezsióradíj mértékéről szóló rendelet társadalmi egyeztetése során közzétett indoklásban nyomatékosították, hogy az építőipari rezsióradíj emelésének fő indoka a költségek növekedése. Egyrészt emelkedtek az energiaköltségek, ami növelte a rezsianyagok és a munkahelyi energia ráfordításait. Másrészt az infláció miatt nőtt a munkahelyi szociális és munkaegészségügyi szolgáltatások költsége is. Emellett a díj megállapítása a legfrissebb béradatokon, közterheken és ágazati számításokon alapul, és a szakmai szervezetek szerint csak a megemelt szinten biztosítható, a megfelelő színvonalú építőipari szolgáltatás. Az iskolakezdési támogatás jár az egyszülős családoknak is, ám a Magyar Államkincstár csak azokat látja a rendszerben, akik regisztrálva vannak egyedülálló szülőként a magasabb összegű családi pótlékra. Hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán. Kátai Német Vilmos szerint ezt online az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán is be lehet jelenteni. Ehhez egy változás bejelentési kérelmet kell benyújtani, és igazolni kell az egyedülállóságot, például jogerős válási végzéssel, halotti anyakönyvi kivonattal, vagy ha külön élnek és nincs élettárs, szükséges nyilatkozattal, jelezte a miniszter. Korábban a pénzügyminisztérium azt közölte, hogy a 100 000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyermek után. Az érintettek körébe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyermekek, a dobbantó programban vagy a műhely iskolai képzésben résztvevő fiatalok, az árvaellátásra jogosultak, az egyszülős családban, nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők. A rendelkezésre álló adatok alapján a támogatás idén nagyjából 400 000 gyermek után fog járni. Hétfőn meg kell semmisíteni a választási irodákban az áprilisi országgyűlési választás ajánló íveit, a szavazólapokat és az egyéb választási iratokat a jegyzőkönyvek kivételével. Utóbbiakat a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik tovább. A választási eljárásról szóló 2013. évi törvény előírja, a szavazás után a szavazólapokat a helyi választási irodában kell elhelyezni, és 90 napig meg kell őrizni úgy, hogy azok illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek. A szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon a választási iratokat a jegyzőkönyvek kivételével meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak át kell adni. Amennyiben a választás eredményével összefüggő büntető eljárás van folyamatban, akkor az érintett iratokat az ügy jogerős lezárásáig meg kell őrizni. Sok szempontból sajátos időjárási körülmények között alakult ki a június végi európai rekordokat döntögető hőhullám, közölte a Hungaromet ZRT a jelenség hátteréről készített tanulmányában. Azt írták, június közepén már megfigyelhető volt a Nyugat-Szaharában, valamint az Arab-félsziget és Irán térségében kialakult forró zóna, és mindkét térségből a forró levegő nyugat felé indult. Az arábiai légtömeg mozgása azonban gyorsabb volt, mint a nyugat-szaharai légtömegé, így utolérte azt, és Nyugat-Afrikában egy különösen erős, meleg mag jött létre. Eközben Marokkó térségében kialakult egy sekélyciklon, ami a szaharai forró légtömeg egy részét június 16-án Európa felé térítette el, míg a másik része a szokásos pályán az Atlanti-óceán fölé sodródott. Az erős napsütés tovább melegítette, vagy legalábbis nem engedte lehűlni az északra sodródott szaharai levegőt, a forró légtömeg és az ahhoz kapcsolódó anticiklonban végbemenő folyamatok eredményeként kialakult egy hőkupola. Az alsó légrétegben kialakultak porördögök, és az anticiklon peremén némi nedvesség hatására gyorsan kifejlődött egy-egy rövid életű klasszikus hőzivatar is. Magyarországra június 27-én a megszokott délnyugati helyett északnyugati irányból érkezett meg az afrikai eredetű hőhullám magja. Június 29-én többfelé mértek 41 fok feletti hőmérsékletet.
0: Az időjárásról.
1: A napsütést egyre gyakrabban zavarhatják meg felhők, eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat az ország egyes részein. Az északi szél élénk, néhol erős lesz. Napközben 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. Hajnalban 9 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, hétfő délután 28-33 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a hódmezővásárhelyi ótemplomi gyülekezet 130 éves orgonájáról lesz szó. Csak néhány érdekesség, ízelítőül 5000 forintból épült annak idején, és néhány éve az egyik karzatról a másikra költöztették. A hangszer történetéről Ceglédi Ernő presbiteri jegyzővel beszélgetünk.
2: Az orgona sípok egy részét is. Az elején lévő 54 nagy honsípot 1917-ben a hadügyminisztérium rendelkezésére

0: az meg kellene, hogy mutatkozzon.
1: Végül pedig Pál Úr János orgonajátékán túl azt is meghallgathatják majd az orgonaművésztől, hogy mit gondol a most 130 éves Hódmezővásárhelyi orgonáról.
2: Én, aki játszom rajta, érzetre is tudom bizonyítani, tudom állítani azt, hogy nagyon szép munka készült, nagyon érdemes volt hozzányúlni.
1: Kedves hallgatóink, ezzel a témával várjuk ma önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
3: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: €5000 adományból épült, 54 sípját rekvirálták, azaz hadi célokra elvitték az első világháborúban, a 2010-es években pedig az egyik karzatról a másikra költözött a Hódmezővásárhely ótemplomi református templom orgonája. Néhány napja volt, hogy 130 éve adták át a hangszert, amely azóta is szolgálja, kíséri a vásárhelyi reformátusok gyülekezeti énekét. A háladó alkalmon jártunk, ahol Pál Úr János orgonaművész koncertjével ünnepelték meg az orgona születésnapját. A riportunk közben a beszélgetéseken túl az orgona hangját is hallhatják majd, amelyet az istentiszteleti alkalmon is a Budapest Fasori Egyházközség orgonistája Pál Úr János szólaltatott meg.

0: Ceglédi Ernő vagyok, a Hódmezővásárhelyi Ótemplomi Református Egyházközség presbiteri jegyzője.
1: Kezdjük először is egy névmagyarázattal. 130 éves most a hangszerük, itt állunk mellette az Ótemplomban, és szépen olvasható nagybetűkkel rajta van, hogy Oláh Ferenc ajándéka ez a hangszer. Ki volt ő?
0: Oláh Ferenc egy tímármester volt Hódmezővásárhelyen, aki a városi közgyűlésnek is annak idején tagja volt, az egyházközségünknek presbitere volt, és nagyon sok adományt adott az egyházközségnek. Egy nagyon jó szívű emberről van szó, aki 1895-ben úgy döntött, hogy akkor nagyon nagy összegnek számító 5000 forintot ajánl föl arra, hogy a Zótemplomi Egyházközség orgonát készítessen. Évekkel ezelőtt, előtte már nyilván természetesen szeretett volna az egyházközség orgonát, azonban anyagilag ezt nem tudták megtenni. Hódmezővásárhelyen egyébként a református új templomba, ami a mi 300 éves templomunknál közel 100 évvel később épült, ott már 1840-ben készült egy orgona, és annál is inkább szerették volna, ha az Ótemplomba is lenne később. Erre 1895-96-ban nyílt lehetőség.
1: Hát a hódmezővásárhelyi viszonyokat nem ismerő hallgatóknak csak annyit, hogy az a templom ma viszont nem túl jó állapotban van, hiába volt benne hamarabb orgona, az Ótemplom meg gyönyörű, szép, és működik benne a gyülekezet.
0: Így van, a vásárhelyi Ótemplom 1713 és 1723 között épült, tehát a 300 éves évfordulót nem régen ünnepeltük, majd 2012-ben volt arra lehetőség 10 néhány évvel ezelőtt, hogy teljes fel újításra kerüljön ez a viszonylag kicsi 400-450 főt befogadó templom, míg az új templom egy lényegesen nagyobb templom, aminek a felújítására sajnos eddig még nem volt költség. Most azért készült az új templom, beszéljünk egy szót erről is, hogy Hódmezővásárhely tipikusan református vallású város volt, ahol még az 1896-900 körül, tehát a mi orgonánk átadása körül is 40 ezer református gyülekezeti tag volt.
1: És akkor visszatérve ide az orgonához, az az 5000 forint, amit említett, az elég volt az egész hangszerre, vagy ehhez kellett a gyülekezetnek még hozzátenni?
0: Elegendő volt. Szukenik János,

0: aki az orgonát készítette, ő a pécsi Amstel gyárban tanult fiatal korában, majd Aradon volt egyébként a műhelye, majd 1892-93 körül Szegedre tette át székhelyét, és amikor 1895-ben a pályázatot kiírták az orgona elkészítésére, akkor ide pályázott. Szukenik János egyébként 1922-ig 20-22 orgonát, a mostani irodalom szerint 20-22 orgonát épített, és belefért a költségekbe, visszatérve a kérdésére, tehát az 5000 forintba, sőt 4860 valány forint a végszámla, amibe került.
1: Mennyit változott a hangszer a 130 év alatt? Tehát át lett-e építve, kellett-e valami nagy rekonstrukciót tenni, volt-e valami nagy sérülés, háborúban sérült meg számtalan orgona, az önöké hogy van?
0: A 130 év alatt, hál' Istennek, nagyon keveset kellett az orgonán változtatni. Sérülés, háború sérülés nem érte. Egy számunkra is eddig ismeretlen dolog történt, az első világháború körén ismert, ugye a harangokat hadicélokra elvitték. Azonban az nem volt ismert számunkra, hogy a gyülekezetünk orgonájáról az orgona sípok egy részét is, az elején lévő 54 nagy onsípot 1917-ben a hadügyminisztérium rendelkezésére leszerelték az orgonáról. Ez volt talán a legnagyobb kár, ami érte. Utána egy 10 évvel 1920-as évek közepetáján sikerült visszaépíteni ezeket az onsípokat. Egyébként csak zárójelbe jegyzem meg, hogy az orgona a dokumentumok szerint 1095 darab sípot tartalmaz. Ugye ennek a köztudat szerint, tehát amit látunk, azon felül az orgona szekrénybe számtalan síp van. Ezek nagy része fém síp, de nem ilyen szép kivitelben, mint az eleje, és vannak bizony a háttérben fából készült sípok is, hiszen mint egy furúja hasonlóan tud működni, csak nem lyukak vannak rajta, hanem a rúd hossza szabályozza egy állandó hangszint, és ebben az orgonában 1095 síp van.
1: És anélkül az 50-valahány síp nélkül meg tudott szólalni ez a hangszer, vagy akkor 10 évig csöndben volt ez a hangszer?
0: Meg tudott szólalni, 20 regiszteres az orgonánk, ami azt jelenti, hogy 20 hangcsoportban vannak, megszólalt az orgona.
1: Az említett két férfi az orgona életéből, az adományozó és az építő. Nagyon meglepődne, hogyha most itt lenne mellettünk hirtelen, mert mi egy másik karzaton állunk, mint ahogy ők azt az orgonát megépítették. Hogyan került a szembe karzatról erre a karzatra az orgona?
0: Úgy került erre a karzatra, hogy amikor építették, akkor ezen az oldalon nem jutott eszébe, úgy gondolták, hogy szembe, a bejárattal szembe lévő karzatra teszik az orgonát. Azonban a 2008-10-12 közötti átépítés során, amikor teljesen szétszették darabokra az orgonát, az orgona szekrényt is, a sípokat és mindent, akkor döntöttek úgy a szakemberek, hogy áthozzák a nyugati karzatra, amely szélesebb, szellősebb karzat, jobban hangzik az orgona hangja. A másik dolog pedig, hogy a keleti karzaton eltakarta az orgona az ablakot, és emiatt is sötétebb volt a templom, illetve azt a gyönyörű boltíves mennyezeti részt. Ezen az oldalon ugyanis nincs ilyen boltíves, hanem sima a háttere. És itt akusztikailag is sokkal jobb minőségben szól az orgona. Ezért döntöttek úgy, hogy átteszik erre. Egy kicsit levegősebben tudták elhelyezni. Bár maga az orgona szekrény minden ugyanakkora, tehát ugyanaz. Ezek az eredetiek. És nagyon vigyáztak a restaurátorok, ezt több helyen is olvashatjuk, hogy az eredeti anyagoknak megfelelő anyaggal próbálták a javításokat végezni. Olvasható, hogy bárány, illetve birka bőrökből készült egy része a sípok alatti szelepeknek. Ezeket, amikor 15-18 évvel ezelőtt felújították, akkor ezeket ugyanazokkal az anyagokkal próbálták pótolni. Ezért mondhatjuk azt a szakemberek szerint, hogy az orgona ugyanazon a hangszínen, ugyanazon a hangon szólal meg, mint ahogy azt annak idején Sukenik János elképzelte. Ez annak is köszönhető, hogy ő a pályázatára egy nagyon részletes részletes költségvetést adott be, amelyben a legapróbb részletekig minden megtalálható, és ezt a szakemberek később is meg tudták nézni. Egyébként ez a költségvetés a gyülekezetünk levéltárába, eredeti állapotába is megtekinthető.
1: És ha már itt a levéltárat említi, biztos keresett forrásokat az orgonához.
0: Igen.
1: Az nem derült ki esetleg az iratokból, hogy miért nem erre az oldalra tervezték az építéskor a hangszer elhelyezését?
0: Nem, sajnos nem, az nem derült ki. Nem derült ki, sőt, föl sem merült, ugye több mint 110 éven át a keleti karzaton volt. Azonban, amikor 2010-12-ben a templom teljes felújítására került sor, amikor ásatás is volt, amikor a templom szigetelését elvégezték, tehát a teljes felújítást, akkor a szakemberek akkor döntöttek így, hogy erre az oldalra hozzák át. Ezt nem tudom az eredetét, de az eredeti dokumentumokban erről nincs szó.
1: És ez már csak az én kíváncsiságom, hogy a műemlékvédelem ezt hagyta, hogy a másik oldalra kerüljön, tehát ebből nem volt ilyen műemlékvédelmi kérdés?
0: Tudomásom szerint nem, tehát gyakorlatilag a felújítás is, minden, ami a templomon belül történt, a műemlékvédelemmel közös munka alapján történt. Tudomásom szerint nem volt ebből semmi gond.
1: Oké, és egy utolsó személyes kérdés, azt tisztáztuk a beszélgetés előtt, hogy ön nem tud játszani az orgonán, tehát inkább gondolom történelmi és gyülekezeti érdeklődésből foglalkozott a hangszer történetével, de mit gondol erről a hangszerről? Szereti-e a hangját, amikor itt ül egy istentisztelete? Mit gondol róla? Mit jelent önnek?
0: Nekem ez az orgona, azt hiszem, hogy fogalmazzak, 100 közül is megismerném a hangját. Egy olyan lágy hangzású, egyedi hangzású, amit szerintem, mondom, és akár 100 orgona közül is talán megismerném, pedig nem vagyok egy vájfülű zenész, de nálam sokkal hozzáértőbb szakemberek elmondták, hogy egyedi hangzása van az orgonának.
1: Most elérzékenyült, ahogy ezt mondta, de meg tudja fogalmazni, hogy miért ennyire fontos önnek ez a hangszer? Látom önön, hogy most ez megérintette a kérdés is.
0: Nem tudom. Nem tudom megmondani. Talán azért, mert ugye a református vallás szerint aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Na most, aki ezt az éneket egy ilyen orgonai aláfestéssel teszi meg, az szerintem még jobban. Nem tudom, érzelmileg ez hat rá.

0: léptünk a karzatról ide a templom előterében, ahol áll most egy festmény, aki kit ábrázol?
1: Aki az adományozó Oláh Ferencet ábrázolja, akinek a festménye a református egyházi gyűjteménybe megtalálható. Most erre az alkalomra hoztuk át ide. Amikor ő 1895-ben felajánlotta ezt az 5000 forintos összeget, akkor már végtelen hálások voltak a gyülekezet neki. 1896-ban az orgona felszentelését követően pedig a presbitérium úgy döntött, hogy lefesteti az arcképét. Akkor egyébként a lelkipásztorokon kívül nem igazán festették le másnak az arcképét. De akkor még fényképezés sem volt, 1896-ban nagyon ritka volt az, és úgy döntöttek, hogy Oláh Ferencről egy festményt készítenek. Ennek az érdekessége, hogy sajnos nem tudjuk, hogy ki az alkotója. Több helyen megnéztük presbiteri jegyzőkönyvbe, itt-ott, és sajnos szignálva nincs a festmény, nem találtunk nyomait ennek. Művészettörténészek és szakemberek megnézték, és egyelőre nem tudjuk, úgyhogy várjuk azt, aki meg tudja mondani, hogy ki az, aki Oláh Ferencet lefestette 1896-ban.
0: Viszont az, amit mond a képtörténetéről, hogy ebben a korszakban a lelkipásztorokat örökítették meg így, ez gondolom azt jelenti, hogy a presbitérium ennyire hálás volt Oláh Ferencnek, hogy méltó arra, hogy megőrizzük, és akár 2026-ban erre nyilván nem gondoltak, de itt beszélgetünk a kép előtt.
1: Így van. Tehát a lelkipásztorokon kívül viszonylag kevés donátor adományozónak a portréját készítettek el. Oláh Ferencen kívül van még más is, akinek elkészítették. Az egy más alkalommal érdekes.
0: Úgy került most szóba itt már az interjú után Oláh Ferenc festménye, és úgy léptünk ide le a karzatról, hogy arról kezdtünk el beszélgetni mikrofonon kívül, hogy mekkora adomány volt ez, hogy manapság azért nem szoktak orgonákat felajánlani egy ember. És akkor azt mondta, hogy ha megnézzük a festményét, és akkor lejöttünk megnézni. Mi volt az a fél mondat, amit akkor nem fejezett be?
1: Tulajdonképpen, hogy egy idős emberről van szó. Én úgy tudom, gondolom nem tévedek, hogy nem volt családja, tehát ő egy tímármester volt az eredeti szakmája. Köztiszteletben álló ember volt városszerte, egy jószívű ember, aki sok helyre adományozott, és ez volt tudomásunk szerint az egyik legnagyobb adománya, bár utána még vagyonából akkori részvényeket is hagyományozott a református egyháza, ami halála után az egyháza szállt át.
0: Példaértékűnek tartja Oláh Ferenc adományozói kedvét?
1: Példaértékűnek mindenféleképpen. Az az igazság, ma is szükség volna arra, hogy legyenek adományozók, már ugye sokan vannak, akik név nélkül szeretnek adományozni, és azért elmondhatjuk, hogy most is vannak. Nem ilyen mértékű, kisebb mértékű adományozóink most is vannak, de általában nem szereti, tehát névtelenségbe szeretnek maradni. És azt gondolom, hogy egy református embertől ez egy nagyon szép dolog. Hogy nem a neve az érdekes, hanem az, hogy adott.

0: kedves hallgatóink, most hírek következnek, utána folytatjuk összeállításunkat a hódmezővásárhelyi Ótemplomból, ahol néhány nappal ezelőtt azért adtak hálát, mert 130 éve készült el a templom orgonája.
1: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülése. A kormány július 13-ára és 14-ére kezdeményezte a parlament összehívását hét előterjesztés megvitatása érdekében. A javaslatok között szerepel az alaptörvény 17. módosítása, amely az alkotmányos intézményrendszert és a hatalmi ágakat érinti. Tárgyalnak a pedagógusok sztrájk jogának helyreállításáról, valamint a terror elhárítási központ és az országgyűlés őrség rendőrségbe olvadásáról. Napirendre kerül a kőolajtermék előállítók különadójának kiterjesztése, a méltányossági gyógyszertámogatás és a szifilisz fertőzések adatkezelése is. Ruf Bálint miniszter szerint a halasztás késleltetné a fontos változásokat. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A NAV július 9-éig 10,6 millió tételsort dolgozott fel, és több mint 11,3 milliárd forint átalányvámot szedett be, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az uniós kötelezettségként bevezetett új vámszabályból származó bevétel 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. Az átállásra a NAV, a postai és a futárszolgálatokkal, valamint az érintett kereskedelmi és logisztikai szereplőkkel együttműködve készült fel. Az előzetes egyeztetéseknek és az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően a vámkezelés az első naptól folyamatos volt. A rendszer fennakadás nélkül kezelte a nagy mennyiségű adatot. A 3 eurós átalányvámot július 1-e óta az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni. A vám nem csomagonként, hanem az abban található eltérő vámtarifa számú termékkategóriák után fizetendő. A vámkezelést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi. Újabb 821 millió forintot biztosít a kormány a Dunai Vasmű területén a környezetkárosodás megelőzésére. Az erről szóló kormányhatározat megjelent a Magyar Közlönyben. A határozat szerint a kormány továbbra is egyetért azzal, hogy a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzése közérdek. Amennyiben a szükséges intézkedések finanszírozásának pénzügyi fedezete a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek részéről nem biztosítható, és a kötelezettség másra nem hárítható át, az intézkedések teljesítése, illetve azok közszolgáltatási szerződés útján történő finanszírozása az állam feladata. A kormány felkérje a gazdasági és energetikai minisztert, hogy a rendelkezésre álló forrás megemelésével hosszabbítsa meg a közszolgáltatási szerződést, az államháztartásért felelős minisztert pedig arra, hogy gondoskodjon legfeljebb 821 millió forint biztosításáról. 20. alkalommal hirdette meg a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretetszolgálat. Mivel egy diák iskola kezdése ma már 40-60 ezer forintba is kerülhet, a karitatív szervezet legalább 1358 rászoruló gyermek terheit szeretné enyhíteni. Az alapítvány augusztus 10-éig várja az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket és írószereket az országos irodahálózatában. A felajánlásokat online pénzadománnyal, banki átutalással, valamint a 1358-as adományvonal hívásával is lehet támogatni. Augusztus második hetében ráadásul több nagyváros áruházában, köztük Debrecenben, Szegeden és Ózdon is személyesen lehet csatlakozni a gyűjtéshez. A Magyar Földrajzi Múzeum online olvasási kampányt hirdetett, amelynek célja, hogy a magyar és nemzetközi utazási irodalom kötetein keresztül távoli tájakat, idegen kultúrákat mutasson be az olvasóknak. A szeptember 15-éig tartó játék keretében a résztvevőknek legalább 3 kötetet kell elolvasniuk. A kiírás szerint a kiválasztott művek közül egynek Balázs Dénes, neves földrajztudós, múzeum alapító munkájának kell lennie, egy másiknak pedig egy tetszőlegesen választott női utazó írásának. Olvasható a múzeum közleményében. Az olvasnivalók beszerzéséhez a szervezők az Elbidárium gyűjteményét, valamint a múzeum hivatalos honlapját ajánlják, ahol Balázs Dénes letölthető kiadványai is elérhetők. Az olvasási kihívás teljesítéséhez a résztvevőknek egy rövid szöveges ajánlást kell készíteniük a kötetekről, amelyben leírják, mi tetszett, mi nem tetszett benne, indokolják, miért ajánlják vagy nem ajánlják azokat a nagy közönségnek. A minimum 3 könyvet elolvasó és értékelő játékosok között értékes könyvcsomagokat sorsolnak ki.
0: Az időjárásról.
1: A napsütést egyre gyakrabban zavarhatják meg felhők, eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat az ország egyes részein. Az északi szél élénk, néhol erős lesz. Napközben 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. Hajnalban 9 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, hétfő délután 28-33 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.
2: Odafenn.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, és ahogy ígértem, már is folytatjuk összeállításunkat Hódmezővásárhelyről, ahol a református ótemplomban néhány nappal ezelőtt adtak hálát azért, hogy 130 éve készülhetett el az orgonájuk. A hangszer annak idején 5000 forintos adományból épült, az első világháborúban 54 sípját hadicélok miatt elvitték, de így is használható maradt, tehát megszakítások nélkül szolgálta és szolgálja a közösség éneklését 130 év óta. A hangszer építője azonban meglepődne, ha újra a templomban járhatna, ugyanis az ótemplom teljes körű felújításakor a hangszert átköltöztették az egyik karzatról a másikra. A hangszerről, a gyülekezeti éneklésről, az adományozásról beszélgetünk a következő percekben. Megszólal majd Pál Úr János orgonaművész, Fekete Károly tiszántúli püspök, de elsőként az ótemplom lelkésze.

0: Báncsó Béla, Hódmezővásárhely Ótemplomi Református Gyülekezet lelkészét kérdezem. Miért érezték fontosnak, hogy meg kell ünnepelni a 130 éves orgonát, ami talán a háttérben is hallatszik?
1: Gyülekezetünk az elmúlt években több kántor is bekerült és szolgál, van egy állandó kántorpárosunk, egy orgonista és egy hegedűsünk, és van egy nagyszerű presbiteri jegyzőnk, aki szívesen kutatja a múltat, ő nekik közös érdemük ez a koncert, illetve ez a hálaadás. Tavaly megkerestek engem, hogy 130 éves lesz az idén, ami gyülekezetünkben minden évben szentelünk egy ügynek, valaminek egy esztendőt. Tavaly egy dombormű volt, és akkor az idén ez a jubileum év, hogy 130 év arra indított bennünket, hogy kántoraink szervezésében volt 4 koncert, szőnyiskolánknak volt egy digitális zenei ének hanganyag kiadás, ahol gyerekek énekeltek, és hát ez a záró vége, hogy Pál úr János itt orgonál mögöttünk. Tehát tulajdonképpen az ötletadók a kántoraink, és hát az, hogy minden évben szoktunk tartani valamit, és van egy nagyszerű jegyzőnk, aki számon tartja a legfontosabb jubileumokat.
0: Ettől a nagyszerű jegyzőtől tudom, ahogy vele való beszélgetésből, hogy annak idején a felajánló Olá Ferenc 5000 forintot adott erre az orgonára, és ez az egész költséget fedezte. Példaértékűnek látja ezt a fajta adományozást, akár 2026-ra nézve is a gyülekezetek egyházközségek tagjai felé? Hát, ami nem az 5000 forintot, hanem azt a volument.
1: Azt a nagyságrendet, hát igen, ha ezt ma számolnánk, akkor ez több mint 100 millió forint lenne szerintem. Tehát ma egy ekkora orgonát, hát az orgonajavító mester mondta, nagyságrendileg ekkora orgonát létrehozni, az 100 milliós nagyságrendről beszélünk. Abban az időben nem volt egyedülálló, nagy patronusai voltak a gyülekezetnek, az egyik Olá Ferenc volt, de voltak mások is, akik komoly summával adománnyal segítették a gyülekezetet, de hát akkor még más is volt a helyzet. Tehát akkor 40 ezer fenntartó járulékot fizető volt a Hódmezővásárhely Ótemplomi gyülekezetbe. Én azt gondolom, hogy példaértékű aznak a 380 embernek az adakozása, azok közül néhánynak pedig kiváltságosan is, akik segítik a munkát, de mi nem tudunk egy ekkora volument nyilván létrehozni. A gyülekezetünk ennél sokkal szegényebb, így különösen is örömteli, hogyha egy ilyen átnézést, mert azért nagy hangolás most sem történhetett, meg volt 2 évvel ezelőtt, tehát a tavalyi esztendőben meg volt, az orgonánkra vigyázunk, de azért most is ilyenkor egy kicsit összeszedjük magunkat, összekapjuk magunkat, és az orgona is rendben van. Tehát amióta én itt szolgálok, 21 éve azóta ez az orgona rendben van, koncertképes, és ma este is így lesz.
0: Mit jelent önnek személy szerint ez a hangszer? Ha meghallja, szereti-e, milyenek látja a templomi szolgálat kiegészítését, nem az igei szolgálat kiegészítéseként?
1: Annak jó a kérdés, mert az orgonát ünnepeljük, de én a gyülekezetet szeretném, vagy a gyülekezet énekét és a kántorainkat szeretném ünnepelni, mert a mi gyülekezeti énekünk fejlődik, növekszik, kántoraink lelkesek, aranyosak, ügyesek, és ez érződik a mi zenei életünkön, és hálás vagyok, hogy ez a hangszer ilyen szépen működik és helyén van. És az, hogy szervezhettünk, hát az idén szimfonikus zenekar volt, szegedi nagykórus volt, Pál úr János orgonaművész úr itt van, hát ez azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy kincs, hogy ő eljön ide Vásárhelyre. Úgyhogy hálás vagyok, és nagyon boldog vagyok, mert nagyon fontos a gyülekezeti ének.

0: Fekete Károlyt, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökét kérdezem. A 150. Zsoltár nyomán hirdette az igét, amiben aztán sorolta és olvasta a különböző hangszereket, szintányér, dob, hegedű, fuvola, hát orgona nem volt benne. Oké, értem, orgona nem volt, amikor a zsoltáros ezt leírta, de kicsit ilyen provokatívan kérdezem, hogy van helye orgonának a templomainkban? Talán ünneprontásnak tűnik így 130 éves orgona ünnepén, de kérdezem.
1: Van helye az orgonának, mert emeli az éneklés rendjét, és karban is tartja, főleg, hogyha egy jó orgonista van. Van olyan is, hogy lassúbb az orgonista, mint a gyülekezet, ez olykor bosszantó, de normális esetben a hangszer segíti a gyülekezet éneklését. Nem volt ez mindig így, jogos a kérdés, mert például Calvinnál és a zeneértő, zeneileg nagyon művelt humanista tudósnak, Zwinglinek az volt az elve, hogy csak a gyülekezet énekeljen, mert a középkorban a hangszerek, illetve a liturgikus kórus átvette a gyülekezet éneklés szerepét. Ők pedig azt fedezték föl, hogy a gyülekezetnek kell megfogalmazni az Úristenhez szóló kérését, hogy valóban kétszeres imádság legyen az éneklés. Luther egy kicsit más volt. Luther megengedte a hangszerek használatát, az orgonáit is, de úgy szakralizálta, hogy új énekek születtek, és a Luther korálok, illetve ennek a korszaknak a lelki énekei, azok a mi slágereink is lettek reformátusoknak, úgyhogy megérte, és igazából hozzánk Erdélyben a 18. század derekán költöztek be a hangszerek, vagy költöztek vissza, az anyaországban pedig ugye a 19. század elején, és egészen úttörő módon áll a Hódmezővásárhely új templomi hangszer, amelyik a 30-as években épült, és egy kicsit később, már a 1896-os esztendőben épült ez a 130 éves hangszer ide az ótemplomba, úgyhogy a 19. században már elterjedt hangszernek lehet mondani az orgonát a református templomokban. Megindult a kántorképzés, és nyilván ez hozta magával az egyházzenei fejlődést is.
0: Napjainkban hol látja a szerepét, akár az orgonának, akár a gyülekezeti éneknek?
1: Azt gondolom, hogy mindenhol, minden alkalommal és mindenféle hangszerösszeállításban az a fontos, hogy igényes zene legyen. Az Úristenhez szeretnénk szólni, és az Úristen nem elégszik meg akármivel. Mi gyarlóbbak vagyunk. Mi azt mondjuk, ó, jó ez itt falun, meg hát belőlünk ennyit elik, meg olyan lelkesek, de hamisak, igényes zenére lenne szükség, és ez a gyülekezetre is visszahat, tehát érdemes befektetni abba, hogy mi szólal meg, akár a könnyű zenei hangszerelésben, akár a klasszikus zenei hangszerelésben, az igényszint nem mindegy, hogy milyen. Ebben a dalban van két akkord, ezt egy bizzenész megengedheti magának, azért mi többre vágynánk a gyülekezetben is, ezért is most a napokban kántorképző zajlik Debrecenben és az ország több pontján, mert szeretnénk azt, hogy ne akármi kísérje a gyülekezet énekét, és ne akárhogyan, és ehhez a hangszereket is karban kell tartani. A 33. Zsoltár azt mondja a második versében, hogy szépen zengjenek hangszereitek, és ebben a szépben, ebben sokkal több van, mert a héberben a szép és a jó az együtt hangzik, ugyanannak a szónak a két jelentés árnyalata. Az Úristen méltó arra, hogy mi megadjuk a módját, hogy hogyan dicsérjük őt. És ez vonatkozik az imádságra is, hogyha hozzászólunk, akkor megtiszteljük őt, és a háromszor Szent Istenhez szólunk, és ezt az ember nem feledheti el, még akkor sem, hogyha nagyon bizalmas, bensőséges viszonyban van az Úristennel. Ez kell, hogy fegyelmezzen bennünket, és kell, hogy bizalmat ébresszen iránta.
0: És itt van mögöttünk Oláh Ferencnek a festménye, aki felajánlotta 130 évvel ezelőtt, vagy 131 évvel ezelőtt azt az 5000 forintot, amiből megépülhetett ez a hangszer. Engem megrendít, hogy van valaki, aki mai viszonylatban 100 milliós tételt ajánl föl egy ilyen nemes ügyre. Mit gondol erről ma? Kellenének-e hasonló mecénások, akik akár orgonát építenek, vagy ez egy más világ, ő meg más világban élt Oláh Ferenc, de mégis mit gondol erről?
1: Hogyha az ember megnézi a református hangszereink történetét, és én foglalkoztam vele, úgyhogy felelősséggel mondom, amit mondok, rengeteg olyan adakozó családdal, özvegyel, gyermek nélküli házaspárral találkozik az ember, aki nem csak harangokat öntetett, hanem orgonákat készítetett a különböző templomokba. Sokkal nagyobb volt a hála és a hála mértéke a régebbi korokban, mint talán most. Most még karbantartani is nagyon nehéz ezeket a hangszereket, hiszen itt tényleg milliós értékekről van szó. Ezek olyan ipartörténeti emlékek, amelyeknek komoly gazdasági értéke van, hiszen az orgonasipok anyaga, a belefektetett szellemi és fizikai munka, az páratlan, ezt meg kell fizetni. Minden kézi munka sokkal drágább, mint a gépi teljesítmény. Ezek a régiek példát mutatnak nekünk, hogy az áldozatkészség az meg kellene, hogy mutatkozzon. Boldogan veszünk urvacsodát régi kelyhekből, és ott van a szélén ráírva, hogy melyik család, mikor, milyen körülmények között ajándékozta egy gyülekezetnek, és nem azért, hogy hőbörögjön, vagy mellét veregesse, hanem azért, mert történt valami, ami őt arra késztette, hogy ebben a nagyon furcsa formában fejezze ki a háláját, hogy egy céladománnyal, egy konkrét ügy megvalósítására ad összegeket. Volt, amikor ezt ki kellett pótolni, és a gyülekezet is adakozott, de valakinek el kellett ezt indítani. És ezek az impulzusok, ezek nagyon fontosak, hogy érzékeljük, hogy a jelenben is meg kellene történjen ez, mert minden korszak az egyház történetben meghozta a maga áldozatait azért, hogy a templomaink tényleg az Isten dicsőségére szolgáljanak. Ez egy kiváló példa, hogy itt Vásárhelyen volt egy olyan férfiú, aki nem csak a szívét nyitotta ki, és nem csak a szívet ért meg, hanem a pénztárcája is megtért, és tudott áldozni. És akkor lehet nyilván mondani, hogy persze könnyű volt neki, mert volt földje. Amikor az ember elvesz magától javakat, akkor az sose könnyű. Mert az alaptermészetünkhöz tartozik, hogy inkább én kapjak, mint hogy adjak. Pedig benne van a Szentírásban, hogy jobb adni, mint elfogadni.

0: Pál úr János orgona művészt kérdezem, hogy milyennek látja ezt a 130 éves hangszert?
1: Az én dédnagymamámmal egy idős a hangszer, úgyhogy rögtön személyes vonatkozása is van. Fantasztikus volt érezni azt, ahogy így rögtön az autóútból így beestem az orgonapadra, hogy minden a helyén van a hangszerben, minden kiegyenlítetten szépen szól. Az elmúlt évtizedek pályáján ez nekem nagyon szokatlan volt. Tehát mindig vérzett a szívem a roskadozó, enyészet felé tartó orgonák láttán és hallatán. Persze ez a szocializmusnak a nagy vívmánya, hogy az orgonaépítészet az így nagyon lehanyatlott, és 80-as évektől kezdve van egy nagy megújulás. És a megújulás része az, hogy műemlék hangszerekkel különös gonddal bánnak. És ha itt van ez a 130 éves hangszer, hát akkor igazán az a legjobb alkalom arra, hogy látványra is, és megszólalásra is, és én, aki játszom rajta, érzetre is tudom bizonyítani, tudom állítani azt, hogy nagyon szép munka készült, nagyon érdemes volt hozzányúlni. Ennek az orgonának a barker emelő egy különlegessége, ami a mechanikus játékot megkönnyíti. Nem kell olyan nagy erővel nyomni. Van is különbség a két manuál között, a főső manuálon nincs ez a rásegítés. Én életemben először láttam ezt az orgonát közelről, és összességében nagyon nagy élmény volt, és még most fog kibontakozni a Teremtés Történet koncerten, amikor 9 improvizációt eljátszom.

0: hallgatóink, az elmúlt percekben a Hódmezővásárhely Ótemplomi Református Gyülekezetben jártunk. 130 éve készült el a közösség orgonája, ezért adtak hálát néhány nappal ezelőtt. Ezen az alkalommal jártunk, és hallhatták az orgonát, amelyet Pál Úr János orgonaművész szólaltatott meg. Összeállításunkban megszólalt Fekete Károly tiszántúli püspök, Bán Csaba, a Hódmezővásárhely Ótemplomi Református Gyülekezet lelkésze, és a műsorunk első felében hallhatták még Ceglédi Ernőt is, aki az Ótemplomi Gyülekezet presbiteri edzője.
1: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Kocák Szilviától hallják. Az építőipari rezsi óradíj általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 7830 forint óránként. A közlekedési és beruházási miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. A jogszabály szerint a szabályozás az építőipari ágazati körülményeket és a gazdasági környezet előnytelen változásait tartja szem előtt. A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. Az ajánlott építőipari rezsióradíj mértékéről szóló rendelet társadalmi egyeztetése során közzétett indoklásban nyomatékosították, hogy az építőipari rezsióradíj emelésének fő indoka a költségek növekedése. Egyrészt emelkedtek az energiaköltségek, ami növelte a rezsianyagok és a munkahelyi energia ráfordításait. Másrészt az infláció miatt nőtt a munkahelyi szociális és munkaegészségügyi szolgáltatások költsége is. Emellett a díj megállapítása a legfrissebb béradatokon, közterheken és ágazati számításokon alapul, és a szakmai szervezetek szerint csak a megemelt szinten biztosítható, a megfelelő színvonalú építőipari szolgáltatás. Az iskolakezdési támogatás jár az egyszülős családoknak is, ám a Magyar Államkincstár csak azokat látja a rendszerben, akik regisztrálva vannak egyedülálló szülőként a magasabb összegű családi pótlékra. Hívta fel a figyelmet a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos szerint ezt online az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán is be lehet jelenteni. Ehhez egy változás bejelentési kérelmet kell benyújtani, és igazolni kell az egyedülállóságot, például jogerős válási végzéssel, halotti anyakönyvi kivonattal, vagy ha külön élnek és nincs élettárs, szükséges nyilatkozattal, jelezte a miniszter. Korábban a pénzügyminisztérium azt közölte, hogy a 100 000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyermek után. Az érintettek körébe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyermekek, a dobbantó programban vagy a műhely iskolai képzésben résztvevő fiatalok, az árvaellátásra jogosultak, az egyszülős családban, nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők. A rendelkezésre álló adatok alapján a támogatás idén nagyjából 400 000 gyermek után fog járni. Hétfőn meg kell semmisíteni a választási irodákban az áprilisi országgyűlési választás ajánló íveit, a szavazólapokat és az egyéb választási iratokat a jegyzőkönyvek kivételével. Utóbbiakat a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik tovább. A választási eljárásról szóló 2013. évi törvény előírja, a szavazás után a szavazólapokat a helyi választási irodában kell elhelyezni, és 90 napig meg kell őrizni úgy, hogy azok illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek. A szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon a választási iratokat a jegyzőkönyvek kivételével meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak át kell adni. Amennyiben a választás eredményével összefüggő büntető eljárás van folyamatban, akkor az érintett iratokat az ügy jogerős lezárásáig meg kell őrizni. Sok szempontból sajátos időjárási körülmények között alakult ki a június végi európai rekordokat döntögető hőhullám, közölte a Hungaromet ZRT a jelenség hátteréről készített tanulmányában. Azt írták, június közepén már megfigyelhető volt a Nyugat-Szaharában, valamint az Arab-félsziget és Irán térségében kialakult forró zóna, és mindkét térségből a forró levegő nyugat felé indult. Az arábiai légtömeg mozgása azonban gyorsabb volt, mint a nyugat-szaharai légtömegé, így utolérte azt, és Nyugat-Afrikában egy különösen erős, meleg mag jött létre. Eközben Marokkó térségében kialakult egy sekélyciklon, ami a szaharai forró légtömeg egy részét június 16-án Európa felé térítette el, míg a másik része a szokásos pályán az Atlanti-óceán fölé sodródott. Az erős napsütés tovább melegítette, vagy legalábbis nem engedte lehűlni az északra sodródott szaharai levegőt, a forró légtömeg és az ahhoz kapcsolódó anticiklonban végbemenő folyamatok eredményeként kialakult egy hőkupola. Az alsó légrétegben kialakultak porördögök, és az anticiklon peremén némi nedvesség hatására gyorsan kifejlődött egy-egy rövid életű klasszikus hőzivatar is. Magyarországra június 27-én a megszokott délnyugati helyett északnyugati irányból érkezett meg az afrikai eredetű hőhullám magja. Június 29-én többfelé mértek 41 fok feletti hőmérsékletet.
0: Az időjárásról.
1: A napsütést egyre gyakrabban zavarhatják meg felhők, eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat az ország egyes részein. Az északi szél élénk, néhol erős lesz. Napközben 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. Hajnalban 9 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, hétfő délután 28-33 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Abigén.
1: A bogyós gyümölcske. Szent Péter esetője. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: És a gyerek. A gólyakali.
0: Foszti fiú esetője.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
2: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
3: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
4: Kedves hallgatóink, mai

övesszük együtt. Pár órával később a szalonai építés vezetőség jelentését is az asztalára tették. A szokásos havi jelentés volt ez, számadások, munkakimutatások, tervek módosításai, személy előterjesztések. Ezeket legsúlyosabb országos gondjai közt is mindig maga nézte át, mert nagyon a szívén feküdt Szalona. Az elpusztított kis falu fölé, amelyben anyja csontjai porlottak, olyan palotát akart építetni, amilyen még nem volt császárnak. Mindig úgy érezte magában, hogy az a legszebb hely a világon. Ott legszelidebb az ég kéksége, leglágyabban tud ringatni a tenger, és legtisztább szívűek az emberek. Fia székhelyének és maga temetőjének szánta a szülőföldjét. Már fiatal korában sokszor mondta a feleségének, hogy élni nem tudna a békés illír halászok és fügekertészek közt, de öreg embernek visszamegy közéjük, és ott fogja letenni az élet hivatalát, ahol hurcolását magára vette. A jelentésben mindjárt megakadt a szeme a kertész nevén. Pársoros megjegyzés volt melléírva. Quintus kertész lezuhant egy körtefa tetejéről, és halára zúzta magát. Felesége, Szaprícia, eltemette, és rokonságához költözött a szíriai Apatéba. A szolgálati nyilvántartásból és az élelmezési lajstromból mind a ketten töröltettek. A császár megkönnyebbülten sóhajtott. Az istenek megint a kezére jártak, sőt, megelőzték a szándékait. Megbüntették Quintust, ha már bűnös volt, és ha még nem volt, az elejét vették annak, hogy az lehessen. Az asszony kevésbé nyugtalanította, s az egyébként is végzet elé ment, ha Apatéba telepedett át. Galerius azt jelentette, hogy aránylag kevés áldozattal teljesen lecsöndesítette a keretet. Mindössze Apatét kellett porrá égetni a beléje zárt istentelenekkel, és Melitenében megtizedeltetni a katonaságot. Ellenállás alig volt. Az istentelenek fajzata csak addig szemtelen, amíg urat nem érez maga fölött. A parancs előtt meghunyászkodik, mint a megostorozott ebb. Az antiókiai csőcselék is csak egy napig zavargott, aztán visszabújt a csatornákba. Itt Maxentius Princeps nagyon hősiesen viselte magát, úgyhogy a császár jóváhagyásával engedélyt is adott neki az Alexandriába való visszatérésre. A császár beleegyezését akarja ott megérni, miután az övét már megkapta egy olyan tervhez, amelyet a családi tűzhely istenei sugaltak neki. Constantinus Princeps sebesülten fekszik Nikomédiában. Hátába fúródott a nyíl, úgy látszik, menekülés közben. A Cézár jelentése annál inkább megnyugtatta a császárt, mert Alexandriában sem következtek be azok a kavarodások, amelyekkel számot vetett, mikor az utolsó ediktumot kiadta. A keresztények vagy elszélettek, vagy a félelem észre térítette őket. A hivatalos jelentésekben olvasott ugyan újabb letartóztatásokról, de egyetlen kivégzésnek se talált a nyomát. Ezt csak azzal lehetett magyarázni, hogy a régi és az új befogadottak elméjét egyformán megvilágosították az istenek. Inkább választották az áldozatok megadásával az életet, mint a babonáikhoz való konok ragaszkodással a kínos és rút halál céltalanságát. Éppen kapóra jött, hogy Tágész, a főaugur kihallgatása jelentkezett. A császár arca derűs volt, a főpapé komor és gondterhelt. Nem színészkedett, se nem geneteskedett. Viselkedésén őszinte megrendülés érzett. Azon kezdte, hogy nem szívesen vállalkozott erre a lépésre, amely tisztában van vele, nem csak szent hivatalát, hanem életét is kockára teszi. De mivel a félelem mindenkit elnémított, neki kötelessége megszólalni. A keresztények ügyéről van szó, ami nem egyszerű közrendészeti ügy. Az istenek tekintélyével és a császár tekintélyével együtt a birodalom üdve is veszélyben van. Mit akartok még? Kérdezte ingerülten a császár.

0: Olyan parancsot adtam ki, amely pallos gyanánt lóg minden keresztény fej felett. A főpap azt válaszolta, hogy nem ér semmit az olyan parancs, amit nem lehet végrehajtani, és nem volt értelme olyan pallost felemelni, amellyel nem lehet lesújtani. A börtönök úgy tele vannak, hogy már néhány állami gyárat is ki kellett üríteni a foglyok számára. Ezren meg ezren vannak letartóztatva, férfiak és nők, aggasztyánok és gyermekek, előkelő gazdag polgárok és szemétről szedett rabszolgák. Egy se hajlandó babonáját megtagadni. Valamennyi szidalmazza az isteneket és a császárt, és egynek se lehet a haja szálához érni. Egyetlen keresztény miatt, aki olyan magasan van a halandók feje felett, hogy lehetetlen elérni. Ki az? Kiáltott sápadtan a császár. Egyenrangú az istenekkel. Azt kérdeztem, ki az? Feleséged, ő istensége. A főpap széles melle megkönnyebbedve vette a lélegzetet, hogy kimondta a két súlyos szót. A császár lehorgasztotta a fejét, és egymásra tapasztotta a két kezét. Tett vagy mondott valamit? A pap az igazságot felelte. A császárné nem tett és nem mondott semmit, és éppen ezzel akadályozta meg a törvény végrehajtását. Nem avatkozott semmibe, csak nem vett részt az udvar nyilvános áldozattételein. Kétségbeesés és fölháborodás viharzott végig az egész városon. Először csak azt zúgták, hol a császárné. Később már olyan kiáltások is hangzottak, kezdjétek a császárnén. És most az egész világ visszafojtott lélegzettel lesi, mit fog tenni a császár. Ézd meg, legszentebb úr, hogy nem az istentelenek azok, akik rávallanak a császárnéra. Ők nem helyezik maguk elé pajzsul a dominát, mert ők esztelenségükben csak a vértanúságot kívánják, és annak siettetését kérik istenüktől együgyű imádságaikkal és zavaros énekeikkel. Az istenhívők azok, akik azt kiabálják, hogy kezdjük a császárnén, és ezért nem nyúlhatunk a keresztényekhez addig, amíg... Beszélj bátran, mondta a császár nyugodtan. Tudom, hogy kötelességet teljesíted, és te is tudod, hogy én nem szoktam büntetni a kötelesség teljesítést. A főpap térdre esett, és megcsókolta a császár saruját. Legszentebb úr, a forradalom palotát kapujában van. Vagy áldozni fog az Augusta, vagy te leszel az áldozat. A császár azzal bocsátott el a papot, hogy a császárné áldozni fog, bár beteges, és addig is csak betegeskedése tartotta vissza az istenek előtt való megjelenéstől. Sokáig járt lesfel dolgozó szobájában, és rájött, hogy az istenek közt való harc csak most kezdődött meg igazán. Belátta, hogy tágésznak igaza van. Itt az istenek sorsával együtt dől el az övé és a birodalomé is, amely nem csak az ő birodalma, hanem a fiáé is. Épp a fia miatt vette biztosra a halhatatlan istenek győzelmét. Hogyan teljesedne a jóslat, ha nem ők diadalmaskodnának? Csak azt hitte, a feleségét is jól ismeri ahhoz, hogy mellé álljon a harcban, amelyben az istenek szeszélye döntő szerepet juttatott az asszonyi szeszélynek. Eddig nem sokat törődött vele, milyen istenhez imádkozik élettársa, mert mikor az erős istenek, az ő szövetségesei, az erős férfié, nem jelenthet semmit, hogy az asszonyi nátszál merre hajlik. Tudta, hogy felesége húz az asszonyoknak való új istenhez, aki őt is majd nem félrevezette addig, míg ki nem ismerte. Babonáskodását elnézte neki akkor is, amikor ő már rájött arra, hogy az új isten, noha varázslatban jártas, inkább alattomos, mint ügyes, és nem erővel, hanem ravassággal akarja megdönteni a régi isteneket. Talán elnézésével bűnt is követett el, de örült neki, hogy az asszony beteg lelke kínzó démonai elől el tudott menekülni a keresztény mágusok könyveibe. Most már azonban többről van szó, mint asszonyi idegekről és fejszaggatásokról. Most már életre, halálra vetik a kockát. Nem volt benne kétsége, hogy a felesége nem fog ellene játszani. Egyedül találta a császárnét, de sírástól kivörösödött szemmel. Mi történt megint, Priska? Ölelte magához gyöngéden. Megint gonosz álom kínzott. A császárné nem tudott szóval válaszolni, csak átnyújtotta a lánya levelét. Valéria halott gyermeket szült. A császár azt hitte, ez a legjobb alkalom arra, hogy arra az útra terelje feleségét, amelyen együtt kellett haladniuk. Ne sírj, anyácska, majd meglágyítjuk az istenek szívét. Engesztelő áldozatot mutatunk be Vesztának, Juno Lucinának és a Magna Maternek. Priska hevesen rázta a fejét az uravállán. Vagy eljössz velem Memphisbe, Ízis szent kútjához, és leborulunk együtt a sugaras arcú istennő előtt ki, ölében ringatja Lóruszt, a keble után kacagva kapkodó kisdedet? Az asszony most már felemelte a fejét, és szép szaggató könyörgéssel nézett az urára. Dioklész, ne bánts engem az isteneiddel, akik elvették a fiamat, és anyja méhében megölték az unokámat. A császár tudta, hogy nehéz küzdelem lesz. Szelíden, de elszántan vette védelmébe az isteneket. Az ember soha se tudja, mivel bántotta meg őket. Szerencse, hogy buzgó áldozatokkal mindig megengesztelhetők. Soha, soha, kiáltotta az asszony. Ők voltak a gonoszak, én soha nem vétettem nekik. Diokleciánus nagyon óvatos és halk célzást tett arra, hogy az istenek rossz néven veszik, ha elhanyagolják őket egy másik istenért. A császárné elértette, és nem titkolt sértődéssel válaszolt. Igazságtalan vagy, Dioklész! Én még akkor semmit se tudtam arról az új istenről, akit célzasz, mikor a te isteneid már elrabolták tőlem a fiamat. Ha nem bántottál volna, hallgattam volna. Most már kimondom, hogy te miattad ver bennünket az Isten. Te vagy az oka, hogy a lányunk halott unokát szült. Én? Ütött a mellére a császár. Te! A hamis isteneiddel, a bálványaiddal, az egyik az Isten gyűlöletével. Szó-szót ért, míg a szavakból parazsos végű nyilak lettek, amelyek lángba borították a múlt mennyezetét, amely alatt a két ember megöregedett. Már nem a minden gyöngétségét egy sebb gyógyítására összetakarító férfi állt szemben a feleségével, akinek minden örömtől elszokott szívében csak az uráért való rajongás tartotta az életet. Két lángoló kar csapott össze a halálos párbajra kiállt istenek kezében. Celid rábeszélésre, okokkal való meggyőzésre itt már nem lehetett gondolni. Megmondta nekem Pantaleon már Nikomédiában, hogy te vagy az Antikrisztus. Fortyogott föl az asszony dühének lávája. Pantaleont mered emlegetni? Kiáltotta a császár, hogy az erek kidagadtak beesett halántékán. Az árulót! Pantaleon a Krisztus leghűségesebb harcosa. A te Pantaleonod orgyilkos volt. Volt? Tántorodott meg az asszony. Volt, igen, volt. Kérdezd meg Galériuszt. Ha ő nincs, ma se urad nincs, se fiad. A császár vörösre gyúlt arccal lélegett. Még nem eszmélt rá, mit szalajtott ki a száján. Az asszony alabástom szoborrá merevedett. Nem sikoltozott, amikor megelevenedett. Tapogatózva nyújtotta ki reszkető két kezét. Háromszor is fölnyitotta a száját, míg kibírt szabadulni elszorult torkából a hang. Nem az emberi öröm hangja, az elveszett kölyke nyomára lelt állatvinnyogása. Dioklész! Mit mondtál? Dioklész! Két keze haldokló galambként vergődött az ura mellé. Most már a császár rémült meg. Egy pillanat alatt talpra szökkent józanságával arra gondolt, hogy ha őrültséget tettet, az asszony azt el fogja neki hinni. De hogy ránézett az elkínzott arcra, ahogy látta a hervadt száj vonaglását, ahogy az eszelős reményfénye rácsillant a reszkető szemhéjak alól, nem volt többé ura magának. Az apai szeretettől elgyöngített szív nem bírta tovább nézni az anya szenvedését. Ha az istenek így akarták, Priszka, tudj meg mindent. Beletámogatta a császárnét a bíborvánkosokkal kibélelt nagy karosszékbe, és elmondott neki mindent. Kezdve a pessinuszi jóslattól. Az asszony egy darabig moccanás nélkül hallgatta, aztán elkezdett hullani a könnye. A végén lecsúszott a székről, és odaborult az úr elé. Hagyj itt, édes uram, olyan jó így. Ölelte át a lábait, mikor föl akarta emelni. Hiszel-e már az istenekben, Priszka? Érzed-e már, hogy egész életünkben fölöttünk tartották a kezüket? Van-e még kétséged abban, kiknek köszönheted ezt az órát? Tudod-e már, kiért kell az egész világ előtt bizonyságot tenned arról, hogy nem vagy ellensége az isteneknek? A császárné pergamentekercseket húzott elő egy ében fából való kis szekrényből. Fejvánkos alól kivette a keresztet, amelyet Pantaleon első látogatásakor hagyott nála. Vidd el őket tőlem, édes uram, és gondoskodj róla, hogy holnap nálam is felállítsák a halhatatlan istenek oltárát. Minden reggel engesztelő, és minden este hálaadó áldozatot fogok nekik bemutatni. Nem úgy lesz, Priszkám, fogta a császár két keze közé felesége arcát. Te holnap reggel velem együtt fogsz áldozni Jupiter Olympikus szentélyében az udvar szeme láttára. Holnap délután pedig hajóra ülsz, és Bájéba utazol. Bájéba? Dadogta a császárné. És ő? Ő itt marad velem. Téged Bion fog elkísérni, hogy legyen kivel beszélned róla. Elválasztasz tőle, mielőtt visszaadtad volna. Az öreg ember átkarolta az öregasszony derekát, akinek csak a szeme fény lett. Arcát, testét hirtelen bágyadság szállta meg. Jól figyelj, Priszka, okosnak kell lennünk, ő érte. Most már te is a kezedben tartod a sorsát, nem csak én. Lehet, hogy az az áldozat, ami most következik, nehezebb lesz, mint amit eddig szenvedtél. Én már tudom, mit tesz boldogságot eltitkolni. Az asszony egyre fáradtabban bólogatott. Belátta, hogy el kell mennie, s találkoznia se szabad a fiával. Az éve nem jó, azt érezte ő maga is. Az előbb még majd kiugrott a helyéből, most elelállt a dobogása. Bájé gyógyító forrásai megerősítik, 6 hét alatt kipihenni magát, s hozzászokik a boldogság gondolatához. Akkor elküldi hozzá a császár a fiát. 7 hétig az övé lesz, és örülhet neki, ha el tudja titkolni az örömét. Amire az apa majd 1 éve képes már, arra az anya szívnek is lesz ereje 7 hétig. Akkor megkezdődik az utolsó esztendő, és Quintiport szabad szárnyra bocsátják. Apollinaris, nyögött fel az anya. Apollinaris, a mi fiunk. Azt a nevet el kell felejteni, parancsolta a császár. Most még csak Quintipor van, a magiszter. Quintiporból, amint 19. évét betölti, lovag lesz és palotát kap Rómában. Legyen a maga ura, szokja meg az előkelő életet, s nem mint rabszolga vegye fel a bíbort. addig mi mindent előkészítünk, anyácska. Még asszonyt is keresünk neki. Jó lesz így, anyácska. A császárné egyre bágyattabban bólintott mindenre. Félig aludt már, és még akkor se ébredt fel egészen, mikor másnap délelőtt ráhintette a tömjént az Istenek királyának oltárára. Délután hajóra szállt, másnap megnyíltak a börtönök ajtajai, a vérpad és a mágiák felé. Az első nap Alexandria püspöke nyerte el az örök élet koronáját 29 paptársával együtt. 21. Lactantius a rétor búcsózott az alexandriai gyülekezettől, amelyek még csak negyedik hete volt tagja, és már is mindenki vezetőül tisztelte. Már megtérésében csodát láttak a keresztények, bár ő természetes magyarázatát adta. Krisztus katonájához illő szerénységgel, ezzel a neki addig meglehetősen ismeretlen erénnyel, amellyel a megigazulás ajándékozta meg. Jelen volt az első kivégzéseken. Látta az örök világosság előrevetődését a pallosat mosolygó arcokon, nem az égő hús szagát érezte, hanem mennyei rózsák illatát, s hallotta, amint a haldoklók éneke fölfelé száll a lángok közül. Angyalkórusok citera zengése ereszkedik eléje az ég fodor felhőiből. Mások magukat a fehérbe öltözött angyalokat is látták, amint pálma ágokat lengetnek a vértanuk elé. És sokan amiatt is tértek meg, mert úgy vették észre, mintha az angyalok nekik integetnének. Lactantius nem állította ezt. Isten valószínűleg nem tartotta még méltónak erre a látomásra. De amit tapasztalt, az is meggyőzte arról, hogy csak az igaz Isten lehet az, aki gyönyörré tudja tenni a halál borzalmát azzal, hogy létrát nyújt le a hozzá kívánkozók elé, és fölviszi őket a maga mennyei városába, ahol hervadhatatlan rózsák nyílnak a föld hulló virágai helyett. Megkértem Nesztert, hogy adja fel neki a keresztséget, és most derült ki, hogy a rétor csak ugyan kiválasztottja volt az Istennek. Nem csak az ő lelkének megtisztításáról gondoskodott, hanem eszközévé választotta mások megigazulásának is. A püspök, aki bár szent életű volt és bölcs pásztora az antiókiai egyháznak, a Szentlélekben való kétkedésével az eretnekség szélén járt, és könnyen kárhozatba szédülhetett volna. A rétor megtérésében azonban, akit mindennapos vitáikban nem tudott meggyőzni a maga emberi ékes szólásával, kénytelen volt a püspök észrevenni boldog megszégyenüléssel a megvilágosító lélek munkáját. Ennél fogva az Atya, Fiú és Szentlélek nevében csorgatta a rétor vállaira az életvizét, mikor az belemerítette magát a keresztelőkútba. Ez olyan nagy öröm volt a híveknek, hogy magában is megmagyarázta volna azt a tiszteletet, amelyel az új testvért körülvették. Lactantius azonban más érdemeket is szerzett arra, hogy hittársai őt tekintsék igazi fejüknek a jámbor és tudós, de testi erejében meggyöngült Neszter helyett, aki ezekben a nehéz időkben nem tudta elegendőképpen pótolni a kivégzett püspököt. A jó öreg, aki nappal, mint rabszolga hurcolta a rétor után az irattekercseket, a titkos éjjeli összejöveteleken csak sírni és imádkozni tudott. A földi szorongattatások közben azonban másra is volt szükség, és ami a püspökből hiányzott, az mind megvolt a rétorban. A hitbuzgalmon kívül az erély, a csüggedők bátorításában és a szomorúak vigasztalásában. Az emberi gyöngeségekkel számot vető okosság az ellenállás megszervezésében és az összeköttetések felhasználásában. Neki köszönhette az alexandriai gyülekezet, hogy az első napok megpróbáltatásai szét nem szórták. Menekülést tanácsolt azoknak, akik félelmüket bevallották, és a gyülekezet előkelőivel meg tudta értetni, hogyha a gyámoltalanok és együgyűek botladozását elfogja és nézze az Úristen, tőlük mint az egyház oszlopaitól, álhatatosságot követel. S csak ugyan a bíróság tagjai közül többen meg is maradtak keresztényeknek, ha némi megalkuvás árán is, hogy hit sorsosaikra enyhe ítéletet szabhassanak, s hogy a bálványimádó tisztviselőknél is közben járhassanak értük. A jó szó ezeknél nem mindig volt elegendő, de pénzért szívesen kiállították az igazoló libelluszt arról, hogy az istentelenséggel vádoltak, teljesítették az előírt szertartásokat. Lactantius meggyőzte a testvéreket arról, hogy az okosság nem mindig bűn, és az oktalanság nem mindig erény. Aki kicsin hitűségből, vagy aljas haszonlesésből megtagadja Istenét, és áldozatot mutat be a bálványoknak, az méltó arra, hogy úgy Isten, mint a gyülekezet, kivesse magából. De aki pénzzel meg tudja magát váltani a faggatásoktól, és rá tudja szedni az Antikrisztus saját hazug és kapzsi szolgái segítségével, az nem érdemel büntetést. Isten búzája vagyunk, mondogatta rétor. Mindnyájan készek a megőröltetésre, hogy az egész világ táplálására elegendő kenyér süttessék belőlünk. De éppen mert erre rendeltettünk, takarékoskodnunk kell magunkkal, hogy el ne fogyjunk mindnyájan, mikor a Krisztus megteríti a győzelmi lakom asztalát. Lactantius, akinek helyét minden szabadkozás ellenére is Nestor jobbján jelölték ki, általános sírás közben búcsúzott a testvérektől. A császár rendelete küldi Rómába, mondta. Testvéreim, fejezte be szavait, eljött az idők teljessége, és feltöretik hetedik pecsétje is a könyvnek, amelyet az apostol Patmosban látott. Tudjátok, hogy a hatodik pecsét feltörésekor megrendült a föld, most pedig el fog sötétülni az ég, mint a bekötözött zsák, a hold vérszint vált, és megindul a föld négy sarkáról a szelek négy angyala, hogy erős leheletükkel szétválasszák Isten ponyváján a tisztát az ocsutól. A rétor szava harsogott, mint az érdből való duba, és a gyülekezetben olyan rémült csönd támadt, mintha az apokalipszisnak mind a hét angyala most öntené ki serlegét a bálványimádásra csábító Jezabel városára. Lactantiust magát is megdöbbentette ez a csönd, és az arcokra fogyott rémület. Megérezte, hogy fölindulásában többet mondott, mint amennyit akart. Lehalkult hangon csak ennyit szólott még. Azzal búcsúzom tőletek, amit a Laodikeai egyház angyalának mondott a bárány. Íme, az ajtó előtt állok és kobogtatok. Ha valaki meghallja hangomat, és kinyitja előttem az ajtót, belépek akkor, és vele leszek, és ő én velem. A győzedelmesnek megadom, hogy együtt ül velem a trónusomon, mint amiképp én is győztem, és ülök az atyámmal az ő trónján. Akinek van füle, hallgassa, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Letörölve a fölindulástól csorgó könnyeit, békecsókot váltott először a püspökkel, aztán mindazokkal, akik köréje tolongtak. Hajója korán indult, nem várhatta meg a többiek felszólalását, se azt a szomorú szertartást, amelyel az összejövetel befejeződött.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A bogyós gyümölcskertész.
5: Szent Péter esernyője.
6: Házasságon innen.
7: Katalin.
6: A gyerek.
8: A gólyakalifa.
9: Foszti fiú esete.
10: Pacsirta.
11: Pilátus testament.
12: Szigetkék.
13: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.

0: Adora. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Kocák Szilviától hallják. Az építőipari rezsi óradíj általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 7830 forint óránként. A közlekedési és beruházási miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. A jogszabály szerint a szabályozás az építőipari ágazati körülményeket és a gazdasági környezet előnytelen változásait tartja szem előtt. A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. Az ajánlott építőipari rezsióradíj mértékéről szóló rendelet társadalmi egyeztetése során közzétett indoklásban nyomatékosították, hogy az építőipari rezsióradíj emelésének fő indoka a költségek növekedése. Egyrészt emelkedtek az energiaköltségek, ami növelte a rezsianyagok és a munkahelyi energia ráfordításait. Másrészt az infláció miatt nőtt a munkahelyi szociális és munkaegészségügyi szolgáltatások költsége is. Emellett a díj megállapítása a legfrissebb béradatokon, közterheken és ágazati számításokon alapul, és a szakmai szervezetek szerint csak a megemelt szinten biztosítható, a megfelelő színvonalú építőipari szolgáltatás. Az iskolakezdési támogatás jár az egyszülős családoknak is, ám a Magyar Államkincstár csak azokat látja a rendszerben, akik regisztrálva vannak egyedülálló szülőként a magasabb összegű családi pótlékra. Hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán. Kátai Német Vilmos szerint ezt online az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán is be lehet jelenteni. Ehhez egy változás bejelentési kérelmet kell benyújtani, és igazolni kell az egyedülállóságot, például jogerős válási végzéssel, halotti anyakönyvi kivonattal, vagy ha külön élnek és nincs élettárs, szükséges nyilatkozattal, jelezte a miniszter. Korábban a pénzügyminisztérium azt közölte, hogy a 100 000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyermek után. Az érintettek körébe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyermekek, a dobbantó programban vagy a műhely iskolai képzésben résztvevő fiatalok, az árvaellátásra jogosultak, az egyszülős családban, nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők. A rendelkezésre álló adatok alapján a támogatás idén nagyjából 400 000 gyermek után fog járni. Hétfőn meg kell semmisíteni a választási irodákban az áprilisi országgyűlési választás ajánló íveit, a szavazólapokat és az egyéb választási iratokat a jegyzőkönyvek kivételével. Utóbbiakat a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik tovább. A választási eljárásról szóló 2013. évi törvény előírja, a szavazás után a szavazólapokat a helyi választási irodában kell elhelyezni, és 90 napig meg kell őrizni úgy, hogy azok illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek. A szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon a választási iratokat a jegyzőkönyvek kivételével meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak át kell adni. Amennyiben a választás eredményével összefüggő büntető eljárás van folyamatban, akkor az érintett iratokat az ügy jogerős lezárásáig meg kell őrizni. Sok szempontból sajátos időjárási körülmények között alakult ki a június végi európai rekordokat döntögető hőhullám, közölte a Hungaromet ZRT a jelenség hátteréről készített tanulmányában. Azt írták, június közepén már megfigyelhető volt a Nyugat-Szaharában, valamint az Arab-félsziget és Irán térségében kialakult forró zóna, és mindkét térségből a forró levegő nyugat felé indult. Az arábiai légtömeg mozgása azonban gyorsabb volt, mint a nyugat-szaharai légtömegé, így utolérte azt, és Nyugat-Afrikában egy különösen erős, meleg mag jött létre. Eközben Marokkó térségében kialakult egy sekélyciklon, ami a szaharai forró légtömeg egy részét június 16-án Európa felé térítette el, míg a másik része a szokásos pályán az Atlanti-óceán fölé sodródott. Az erős napsütés tovább melegítette, vagy legalábbis nem engedte lehűlni az északra sodródott szaharai levegőt, a forró légtömeg és az ahhoz kapcsolódó anticiklonban végbemenő folyamatok eredményeként kialakult egy hőkupola. Az alsó légrétegben kialakultak porördögök, és az anticiklon peremén némi nedvesség hatására gyorsan kifejlődött egy-egy rövid életű klasszikus hőzivatar is. Magyarországra június 27-én a megszokott délnyugati helyett északnyugati irányból érkezett meg az afrikai eredetű hőhullám magja. Június 29-én többfelé mértek 41 fok feletti hőmérsékletet.
0: Az időjárásról.
1: A napsütést egyre gyakrabban zavarhatják meg felhők, eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat az ország egyes részein. Az északi szél élénk, néhol erős lesz. Napközben 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. Hajnalban 9 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, hétfő délután 28-33 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a Kitekintő, az Európa Rádió magazin műsora. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Tudták, hogy a Pannon szikes sztyeppék és mocsarak kizárólag a Kárpát-medencében fordulnak elő? És azt, hogy miért fontosak, milyen madaraknak adnak otthont? Nem? Akkor nagyon figyeljenek, mert vendégem Tokodi Béla, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei titkára egy olyan uniós támogatású projektről mesél majd, amely ezen élőhelyek közül 4-et próbál megmenteni a következő 6 évben.
2: Ez a különleges élőhely típus kizárólag a Kárpát-medencébe fordul elő. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 230 ezer hektár van az egész Európa Unióban, és ebből 206 ezer hektár nálunk található Magyarország határain belül. Van egy kicsi Ausztriába, valamennyi Szlovákiába, de úgy tűnik, hogy ez egy ilyen nagyon speciális magyar sajátosság. És ez rendkívül ritka, hisz hogyha ilyet akarunk találni, ilyen élőhelyet legközelebb, akkor Oroszország keleti részére, vagy Kazasztánba, Mongóliába kell elmennünk. Nagyon-nagyon speciális, és nyilván mivel nagyon speciális, rendkívül érdekes élőhely közösség. Ha megnézzük a növényeket, ott is nagyon speciális, szárazságtűrő, a szikes tavaknak a nagyon speciális életciklusához alkalmazkodó növényvilág van, de természetesen, ami a legérdekesebb számunkra, és a leginkább karakterfa, indikátorfaj, azok a madarak, amely azt lehet mondani, hogy tényleg az egyik legkülönlegesebb Európában. És hát nyilván az a probléma ez az élőhely típussal, hogy nagyon ki van téve a klímaváltozás, illetve a különböző humán hatásoknak, és hát folyamatosan fogy, és rendkívül nagy veszélybe van.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A délalföldi szikesek rehabilitációjára indított projektet uniós támogatással a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósággal és a Sándorfalvi Önkormányzattal együttműködve. A 6 évesre tervezett munka során több mint 1000 hektáron állítják vissza az eredeti élőhelyet. Tokodi Béla projektvezető, az MME Csongrád megyei titkárának elmondása szerint a Pannon szikes cseppék és mocsarak az Európai Unió olyan kiemelt élőhely típusai közé tartoznak, amelyek kizárólag a Kárpát-medencében fordulnak elő. Ide tartoznak a szikes tavak, amelyek közül most 4-et fognak kezelni. Ezek a délalföldi Tisza völgyben elhelyezkedő Gátéri Fehértó, a Tömörkényi Lyukashalmi puszta, a Balástyai Müller,

0: 206 ezer hektár nálunk található Magyarország határain belül. Van egy kicsi Ausztriába, valamennyi Szlovákiába, de úgy tűnik, hogy ez egy ilyen nagyon speciális magyar sajátosság. És ez rendkívül ritka, hisz hogyha ilyet akarunk találni, ilyen élőhelyet legközelebb, akkor Oroszország keleti részére, vagy Kazasztánba, Mongóliába kell elmennünk. Nagyon-nagyon speciális, és nyilván mivel nagyon speciális, rendkívül érdekes élőhely közösség. Ha megnézzük a növényeket, ott is nagyon speciális, szárazságtűrő, a szikes tavaknak a nagyon speciális életciklusához alkalmazkodó növényvilág van, de természetesen ami a legérdekesebb számunkra, és a leginkább karakterfa, indikátorfaj, azok a madarak, amely azt lehet mondani, hogy tényleg az egyik legkülönlegesebb Európában. És hát nyilván az a probléma ez az élőhely típussal, hogy nagyon ki van téve a klímaváltozás, illetve a különböző humán hatásoknak, és hát folyamatosan fogy, és rendkívül nagy veszélyben van.
1: Mik a jellemzők egyébként ezekre a területekre?
0: Alapjába véve ez az élőhely típus egy gyűjtő fogalom, nagy része száraz élőhely típus, tehát különböző szikes poszták, vakszikesek tartoznak bele, ez egy gyűjtő fogalom, kb. 9 különböző élőhely típus tartozik ebbe, viszont ami nagyon-nagyon izgalmas számunkra, ennek a panonszikes sztyeppek és mocsarak élőhely típusnak a vizes részéhez kötődő élőhelyek, és elsősorban itt, amit meg kell említeni, a szikes tavak és a mocsarak. A szikes tó az, ami unikális szinte az egész világon. Ezek magas szalinitású, oldott sótartalmú, vízzel rendelkező, időszakos vízállások, általában sekély, lefolyástalan tavak, amelyek jellegzetessége, hogy speciális ilyen hidrológiai áramlások mentén helyezkednek el, és jellemző rájuk a víznek a talajból történő feláramlása, amely a magas sótartalom miatt kicsapódva okozza ezt a nagyon fehér sziksót, amit egyébként nagyon régen, még 100 évvel ezelőtt rendszeresen összesöpörtek, és ebből tisztítószert készítettek és rágolták piacokon. Nagyon jellegzetes dolog, itt a hazai szikes tavakra az jellemző, hogy a lúgos irányba mennek el, tehát ezek lúgosak. Nagyon fontos, hogy a 1 gram per literes só oldott tartalmat elérjék ezek a tavak. Voltak egyébként nagyon sós tavaink is, és ezeknek a oldott anyag tartalma ez nagyon-nagyon magas volt. Egy nagyon jó példa erre, hogy a tengereknek az átlagos só tartalma 35 gram per liter, és sajnos a már 40 éve tulajdonképpen elpusztult, eltűnt, kiszáradt, kiskunságban található szappanszéknek a szalinitása az 70 gram per liter volt. Tehát kétszeresét ért el az átlagos tengervíz szalinitásának, ami rendkívül érdekes. Nyilván el kell képzelni, hogy az ilyen jellegű vizekbe, például halak nem élnek, ott kezdődik a dolog. Nagyon speciális madárközösség alakul ki rajtuk, és nyilván a növényvilága is nagyon-nagyon redukálódik a kifejezetten sótűrő növényekre. Nagyon nagy jellegzetesség ezeknek a tavaknak, hogy ezek időszakosak. Tehát amikor vannak az októberi-novemberi esőzések, most azt lehet mondani, hogy régebben azért ez nagyon jellemző volt a november, hogy esős, bár most az elmúlt november az nem is volt annyira nagyon rossz itt a Dél-Alföldön, de alapjában véve elkezdtek esni az őszi esők, töltötték a tavakat, tehát leesett a nagy fagyokkal jövő hó, általában ez januárban volt jellemző, januárban és februárban, ez a hótakor ez viszonylag tartósan megmaradt, és az olvadás annyira föltöltötte a tavakat, mivel március lett és jött a jó idő. Ezek tulajdonképpen ilyen bőséges vízállással rendelkező tavak voltak, ez a bőséges vízállás itt általában azt lehet mondani, hogy 1 méter alatt voltak ezek a tavak, mindig az 1 méteres mélységet nem nagyon érték át, ezek segélyvízek voltak, de volt benne víz, és hát nyilván az ilyen jellegű talajszerkezet egy ilyen vízzáró réteget is kialakított, tehát ez a víz ez meg is maradt, csak a párolgás okozta veszteség volt, de természetesen ezt azért a márciusi, áprilisi, májusi, és főleg a júniusi esők, azok még annyira pótolták, hogy ez kitartott egészen nyár közepéig, nyár végig. Most szépen ezek a tavak kiszáradtak, ilyenkor előjött a sziksó, és megjelentek a nagyon szárazságtűrő növények rajta. Tehát egy nagyon extrém tavakról van szó, nagyon magyar sajátosság, és hát sajnos az a probléma, hogy ezek eltűnő félben vannak, amelynek nagyon-nagyon sok oka van. És mi ezzel a Európa Unió LIFE pályázati alapjához benyújtott, és hát nyertes pályázattal, a következő 6 év során 4 nagyon jellegzetes szikes tavat szeretnénk rehabilitálni és gondoskodni a fenntartható úgymond működtetésükről.
1: De ez azt jelenti, hogy ezt a négy szikes tavat még lehet rehabilitálni, tehát még meg lehet.

0: menteni? Menthető állapotban vannak?
1: Ezek még igen. Nyilván itt, ami a legfontosabb, az a víz hiánya. Tehát ez egy kulcsfontosságú dolog. Ennek sajnos, hogyha körbenézünk, és nagyon sokat beszélünk róla, több oka van. Az egyik a legfontosabb nyilván itt ebben az esetben is a talajvíz csökkenése, ami brutális mértékeket ért el az elmúlt 30-40 évben. Folyamatosan évről évre csökken a talajvíz. Az a homokhátságon sok esetben már a 9-10 métert is elérte. A homokhátságon lévő szikes tavak valószínűleg menthetetlenek. Viszont a folyóvölgyekben lévő szikes tavak, és mi is itt, ahol dolgozunk, leginkább Csongrád megyében van, azért mondom, hogy leginkább, mert a legészakabbi, a legnagyobb szikes tó, az pont a megye határon van, tehát a megye határ az kettészeli a tavat, ez a Gátéri Fehér tó egyébként. És ezek a tavak egyrészt az asszály miatt lenyelesen kevesebb vizet kapnak, pontosan még tulajdonképpen a csapadék mennyiség nem is annyira csökkent, mint ahogy ezt gondoljuk, hanem annak az időszakossága, rendszeressége az kicsit fölborult. Tehát, hogy már nem kiegyensúlyozott, mint régen, mikor tudtuk, hogy a négy évszakhoz milyen csapadék mennyiségek és milyen formába csatlakoznak. Itt a havat kell megemlíteni, amit a Dél-Alföldön tényleg nagyon-nagyon ritka már. Olyan meg végképp nincs, hogy 10-20 napig mondjuk egy folyamatos hótakaró fedje be a tájat. Ami nagyon-nagyon fontos volt egy szikes tó éves ciklusában, éves állapot körforgásában. Ezek nincsenek. Sajnos az a tapasztalat, hogy ezzel nagyon sokat nem tudunk kezdeni, tehát hogy a klímaváltozás okozta rendszeressébbé váló asszályokkal, a csapadékmennyiség kiszámíthatatlanná válásával nagyon nehéz mit kezdeni igazából. Viszont vannak olyan humán hatások, amelyekkel viszont lehet kezdeni. Mert mi is történt a Kárpát-medencében? Az első folyószabályzások volt, erről nagyon sokat olvastunk. Sajnos most már egy utólag látjuk, hogy elhibázott módszerrel valósult meg. Például a Tiszának is a folyó kanyarulatait levágták, gátak közé szorították a Tiszát. Tehát régebben ez egy ilyen nagy kanyarokkal hömpögő folyó volt, 600 méter hosszan megy ugyebár át Magyarországon. És hát nyilván nagyon sok helyen szépen kiterült a víz, mikor éppen nagy volt az olvadás okozta árvíz hatása. De alapjába véve nagyon jó életközösséget hozott létre, nagyon volt a mezőgazdaságnak is egyébként, csak hát nyilván voltak olyan sajnálatos események, mint az 1879-es nagy árvíz, illetve egyéb kereskedelmi okok, ami miatt szükségesnek látták azt, hogy a folyót kell szabályozni. Emellett nyilván lecsapoltuk nagyon sok mocsarat az Alföldön, hogyha megnézzük a híres Pocsolya térképet, hogyha valaki így beírja a böngészőjébe, kijön egy nagyon-nagyon érdekes térkép, ami a folyószabályzások előtti vízviszonyokat ábrázolta. Megdöbbentő, nyilván még hogyha nem is pontos volt, meg ideális állapotokból volt ehhez közeli, de alapjában nagyon jól látszik, hogy hogy néztek ki akkor a folyóink, a nagy folyóink, illetve a kisebb folyóink is, és milyen csodálatos vízi világot hoztak létre, és ezzel párhuzamosan nyilván a mezőgazdaságnak is nagyon jó volt, hogy a talajvízszint az viszonylag magasan volt, nagyon egyszerű volt, nagyon sok növényt termelni, nem kellett öntözni például, hisz a talajvíz az kifejezetten magasan volt. Most már nyilván ez óriási gondot jelent a mezőgazdaságnak is. Sikeres kukorica termést nem láttam. Nagyon mélyen van a talajvíz. Öntözni kukorica ültetvényt nem feltétlen hatékony. De nagyon sok termény itt a jövőben valószínűleg nehezen lesz megtermelhető. Na mindegy, ezt megcsinálták gyakorlatilag a folyószabályzást, nagyon sok mocsár lecsapolódott utána, és a két háború között, illetve igencsak a háború után folytatták a szocialista kísérlet idején a táj átalakítását, nyilván a mezőgazdaság mindenek előtt címszóval, és hát ott olyan földeket, olyan teleteket is emberi akarat igájába akartak hajtani, amit már így utólag világosan látszik, hogy óriásiba volt. Ekkor épült az Alföldön és a Kisalföldön összesen 46 ezer kilométer hosszú csatorna. 46 ezer kilométer. Ez szinte mind vízlevezetésre szolgált. Hát ez valamivel több, mint az egyenlítő, és ez valami brutális. Tehát olyan szinten kell ezt elképzelni, hogyha egy képzeletbeli 500x500 méteres négyzethálót ráfektetnénk az Alföldre, hogy gyakorlatilag olyan sűrű ez a csatorna hálózat, hogy tulajdonképpen mindegyik négyzetnek az egyik oldala egy csatorna lenne. Gyakorlatilag ezek a csatornák folyamatosan vezetik le a vizet, és tulajdonképpen a talajvíznek a csökkenéséért felelősek, hisz leesik egy csomó eső, és a tanulmányunkban jól emlékszünk, hogy 5-600 milliliterről szóltak a tankönyvek 50 évvel ezelőtt is, tehát itt sajnem volt brutálisan sok csapadék mondjuk. De hát nyilván ez megvan, leesik, a vízgyűjtő telet összeszedik a csatornák, vezetik le a vizet. Ezen létesültek ugyan akkor, mikor készítették őket az 50-es, 60-as években műtárgyak, amelyekkel lehetett szabályozni ezeket a csatornákat, tehát bent lehetett tartani a csatornával a vizet. Nagyon sok esetben ezt már nem találjuk meg. Vagy ott van még a betonszerkezet, de a betétpallos rendszerű tiltószerkezeteket már rég elvitték. Vannak még nyilván újonnan épített, fémből készített, jó zárható tiltószerkezetek, amelyek a víz visszatartást szolgálják, de ebből kevés van. És azt lehet mondani, hogy nagyon-nagyon sok helyen megy le a víz igazából az Alföldről. Leesik, összegyűjti ez az óriási csatornarendszer, a végén belefolyik a Tiszába, Dunavölgybe, nyilván a Dunába, és a Dunába szépen elmegy a Fekete-tengerig. Tehát levezetjük a vizet. Viták vannak arról, szakmai viták, hogy hány millió köbméter víz megy le így az Alföldről. Én nem vagyok vízügyi szakember, próbálom a tudást megszerezni, de van, aki azt mondja, hogy egy ilyen két balatonnyi víz megy le, ami több kilométerről beszélünk.
0: Hát ezt szakemberek mondták, pontosan a vízválasztók mondták, hogy több víz megy ki az országból, mint ami bejön.
1: Az is igaz, így van. Brutális mennyiséget engedünk ki, és ez mind-mind a talajvíz csökkenéshez.
0: És szállítjuk ki a tájat.
1: Sajnos. És hát itt térünk vissza a szikes tavakra, amelyeknél, mint mondtam, ez a bizonyos felárabló víz, mert nagyon sok szikes tó úgy működött, hogy felárablási zónába alakultak ki ezek a nyilván geológiai képződmények, és a feláramló víz azt tette lehetővé gyakorlatilag az egyfajta vízellátását ezeknek a tavaknak, plusz a csapadékvíz. Na most ezek itt sajnos így egyre lejjebb kerülnek, nagyon sok helyen megszűnt ez a feláramlás. A csapadékvíz az nagyon kétséges, hisz, mint hogy mondtam, az eloszlás az nagyon aránytalan, egyáltalán nem olyan, mint volt, ami egy nagyon jól működő, kiegyensúlyozott rendszer volt. És hát annól még egyébként ezeket a csatornákra, az ezt el kell mondani, nagyon sok esetben az akkori koroknak a agrárszakember, és ez sajnos egyébként még 10-15 éve is jellemző volt, hogy vizet nem tűrték az agrárgazdálkodók, és hát bizony nagyon sok szikes tóba igazából csatornát húztak. Tehát átvezették a szikes tókon a csatornát annak érdekébe, hogy ez a víz ez le legyen vezetve ezekből. Na most igazából a mi projektünk az, nyilván egy tüneti kezelést tudunk adni, azt azért be kell ismernünk, a víz visszatartásnak, illetve a csapadékvizek helyezésének, az csak tüneti kezelés, hogy csatornákba tartjuk vissza a vizet, és ezzel megpróbáljuk a közvetlen talajvizet megemelni. A legfontosabb lenne, hogy a víz az a földbe legyen, és a leginkább megemelkedő talajvízzel így, amit bevezetnénk a földbe, amit egyébként csinálnak jó pár országban egyébként, és jól működik itt Magyarországon, itt még nincs erre kísérlet sem, ez emelné meg a talajvizet, és innentől kezdve a mezőgazdaságnak is jobb lenne, hisz ismételten lehetne a néha teljesen fölöslegesnek tűnő öntözés helyett jó megoldással, magas talajvízzel termelni ismét sok olyan növényt, ami vízigényes, illetve természetesen azoknak a speciális életközösségeknek helyt adó szikes tavaknak, illetve lápoknak is jobbra fordulna a sorsa, és tulajdonképpen meg lenne a vízutánpótlás, ami lentről van. Tehát ez egy nagyon nehéz először földolgozni, de így működik ez a rendszer, és hát most, amit mi csinálunk, az sajnos egy nagyon rossz irány, tehát a talajvíz szintet humán hatásokkal folyamatosan visszük lejjebb.
0: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Tokodi Béla projektvezetővel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei titkárával. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülése. A kormány július 13-ára és 14-ére kezdeményezte a parlament összehívását hét előterjesztés megvitatása érdekében. A javaslatok között szerepel az alaptörvény 17. módosítása, amely az alkotmányos intézményrendszert és a hatalmi ágakat érinti. Tárgyalnak a pedagógusok sztrájk jogának helyreállításáról, valamint a terror elhárítási központ és az országgyűlés őrség rendőrségbe olvadásáról. Napirendre kerül a kőolajtermék előállítók különadójának kiterjesztése, a méltányossági gyógyszertámogatás és a szifilisz fertőzések adatkezelése is. Ruf Bálint miniszter szerint a halasztás késleltetné a fontos változásokat. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A NAV július 9-éig 10,6 millió tételsort dolgozott fel, és több mint 11,3 milliárd forint átalányvámot szedett be, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az uniós kötelezettségként bevezetett új vámszabályból származó bevétel 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. Az átállásra a NAV, a postai és a futárszolgálatokkal, valamint az érintett kereskedelmi és logisztikai szereplőkkel együttműködve készült fel. Az előzetes egyeztetéseknek és az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően a vámkezelés az első naptól folyamatos volt. A rendszer fennakadás nélkül kezelte a nagy mennyiségű adatot. A 3 eurós átalányvámot július 1-e óta az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő árufélességek után kell fizetni. A vám nem csomagonként, hanem az abban található eltérő vámtarifa számú termékkategóriák után fizetendő. A vámkezelést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi. Újabb 821 millió forintot biztosít a kormány a Dunai Vasmű területén a környezetkárosodás megelőzésére. Az erről szóló kormányhatározat megjelent a Magyar Közlönyben. A határozat szerint a kormány továbbra is egyetért azzal, hogy a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzése közérdek. Amennyiben a szükséges intézkedések finanszírozásának pénzügyi fedezete a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek részéről nem biztosítható, és a kötelezettség másra nem hárítható át, az intézkedések teljesítése, illetve azok közszolgáltatási szerződés útján történő finanszírozása az állam feladata. A kormány felkérje a gazdasági és energetikai minisztert, hogy a rendelkezésre álló forrás megemelésével hosszabbítsa meg a közszolgáltatási szerződést, az államháztartásért felelős minisztert pedig arra, hogy gondoskodjon legfeljebb 821 millió forint biztosításáról. 20. alkalommal hirdette meg a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretetszolgálat. Mivel egy diák iskola kezdése ma már 40-60 ezer forintba is kerülhet, a karitatív szervezet legalább 1358 rászoruló gyermek terheit szeretné enyhíteni. Az alapítvány augusztus 10-éig várja az új vagy jó állapotú iskolát. Iskolatáskákat, füzeteket és írószereket az országos irodahálózatában. A felajánlásokat online pénzadománnyal, banki átutalással, valamint a 1358-as adományvonal hívásával is lehet támogatni. Augusztus második hetében ráadásul több nagyváros áruházában, köztük Debrecenben, Szegeden és Ózdon is személyesen lehet csatlakozni a gyűjtéshez. A Magyar Földrajzi Múzeum online olvasási kampányt hirdetett, amelynek célja, hogy a magyar és nemzetközi utazási irodalom kötetein keresztül távoli tájakat, idegen kultúrákat mutasson be az olvasóknak. A szeptember 15-éig tartó játék keretében a résztvevőknek legalább 3 kötetet kell elolvasniuk. A kiírás szerint a kiválasztott művek közül egynek Balázs Dénes, neves földrajztudós, múzeum alapító munkájának kell lennie, egy másiknak pedig egy tetszőlegesen választott női utazó írásának. Olvasható a múzeum közleményében. Az olvasnivalók beszerzéséhez a szervezők az Elbidárium gyűjteményét, valamint a múzeum hivatalos honlapját ajánlják, ahol Balázs Dénes letölthető kiadványai is elérhetők. Az olvasási kihívás teljesítéséhez a résztvevőknek egy rövid szöveges ajánlást kell készíteniük a kötetekről, amelyben leírják, mi tetszett, mi nem tetszett benne, indokolják, miért ajánlják vagy nem ajánlják azokat a nagy közönségnek. A minimum 3 könyvet elolvasó és értékelő játékosok között értékes könyvcsomagokat sorsolnak ki.
0: Az időjárásról.
1: A napsütést egyre gyakrabban zavarhatják meg felhők, eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat az ország egyes részein. Az északi szél élénk, néhol erős lesz. Napközben 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. Hajnalban 9 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, hétfő délután 28-33 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés Tokodi Béla projektvezetővel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei titkárával arról a 780 millió forint 75%-ban EU-s támogatásból megvalósuló projektről, amely a délalföldi Tiszavölgyben elhelyezkedő gátéri fehértavat, a tömörkényi lyukashalmi pusztát, a balástyai Müller széket és a Sándorfalvi Macskás széket rehabilitálja.
2: Nyilván nagyon sok helyen a teljes csatorna megszüntetés az nem jelentene megoldást, mert mint hogy tudjuk, meglátjuk a hírekből, ezzel a felfokozódó és egyre gyorsabban bekövetkező klímaváltozás hatásaival együtt járnak például a villámárvizek. Összem 3 éve ezelőtt Németországban volt egy jelentős csapadék, és ott olyan jellegű árvizek voltak, amelyek jelentős anyagi károk mellett emberi életeket is sajnos elvettek. Tehát nyilván ezt átgondoltan kell nagyon csinálni. A vízügy, én úgy látom, teljesen nyitott a víznek a megtartására. Most úgy tűnik, hogy viszonylag korlátozottabb anyagi eszközökkel rendelkeznek, és hát bizony még mindig vannak olyan jogszabályi korlátok, amelyek meggátolják őket, hogy teljes egészében megváltozzon a hazai vízgazdálkodás. Pedig ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolga lenne a kormányzatnak. Utolsó órák vagyunk, tehát ezt nagyon nem lehet halasztani. Vannak kezdeményezések egyébként, például a Vizet a tájba program, a szájvédelmi operatív törzset állított föl a kormány, és ennek kapcsán a Vizet a tájba programra lehetett pályázni. Én úgy tudom, hogy ez ismételten meg fog nyílni. Nyilván az logikus, hogy vizet visszatartani nem föltétlen májusban, meg júniusban kell. Tehát ez annyit jelent, hogy tulajdonképpen azzal, hogy magángazdálkodókat, vagy akár önkormányzatokat, amelynek van csatornája, vannak teletei, arra ösztönöznek pénzzel, hogy minél több vizet tartsanak vissza. Ez mondom, tavaly kezdődött, összesen országosan 6000 hektárról tudok, amelyet víz alá helyeztek gazdálkodók, és egyébként nagyon sok itt volt Csongrád megyében, tehát itt a Délalföldön. Tehát ilyen szempontból ez nagyon érdekes. Ezek a teletek egyébként ilyen kis oázisként működtek, én ezeket nyilván végiglátogattam. Fantasztikus. Csak hát kevés, tehát hogy ebből ezerszeresek kellene körülbelül, hogy valamit elérjünk, és támogatni, és a szükséges jogszabályi változásokat is meghozni ennek érdekében, hogy ez működjön. És nyilván nehéz a vízügy dolga, mert figyelnie kell arra is, hogy bármikor bekövetkezhet olyan árvízhelyzet, ami akár anyagi tulajdonok veszélyeztetésével is járhat, de ennek a tudatában kellene dolgozni. És egyébként én úgy látom, hogy ezt csinálják, és itt az a nagy kérdés, hogy ez vajon későn van-e, vagy sem. Mert sokan azt mondják, hogy gyors léptekkel fogunk rohanni a sivatagosodás felé, ami annyit is jelent, hogy mondjuk a fák eltűnnek az Alföldről. Egyébként nem is voltak 150 évezett fák az Alföldön, csak a folyóvölgyekbe, de ez egy nagyon drámai dolog lesz, és mivel már most lehet látni az elmúlt 2-3 évben, hogy folyamatosan csúcsszáradnak a fák, és a légköri asszály az olyan méreteket ölt, ami a normális értéknek a sokszorosa, tehát hogy ezt nem föltétlen lehet középtávon sem kezelni, tehát drámai változások lesznek itt az Alföldön, és még talán akkor is, hogyha mindent megteszünk, hogy a lehető legtöbb vizet itt megtartsuk. Nyilván ezen tud változtatni mondjuk egy úgymond vizes év, tehát ami 99-2000-ben volt, vagy 2010-ben volt, az volt az utolsó ilyen úgymond vizes év, tehát azóta gyakorlatilag nagyon durva asszályos évek vannak. 2022-ben mérték azt a szintű asszályt, amit akkor a meteorológiai adatok gyűjtésének kezdetét feldolgozva az legelső 5 legszárazabb, legasszályosabb évben voltunk benne 120 év távlatában. Nyilván nagyon izgatottan várjuk azt, hogy mit hoz a jövő. Meg is könnyebbült egy kicsit az ország, hogyha jön mondjuk egy vagy kettő ilyen vizesebb év, ami jelenthet ilyen 800 ezer milliméter csapadékot itt az Alföldön, az már meglátszana. Már hozzáteszem, 2-3 ilyen év kellene, hogy picit a talajvízszint újra visszatöltődjön erre. A hosszú távú trendekből, amit látunk, valószínűleg erre azért nagyon-nagyon kicsi az esély, tehát tényleg az utolsó pillanatban vagyunk.
1: Ugye a projekt 4 szikes tavat fog kezelni, és hát a célotok a szikes vizes élőhelyek mozaik jellegének helyreállítása. Itt infrastruktúrális fejlesztések is lesznek. Mik ezek?
2: négy telet van benne, igen, a gátéri fejértó, mint ahogy ezt már említettem, a tömérkényi lyukasfalmi puszta, ez közvetlenül a Csajtó, illetve a Baksi puszta között elhelyezkedő több mint 300 hektáros puszta, nagyon jó ilyen mocsaras részekkel, a Balázsé Müller-szék, ami fokozottan védett, és a Sándorfalvi macskási mocsár vagy macskásszék. Hát itt mindenhol hasonló a módszer, ami úgy kezdődik, hogy a területek adta lehetőségekkel élve megtartjuk a vizet. Tehát nem föltöltjük ezeket a területeket vízzel, tehát nem szivattyúzásról van szó, hanem fenntartható módszerekkel, gravitációs úton megoldjuk azt, hogy a teleteknek a vízellátása sokkal jobb legyen. Ezt hogy csináljuk? A Csukásféri főcsatornán a Kiskunsági Nemzetpark Igazgatósága tervezett és kivételeztet egy nagy műtárgyat, amely a Csukásféri főcsatornából jövő víznek a szintjét felemeli, és ezáltal gyakorlatilag a Gátéri Fehértónak a vízgazdálkodása a sokkal kiegyensúlyozottabbá válik, tehát szabályozhatóvá válik. Ez nem azt jelenti, hogy nem fog kiszáradni, mert egy szikes tónál ez egy természetes életciklus, hogy kiszárad, de ez nagyon jó természetvédelmi szempontból egyébként. Szóval azért is inkább mondom, mert sajnos itt a Csongrád megyében lévő és egyébként országosan híres bivaj rezervátum a Móra, ami nagy széksóstóval kapcsolatban, most már minden évben jönnek azok a cikkek, amelyek egy katasztrófál helyzetet sugalnak, mert hogy kiszáradt a tó. Most ez egy szikes tó. És az, hogy június végén, július elején, július közepén, vagy augusztus elején kiszárad, ez egy nagyon jó dolog. Addig lemegy a költési szezon igazából, ez egy természetes életciklust csinál gyakorlatilag a tó, és hát ennek ellenére oda mennek a katasztrófa turisták, idézőjelben sajnos különböző napilapoknak a képviselői is képeket csinálnak, és ilyen hangzatos címekkel eladják, hogy itt a vége a Móra, ami nagy széksóstónak, és drónfelvételeket csinálnak, és azt hiszük, hogy itt a világ vége. Nem, ez egy teljesen természetes dolog. A Móra, ami nagy széksóstó, köszönöm szépen, nagyon jól van. Idén például olyan fantasztikus költési számokat produkált olyan ritka madarakból, mint a gólyatöcsap, amiből költött 140 pár, az országosan az egyik legnagyobb költőhely lett így, a olipámból, ami szintén fokozottan védett, 86 pár volt, például 14 pár piroslábú camkó költött, és 6 év után végre Magyarország legveszélyeztetettebb madara, a kipusztulással fenyegetett nagygoda újra fiókákat vezetett ezen a tón, és még beszélhetném még a sirályokra, meg a tövidok, egy fantasztikus élőhely. És igen, ugyanúgy, mint ahogy 100 évvel ezelőtt, vagy 150 évvel ezelőtt a Szegedi Fehért, ami a kontinens legnagyobb szikes tava volt, és akkora vize volt, hogy Szegedtől egészen Kistelekig egy nagy tenger mellett ment a vonat, mondjuk márciusban. Augusztus végén végig lehetett sétálni száraz lábbal, mert egy sivatag volt, egy kiszáradt szikes tó, ahol a sziksót így szedték az embereknek, hordta a szél. Na de novemberben már megint tó volt. Ez egy természetes életciklus, jellemző erre a szélsőségekkel terhelt világra, ezek a szélsőségekkel terhelt tavak, amelyek ezért rendkívül gyönyörűek és rendkívül fantasztikus az élőviláguk. Tehát a nagy széksóstók köszönni szépen jól van, és ezt fogjuk látni ezeknél a tavaknál is, amit mi most rehabilitálunk. És van még a lyukasalmi posztom, ahol egy szivornyarendszer segítségével gravitációs úton fogjuk árasztani azokat az úgynevezett depressziókat, mélyebb fekvő szikes medreket, ami nagyon jó költési lehetőséget kíván a parti madaraknak, illetve nyilván felújítunk egy műtárgyat a Kistelek és Balázsa között elhelyezkedő Müller széken, amely egy 100 hektáros fokozottan védett gyönyörű tó, amely sajnos eléggé leromlott igazából a legeltetés hiánya és a víz hiánya miatt, ott vissza tudjuk tartani a vizet, tudunk ennek segítségével egy szabályozható, jó magas vízszintet tartani, amit természetesen egyébként már most ismételten mondom, hogy az a cél, hogy ősszel kiszáradjon ez a terület, mert ez fogja a teletszikes jellegét még inkább hangsúlyozni, és nyilván a Macskási Mocsárról, Sándorfalván egy áttereszt fogunk építeni, amely szabályozható vízállást fog eredményezni, és tulajdonképpen a városnak a csurgalékvizét, a tekantvizét, plusz a város összes vízlevezető csatornájából összegyűjtött vizet, ezen a 25 hektáros régi szikestó mederbe fogunk tárolni, amelyiként benyúlik a házak közé, és mindenhol itt is szürkemarhákkal, illetve vízibavajokkal történő legeltetést fogunk biztosítani, és ezek az állatok, amelyek legelnek, tipornak, egy olyan jó teletkezelést adnak, hogy a jelenleg nagyon elszaporodott növényzetet kiirtva, eltávolítva, nyílt vízfelteket fognak létrehozni, és nagyon jó költési, illetve vonulási lehetőséget biztosítanak fokozottan védett madaraknak, és leginkább a parti madaraknak, amelyek egyébként szinte globálisan is az egyik legveszélyeztetettebb madárcsoport. Nem véletlen, hogy nagy port kevert. Az IUCN kihaltnak minősítette a vékony csőrű pólingot, ami azért megdöbbentő hír. Ez egy rendszeresen Európába átvonuló madár volt, és ilyen nem történt már 200 éve, hogy Európából eltűnt egy madárfaj, és ez már bekövetkezett is. Valószínűleg nem az utolsó sorban, ami be fog következni. És hát ezért is fontos ez az élőhely hálózat, és itt az a lényeg, hogy fenntartható módon ez a négy terület folyamatosan olyan vizes élőhely legyen, ahol ezek a fajok, ezek a madár közösségek megtalálják a költési, vonulási lehetőségüket. Ez a célja ennek a projektnek elsősorban, sőt, ez a fő célja a projektnek. Másodszorban vannak olyan klimatikus hatások is, ami azt jelenti, hogy ha ezeken a területeken 5 év alatt visszatartunk közel 20 millió köbméter vizet, az gyakorlatilag kifejezetten jó hatással van a klímaadaptációs törekvésekre, hisz gondoljunk bele, a kisteleki Müller-széken is egy hatalmas vízmennyiség lesz, ami szabályozható módon ott lesz, ami párolog, hűti a levegőt és párásít, tehát alapjában egy ilyen klímajavító hatása is van mindig a víz visszatartásnak, főleg, hogyha éves szinten legalább 6 hónapig egy nagy víztömeget egy helybe tartunk, és nyilván a párolgási veszteséget folyamatosan pótoljuk.
1: Hát hamarosan ki fog derülni, hogy ez a projekt, amivel most belefogtok, mennyire gyorsan tud majd eredményt felmutatni. Ugye 6 éves maga a projekt, csak nem 780 millió forint, és ennek a 75%-át biztosítja az Európai Unió támogatása. Én úgy gondolom, hogy ha elkezdődik ez a projekt, és megkezdődik a víz visszatartás, akkor azt elég hamar lehet azért érzékelni, de természetesen ugye itt nem csak az a cél, hogy visszatartsátok a vizet, hanem tényleg ezek a mozaikszerűen elhelyezkedő élőhelyek újra igazi élőhelyekké váljanak.
2: Igen, ez a cél. Én bízom benne, hogy ezt meg is fogjuk tudni valósítani. Legalábbis mi mindent megteszünk, a tervezés az éveket vett igénybe, és azt gondoljuk, hogy ezt meg is lehet valósítani. Évtizedekre előre sajnos nem tudunk tervezni, kiszámíthatatlan, mit hoz a klímaváltozás, mit hoz a vízügyi gyakorlat, és hogy valamit tudunk-e tenni még ellene, vagy az is lehet, hogy nagyon-nagyon-nagyon asszályos periódust éltünk meg, és hirtelen jön egy 10 jó esztendő, és akkor meg van hosszabbítva a kis sorsunk egy időre. Nem tudom. Meglátjuk, és mindent megteszünk, és hát folyamatosan kommunikálni fogunk a projektnek a gyakorlatban meginduló munkáiról is tulajdonképpen az elkövetkezendő 5 év során, és remélem, hogy mindenki majd fogja tudni követni a Magyar Madár Egyesület kommunikációs felletein ezt a ambíciózus projektet.
1: Mikor kezdődik egyébként a tényleges munka?
2: Alapjában egyébként szeptember 1-én indult a projekt, nagyon sok esetben ilyenkor a projekt szerkezetnek a felállítása, a partneri szerződések megkötése zajlik, beszerzések indulnak el, volt már nyitókonferenciánk, bizonyos munkák is már egyébként elkezdődtek, előkészítő munkákról van szó, amelyek főleg nem elkövető földmunkák, két területen nagy mennyiségű kommunális hulladék, illetve még az 50-es, 60-as években lerakott betontörmelék, de ezt úgy kell képzelni, több 100 köbméter volt a Natura 2001-ben benne, illetve nyilván tájsebek voltak az illegális föld kivételből, ami még nyilván még a Natura 2000 állózat kijelölés előtt történt. Ezek még ott voltak, mi célul tűztük ki, hogy itt végre ezeken a projektbe bevont területeket helyreállítjuk. Ez már meg is történt, és természetesen azért monitoring munka az már kezdődik. Nagyon-nagyon fontos alapállapot felmérések, különböző biotikus-abiotikus felmérések folyamatosan fognak menni, és hát természetesen azok a feladatok, amelyek külső szakemberek igénybevételét kívánják, gondolok itt például pont a vízügyi tervezéssel, hát azok is majd indulnak, és hát szerencsére vannak ebben kevésbé bonyolult dolgok, tehát a Magyar Madár Egyesület által kivitelezendő két ilyen jellegű dolog az viszonylag könnyű, hisz egy létező műtárgynak a felújítása van benne, illetve egy átteresz, ami nem feltétlenül a legbonyolultabb hidrológiai tervezést igényli, ennek a megtervezését és kivitelezését, tehát mi nagyon reméljük, hogy 2027 februárig ezek elkészülnek, és a vízvisszatartás is már akkor meg tud indulni, természetesen legeltetések folyamatosan folyni fognak, inváziós fafajokat fogunk eltávolítani, amit olyan szempontból félünk, hogy tudjuk, hogy ezeket el kell távolítani, de lakosság az nem feltétlen érti meg, hogy a fakivágás, fa eltávolítás az szükséges ezeknél a teleteknél, de természetesen ennek ellensúlyozására például Sándor falván nagyon sok fát is fogunk elültetni a városba, mint egy kompenzációba a teljesen értéktelen és a természete káros ezüstfák eltávolításaképpen szervezünk társadalmi akciót is. Közönyöpölet gondoskodik nagyon sok 5 éves facsemetéről is, amelyet a városban fogunk elültetni. Tehát nagyon sok feladatunk volt eddig is az előkészítéssel, a látványos eredmények majd idéntől jönnek.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról a 780 millió forint 75%-ban EU-s támogatásból megvalósuló projektről hallhattak, amely 4 a délaföldi Tiszavölgyben elhelyezkedő szikes tavat rehabilitálja 6 év alatt.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Hamarosan kollégáim a legfrissebb híreket hozzák itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! Az iskola kezdési támogatás jár az egyszülős családoknak is, ám a Magyar Államkincstár csak azokat látja a rendszerben, akik regisztrálva vannak egyedülálló szülőként a magasabb összegű családi pótlékra. Hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán. Kátai Német Vilmos szerint ezt online az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán is be lehet jelenteni. Ehhez egy változás bejelentési kérelmet kell benyújtani, és igazolni kell az egyedülállóságot, például jogerős válási végzéssel, halotti anyakönyvi kivonattal, vagy ha külön élnek és nincs élettárs, szükséges nyilatkozattal, jelezte a miniszter. Korábban a pénzügyminisztérium azt közölte, hogy a 100 000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyermek után. Az érintettek körébe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyermekek, a dobbantó programban vagy a műhely iskolai képzésben résztvevő fiatalok, az árvaellátásra jogosultak, az egyszülős családban, nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők. A rendelkezésre álló adatok alapján a támogatás idén nagyjából 400 000 gyermek után fog járni. Az építőipari rezsi óradíj általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 7830 forint óránként. A közlekedési és beruházási miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. A jogszabály szerint a szabályozás az építőipari ágazati körülményeket és a gazdasági környezet előnytelen változásait tartja szem előtt. A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. Az ajánlott építőipari rezsióradíj mértékéről szóló rendelet társadalmi egyeztetése során közzétett indoklásban nyomatékosították, hogy az építőipari rezsióradíj emelésének fő indoka a költségek növekedése. Egyrészt emelkedtek az energiaköltségek, ami növelte a rezsianyagok és a munkahelyi energia ráfordításait. Másrészt az infláció miatt nőtt a munkahelyi szociális és munkaegészségügyi szolgáltatások költsége is. Emellett a díj megállapítása a legfrissebb béradatokon, közterheken és ágazati számításokon alapul, és a szakmai szervezetek szerint csak a megemelt szinten biztosítható, a megfelelő színvonalú építőipari szolgáltatás. Hétfőn meg kell semmisíteni a választási irodákban az áprilisi országgyűlési választás ajánló íveit, a szavazólapokat és az egyéb választási iratokat a jegyzőkönyvek kivételével. Utóbbiakat a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik tovább. A választási eljárásról szóló 2013. évi törvény előírja, a szavazás után a szavazólapokat a helyi választási irodában kell elhelyezni, és 90 napig meg kell őrizni úgy, hogy azok illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek. A szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon a választási iratokat a jegyzőkönyvek kivételével meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak át kell adni. Amennyiben a választás eredményével összefüggő büntető eljárás van folyamatban, akkor az érintett iratokat az ügy jogerős lezárásáig meg kell őrizni. megerősítette és kibővítette együttműködését a Debreceni Egyetem és a Nyitrai Szlovák Agrártudományi Egyetem. A két intézményt több mint két évtizedes kapcsolat fűzi össze, most ezt egy megállapodás aláírásával tették hivatalossá. Újabb területeket is megjelöltek a partnerségben. Az agrár és a gazdaságtudományokon túl az élelmiszertudományi és a műszaki területeken is közös projekteket terveznek. Emellett diák és oktató cserékre, új kutatási programokra is lehetőséget teremt a magasabb szintű együttműködés. Pál Dénest, a Debreceni Egyetem rektorhelyettesét hallják.
2: A Debreceni Egyetem és a Nyitrai Szlovák Agrártudományi Egyetem között az elmúlt két évtizedben már volt együttműködés, mind az agrártudomány, mind a vidékfejlesztés területén. Ez részben oktatói, részben kutatói programokat jelentett. Nagy örömmel fogadtuk, hogy ezt az együttműködést emeljük egy magasabb szintre, szorosabb kapcsolati formában, amely nem csak a mezőgazdaság, élelmiszertudomány és környezetgazdálkodási kar, hanem a Debreceni Egyetem két másik karát, a műszaki kar és a gazdaságtudományi kar is érinti. Reményeink szerint ennek az együttműködésnek köszönhetően még több hallgató fog tudni mindkét oldalról részt venni a csereprogramokban. Itt nem csak az Erasmus programot, hanem a közép-európai országokra jellemző SEPA programot is szeretném megemlíteni, illetve az oktatók részéről is egy intenzívebb együttgondolkodásra számíthatunk. Nyilvánvalóan az eddigi kedvező tapasztalatok vetették fel azt a gondolatot, hogy egy hivatalos dokumentum aláírásával szentesítsük ezt a magasabb polcra lépést. Azért is hasznos a mai találkozó, mert itt a szakmapárok, tehát az adott területek szlovák és magyar képviselői külön megbeszéléseket tudnak folytatni, ahol az előzetesen felvetett ötletek mélyebb kidolgozásra kerülhetnek. Én nagyon bízom abban, hogy ez egy mélyebb partnerséget jelent, és hát az egyetem egyik fő célkitűzése a minél inkább nemzetköziessé válás, és ebben lehet egy lépés, egy állomás.
1: A végéhez közeledik a Diósgyőri vár revitalizációja. Miskolc meghatározó történelmi emlékének, kiemelkedő turisztikai látványosságának újjáépítési munkálatai még 2010-ben kezdődtek. Idén májusban helyére került a csonkatorony teteje, ezzel elkészült a vár teljes tetőszerkezete. Egy szakértői csapat már azon dolgozik, hogy kitalálják, milyen tartalommal töltsék meg az intézményt az átadást követően. Az biztos, hogy ennek tematikája kötődni fog a Pálos rendhez, ami az első magyar alapítású szerzetes rend és nagy szerepe volt a Diósgyőri vár életében. Rostás Lászlót, a Diósgyőri vár felelős vezető tervezőjét hallják a részletekről.
3: Abszolút jó hírekkel tudok beszámolni, hogy végre eljutottunk odáig, hogy visszaállt az az épület tömeg, ami valóban ilyen volt az Anzsu korban. És egy nagyon érdekes dolog, ugye többször megállítanak az utcán és megkérdezik, hogy építész úr, tényleg ilyen volt? És az a válaszom, igen, tényleg ilyen volt hitelesen. Minden ezzel ellentétes állítást ott konkrétan in situ, tehát az eredeti állapotnak megfelelően be lehet mutatni, hogy ilyen volt. És ebbe ez a fantasztikus dolog, és hát tényleg megdöbbentőnek tűnik, hogy egy olyan palota képe bontakozik ki előttünk, ami valójában Lajostól Lajosig, tehát Nagy Lajostól II. Lajosig igazából ezt a magyar királyságot, ami Európa vezető hatalma volt, ezt szimbolizálja. Hogyha jó Isten is velünk van, akkor nagy valószínűséggel körülbelül olyan július végére ki lehet mondani azt, hogy a műszaki átadás elindításával el tudunk jutni egy olyan állapotba, ami gyakorlatilag tényleg a végleges állapotot közelíti. Feszít a határidő, hiszen jövő februárig a közműveket meg kellene tudni építeni, de hát még csak a közművekre a közbeszerzési kiírás történt meg. Na most ez azért fontos a Diósgyőri vár szempontjából, mert a műszaki átadás átvételnek feltétele az, hogy legyenek meg a közműbekötések.
1: Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A NAV július 9-éig 10,6 millió tételsort dolgozott fel, és több mint 11,3 milliárd forint általányvámot szedett be, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az uniós kötelezettségként bevezetett új vámszabályból származó bevétel 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. Az átállásra a NAV, a postai és a futárszolgálatokkal, valamint az érintett kereskedelmi és logisztikai szereplőkkel együttműködve készült fel. Az előzetes egyeztetéseknek és az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően a vámkezelés az első naptól folyamatos volt. A rendszer fennakadás nélkül kezelte a nagy mennyiségű adatot. A 3 eurós átalányvámot július 1-e óta az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni. A vám nem csomagonként, hanem az abban található eltérő vámtarifa számú termékkategóriák után fizetendő. A vámkezelést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi. Dánia fővárosa másodszor is a legélhetőbb város lett a világon, megelőzve több mint 170 másikat, olyanokat is, mint Bécs vagy Zürich. Az Economist Intelligence Unit friss 2026-os listája szerint idén is Koppenhága nyerte el a világ legélhetőbb városa címet, immár második egymást követő évben. A lap összesen 173 várost vett górcső alá, olyan fő szempontok szerint, mint a stabilitás, az egészségügy, a kultúra és környezet, az oktatás, valamint az infrastruktúra. Mint írják, mind a dobogósok, mind az első 10 helyezett jól mutatja, hogy Európa és Ausztrália városai továbbra is uralják a mezőnyt. A top 5 Koppenhága mögött Bécs, Melbourne, Sydney és Zürich. A lista első 10 helyén emellett Genf, Osaka, Adelaide, Vancouver és Tokió is szerepel. Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó napot kívánok, Hornyák Zoltán vagyok, Önök az Európa Rádió műsorát hallják, 2026. július 13-a hétfő reggel van. A meteorológusok szerint sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben is megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futó zápor. A legmelegebb órákban 26 és 33 fokot mutathatnak majd a hőmérők. És akkor a tartalomból. 2030 után a halláskárosodás lesz az egyik leggyakoribb fogyatékosság a világon, figyelmeztet a WHO. Előrejelzések szerint több mint 1 milliárd fiatal hallása van veszélyben a különböző fülhallgatós eszközök, mobiltelefonok, lejátszók, túlzott hangerővel történő használata és a túlhangos zenés helyek látogatása miatt. Magyarországon a vizsgált gyerekrendezvények háromnegyede veszélyes zajszintet ért el, ezért szakértők kidolgozták a 6 lépcsős zajkockázati rendszert, és ismételten sürgetik a gyerekek zajterhelésének jogszabályi rendezését. Dr. Gábor Ján Anita, fülorgégész, audiológus, a Semmelweis Egyetem docense szerint már egy-egy jelentős zajterhelés hatására is károsodhatnak a belső fül szőrsejtjei. Ezek a roncsolódása visszafordíthatatlan folyamat, mely maradandó halláskárosodáshoz vezethet. Ennyit előjáróban, tartsanak velünk!

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, Molnár Virág református lelkész vagyok, Mezőkovácsháza és Nagybáhegyes gyülekezeteiből. Szeretettel köszöntöm Önöket. A mai napra szóló új szövetségi igeszakaszt olvasom, úgy, amint írva található Timóteus első levelének 6. fejezetéből, a 6. verstől kezdődően a 10. versig levő igeszakaszból a következőképpen. Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle, de ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni kísértésbe, csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Amen. Kedves testvérek, ahogy járok gyülekezetről gyülekezetre, a rádióban rendszerint hitéleti műsorokat hallgatok. Az egyik szentmise témája a vagyon gyűjtése és az adakozás volt. A prédikációt tartó plébános ezt mondta az ige hirdetésében: jól jegyezze meg mindenki, aki vagyon gyűjt, hogy a koporsónak nincs zsebe. Így is van ez, ahogy énekeljük a 417-es számú temetési énekünkben: sírva jöttünk-e világra, sírás közt költözünk el. Vagy ahogy Jakab apostol feljegyezte az olvasott levélbeli igében: semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. A mai nagy gyűjtögető és mindent felhalmozó világban jó lenne megértenünk és megélnünk, amit Jakab apostol levelén keresztül elénk tár Urunk, mert nagyon sok kellemetlenségtől, lelki kártól, szeretetlenségtől, veszekedéstől óvnánk meg magunkat. Ahogyan egy gyülekezeti tagunk mondta egyszer: a vannal csak baj van, mert az okozza a legtöbb konfliktust az ember lelkében és a körülötte élőkkel szemben. Mit tegyünk a gyűjtögetés helyett? Ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. És most itt a megelégedni kifejezést szeretném kiemelni. Azért, mert aki úgy tud megelégedni mindennel, hogy közben Istennek ad hálát, álljon akármennyi kézzel fogható dolog a rendelkezésére, azé a világ legnagyobb kincse, lelkének a békessége. Ami azt jelenti, hogy miután a figyelmét nem a kézzel foghatók iránti kapkodás köti le, Istennek tudja szentelni magát. Az Úrnak szentelt lélek pedig át tudja élni a Jézus Krisztusban nekünk adott bűnbocsánatot és örök életet, ami átemel egy olyan életmódba, amiben az Isten és a fele barát szeretete természetes, az Úrnak való szolgálat pedig kiváltság. Így nem tévejedünk el a hittől, nem okozunk fájdalmat sem másoknak, sem magunknak. Nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, írta az apostol. A kegyesség, vagyis az Isten félelem valóban nem okoz anyagi nyereséget, de mégis a legnagyobb nyereséget, a hit általi kiteljesedést hozza az életünkbe. Adja az Úr, hogy a lelki kincseket tekintve igazi nyereségnek tudjuk ezt értékelni, hogy életünk és szolgálatunk meggazdagító és örök életre vezető legyen. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember,

0: hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülése. A kormány július 13-ára és 14-ére kezdeményezte a parlament összehívását hét előterjesztés megvitatása érdekében. A javaslatok között szerepel az alaptörvény 17. módosítása, amely az alkotmányos intézményrendszert és a hatalmi ágakat érinti. Tárgyalnak a pedagógusok sztrájkjogának helyreállításáról, valamint a terror elhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe olvadásáról. Napirendre kerül a kőolajtermék előállítók különadójának kiterjesztése, a méltányossági gyógyszertámogatás és a szifilisz fertőzések adatkezelése is. Ruf Bálint miniszter szerint a halasztás késleltetné a fontos változásokat. Magyarország teljes jogú tagja lett a Nyugat-Balkán barátai csoportnak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita közölte, a római találkozóra eredetileg megfigyelőként hívták meg Magyarországot, de az eseményen végül felkérték a teljes jogú csatlakozásra. A tárca vezető szerint a tagság azért kiemelten fontos, mert Magyarország a Nyugat-Balkán közvetlen szomszédjaként érdekelt a térség stabilitásában és uniós integrációjában. A külügyminiszter Rómában kétoldalú tárgyalásokat folytatott szerb és olasz partnerével. A Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen végzett hallgatók jelentik a magyar sport arany fedezetét, fogalmazott a sportért felelős államtitkár az intézmény diplomaosztóján. Kálnoki Kis Attila szerint a sport eredményességét a szakemberek által képviselt szellemi tőke alapozza meg, amelyet a végzős hallgatók visznek tovább. A 100 éves egyetem több mint 700 végzőse két ünnepségen vehette át diplomáját. Kisebb földrengés volt Magyarországon vasárnap hajnalban Békés Csaba térségében, tájékoztatott a katasztrófavédelem, a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye alapján. A 2,1 magnitudójú földrengést 4 óra 1 perckor regisztrálták, a lakosság az epicentrum közelében potenciálisan érezhette, de bejelentés egyelőre nem érkezett.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, 2030 után a halláskárosodás lesz az egyik leggyakoribb fogyatékosság a világon, figyelmeztet a WHO. Előrejelzések szerint több mint 1 milliárd fiatal hallása van veszélyben a különböző fülhallgatós eszközök, mobiltelefonok, lejátszók, túlzott hangerővel történő használata és a túlhangos zenés helyek látogatása miatt. Magyarországon a vizsgált gyerekrendezvények 3/4 veszélyes zajszintet ért el, ezért szakértők kidolgozták a 6 lépcsős zajkockázati rendszert, és ismételten sürgetik a gyerekek zajterhelésének jogszabályi rendezését. Dr. Gábor Ján Anita fülorgégész, audiológus, a Semmelweis Egyetem docense szerint már egy-egy jelentős zajterhelés hatására is károsodhatnak a belső fül szőrsejtjei. Ezek roncsolódása visszafordíthatatlan folyamat, mely maradandó halláskárosodáshoz vezethet. A riporter Balázs Alexandra.
2: Hát azt hiszem, hogy most már ez nem is vitatott kérdés, hogy a hangos hangok azok károsítják a hallásunkat. Tehát a zajos munkahelyeken ott nagyon-nagyon régóta van rendelkezés azzal kapcsolatosan, hogy a dolgozóknak a hallását megvédjék, és bizonyos hangerő szintek fölött kötelező az egyéni zajvédő eszközöknek a használata. És ezt szerintem mindenki tudja, de hát amikor mi is halljuk, hogy a metróban valaki hallgatja a zenét, az biztos, hogy már olyan hangerő az ő dobhártyájánál, ami károsíthatja a hallását. Tehát, hogy ez nem kérdéses ez az oldal, hogy a hangos hangok a fülünket tönkre tehetik. Inkább az a kérdés, hogy ezzel mennyire vagyunk tudatosak, mennyire tudjuk, hogy mik a határértékek, mi az, ami valóban káros, meg nem káros, és hogy mit teszünk ellene. És tényleg látjuk, hogy a fiataloknak az iskolai hallásszűréseknél kijön, hogy egyre több gyereknek van halláscsökkenése a magas hangok területén, ami kifejezetten jellemző a zajkárosodásra.
3: Azt nem értem, hogy a dolgozókat védjük a halláskárosodással szemben, tehát hogy ne legyen hangos a munkahely. De hogy abban miért nem gondolnak bele a jogalkotók és a felelős döntéshozók, hogy a mostani 12 évesekből egyszer fölnőtt lesz, és nekik is dolgozni kell?
2: Igen, erre szerettük volna, meg szeretnénk felhívni a figyelmet, és ebben nem vagyunk egyedül. Most már összekapcsolódtunk az Egészségügyi Világszervezet, a WHO munkájával, akik szintén 10 éve küzdenek ezen a téren, és ugye ők intézték ezt a felhívást, hogy ilyen sok fiatalnak a hallása van veszélyben. És hát mi is úgy indítottuk ezt az egész gondolkodást, és úgy tettük le ezt a törvényjavaslatot, hogy nagyon megalapozott szakmai kutatást is végeztünk előtte. Tehát nem csak ilyen szájhagyomány útján, meg városi legendaként tettük le, hogy károsítja a hangos hang a hallásunkat, hanem elmentünk valóban rendezvényekre, megmértük, hogy azok milyen hangosságúak, megmértük az ott résztvevőknek a hallását a rendezvény előtt és után, ezek gyerekrendezvények voltak, és egyértelműen kimutatható volt, hogy a gyerekeknek azokon a rendezvényeken, ahol a zajszintek meghaladták a biztonságos határértéket, ott a belső fül működése, amit mértünk, az lecsökkent a rendezvény végére. Szerencsére ezeknél a gyerekeknél visszatért ez a működés, egy hét múlva mértük újra és visszatért, na de azért aggasztó, hogy elviszünk egy gyereket egy neki szóló rendezvényre, és az károsítja az ő szervezetét.
3: Az Egészségügyi Világszervezet, ugye a WHO becslése szerint hát jelenleg olyan 500 millió különböző korosztályhoz tartozó halláskárosodott ember él a Földön. Ez mit jelent? Mert ugye vannak a veleszületett halláskárosodások, aztán van, amikor mondjuk baleset következményeként, vagy valami folytán szerez hallássérülést az ember, és ugye vannak azok a halláskárosult fiatalok, akik már például a túlhangos zene miatt szenvednek el valamilyen sérülést, ugye?
2: Igen, így van, tehát nagyon fontos tudni, hogy a veleszületett halláscsökkenéseket ma már Magyarországon egész biztonságos módszerrel újszülött korban szűrjük. Tehát az újszülöttkori hallásszűrés az minden újszülött osztályon kötelező, minden gyermeknél megtörténik. Ez azért olyan fontos, mert a hallás az fontos ahhoz, hogy kialakuljon a beszéd. Tehát jó hallás nélkül nem tud egy gyerek megtanulni beszélni. És utána az iskolai teljesítmény, teljesítménye is alacsonyabb lesz, tehát hogy az egész életre szólóan meghatározó egy halláscsökkenés, és hogyha ezt korrigáljuk egész pici korban, tehát ott 6 hónapos kor körül adunk annak hallókészüléket, akinek szüksége van rá, akkor teljes értékűen megtanul beszélni, és bármilyen munkát végezhet a későbbiekben. És aztán vannak olyan kialakuló halláscsökkenések, amik nem elkerülhetők, mert mondjuk genetikailag meghatározott, vagy valamilyen gyógyíthatatlan betegség kapcsán, például kemoterápiás szer tud okozni ilyet, vagy egy baleset kapcsán alakul ki, de a zaj okozta halláscsökkenés, az kifejezetten egy megelőzhető dolog, és ezért küzdünk, és ezért harcolunk, hogy ilyen típusú halláscsökkenések ne legyenek.
3: Milyen problémákat tud okozni egyébként a túlzott zaj, ha a fület nézzük?
2: Ha a fület nézzük, akkor károsítja a belső fület. A belső fül felelős a csiga. Csigának hívjuk, mert úgy néz ki, mint egy csigaház. A belső fülünkben lévő hallószerv, és az abban lévő szőrsejtek azok, amik károsodnak az zajhatás következtében. És ez rövid ideig még egy visszaforduló folyamat, viszont hogyha nagyobb károsodás éri a fület, vagy összeadódik ez a károsodás, akkor ez egy visszafordíthatatlan és maradandó halláscsökkenést okoz.
3: Tehát magyarán elpusztulnak a szőrsejtek, és ez visszafordíthatatlan folyamat?
2: Pontosan így elpusztulnak, és nem regenerálódnak újra. Tehát az nagyon fontos, hogy tudjunk róla, hogy ha valakinek egy hirtelen halláscsökkenése van, akkor az még gyógyszeresen megpróbálható megmenteni. Ez a szteroid kezelés, amit, hogyha ő gyorsan orvoshoz fordul, akkor megkaphat. Ezt mindenképpen érdemes megpróbálni, de hogyha heteken, hónapokon keresztül nem változik és nem jön vissza a hallás, akkor az sajnos egy maradandó halláscsökkenés lesz, és nincs olyan gyógyszer, nincs olyan eszköz, amivel ez visszafordítható lenne. Tehát ezek a sejtek nem tudnak regenerálódni.
3: Mekkora egyébként az a zaj, ami már károsnak tekinthető? Ez a 75 decibel feletti?
2: Hát a 75 decibel az egy egészen biztonságos határérték, különösen gyerekek vonatkozásában, és mondjuk felnőttekre azt mondhatjuk, hogy 80 decibel 8 órán keresztül hallgatása az, ami a biztonsági limit. Tehát, hogyha a fölötti hangokat hallgatunk, akkor ott az időfaktor is fontos, de az már káros lehet a fülünknek.
3: Tehát mondjuk egy koncerten van mondjuk kb. 110 decibel, vagy még annál több, és mondjuk az folyamatosan hallgatja valaki, ki, az akkor rettentő káros a fülnek.
2: Így van, az biztonsági, tehát hogyha kiszámoljuk a 80 decibel 8 óra értékekhez viszonyítva, a kétszeres hangerő az fele annyi ideig hallgatható, de a kétszeres hangerőben nem szabad eltévedni, ez egy logaritmikus, bonyolult számítási folyamat. 83 decibel a kétszeres hangerő, az 4 órán keresztül, 86 decibel 2 órán keresztül, és ha így számolunk, akkor a 100-110 decibeles koncert az néhány percig hallgatható mondjuk biztonsági határértéken belül.
3: Amikor kint voltak rendezvényeken és nézték a fülét a fiataloknak, akkor egyébként ők miről számoltak be? Tehát, hogy mik azok a dolgok, amiket éreznek mondjuk egy koncert után? Fülzúgás, gondolom, az van.
2: Nagyon jól ráérzett, mert mi is csináltunk egy kérdőívet, ami kifejezetten gyerekeknek szólt, és itt egész kisgyerekeket vizsgáltunk, akik ilyen 3 és 12 éves kor között voltak, és egy nekik szóló kérdőívet készítettünk, egész egyszerűen csak, hogy jelöljék be, hogy ez nekik kellemes, jó hangerejű volt, vagy kicsit hangos volt, vagy esetleg nagyon hangosnak találták. És teljesen megegyezett a mérési eredményeinkkel, a zajszint mérésekkel, ami biztos biztonságos kategóriába sorolható rendezvény volt, ott megfelelőnek érzékelték, és ami pedig a veszélyes kategóriába, túl hangosnak, sokszor befogták a fülüket, kiszaladtak, volt, aki sírni kezdett, tehát nyilván sok gyerek elviselte, de nem igényelték. Tehát ez nagyon fontos tanulság számunkra, hogy a gyerekek nem igénylik ezeket a túlhangosított rendezvényeket. Valószínűleg idővel hozzászoknak, és azt gondolják, hogy ez jó, és utána, amikor már fiatal felnőttként mennek koncertre, addigra már az a szokásuk, hogy egy rendezvény az hangos kell, hogy legyen, és akkor élvezhető.
3: Van olyan egyébként, hogy túlérzékenyé válik a fülünk, ha mondjuk nagy a zajártalom? Tehát mondjuk a kisebb, vagy a normál hangerősségű zajokat is túlhangosnak halljuk, és fájhat.
2: hogyha valakinek jó a füle, akkor nem. Tehát, hogyha valakinek jó a füle, akkor körülbelül egyformának érezzük így a hangerőket, de azért vannak érzékenyebb emberek. Ez az idegrendszeri jelfeldolgozástól függ. Tehát az már nem a fülben történik, hanem az agyban. Tehát vannak olyan emberek, ismerhetünk olyanokat, akik érzékenyebben reagálnak a hangos hangokra, jobban zavarja őket, de ettől még lehet, hogy jó a hallásuk. Viszont ha valakinek romlik a hallása, és az egy belső füleredetű probléma, akkor egész furcsa módon zavarni fogják a hangos hangok. Tehát ez a belső fülkárosodásnak egy tulajdonsága, és például az időskori halláscsökkenésre is jellemző lehet, hogy valaki nem hall jól, akkor elkezdünk hangosabban beszélni vele, és akkor viszont azt mondja, hogy jaj, ne kiabáljatok, mert nekem ez túl hangos. Úgyhogy ez meg egy ilyen kicsit furcsa, de mégis létező folyamat. De az, hogy ki mennyire érzékeli hangosnak azt a hangerőt, az inkább a megszokás, a tanulási folyamatok és az agyi jelfeldolgozásnak a függvénye.
1: Kedves hallgatóink, dr. Gábor Ján Anita fülorgégésszel, a Semmelweis Egyetem docensével Balázs Alexandra beszélgetett.

0: 해서 해.
1: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, programunkat a hírek után a Kontinentális Reggeli című magazinunkkal folytatjuk. További kellemes szórakozást kívánok.
1: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
3: Kardiológushoz mentem a szívem.

digitális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. A folyamatos visszatöltésnek köszönhetően július második hetére már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik az ország, ez nagy előrelépés a március végi 44 napos mélyponthoz képest, tette hozzá Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kiemelte, a kormányváltás után első miniszteri rendeletével részben felszabadították a stratégiai készletet, hogy megőrizhessék a védett üzemanyagárakat. Azóta a piaci helyzet kedvezőbbé vált, így megkezdődhetett a tartalék gyors visszapótlása. Az év elején felszabadított kőolaj teljes mennyiségét már visszatöltötték. A következő hónapokban a téli minőségű gázolaj gyártásának megindulásával folytatják a feltöltést. Az ágazat szereplőivel közösen azon dolgozunk, hogy a kötelezőnél is nagyobb biztonsági tartalékkal garantáljuk a magyar emberek zavartalan üzemanyag ellátását, fogalmazott a miniszter. Kapitány István posztjában jelezte, hogy jól állnak a földgázkészletekkel is, a tárolók már több mint félig megteltek, így megfelelően készülnek a hidegebb hónapokra. Magyarország teljes jogú tagja lett a Nyugat-Balkán barátai csoportnak, közölte a Facebook oldalára feltöltött videóban Orbán Anita külügyminiszter. Elmondta, a Rómában szombaton tartott találkozóra Magyarországot először hívták meg megfigyelőként, de az esemény közepén teljes jogú tagságra kérték fel. A Nyugat-Balkán barátai csoportban 6 uniós tagállam és 6 nyugat-balkáni ország vesz részt. A külügyminiszter szerint azért fontos a csatlakozás a csoporthoz, mert Magyarország közvetlenül szomszédja a Nyugat-Balkánnak, és ezen országok uniós integrációjának alapja, hogy a térség stabil legyen. Orbán Anita közölte továbbá, hogy a Római Magyar Akadémia épületében a szerb külügyminiszterrel is folytatott kétoldalú találkozót, valamint az olasz külügyminiszterrel is tárgyalt a gazdasági kapcsolatok erősítéséről, továbbá arról, hogy az olasz-magyar kapcsolatok stabil alapokon nyugszanak, amire építeni lehet a jövőben. António Tajanival megegyeztek abban is, hogy sok uniós témában, így például az illegális migráció kérdésében hasonló állásponton vannak. Egy kormányhatározat szerint augusztus végéig kell javaslatot tennie az agrárkamarai választási szabályok reformjára Bóna Szabolcs agrárminiszternek. A cél egy politikai befolyástól mentesen működő, a gazdálkodók érdekeit képviselő agrárkamara kialakítása, valamint a kötelező kamarai tagdíjak rendszerének felülvizsgálata. Az altisztek jelentik a Magyar Honvédség gerincét, mondta a honvédelmi miniszter Budapesten, a Magyar Honvédség altiszti akadémiáján végzett, csaknem 500 katona eskütételén. Ruszin Szendi Romulus beszédében kiemelte, az altiszti beosztás az egyik, hanem a legfontosabb beosztás a Magyar Honvédségben. Felhívta az altisztek figyelmét arra, jó katonák, de most vezetővé kell válniuk, és a továbbiakban nekik kell ösztönözniük az állományt. A miniszter szólt arról is, az altisztek közössége, a honvédség gerince abban az értelemben is, hogy a gerinc adja meg a szervezet tartását. Segítsetek abban, hogy a Magyar Honvédség tartása újra olyan magasztos, olyan délceg legyen, mint ahogy mi azt magunktól elvárjuk, kérte az esküdtett fiataloktól. A miniszter azt is kérte, hogy példával, ésszel, gerinccel vezessék alárendeltjeiket, és jelezte az ő dolga miniszterként az, hogy ehhez a feltételeket biztosítsa. Mint mondta, a kormány elkötelezett, hogy a megbecsülést és önbecsülést visszaadják a katonáknak. A miniszter tisztességes szolgálatot kért az esküdtett katonáktól. Eljött az őzek párzási időszakának kezdete, a szokásosnál is fokozottabban érdemes figyelni az autósoknak az utakon, nem csupán éjszaka, hanem napközben is óvatosan kell közlekedni, mondta egy interjúban Földvári Attila, a Magyar Vadászkamara szóvivője. Ebben az időszakban az őzek sokkal mozgékonyabbak, nagyobb területet járnak be, és bizony napközben fényes nappal is sokkal többet szaladgálnak, következésképp a közútra is sokkal gyakrabban tévedhetnek ki. Az őz a legnagyobb egyedszámú és a legelterjedtebb nagy vadfajunk, nem lesz tekintettel az autósokra, nekünk kell figyelni, és nem is csak ott, ahol a vadveszélyt jelző táblát látjuk az út szélén. Ha tehát rosszul belátható szakaszon közlekedünk rossz látási viszonyok között, szürkületben, hajnalban, esőben, inkább lassítsunk le. A megengedett haladási sebesség egyébként sem a kötelező haladási sebességet jelenti, hívta fel a figyelmet a szakember. A köztudatban úgy él, hogy ezek a balesetek ősszel gyakoribbak, akkor van a vadászati főidény. De a helyzet az, hogy a 7000 nagyvad gázolás 80%-ában őz pusztul el, vagy sebesül meg, ezek jelentős része pedig a nyári üzekedés idején történik. A vadgázolás a személyi sérülések mellett komoly anyagi kárral is járhat, ami ráadásul az esetek döntő többségében a sofőrt terheli.
0: Az időjárásról.
1: A napsütést egyre gyakrabban zavarhatják meg felhők, eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat az ország egyes részein. Az északi szél élénk, néhol erős lesz. Napközben 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. Hajnalban 9 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, hétfő délután 28-33 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió kontinentális reggeliét hallják. 2026. július 13-a hétfő reggel van. A mikrofonnál Hornyák Zoltán. A meteorológusok szerint sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben is megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futó zápor. Estére aztán mindenütt csökken a felhőzet. Sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik majd az északias szelet. Reggel 9 és 18 fok közé hűlt le a levegő, a legmelegebb órákban pedig 26 és 33 fok között mutathatnak majd a hőmérők. De nézzük, mivel ismerjük hallgatóinkat ebben az órában. Átadás sorozat volt Hercegkúton, 140 millió forint az összértéke annak a beruházásnak, amelyet Hercegkúton adtak át a közelmúltban. Megújult a település ravatalozója, elkészült a temetőkerítés, valamint felújították a Kossuth utcát, melyen a helyi középületek többsége is található. A ravatalozó felújítását Salamon Ferenc Kossuth és Ybl Díjas építész tervezte meg. Mindemellett 175 fát is elültettek a Hercegkúti közterületeken. A beruházásról Rák József polgármestert hallják.
2: 144 méter hosszan az ivóvízvezetéket is ki tudtuk cserélni az aszfaltozás előtt. Mi vonalasnak hívjuk kistelepülési fejlesztési alapból megvalósult projektnek ezt a lábát, ugyanis az aszfaltozáson kívül még megvalósítottunk egy másik komoly fejlesztést, ami régi vágyunk volt, 175 darab fát ültettünk el a falu fő utcáján, mind a két oldalt. Én azt gondolom, hogy ezekben a napokban senkinek nem kell magyarázni azt, hogy a klíma milyen változáson megy keresztül, azon kívül azt gondoljuk, hogy településképi szempontból is az elkövetkezendő években az kiültetett japán cseresznye dísze lesz a településnek.
1: Tartsanak velünk!

0: mai nap a történelem színpadán.
1: Július 13-a van, ma a Jenők ünneplik névnapjukat. A Jenő az egyik magyar honfoglaló törzs nevéből származó, török eredetű férfi név, jelentése az utónévkönyv szerint tanácsadó, bizalmas. Most pedig nézzük, mi minden történt július 13. napján a történelem során. 1801-ben ezen a napon Jean-Louis Pons francia csillagász először fedezett fel üstököst. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc során Hajnau táborszernagy osztrák császári hadereje bevonul a Görgei Artúr által kiürített Budára. Ugyanezen a napon Pest városát orosz cári csapatok szállják meg. 1969-ben elindul a Luna 15 holdszonda, de holdra szállása nem sikerül. 1982-ben Irán támadást indít Irak ellen, és ezzel megfordítja az irak-iráni háború menetét. 1989. július 13-án George Bush amerikai elnök a Budapesten július 11-én megkezdett hivatalos látogatását befejezve távozik Magyarországról. 2016-ban II. Erzsébet királynő a korábbi belügyminisztert Theresa May-t bízza meg a kormányalakítással, miután David Cameron miniszterelnök korábban benyújtotta lemondását. Most pedig következzenek július 13-a híres szülöttei. 1024-ben e napon született II. Szent Henrik német-római császár. 1399-ben született Erzsébet lengyel trónörökös, Jagelló litván nagyherceg és első Szent Hedvig lengyel királynő egyetlen gyermeke. 1793-ban látta meg a napvilágot ezen a napon Jean-Paul Marat francia forradalmár. 1881-ben e napon született meg Zerkovics Béla műépítész, zeneszerző, színigazgató, a századforduló utáni magyar kuplé és sanzon szerzők egyik legjelentősebb alakja. 1925-ben született Nikolai Gedda, német-orosz származású, svéd tenor operaénekes, aki több mint 50 évig állt opera színpadon, rendszeres vendége volt a Magyar Állami Operaháznak, valamint a budapesti koncertpódiumoknak is. 1954-ben, július 13-án született Frida Kahlo, egyéni hangú mexikói festőművész, közéleti szereplő, a 20. századi Mexikó emblematikus alakja. 1959-ben e napon született Susan Vega, angol énekesnő dalszerző. 1960-ban, július 13-án született Csúlya Imre, Jászai Mari díjas színész. 2013. július 13-án született Olvasztó Imre, magyar gyerekszínész, az Indul a Bakterház című film főszereplője. Július 13-a Montenegróban jeles nap, állami ünnep, a szabadság napja, és ez a nap Szent Benedek Európa védőszentjének napja. 1964-ben 6. Pál pápa a nyugati szerzetesség alapítójaként és az európai szellemiség alakítójaként Szent Benedeket Európa védőszentjévé nyilvánította.
0: Az Európa Rádió kalendárium.

Miért nem veszik észre az emberek a fontos dolgokat? Egy amerikai indián és a barátja New York központjában sétáltak Manhattanben. Az ebédidő közelgett és az utcák megteltek emberekkel. Az autók dudáltak, a kereszteződésben csikorogtak a taxikerekek, vonítottak a szirénák és a város hangjai szinte süketítettek. Egyszer csak váratlanul megszólalt az indián. Hallom a tücsköt énekelni. A barátja azt válaszolja, tessék, biztos megbolondultál, nem hallhatod a tücsköt ilyen zajban. Nem, tökéletesen biztos vagyok benne, hogy hallom a tücsköt, válaszolt az indián. Az öreg indián még egy percet hallgatózott, aztán elindult egy nagy betoncserépedény felé, amelyben néhány bokor nőtt. A barátja nagyon elcsodálkozott ezen. Ez lehetetlen. Ember feletti hallásod van, állapította meg. Nem, válaszolta az indián, az én füleim sem különböznek a tieidtől. Minden csak attól függ, hogy mire figyelsz. Ez nem lehet igaz, mondta a barátja. Én soha nem hallanám meg a tücsköt ebben a nagy zajban. Igen, ez így van, hangzott a válasz. Engedd, hogy megmutassam neked. Az indián zsebre dugta a kezét, néhány apró pénzérmét emelt ki belőle, s a járdára dobta. Annak ellenére, hogy az utca zajban úszott, arra lettek figyelmesek, hogy minden ember 15 lépésre tőlük megáll, megfordul, s megvizsgálja, nem az ő pénze hullott-e a földre. Érted már, miről beszélek? Kérdezte az öreg indián. Minden csak attól függ, hogy mi a fontos a számodra. Így vagyunk a mindennapokban mi is életünk zajaival. Arra figyelünk és azt vesszük észre, amit magunk tartunk fontosnak és értékesnek. A mai világ a múlandó pillanatnyi érték után szalad, sokszor a legközelebbi szeretteinket, akik szeretnek és akiket szerethetünk, nem vesszük észre. Mi jelent értéket a te számodra? Ha csak rosszat látjuk, akkor arra van tájolva életünk iránytűje. Keressük a jót. Szemlélődjünk a világban, és akkor gyönyörködhetünk annak szépségében. Életünk megtelik jó dolgok.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülése. A kormány július 13-ára és 14-ére kezdeményezte a parlament összehívását hét előterjesztés megvitatása érdekében. A javaslatok között szerepel az alaptörvény 17. módosítása, amely az alkotmányos intézményrendszert és a hatalmi ágakat érinti. Tárgyalnak a pedagógusok sztrájkjogának helyreállításáról, valamint a terror elhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe olvadásáról. Napirendre kerül a kőolajtermék előállítók különadójának kiterjesztése, a méltányossági gyógyszertámogatás és a szifilisz fertőzések adatkezelése is. Ruf Bálint miniszter szerint a halasztás késleltetné a fontos változásokat. Magyarország teljes jogú tagja lett a Nyugat-Balkán barátai csoportnak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita közölte, a római találkozóra eredetileg megfigyelőként hívták meg Magyarországot, de az eseményen végül felkérték a teljes jogú csatlakozásra. A tárca vezető szerint a tagság azért kiemelten fontos, mert Magyarország a Nyugat-Balkán közvetlen szomszédjaként érdekelt a térség stabilitásában és uniós integrációjában. A külügyminiszter Rómában kétoldalú tárgyalásokat folytatott szerb és olasz partnerével. A testnevelési és sporttudományi egyetemen végzett hallgatók jelentik a magyar sport arany fedezetét, fogalmazott a sportért felelős államtitkár az intézmény diploma osztóján. Kálnoki Kis Attila szerint a sport eredményességét a szakemberek által képviselt szellemi tőke alapozza meg, amelyet a végzős hallgatók visznek tovább. A 100 éves egyetem több mint 700 végzőse két ünnepségen vehette át diplomáját. Kisebb földrengés volt Magyarországon vasárnap hajnalban Békés Csaba térségében, tájékoztatott a katasztrófavédelem, a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye alapján. A 2,1 magnitudójú földrengést 4 óra 1 perckor regisztrálták, a lakosság az epicentrum közelében potenciálisan érezhette, de bejelentés egyelőre nem érkezett.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, átadás sorozat volt Hercegkúton. 140 millió forint ugyanis az összértéke annak a beruházásnak, melyet Hercegkúton adtak át a közelmúltban. Megújult a település a ravatalozója, elkészült a temetőkerítés, valamint felújították a Kossuth utcát is, melyen a helyi középületek többsége található. A ravatalozó felújítását Salamon Ferenc, Kossuth és Ybl-díjas építész tervezte meg. Mindemellett 175 fát is erültettek a Hercegkúti közterületeken. A beruházásról Rák József polgármestert hallják. Bódisz Attila összeállítása következik.
2: A ravatalozónk 1980-ban épült, teljes egészében lakossági összefogással, adakozása, illetve kivitelezéssel. Sajnos az idő vasfoga őt is ékezte. Régi vágyunk volt, hogy a komfortfokozatán növeljünk, a külső megjelenését kicsit kínosítsunk. Épp ezért örültünk a lehetőségnek, amikor a kis települési fejlesztési alapból láttunk lehetőséget arra, hogy a ravatalozóra tudjunk egy pár forintot fordítani. Elsődleges célunk az volt, hogy valóban a komfortfokozata növekedjen ennek az épületnek, tekintettel arra, hogy nem volt vízellátása. Azon kívül fontos volt számunkra, hogy megjelenésébe is egy új arcot kapjon. Elkülönítettük egymástól a hűtőt, illetve a raktárat, kicseréltük a nyílászárókat, nagyobbakra cseréltük a nyílászárókat, és klimatizáltuk a helységeket. Nagyon fontos volt számunkra, hogy az előtér is növekedjen, ezáltal megváltozott a teljes egészében a jellege az épületnek. Pontos célunk volt a ravatalozó felújításával, átépítésével kapcsolatban az, hogy a 2017-ben a Német Nemzetiségi Önkormányzatunk által beszerzésre került lélekharangot méltó helyen tudjuk elhelyezni. Tekintettel arra, hogy ez a lélekharang ilyen nem volt még Hercegkúton, úgyhogy a ravatalozó tervei elkészítésekor fontos szempont volt, hogy a lélekharangnak egy úgynevezett harangházat is kialakítsunk. Fontos volt, hogy a temető körbe legyen kerítve, egyrészt ugye a jogszabály írja elő, hogy a temetőnek körbe kell lenni kerítve, az addigi rótkerítés nem igazán oldotta meg azt a problémát, hogy valóban bejártak az őzök. A temetőr is időközönként az árvácskát megrágták, úgyhogy most ebből a 292 méterrel, ami kerítés elkészült ebből a pályázatból, azt gondoljuk, hogy ezeket a veszélyforrásokat ki tudjuk zárni, egy teljesen más pályázatból pedig a maradék 200 méter napokon belül elkészül.
3: A hercegkútiaknak a megítélt támogatás segítségével sikerült felújítaniuk a település legforgalmasabb utcáját is, tette hozzá a polgármester.
2: A Kossuth utca a maga 770 méter hosszával a legforgalmasabb útja a településének, mi azt gondoljuk, hiszen itt található a templomon kívül az iskola, óvoda, konyha, orvosi rendelő, a művődési ház, a temető, illetve a tájház. Ezért is volt fontos, hogy ennek az útnak az állapota megfelelő legyen, valamint ezzel az útfelújítással a 770 méter hosszan kicsit szélesítettük is az utat, valamint a 770 méterből 260 méter olyan út, ami eddig nem volt szilárd burkolattal ellátva. Ennek a pályázatnak a kivitelezését megelőzte egy az ERV-vel kötött megállapodás, mely szerint 144 méter hosszan az ivóvízvezetéket is ki tudtuk cserélni az aszfaltozás előtt. Mi vonalasnak hívjuk kistelepülési fejlesztési alapból megvalósult projektnek ezt a lábát, ugyanis az aszfaltozáson kívül még megvalósítottunk egy másik komoly fejlesztést, ami régi vágyunk volt, 175 darab fát ültettünk el a falu fő utcáján, mind a két oldalt. Én azt gondolom, hogy ezekben a napokban senkinek nem kell magyarázni azt, hogy a klíma milyen változáson megy keresztül, azon kívül azt gondoljuk, hogy településképi szempontból is az elkövetkezendő években az kiültetett japán cseresznye dísze lesz a településnek.
3: A ravatalozó felújítását Salamin Ferenc, Kossuth díjas és Ybl-díjas építész tervezte meg.
4: Nagyon érdekes ez a mai építészet, mert sok esetben divatos trendeket követő. Ez a ház, ez pontosan nem akar ilyen lenni, nem akar trendek követő lenni, hanem valahogy ötvözni azt az állandóságot, ami egy ember életében van, vagy ami a világban van, és azt a változást is beleszőni, ami viszont szintén az életünk része. Tehát fontos volt megőrizni minél többet az eredeti nagyszerű történetből, abból az épületből, amit a saját kezükkel építettek, és a saját pénzükből a hercegkútiak. Amit lehetett, falakat, egyebeket megtartottunk. Viszont az is fontos, hogy a településképbe valahogy egy állandóságot, egy változáson keresztül, egy megújuláson keresztül, de mégiscsak az örökké valóságnak szóló épületet hozzunk létre. Magyarul az építészeti elemek, mint egy egyszerű nyeregtető, vagy mint egy vakolt fal, vagy az erős kő pillérek, vastag kő burkolat, az mind valahogy az örökkévalóságra és arra utal, hogy 50-100 év múlva is rá lehessen nézni egy épületre. Gondoljunk a régi épületekre, amiket ma is szeretünk. Úgy vannak megalkotva, hogy a korszellemet is mutassák, de mégis valahogy azt az örökös érték szemléletet, azt az örökös építészeti megjelenést is hordozzák magukban. Hát az építésznek látnia kell előre, ez a feladata, ez a szakmája. Viszont azt, ami egy-egy ilyen történetben igazán szép, azt nem mindig látja az ember előre, azt a sok küzdelmet és azt a sok örömet, ami ebbe benne van, azt, hogy mögötte áll egy egész falu, egy egész közösség, és megdicsérik. Ez az öröm az építésznek. Az, hogy a polgármester vagy a műszaki ellenőr minden nap ott van az építkezésen, és ellenőrzi, és noszogatja a kivitelezőket, akik szintén a legjobbat szeretnék megtenni, de mégis kell, hogy valaki ott legyen a nyakukon. Hát ezek a történetek teszik szépé ezt az egészet, és ezért érdemes csinálni, mert az, hogy az ember csak rajzol valamit, és utána elkészül, abban még nincsenek benne az emberi kapcsolatok, az emberi történetek, és ettől lesz ez szép.
3: A ravatalozó rendkívül fontos a helyi közösség számára, mondta el az eseményen Mészáros Ferenc, a település római katolikus plébánosa.
5: Az első gondolat, ami megfogalmazódott bennem, amikor a felújított ravatalozót végigjártam, végig sétáltam, hogy valóban ez a közösség élni akar. És az élet nem csak a földi életet jelenti a közösség számára, hanem az örök életet is. Hercegkút közössége számára teljesen természetes, hogy nem csak a földi keretek között gondolkodik, hanem a közgondolkodásban a hit alapján benne van az örök élet, az örökké valóság gondolata is. Temetéseken is ezt látom, nem véletlen, hogy nagyon nagy létszámban vannak mindig jelen településünk lakói, amikor el kell egy-egy település lakosától búcsúzni, hiszen ez is azt jelenti, hogy hisszük valamennyien, van örök boldogság, van örök élet, és a földi élet végével nem ért véget minden, hanem van Istenben folytatás.
1: Kedves hallgatóink, átadás sorozat volt Hercegkúton. 140 millió forint ugyanis az összértéke annak a beruházásnak, melyet Hercegkúton adtak át a közelmúltban. Megújult a település a ravatalozója, elkészült a temetőkerítés, valamint felújították a Kossuth utcát is, melyen a helyi középületek többsége található. A ravatalozó felújítását Salamon Ferenc, Kossuth és Ybl-díjas építész tervezte meg. Mindemellett 175 fát is elültettek a hercegkúti közterületeken. Bódisz Attila összeállítását hallották.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a kontinentális reggeli első órájába. Pár perc múlva híreket hallhatnak, majd pedig folytatjuk műsorunkat. Tartsanak velünk továbbra is!

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Hétfőn meg kell semmisíteni a választási irodákban az áprilisi országgyűlési választás ajánlóíveit, a szavazólapokat és az egyéb választási iratokat a jegyzőkönyvek kivételével. Utóbbiakat a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik tovább. A választási eljárásról szóló törvény előírja, meg kell semmisíteni a nemzetközi megfigyelők, a külképviseleti megfigyelők, a Nemzeti Választási Iroda mellé a szavazási iratok és a szavazatok megszámlálása ellenőrzésére megbízottak, valamint az országgyűlési egyéni választókerületi székhelyekre delegált megfigyelők nyilvántartott személyes adatait is. Amennyiben a választás eredményével összefüggő büntető eljárás van folyamatban, akkor az érintett iratokat az ügy jogerős lezárásáig kell megőrizni. Az iskolakezdési támogatás jár az egyszülős családoknak is, ám a magyar államkincstár csak azokat látja a rendszerben, akik regisztrálva vannak egyedülálló szülőként a magasabb összegű családi pótlékra, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közlése szerint ezt online, az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban vagy az államkincstár ügyfélszolgálatán is be lehet jelenteni. Ehhez egy változás bejelentési kérelmet kell benyújtani, és igazolni kell az egyedülállóságot, például jogerős válási végzéssel, halotti anyakönyvi kivonattal, vagy ha külön élnek és nincs élettársa, szükséges nyilatkozattal, jelezte a miniszter. Korábban a pénzügyminisztérium azt közölte, hogy a 100 000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyermek után. Így többek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők a tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyerekek, a műhelyi iskolai képzésben résztvevő fiatalok, vagy éppen az árvaellátásra jogosultak. A rendelkezésre álló adatbázisok alapján a támogatás az idén nagyjából 400 ezer gyermek után fog járni, közölte a szaktárca. Megkezdődött a jubileumi 25. Vidor Fesztivál színházi versenyprogramjának jegyértékesítése. A Móricz Zsigmond Színház szervezésében augusztus 21-e és 29-e között sorra kerülő fesztiválra idén is az ország legjelentősebb társulatai érkeznek Nyíregyházára. A közönséget több mint 30 előadás, ismert színművészek és számos szabadtéri produkció várja. A nagy színpadon olyan társulatok lépnek fel, mint a Kecskeméti, Katona József Nemzeti Színház, a Radnóti Színház, az Örkény, a Víg Színház és a Karinti Színház, de visszatér Nyíregyházára az Orlai Produkciós Iroda is. A nagy színpadi versenyprogramot augusztus 21-én a Kölcsönlakás nyitja. A fesztivál idén is több helyszínen zajlik, a Móricz Zsigmond Színház nagy színpada mellett a Krúdi Kamara Színpad, a Rózsakert Szabadtéri Színpad, valamint a Szindbád Szabadtéri Pódium színpada és rendezvényterme is otthont ad előadásoknak, beszélgetéseknek, irodalmi esteknek és zenés produkcióknak. Július 17-e és 19-e között immár 9. alkalommal rendezik meg a miskolci Dixie és Jazz Fesztivált, melynek ingyenes koncertjein magyar és nemzetközi fellépők várják a közönséget. A szervezők tájékoztatása szerint a háromnapos kulturális esemény programjainak a színvaterasz és a városház tér ad otthont. A fesztivál a 80-as évekre visszanyúló miskolci Dixieland hagyományokat hivatott továbbvinni, amikor a Dixielandnek meghatározó szerepe volt a város kulturális életében. A rendezvény péntek esti programjában a lengyel Ziggy Jazz Band, valamint a Black Diamond Big Band koncertje szerepel. A több mint 20 zenészt felvonultató Big Band hangzása a szervezők szerint a swing aranykorát idézi meg.
0: Az időjárásról.
1: Napos, gomoly felhős idő várható, legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő zápor eső. A szél sok felé megélénkül, néhol erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékekre kell készülni. Kedden napos idő lesz, záporok, zivatarok nagyobb eséllyel az északkeleti és a nyugati, délnyugati megyékben fordulhatnak elő. Kedd délután 28 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

Az igaz hit cselekszik. A hit halott cselekedetek nélkül. Jakab apostol levele 2. fejezet 26-os vers. Nem lehet, hogy azért alkotnak az emberek negatív képet az egyházról, mert negatív hozzáállást sugárzunk feléjük. És az nem lehet, hogy nekünk pedig az igaz életről alkotott negatív képünk miatt van ilyen kisugárzásunk. Azt gondoljuk tévesen, hogy a rossz dolgoktól való tartózkodás az igaz lét lényege. Ne tedd ezt, ne tedd azt, és akkor jó leszel. Az csak a baj ezzel a megközelítéssel, hogy ha nem teszel semmi rosszat, attól még nem biztos, hogy meg fogod tenni a jót, vagyis amire Isten hív. Az igaz élet többet jelent a rossz kerülésénél. Tényleg azt hiszed, hogy ez lenne velünk Isten nagy terve? Annyi csupán, hogy ne tegyünk semmi rosszat. Nyilvánvalóan te is örülsz, amikor a gyermekeid vívódások után végül nemet mondanak valami rosszra, de még nagyobb örömet okoz, ha látod, hogy fejlesztik a képességeiket, és kihozzák magukból a maximumot. Isten is ezt várja tőlünk. A Biblia kétféle bűnről tanít. A cselekvés bűnéről, vagyis amikor megteszel valamit, amit nem kellene, és a mulasztás bűnéről, amikor nem teszed meg azokat a dolgokat, amelyeket megtehetnél, és meg is kellene tenned Isten országának ügyéért. Egy lelkipásztor ezt írja: Istennél a nullszaldó felér a teljes csőddel. Avagy nem erről szól a talentumok példázata is? Az egy talentumos szolga nullszaldóra hozta ki azt, amit rábíztak, mire Jézus gonosz és resz szolgának nevezte. A kockázatkerülés a legkockázatosabb dolog. Az az igaz élet, amikor maximálisan kihasználjuk minden Isten adta tehetségünket. A szeretet nem biztonsági játékot játszik, hanem kockázatot vállal. A szeretet nem kifogásokat keres, hanem felelősséget vállal. A szeretet nem a problémákat látja, hanem megragadja a lehetőségeket, hogy bátran kiálljon és fellépjen. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Kontinentális reggeli című műsorát hallják, a mikrofonnál Hornyák Zoltán. 2026. július 13-a hétfő reggel van. A meteorológusok szerint sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben is megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán majd mindenütt csökken a felhőzet, sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik az északias szelet. Kora reggel még 9 és 18 fok közé hűlt le a levegő, a legmelegebb órákban azonban 26 és 33 fok közötti értékeket mutathatnak majd a hőmérők. És akkor a tartalomból. A nyári táborok időszakát éljük. Az Abaúji Egyházmegyében, pontosabban a Szikszói Református Egyházközségben is tartalmas elfoglaltságot biztosítanak a fiataloknak. Az óvodásoktól a nyolcadikos korosztályig várták a gyerekeket a református hittantáborba. Majdnem 70 gyerkőc és szülei gondolták úgy, hogy hasznos lehet számukra a tábor. Szabó Pál, református lelkész és felesége, alig egy esztendeje érkezett ebbe a gyülekezetbe, de már másodízben szerveztek hittantábort. Kézműves foglalkozások, zenélés, éneklés, szabadtéri és benti játékok, számháború, sportprogramok mind-mind megjelentek az egy hét során. A fő iránymutatás azonban a bibliai József élete volt. Minden nap beszélgettek róla, akár együtt, akár kisebb csoportokban is. Mint megtudtam, a lelkészházaspár tervez még egy tábort ebben a szünidőben, mégpedig a Balaton mellé szeretnék invitálni a fiatalokat. Ez egy kicsit másabb alkalom lenne, ugyanis a középiskolás korosztály a célcsoport.
2: Az ifjúsággal, tehát a nagyobb korosztály azért másabb táborozni, más kihívások vannak. Abban reménykedünk, hogy a feleségemmel, meg a hitoktatónkkal, meg egy-két segítővel gördülékenyen meg tudjuk majd oldani, ők, tehát együtt közösen tudjuk csak véghez vinni ezeket.
1: És hallhatnak arról is, hogy a tanév végén Miskolcra látogatott Magyarország kínai nagykövete, a Fényi Gyula jezsuita gimnáziumban egy rendhagyó programon vett részt a delegáció. A rendezvény során Holzinger Ferenc igazgató bemutatta az iskolát, és a bejárás végén egy kis műsorral fogadták a diákok a nagykövetet és feleségét. Az intézményben 15 éve van kínai nyelvoktatás, az ELTE Konfucius intézettel kötött megállapodása alapján kínai anyanyelvű tanárok közreműködésével. Ennek során körülbelül 70 diák tanulja a kínai nyelvet és ismerkedik a kínai kultúrával is.
3: Látható volt az arcán, hogy értékeli, érzi, tudja, látja, hogy mi történik, tehát ez különösen kiemelkedő volt a visszajelzése, amit így kaptunk, és az, hogy az intenzív meghívás, hogy folytassuk ezt a munkát.
1: Mindenről hallhatnak, ha velünk tartanak egészen 9 óráig, kellemes rádiózást kívánok!

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a nyári táborok időszakát éljük. Az Abaúji Egyházmegyében, pontosabban a Szikszói Református Egyházközségben is tartalmas elfoglaltságot biztosítanak a fiataloknak. Az óvodásoktól a nyolcadikos korosztályig várták a gyerekeket a református hittantáborba. Majdnem 70 gyerkőc és szülei gondolták úgy, hogy hasznos lehet számukra a tábor. Szabó Pár református lelkész és felesége alig egy esztendeje érkezett ebbe a gyülekezetbe, de már másodízben szerveztek hittantábort. Kézműves foglalkozások, zenélés, éneklés, szabadtéri és benti játékok, számháború, sportprogramok mind-mind megjelentek az egy hét során. A fő iránymutatás azonban a bibliai József élete volt. Minden nap beszélgettek róla, akár együtt, akár kisebb csoportokban is. Mint megtudtam, a lelkész házas pár tervez még egy tábort ebben a szünidőben, mégpedig a Balaton mellé szeretnék invitálni a fiatalokat. Ez egy kicsit másabb alkalom lenne, ugyanis a középiskolás korosztály a célcsoport.
2: Nagy tiszteletű Szabó Pálék itt Szikszón, a református templom kertjében, meg a templomban is egy nyári tábort szerveztek. Hát most a templom úgy néz ki, mint egy játszótér. Mikor volt így utoljára? Még ez a templom nem igazán.
3: Tavaly hasonlóan nézett ki. Most a nagy hőség miatt a templomtérben van a programjainknak a 80-90%-a. Hétfőn 23 fokkal vár bennünket a templom, kedden 24 fokra melegedett fel, úgyhogy ez egy ideális helyszín volt ezekben a forró napokban.
2: Milyen programmal várják itt a gyerekeket?
3: Többféle program van. A hétnek van egy témája, van egy bibliai szereplő József, vele foglalkozunk minden nap, és az ő életét ismerjük meg. Ezt csoport foglalkozásokon tesszük, életkor szerint alakítottuk ki a csoportokat, illetve vannak közös éneklések, közös játék is van, meg van lehetőség kézműveskedésre, volt nemezelés, van mindenféle karkötőkészítés, illetve vannak sportprogramok, lehet csocsózni, lehet pingpongozni, van két focikapunk is a templomkertben, van egy trambulinunk is, illetve a szerdai napon pedig a szociális szolgáltató központban jönnek ki, délután tartanak egy vetélkedőt, csapatos vetélkedőt.
4: Jó.

0: És még a számháborút hagy említsem meg, mert a gyerekeknek egyik nagy kedvence a számháború.
1: Egyáltalán hány gyerek van most itt, és mennyire volt nehéz őket elcsábítani táborba?
0: Most 68 gyerek van, aki regisztrált. Minden nap 63, 65, 66 főve vagyunk. Mindig van valami kis, vagy még valami iskolai pótprogram van, vagy valami családi program, úgyhogy 60 feletti létszámmal vagyunk mindig. A gyerekeket könnyű volt hívni, itt tudom mondani. Meglepetésszerűen ilyen sokan jelentkeztek. Tavaly évben, amikor jöttünk, akkor 34-en voltak. Most olyan kétszer annyian vagyunk. És az interneten meg az iskolában meghirdettük, és tehát vannak olyanok, akik Budapestről nagyszülőnél nyaralnak, látták, hogy meghirdettük, és jelentkeztek. Van, aki Debrecenbe jött, vannak a környező településekről is, úgyhogy...
1: Milyen célra szervezi meg ilyenkor a lelkipásztor ezt a nyári tábort? Ugye a szülők részéről az, hogy a gyereknek egy hétig legyen értelmes elfoglaltsága, na de hát azért egyházi vezetőként más célok is megfogalmazódnak.
0: Igen. Ha egy szóval szeretném mondani, akkor azt mondanám, hogy kapcsolatépítés, hogy legyen kapcsolatuk Istennel, az erősödjön. Kapcsolatépítés egymás között, hogy a gyerekek között, meg itt a segítők, szervezők köztünk legyen erősödjön a kapcsolat, és ahogy így találkozunk reggelente délutánként a szülőkkel, vagy külön programot is szervezünk, talán ahogy szalonnasütés volt idén a időjárási körülmények miatt egy ki mit tudott szervezünk, tehát hogy a szülőkkel, a családokkal is találkozunk, ez egy fontos, hogy rájuk is hatással legyünk, próbáljunk jó hatással lenni mindenkire, hogy nekik is adjunk valamit, abból, amit Istentől kaptunk. Még kiemelném azt, hogy két dolgot szeretnék kiemelni. Vasárnapi istentiszteleten valamit majd megmutatunk mindabból, ami történt a héten. Tehát szeretnék énekelni a gyerekekkel, lehet, hogy egy kis jelenetet is megelemítünk, meg ilyenkor másabb az istentisztelet is. Illetve ami hangsúlyos, hogy sokszor itt a lelkészt emlegetik, de egy közösség, egy csapattal készülünk. Ott vannak csoportvezetők, akik vállalták a csoportok vezetését, meg vannak segítők, akik különböző területeken minket már a terített asztal vár az étkezésnél, például meg a takarításban segítenek, tehát sokan néha a háttérből láthatatlanul segítenek, akár anyagilag is, vagy kétkezi munkával, valaki meg úgymond valakinek a látványosabb szerep jut, hogy pont a mikrofon elé áll, de hogy ezt hangsúlyoznám, hogy csapatként tudjuk csak ezt megvalósítani közösségként.
1: Milyenek az eddigi tapasztalatok? Mennyire konstruktívak a gyerekek? Mennyire lehet velük ilyenkor dolgozni?
0: Jó kérdés. Engem meglepett az, hogy ugye hétfő meg kedden óriási nagy forróság volt, és ilyenkor sokkal fáradtabb az ember, meg sokkal ingerültebb, de békésen és nyugalmasan telt el az első két napunk, és a harmadik napon sincs semmi okunk a panaszra. Pont ma az egyik gyermek mondta, hogy már ő nagyobbak közé tartozik, hazament délután, és 4-től 6-ig aludt. Lefáradt. Úgyhogy lehet velük dolgozni. Én leginkább a csoportfoglalkozáson a kamaszokkal találkozok, az a legnagyobb kihívás. Vagy nekem az a legnagyobb kihívás most, mert feszegetik a határaikat, meg próbálják megtalálni, és hogy hogyan lehet nekik ezt a nagyszerű üzenetet átadni, az a nagy kérdés. A

0: mennyire nehéz ilyenkor a lelkészi munkát elválasztani a pedagógustól. Tehát mind a kettőből kell nyújtani, de lehet, hogy még a pedagógusból többet?
1: Lehet, bár én nem vagyok pedagógus. Nem tartom magam annak, bár kell hittanórát tartani. Én azt mondom, hogy úgymond az embert adjuk önmagunkból, mindenki, aki itt van. Tehát úgy az embert, hogy nem a gyerekeknek kapcsolatokra van szükségük, és nem egy személytelen szerepet kell eljátszani, hanem valahogy Istent úgy akarjuk megjeleníteni, hogy közben nyilván a mi életünkön keresztül is megjelenik. És a mi személyiségünket mi nem tudjuk lerakni a templom küszöbnél, vagy az iskola küszöbnél, vagy a parókia küszöbnél, tehát lehet, hogy egy picit formálisabb vagyok jó párszor, de Szabó Palit próbálom megjeleníteni, aki Jézus Krisztus követője.
0: Egy ilyen beszélgetés, ami most is zajlik bent, ugye csoportos beszélgetés, mire vetítenek rá, mire próbálják a fókuszt állítani a gyerekeknek?
1: Van elsős, másodikos, harmadikos, negyedikes, ötödikes, hatodikos, nyolcadikos is van köztünk, sőt, van egy kis mini óvis csoportunk is. Mindegyiknél ugyanaz a téma, tehát Józsefnek az élete, és akkor a korosztálynak megfelelően próbáljuk azt előjük vinni. Valakiknél inkább a bibliai történetnek önmagában az, hogy hallják a történetet, és hogy mi minden történt Józseffel, ezt megértik, végighallják, annak is üzenetértéke van. Azt tudom elmondani, hogy a mi csoportunkban sok játék mellett mi arról próbáltunk beszélgetni, hogy érdemes-e hűségesnek meg kitartónak lenni, még akkor is, hogyha igazságtalanul bánnak velünk. A tegnapi napnak ez volt az egyik témája, vagy az, hogy magunkra hagynak bennünket, akkor azt mi hogyan éljük meg, vajon Isten ugyanígy hagy-e magunkra, mint ahogy mások, vagy hogyha mi a mélységekbe kerülünk, akkor Isten jelen van-e egyáltalán, vagy nem. Az első napon a testvéri kapcsolatok azok majdnem mindenkinek van testvére, tehát a 90%-nak van testvére, akik itt vannak. Nagyon is érzékelik azt, hogy micsoda feszültségek vannak, és mégis azért van reménység, hogy békességben meg szeretetben lehet élni. Úgyhogy mi ezekről próbáltunk beszélgetni, mindenki a maga szintjén ezzel próbál beszélni, meg az, hogy Isten ezt hogy tudja megadni nekünk.
0: Ugye beszéltünk, hogy mondta azt a nagy tiszteletű, hogy gyerekek azért elfáradnak napvégére, de hát önök is, mert azért hát reggeltől délután 4-ig talpon állni és a gyerekeket lefoglalni, ugye korosztályi különbségek vannak, és amit mondott ön is, hát azért feszegetik a határokat, pláne gondolom a fiúk, azért napvégén muszáj megpihenni önöknek is.
1: Muszáj megpihenni, így van, ebből kevesebb jut. Most hál' Istennek itt van 4 rokon gyerek is, ők is táboroznak.
0: Szülők nem jöttek velük.
1: Az első nap jött az édesanyjuk, ő tartotta a nevezelést. Úgyhogy hálásak vagyunk, mert most 8 gyerek van a parókián. De ez nekünk jó, mert ők egymással eljátszanak, meg egymás segítik, meg nagyon sokat hozzátesznek az élethez. De kétségtelen, hogy elfáradunk, nagyon elfáradunk.
0: Nem mehetek el szó nélkül, ugye nem régóta vannak itt, hát az évet már túllépték. Ezek a napok, ez a hét, ez ilyenkor az évet, hogyha tekintik, felüdülés, vagy a tanévnek a végén ez már az utolsó erőfeszítések egyike?
1: Felüdülés.
0: Felüdülés?
1: Ez felüdülés. Ez a hét, ez a nagyszerű, mert szeretjük, amikor történik valami, és ezen a héten sok minden történik. Úgyhogy nekünk ez nagy öröm, hogy itt vannak a gyerekek.
0: A mindennapi ige hirdetés, a lelkészi munka ilyenkor háttérbe szorul egy picit, vagy vasárnapra újra új erőre kell kapni?
1: Valami háttérbe szorul, főleg az adminisztráció. Van olyan, ami muszáj, tehát van, ami meg része az életnek, tehát a héten van temetési szolgálat is. Vasárnapra pedig ez a hét is segít arra, hogy nem árulok el titkot, hogy elmúlt vasárnap, mielőtt a hét elindult, akkor is Józsefről volt szó, meg most is a héthez fogunk kapcsolódni. Tehát az ige hirdetés és az Isten tisztelt is az nem az történik, hogy véget ér egy-egy nap, és akkor kezdeni az ember, hanem folyamatosan formálódik benne az egész történet. Meg már korábban, ahogy készültünk a táborra, már akkor is fogalmazódott meg az isteni üzenet.
0: Most eltekintve a tábortól, ugye nagy tiszteletű úrék Debrecenből jöttek, de mellette Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe is szolgáltak. Mi a különbség a szolgálati helyek között? Ugye a feladat mindenhol ugyanaz és adott, de azért most már van tapasztalat mögöttük.
1: Igen. A környezet az más. A környezet alatt azt értem, hogy nyilván vannak ilyen épületi adottságok mindenütt. Tehát az, hogy van egy ilyen templom, ami a legnagyobb nyári forróságokban is hűs, az felbecsülhetetlen. De az, hogy az ott településen a református egyháznak a szerepe, meg a súlya az másabb, máshogy tekintenek rá, illetve az embereknek a gondolkozása is, meg az élethelyzete másabb mindegyik településen. Úgyhogy ezt mindenhol tanulni és kóstolgatni kell, és minél jobban az ott élő embereknek a szájéze szerint elmondani az örömhírt.
0: Most, hogy ezt mondja, felvetődött bennem az, hogy ugye a nyírségben, a hajdúságban és itt Abaújban is miben különböznek az emberek? Ugye az köztudott, hogy a reformátusság fellegváránál azért Debrecent tartják hajdúságot. Na de én most lehet, hogy megsértettem a nyírségieket meg az abaújiakat. Hogy alakul? Miben másabbak az emberek? Másabb a hithez a hozzáállásuk? Vagy többet nyújtanak egyik helyen magukból? Hogy lehet ezt elválasztani?
1: Jó kérdés, és itt elég mélyre lehetne menni. Én azt érzem, hogy itt Szikszón Debrecenhez képest úgymond konzervatívabban gondolkoznak. Az emberek, a fiatalokon ezt így jobban érzem, tehát más témák vannak, voltak jobban fókuszba ott Debrecenben a fiataloknál, lehet, hogy pont azokkal, akikkel mi találkoztunk, azoknál jöttek elő, de csak hogy egyet mondjak, itt a Szikszón a gimibe is járok be, és Debrecenben meg ifjúsági köröket tartottunk, a globális felmelegedés, úgymond, most a nyári napokon ez jobban előjön, a környezetvédelem, meg ez a tudatosság, ott jobban előjött náluk, a debrecenieknél, hogy úgy mondjam, itt Szikszón a szexualitás, hogy hol vannak a határok, itt konzervatívabban gondolkodnak, ahogy én látom, mint ahogy Debrecenben. Illetve...
0: És nyírség?
1: Az is konzervatívabb volt, de azt érdemes elmondani, hogy a szülők, a nagyszülők és az unokák között nagy különbség van ezekben a kérdésekben is. Az unokákra, a gyermekekre a képernyőn keresztül jövő információk, vagy a befolyás, a hatás, az sokkal erősebb, mint amit a családban vagy a településen tapasztalnak. Tehát a YouTube-on, a TikTok-on, meg mindenütt máshol, mert a Netflix filmeken, tehát már egy olyan norma jön be beléjük, ami más eredményez, mint ami a nagyszülőknél volt.
0: Azért ez önöknek is, vagy önnek is fel kell nőni. Tehát külön rá kell készülni, nem? Arra, hogy most akkor hogy állok egy gyülekezethez.
1: Igen. Ezt erre folyamatosan készülni kell. És...
0: Ez nehéz?
1: Nehéz.
0: Ad feladatot?
1: Ad feladatot. Mert ugye nekem lelkészként is vannak olyan témák, amiket én szeretek. Vannak olyan kihívások, amiket én szeretek megküzdeni, végig gondolni, és lehet, hogy az egy nagyon szűk réteget érint, és inkább azokat kell megtalálni, ami a nagy többséget érinti. Úgyhogy ez egy belső folyamat is, hogy nem mindig magamnak prédikáljak, meg nem mindig magamnak beszéljek, meg azt mondjam el, ami nekem érdekes, hanem próbálj meg azt megtalálni, ami az itt élőknek izgalmas, meg kihívás.
0: Lehet ilyenkor önző a lelki pásztor? Vagy hát azért önzetlennek kell lenni.
1: Önzetlennek kell lenni, de azt is tudom, hogy a hasonlószörűek megtalálják egymást, tehát valószínűleg a lelkészhez könnyebben kapcsolódnak azok, akik hasonló gondolkodásúak. Csak hogy így érzékeltessem, itt az úszodában már egy-két ismerettséget kötöttem, És nyilván akkor azokkal találkoztam, akik szeretnek úszni, vagy eljárnak oda, a sport valahogy megjelenik az életükben. Tegnap este itt a Szikszói Szodában kiderült, hogy valaki Miskolcról jár ki, és Balaton átúszásra készül. Úgyhogy ezek a kapcsolódási pontok könnyebben eredményezik azt, hogy, valami szál jobban megerősödjön. Tehát ezeket nem lehet elkerülni. Ez lehet előny, mert hogy olyan réteget meg tudunk szólítani, aki talán, akit mások most nem szólítottak meg a gyülekezetből. Ugyanakkor oda is kell figyelni, hogy ugye ne csak azokkal foglalkozzunk, akikkel nagyon könnyű szót találni, hanem mindenki mással is.
0: Visszatérve a táborhoz, ugye most pont fél időben vagyunk, mi vár még a gyerekekre? Azt mondta a nagy tiszteletű úr, hogy vasárnap azért bemutatnak egy-két dolgot a gyülekezetnek is, most már talán a nagy hőség egy csillapodni is fog egy kicsit, lehet, hogy kijönnek ide?
1: Igen, reméljük, hogy leszünk kint, és a fiúk már napok óta focibajnokságot szeretnének tartani, de itt a hőség miatt nem nagyon tudtuk ezt megvalósítani, úgyhogy ezt mindenképpen szeretnénk, hogy a focibajnokság is menjen kint a szabadban. Szeretnénk kint is lenni. Igen, hát ami még vár ránk, a történetet szeretnénk folytatni. Az utolsó napon egy különlegesebb téma lesz. Ez kicsit kapcsolódik Józsefhez érintőlegesen, mert Józsefnek a nagy fordulópontjain, az életének a nagy fordulópontjain az öltözet meg a ruha előjön. Valamikor ruhát kap, valamikor azt elveszti, valamikor ruhátlanul marad, valamikor börtönruhát kap, valamikor még megkapja az Egyiptomnak az egyik legdíszesebb ruháját, és arról szeretnénk a fiataloknak beszélni, hogy ez az öltözet és ez a ruha, ez hogy jelenik meg a Bibliában, és hogy Isten öltöztetni akar bennünket, a lehető legjobb öltözetet akarja nekünk adni, amiben az ő gondoskodása és szeretete kifejeződik, és ezért ő mekkora áldozatot hozott, hogy nekünk ezt megadja. Erről szeretnénk beszélni. A programokat tekintve meg tovább mennek a sportos foglalkozások, illetve a kézműves délutáni foglalkozások, azok történnek. Nagyon szeretnek számháborúzni, úgyhogy lehet, hogy még egy nagy számháború csatát tartunk. Izgalmas volt, amikor olyan 50 gyerek küzd egymás ellen.
0: Túlnézve a táboron, mi vár még önre, önökre, a gyülekezetre nyáron?
1: Tervek azok vannak. Egy része az úgymond ilyen adminisztratív jellegű, picit számba venni azt, ami van. Lélekszámban is a gyülekezeti adatbázist frissíteni, illetve hogy akkor milyen eszközeink vannak, amik rendelkezésre állnak, ezt is szeretnénk számba venni. Gondolkoztunk azon, hogy nyáron a bibliaórát szüneteltetjük, de szeretnénk ifjúsági alkalmakat tartani, ott a konfirmáció után így próbáljuk a fiatalokat egybetartani, de szeretnénk néhány alkalommal ilyen esti éneklő zenés alkalmat tartani, ez csak még ötlet szerint merült fel, de akiknek felvetettük, azoknak tetszett, illetve még ez egy ilyen ábránd és terv, hogy a ifjúsággal, tehát akik már konfirmáltak, az a korosztály, a 8. osztálytól felfele, velük egy tábort szeretnénk, most itt a Balatonnál már érdeklődtünk táborhely iránt. A kérdés az, hogy lesz-e megfelelő létszámú fiatal, akik eljönnének, tehát jó lenne az időpont nekik, ez még egy kérdés.
0: Tehát akkor még egy tábor, csak távolabb, és lehet, hogy még bonyolultabban? Már itt a szervezőkre gondolok.
1: Igen, hát szeretnénk egyszerűsíteni a dolgokat, de most ez a létszám meg az időjárás azért megnehezítette. Az ifjúsekkel, tehát a nagyobb korosztály azért másabb táborozni, más kihívások vannak. Abban reménykedünk, hogy a feleségemmel, meg a hitoktatónkkal, meg egy-két segítővel gördülékenyen meg tudjuk majd oldani. Ők, tehát együtt, közösen tudjuk csak véghez vinni ezeket.

0: Kedves hallgatóink, a nyári táborok időszakát éljük. Az Abaúji Egyházmegyében, pontosabban a Szikszói Református Egyházközségben is tartalmas elfoglaltságot biztosítanak a fiataloknak. Az óvodásoktól a nyolcadikos korosztályig várták a gyerekeket a református hittantáborba. Majdnem 70 gyerkőc és szülei gondolták úgy, hogy hasznos lehet számukra a tábor. Szabó Pár református lelkész és felesége alig egy esztendeje érkezett ebbe a gyülekezetbe, de már másodízben szerveztek hittantábort. Kézműves foglalkozások, zenélés, éneklés, szabadtéri és benti játékok, számháború, sportprogramok mind-mind megjelentek az egy hét során. A fő iránymutatás azonban a bibliai József élete volt. Minden nap beszélgettek róla, akár együtt, akár kisebb csoportokban is. Mint megtudtam, a lelkész házaspár tervez még egy tábort ebben a szünidőben, mégpedig a Balaton mellé szeretnék invitálni a fiatalokat. Ez egy kicsit másabb alkalom lenne, ugyanis a középiskolás korosztálya célcsoport.
1: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, Miskolcra látogatott Magyarország kínai nagykövete, a Fényi Gyula Jezsuita gimnáziumban egy rendhagyó programon vett részt a delegáció. A rendezvény során Holzinger Ferenc igazgató bemutatta az iskolát, és a bejárás végén egy kis műsorral fogadták a diákok a nagykövetet és feleségét. Az intézményben 15 éve van kínai nyelvoktatás, az ELTE Konfúciusz intézetével kötött megállapodás alapján kínai anyanyelvű tanárok közreműködésével. Ennek során körülbelül 70 diák tanulja a kínai nyelvet, és ismerkedik a kínai kultúrával is. A tervek szerint idén 7 tanuló látogathat Kínába a tanulmányi útra. Összeállításunkban először Holzinger Ferenc igazgatót hallják. A riporter Sütő Dávid Pelé.
2: Ma abban nagy megtiszteltetésben van részünk, hogy a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövete látogatott el hozzánk. Ez azért nagyon megtisztelő, mert hogy jelzi, mennyire értékelik és fontosnak tartják azt a közös együttműködés munkát, amit a kínai nyelv tanítás és kultúra megismertetésében a gimnázium végez.
3: Mi volt a mai program, mit mutattak be itt nagykövet úrnak, mivel készültek, milyen műsorok voltak?
2: Elsősorban az iskoláról próbáltunk adni egy képet számára, de nem az épületek azok, amelyek úgy fontosak, úgy gondoljuk, hanem a gyerekek azoknak a tudása, képességei, ragyogása, úgyhogy azt próbáltuk számára egy kicsit érthetővé tenni, közelhozni, kis kulturális programokkal, és hát az volt nagyon érdekes, hogy a diákjaink kínaiul megszólaltak, kis beszédeket tartottak, és számomra is nagyon izgalmas volt ezt hallani, hiszen nagyon közelről láttam egy ilyen esemény során annak a munkának a gyümölcsét, amely az elmúlt években az iskolákban folyamatosan végzünk.
3: Nagykövet úr, hogyan fogadta ezt a programot, hogyan látja, milyen visszajelzést kapott, hiszen itt a diákok énekeltek, zene is volt, tradicionális kínai táncot is bemutattak, úgymond mi volt esetleg a legmeghatóbb pillanata itt a mai programnak?
2: Látható volt az arcán, hogy értékeli, érzi, tudja, látja, hogy mi történik, tehát ez különösen kiemelkedő volt a visszajelzése, amit így kaptunk, és az, hogy az intenzív meghívás, hogy folytassuk ezt a munkát, az, hogy további lehetőséget keressünk az együttműködés ennek az elmélyítésére, és persze az is nagyon fontos, hogy az idén ismételten 7 diákunk fog részt venni kínai utazáson nyáron, ami különösen kitüntetés, hiszen az is jelzi, hogy mennyire számítanak ránk, mennyire eredményes az a munka, amit mi végzünk.
3: Kicsit kapcsolódva az itteni kínai oktatáshoz általánosan véve, mióta hogyan tanulják a kínai nyelvet, a kínai kultúrát a diákok?
2: 15 éves a gimnáziumban a kínai nyelvoktatása, fokozatosan épült. Elsősorban az a célunk, hogy minőségi legyen ez az oktatás, nem fontos az, hogy nagyon sokan legyenek benne. Jelenleg körülbelül 70 diák vesz részt a programba. Ebből a 70 diákból úgy gondolom, hogy egy olyan 30-40 nagyon elkötelezetten tanulja a kínai nyelvet, és a jövőre nézve szeretnénk, hogy ez még szervesebben beépüljön az iskolának a helyi tantervébe, a pedagógiai programjába.
3: Milyen pluszt kapnak a diákok ezektől a tanulmányoktól?
2: Kultúrákat is megismernek, tehát nyilván a kínai kultúrát, de azt gondolom, hogy így a készségek fejlesztése terén azért sajátos a kínai nyelvoktatás, mert ebben művészet is benne van. Tehát kínai nyelvet tanulni, úgy látom én, művészeti gyakorlatok nélkül szinte nem lehet, hiszen itt az írást, magát, a hangokat, szinte egy éneklő hang, számomra egy nagyon éneklő hang a kínai nyelv, ezeket gyakorolják a gyerekek, és mivel 5.-6. már bekapcsolódnak ebbe a programba, akkor, amikor úgy gondolom, hogy legjobban képesek a rajzon keresztül, az énekeken, a táncon keresztül, zenén keresztül fejleszteni magukat, kiváló, és nem csak a kínai nyelvre lesz ez jó hatással, tehát nem csak a kínai nyelvet tanulják így, hanem meggyőződésem, hogy a művészeti aspektus ennek a nyelvnek az nagyon komoly hatással van a gyerekek egyéb tantárgyak tanulására is, hiszen ezek az alapvető készségek, ezek gazdagítják a gondolkodásukat, világlátásukat, hát egyszerűen gazdagabb képességekkel fognak nekivágni bármilyen más tantárgynak, meg a matematikának is, én gondolom.
3: Milyen jövőbeli tervek vannak? Hasonlóan elhangzott, hogy kínai gimnáziummal kapcsolatot tartani, utazások a kínai népköztársaságban a diákok részéről. Milyen tervek vannak még?
2: Arra is építve, amit most hallottunk a nagykövet úrtól, úgy gondolom, hogy tovább szeretnénk ezt, kell, hogy tovább mélyítsük a programot is, hogy jobban beépítsük a tantervünkbe. Másfelől pedig azt a nyitottságot, azokat a nyitott kapukat szintén megkeresni, amelyekre megmutattak nekünk, hogy nem csak kulturális utazásokban lehet gondolkodni, hanem abban is, hogy a diákjainknak azt a perspektívát is megmutassuk, hogy ki mehetnek tanulni ezek Kínába, és Kína hát minden tekintetben úgy gondolom egy olyan hely, ahol hát nagyon korszerű, és jövőre nézve fontos tudás, készségeket tudnak elszolgáltatni. De azt hozzá kell tennem, hogy nem csak vágy ez, hiszen vannak már diákjaink, akik Kínában tanulnak, kínai egyetemen tanulnak, van, aki rövidebb időre ment ki tanulni, de van, aki 4 éves programra kiment Kínába, kínai egyetemen tanulni. Ezek a gyerekek azért tehetik ezt meg, mert hogy ebben a programban kitartóan éveken keresztül fejlesztették magukat.
3: Az összeállítást Béres Eszterrel, Szegi Tímával és Tóth Flórával, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium diákjaival, tanulóival folytatom. Eszter, fordulok első körben hozzád. Ti benne vagytok a kínai programban, tanulmányi programban. Hogyan élted meg ezt a mai programot, hogy a kínai magyar nagykövet úr eljött ide hozzátok az iskolába?
4: Én nagyon élveztem a mai programot. Kifejezetten örültem, hogy a nagykövet úr ellátogatott az iskolánkba. Ez nagyon fontos volt, mivel nyáron utazom Kínába, és ez egy fontos lépés, hogy esetlegesen ezeket a lépéseket megismerjem, vagy találkozzak a nagykövet úrral. A mai program igazán sokszínű volt, sok beszédet hallgattunk meg, műsort adtunk elő, egészen sokszínűen telt. Viszont elég hamar vége lett, úgyhogy ezt egy kicsit sajnálom.
3: Ha jól láttam, te is részt vettél a programban, mivel örvendeztetted meg a vendégeket.
4: Én zongorán játszottam és énekeltem.
3: Mit adtál elő?
4: Zongorán egy tradicionális kínai szerelmes dalt, és énekelni pedig a hazaszeretetéről és a szeretetről szóló dalt.
3: Tímea, ti nem utaztok Kínában, de ugye ti is csatlakoztatok a programhoz. Nektek mit jelentett ez a mai nap, illetve miért érdemes a kínai nyelvet tanulni, a kínai kultúrával megismerkedni?
5: Szerintem nagyon jó volt ez a mai nap, ahogy Eszter is mondta, nagyon sok színű volt, és szerintem nagyon fontos volt, hogy most eljött a nagykövet úr, mert ez nagyon nagy megtiszteltetés számunkra. Mi ezében kezdtük el tanulni a kínait, és remélhetőleg majd később mi is eljuthatunk Kínába, és szerintem a nagykövet úr azzal, hogy eljött, nagyon megtisztelte az iskolánkat.
3: Miért szeretitek ezt a nyelvet tanulni, mi az érdekessége, gondolom a kultúrát is megismeritek vele, milyen pluszt ad az életetekhez, ha fogalmazhatok így?
5: Hát magának Kínának nagyon hosszú kultúrája van, nagyon régi a történelme, és szerintem minél több nyelvet tud egy ember, annál jobban hely tud állni a világban.
3: És Flóra, te hogyan élted meg ezt a mai napot? Te is részt veszel a programban, gondolom neked is sokat jelent.
6: Hát nekem nagyon sokat jelent, hogy az iskolánk megadja a lehetőséget, hogy be tudjunk tekinteni az ázsiai kultúrában, mert a kínai kultúrába, mert engem nagyon érdekel személyesen az ázsiai kultúra, mert nagyon más, mint az európai, és szeretnék is kimenni majd Kínába, majd ha eljutok arra a szintre, és nagyon megtisztelő volt, hogy megnézték az előadásunkat, sokat készültünk rá, és ezt a tanárunknak köszönhetjük, hogy sikerült a Karinának.
3: Mi az, ami ennyire érdekel téged? Miért csatlakoztál ehhez a tanulmányhoz, ehhez a programhoz? Említetted, hogy nagyon érdekel téged az ázsiai, a kínai kultúra.
6: Hát mindig is érdekelt így az egész világ igazából, majd később, majd ha nagyobb leszek, szeretnék majd a világomon mindenfelé elmenni, elutazni, és leginkább Ázsia érdekel, mert tényleg nagyon más, mint Európa, és igazából amikor itt Európában utazok, így nagyon egyszínűnek érzem Európát, és érdekelnek más kultúrák is, és mivel megadta ezt a lehetőséget az iskola, hogy kínait tanulhatok, ezért éltem ezzel a lehetőséggel.
3: Eszter, még egy kérdés erejéig hozzád ide fordulok, hiszen ha jól tudom, utaztok ki, vagy te benne vagy a csapatban, aki kiutazik Kínában. Mit vársz ettől a tanulmányútól? Mi is lesz ez? Mit lehet róla tudni? Vagy tudtok-e már valamit?
4: Még sok mindent nem tudunk, viszont tisztában vagyunk azzal, hogy sokat fogunk tanulni. Ez így a hetünket körülöleli, viszont a hétvégénk szabadon fognak maradni. Ezáltal több lehetőségünk marad megismerni magát Kínát, akár hétvégére is elutazni. Ez nagy lehetőséget nyit számunkra megismerni egy más kultúrát, más nézőpontból nézni a világra, és egy jobb emberré, egy sokkal tájékozottabbak lehessünk a világgal.
0: Kedves hallgatóink, Miskolcra látogatott Magyarország kínai nagykövete, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban egy rendhagyó programon vett részt a delegáció. A rendezvény során Holzinger Ferenc igazgató bemutatta az iskolát, és a bejárás végén egy kis műsorral fogadták a diákok a nagykövetet és feleségét. Az intézményben 15 éve van kínai nyelvoktatás, az ELTE Konfúciusz intézetével kötött megállapodás alapján kínai anyanyelvű tanárok közreműködésével. Ennek során körülbelül 70 diák tanulja a kínai nyelvet, és ismerkedik a kínai kultúrával is. A tervek szerint idén 7 tanuló látogathat Kínába a tanulmányi útra. Sütő Dávid Peri összeállítását hallották.
1: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai kontinentális reggelibe. Hamarosan kezdődik Kitekintő című magazinműsorunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Ha tehetik, tartsanak velünk az Európa Rádióval. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő Hornyák Zoltán. Még egyszer köszönjük figyelmüket. Viszont hallásra.
1: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
7: Isten igéjét Mózes első könyve 3. fejezetének első verséből hallgassuk meg. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az Úristen teremtett, és ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? Az Istennek egyik teremtménye ellene fordul, és azon dolgozik, hogy minden mást teremtményt is rávegyen erre. És ez történik mind a mai napig. Csak ugyan kérdezhetnénk. Hát, ha eddig nem vetted észre, akkor nagy baj van, mert ezek szerint észre sem vetted, hogy ki az, aki ravasz módon azon munkálkodik, hogy távol tartson az Istentől. És nem csak távol tart, hanem egyszerűen jól hangzó hazugságok által megtéveszt, különféle vágyokat ültet el a szívedben, amik ellentétesek az Istennek kijelentéseivel. Ellenségünk, a sátán először is felméri a terepet, megfigyel, megszólít és akcióba lép. Ma is kikezdeni akarja az Isten iránti bizalmunkat, kapcsolatunkat, kételyt akar ébreszteni bennünk, és Isten ellen fordítani. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy ne tedd, hogy nem szabad, hogy az nem jó neked. Nézd meg, mindenki ezt csinálja. Mindenkinek van, épp te maradnál ki a jóból. Először túlzásokba esik, kicsit elferdíti az igazságot, hogy ezáltal rábírjon minket, belevigyen a játékába, hogy szóba állva vele elkezdjünk foglalkozni, és egyre inkább kezdjen el foglalkoztatni az, amit mondott. Ravasz, a legravaszabb, úgyhogy ne gondoljuk, hogy egyedül képesek lennénk túljárni az eszén. Mert számunkra sokszor oly észrevétlenül teszi, fel sem ismerjük a veszélyt, a csapdáját, ahogyan az első emberpár sem, csak amikor már a következményekkel szembesülünk. Felderíti, hogy mit tud az ember, és mit mondott az Isten. Mert hogy azt felhasználva akar minket Isten ellen fordítani, azáltal, hogy az ellentétét tárja elénk, vagy azt mondja, hogy nem ez a teljes igazság, sőt úgy állítja be, hogy Isten hazudik, a jótól akar távol tartani. És igazából ő, vagyis a sátán az, aki a javunkat keresi, aki az igazat mondja. Megkeresi a gyenge pontot, azt, amiben bizonytalanok vagyunk, ami felől nem vagyunk meggyőződve, és felébreszti a vágyat, hogy akarjuk, vágyjunk arra még inkább, amire Isten azt mondta, hogy ne tedd, meg se érintsd, mert meg fogsz halni. Ha nem is azonnal, de szép lassan afelé fogsz tartani, lépésről lépésre, napról napra. Hiszen az első emberpár sem azonnal szembesült azzal, hogy valóban meg fog halni, hanem csak észlelni kezdte, hogy bár pillanatnyilag jónak tűnt, jó érzéssel töltötte el, de egyre inkább a félelem, a szégyen lett úrrá rajta. Látod már a sátán ravasságát? Téged mire, miként vet rá, hogy engedelmeskedj inkább neki? Mert jó lesz, boldog leszel, sikeres, elismert. A mai ige magyarázat Bíró Botond lelkipásztor nevéhez fűződik, aki az Arad belvárosi gyülekezetben szolgálja az Urat.
1: Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A szárazság és az aszály Olaszországot sem kíméli. A Pó folyóban már csak 10 nap öntözésre elegendő víz van. A Pó medencében működő obszervatórium figyelmeztetése szerint a folyó torkolatánál tenyésztett kagylókat is elpusztítja a hőség. A mérések szerint csapadék hiányában a Pó folyó helyett más vízforrást kell keresni a térség földjeinek öntözésére. Olaszország legnagyobb folyójának vízhozama június elejétől 70%-kal csökkent. A visszahúzódó édesvíz miatt a sótartalom már a torkolattól számított 25. kilométernél kimutatható, ami azt jelenti, hogy a kiszáradt folyómederben a tengervíz visszafelé áramlik. Az egyik agrár és halászati szervezet azt közölte, hogy a Pó deltájánál a víz hőmérséklete elérte a 32 Celsius fokot, ami ezer mázsa kék kagyló pusztulásához vezetett. Ferrara magasságában pedig eltűnt a kisebb méretű Vénusz kagyló 90%-a. Az ország más részein bozót és erdőtüzek pusztítanak. Az északnyugati Piemont tartományban az utóbbi napok tűzeseteiben legalább 800 hektár erdő égett le. Idén is bemutatták színpompás népviseletüket a kalotaszegi magyar települések lakói vasárnap az erdélyi Bánfi Hunyadon a kalotaszegi magyar napokon tartott népviselet mustra során. A népművészetéről híres erdélyi kistérség magyar rendezvény sorozatának csúcspontja a felvonulás volt, melyre több tucat kalotaszegi település lakosai öltötték magukra a népviseletet. A díszes menet zeneszó kíséretében vonult a református templomtól a Barcsai kertbe, ahol a néprajzi régió falvainak népdalait, táncrendjét is bemutatták. Búzás Fekete Mária főszervező Kolozs megyei alprefektus szerint kalotaszeg van és lesz, amíg ilyen emberek őrzik és éltetik. Dézsi Norbert Bánfi Hunyadi alpolgármester arról beszélt, hogy a jelenlévők egy olyan közösség ünnepére gyűltek össze, mely évszázadokon át megőrizte nyelvét, hitét, hagyományait és kultúráját. Grezsa Csaba, Magyarország kolozsvári főkonzulja arra hívta fel a figyelmet, hogy a népviselet és a népi kultúra összeköt, amíg hiszünk abban, hogy ezeknek nem csak a múzeumokban és a tiszta szobákban van a helye, hanem a mindennapokban is. A jelenlévőkre Jakab Mihály Gyula, a Bánfi Hunyadi református lelkész mondott áldást. Július 17-e és 19-e között immár 9. alkalommal rendezik meg a miskolci Dixie és Jazz Fesztivált, melynek ingyenes koncertjein magyar és nemzetközi fellépők várják a közönséget. A szervezők tájékoztatása szerint a háromnapos kulturális esemény programjainak a színvaterasz és a Városház tér ad otthont. A fesztivál a 80-as évekre visszanyúló miskolci Dixieland hagyományokat hivatott továbbvinni, amikor a Dixielandnek meghatározó szerepe volt a város kulturális életében. A rendezvény péntek esti programjában a lengyel Ziggy Jazz Band, valamint a Black Diamond Big Band koncertje szerepel. A több mint 20 zenészt felvonultató Big Band hangzása a szervezők szerint a swing aranykorát idézi meg.
0: Az időjárásról.
1: Napos, gomoly felhős idő várható, legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő zápor eső. A szél sok felé megélénkül, néhol erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékekre kell készülni. Kedden napos idő lesz, záporok, zivatarok nagyobb eséllyel az északkeleti és a nyugati, délnyugati megyékben fordulhatnak elő. Kedd délután 28 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Egy héttel ezelőtt már meséltem önöknek az egyik tanítványomról, Zsiga Grétáról, aki annyira megszerette a rádiózást, hogy szakdolgozat írás helyett inkább egy rádióműsort készített, ezzel zárta le az egyetemi tanulmányait a szegedi kommunikáció szakon. Ebből a vizsgaműsorából hallhatnak ma három beszélgetést, mindegyik a magyar szinkronhoz kapcsolódik valamiképpen. Elsőként megismerhetnek egy ügyvédet, aki a tárgyalóterem mellett időnként a szinkron stúdióban is feltűnik. Vendégünk lesz Ruszkai Szonya.
2: Mindig egy ilyen nagyon jó érzés azt látni az emberek arcán, hogy tényleg? Hát olyan jó hangod van, hogy igazából meg se lepődöm. Mindig így egy ilyen visszajelzés, hogy igazából a szakmába való bekerülésem az nem egy véletlen.
1: Majd Gulyás János avat be bennünket az animáció alapjaiba.
3: Megmutatják, hogy például több betű milyen szájmozgást vagy szájformát eredményezni, és ezekből kell összetenni azt, hogy az animációban végül hogy mozog a karakternek a szája.
1: És végül Cserna Gergely mesél nekünk az úgynevezett rajongói szinkronok kulisszatitkairól, és hallhatnak majd tőle arról is, hogy milyen reklámhangként dolgozni.
4: Amit csinálj, az az, hogy ismerd fel, hogyha rossz vagy valamiben, és javíts rajta.
1: Ők a mai vendégeink, ezek mai témáink, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Találkoztak már ügyvéd szinkronszínésszel? Ruszkai Szonya tehetségét a karcos hangjában Szalai Csongor fedezte fel, még amikor egészen kicsi volt. De hogyan tud egy gyerek érvényesülni a szinkron világában? És miért a jogi pályát választotta a színművészeti helyett? Ruszkai Szonyával egy limonádé mellett beszélgetett mindezekről Zsiga Gréta, a szegedi kommunikáció szakon most végzett egyik tanítványom.
5: Mit gondolsz, hogy neked mi volt a legikonikusabb szereped, amiről így a legtöbben téged felismerhetnek?
2: Szerintem a Titánoknak a Netflixes új sorozatában volt. Ez volt az egyik első ilyen nagyobb szerepem. Sokan arról kezdtek el felismerni. Talán aminek a legnagyobb híre lett, az a Bálna című film.
5: Volt-e olyan szereped, amit mondjuk egyáltalán nem szerettél?
2: Inkább azt tudom elmondani, hogy nagyon hosszú volt. Ezek általában az ilyen török szappan operák. Azok tudnak ilyen nagyon didaktikusak lenni, és semmilyen izgalmas nincs a munkában, és igazából szakmailag sincsen benne túl sok izgalom.
5: És mit gondolsz ennek a szakmának? Mik a szépségei és a nehézségei?
2: A szépségei számomra, hogy nagyon változatos, és nagyon sok karaktert csináltam az elmúlt 10 évben, egészen a gonosztól, a Disney hercegnőn át, a gyilkosig, tehát annyira sok emberi karaktert és jellemet tulajdonképpen jelenítettem meg, nem én, hanem a hangommal. Ami nehézség, én gyerekként kezdtem, 12-3 éves voltam, és azért az elején nehéz volt. A blattolás, tehát, hogy mi nem kapjuk meg előre a szöveget, hanem csak úgy olvasni, akkor nagyon sok türelmetlen rendező, akik gyerekekkel nem mindig kommunikálnak jól, persze ennek a másik oldala is nagyon sok nagyon kedves rendező, munkatárs, szinkron színészek, akik segítettek gyerekként a szakmámban elhelyezkedni, megfejlődni.
5: Ha jól tudom, neked nem ez a fő munkád. Egyrészt mi a fő munkád, másrészt pedig hogyan tudsz mégis időt szakítani erre is?
2: Alapvetően én gimnázium alatt dolgoztam többet, azért össze kellett egyeztetni azt, hogy mindig iskola után mentem délután. Én aztán egyetemre mentem, és nem a színműre, pedig tervben volt, és én nagyon sokáig színész szerettem volna lenni, de aztán egy hirtelen váltás következtében rájöttem, hogy mégsem. Budapesten a jogi egyetemre mentem. Jelenleg egy ügyvédi irodában dolgozom gyakornokként, és büntetőjoggal foglalkozom főleg, de biztos vagyok benne, hogy az ügyvédi szakmában fogok elhelyezkedni. Hogy hogyan összeegyeztethető, igaz igazából kicsit úgy kell ezt elképzelni, hogy én gimnázium alatt azért majdnem heti 3-4-szer iskola után mentem. Most már kevesebbet, ennek több oka van. Egyrészt az, hogy ugye én nem színész lettem, illetve vagy kora reggel tudok kimenni dolgozni, vagy esetleg egyetemi óráim után, vagy ugye munkaidő után, tehát hogy a naptáram tényleg 10 percre pontosan ki van színezve, be van írva.
5: Viszont ugye mondtad, hogy akkor középiskolánál így folyamatosan mentél szinkronizálni, de jogra viszont nagyon nehéz bekerülni, és akkor hogyan tudtad ezt így összeegyeztetni így az iskolás éveiddel, hogy jó tanuló is maradj, és még akkor ezt is csináld, és még amúgy saját szabadidőt is legyen, ezt így hogy lehetett megoldani?
2: Nem akarom azt mondani, hogy én a tanulás kisangyala voltam gimnáziumban, mert hazudnék. Valahogy, ha figyeltem órán, akkor nagyon jól teljesítettem, nem volt szükség arra, hogy én éjjel-nappal tanuljak. Ott voltak a hétvégék igazából tanulásra, meg bulizásra, tehát nem volt az, hogy én bármiből kimaradtam volna. De én nagyon szerettem. Azért ilyen fiatalon végül is pénzt kerestem, ami adott olyan fajta önállóságot, ami talán a korosztályomnak nem volt meg. Volt egy szakmám, értettem valamihez, vagy értek valamihez, amihez kevés ember ért. Akkor már világossá vált számomra, hogy nem fogok a színműre menni, és akkor az utolsó egy évben nagyon sokat elkezdtem történelmet tanulni.
5: Ugye említetted, hogy te már kisgyerekkorod óta csinálod, és hogy kerültél ennek a világába?
2: Én gyerekszínészkedtem, illetve a gimnázium, ahova jártam, ott is volt színház, amiben részt vettem. Bekerültem egy szinkron iskolába, amit én elvégeztem, és nekem nagyon jó tanáraim voltak ebben a szinkron iskolában. Ők tulajdonképpen felkaroltak, és Szalai Csongor, Faragó Józsi, Kautsky Armand voltak a tanáraim, és akkor elkezdtem dolgozni. Nem maga ez az iskola adott munkát, hanem ezekkel a szakemberekkel én külön elkezdtem dolgozni a stúdiókban. Például életemben először Nikodém Zsigmonddal dolgoztam együtt. Ő volt a szinkron rendező, és én voltam egy tömegjelenetben a Függetlenség napjában, a második részében egy gyerek, aki sikoltozott. És akkor rájöttek, hogy lehet velem dolgozni, és szépen elterjedt a telefonszámom, vagy hát akkor még anyukámnak a telefonszáma.
5: A hétköznapjaidban, amikor filmet, sorozatot nézel, szinkronosan vagy eredeti nyelven szoktad ezeket nézni?
2: Én bevallom, hogy nagyon-nagyon ritkán nézek szinkronosan bármit. Én elég jól beszélek angolul gyerekkorom óta, és nem evidencia számomra, hogy szinkronosan nézek bármit. Ennek két oka van. Az egyik a megszokás, hogy azért én gyerekkorom óta angolul nézek mindent, mert így tanultam meg angolul. És most meg már úgy vagyok vele, hogy miért ne eredeti nyelven nézném. A másik, az egy szakmai ártalom, nagyon zavar, ha hallom a szinkront, mert figyelek a hibákra. Másra nem is tudok nagyon figyelni, csak a szakmai dolgokra, amit egy átlagember nem biztos, hogy észrevenne, én így hallom, érzem, nem jó. Nem egy könnyed esti megnézek egy filmet, ha szinkronosan nézem, inkább jobb, hogyha eredeti nyelven.
5: Készítettem egy utcariportot is, és legtöbb ember azt mondta, hogy ők már csak eredeti nyelven szokták nézni, és mit tudnál azoknak üzenni, hogy valahogy mégis így vissza tud őket így a magyar szinkronhoz csábítani, hiszen mondjuk a te munkádat is így hallhatják csak.
2: Alapvetően a magyar szinkron világszinten nagyon kiemelkedő. Volt, hogy néztem spanyol szinkronnal filmet, és elmondhatatlanul rossz. Német szinkron is nagyon rossz. Azért alapvetően nem jó az idegen nyelvű szinkron. És azért azt tudnám mondani, hogy ha már túl vagyunk a nyelvtanulás véget, nézek idegen nyelven filmet, mennyivel sok színűbb a magyar nyelv, mennyivel színesebb, mennyivel nüansznyi dolgokkal ki lehet fejezni bizonyos dolgokat, ami az angolban nem fog megjelenni. Meg hát én nagyon szeretem hallgatni azokat a nagy magyar színészeket, rengeteget járok színe.

0: munkajellegű volt, hanem egy szívesség alapú dolog.
1: Ezekről ugye az elkészült fandabokról mi a véleményed?
0: Az a lány, akivel én együtt dolgoztam, ő nagyon tehetséges. Jó volt látni azt, hogy nem szakmabeli, és mégis nagyon jó minőségű dolgot hoztak össze. Viszont ettől függetlenül azért ezzel szerintem óvatosan kell. A szinkron az egy szakma. Ezek az emberek hosszú évekig tanulják. Nagyon nem lehet azért ezt elbagatelizálni, tehát hogy én elmondhatom magamról azt, hogy szinkron színészként tény, hogy gyerek voltam, de általában mindenki gyerekként kezdi. Legalább 3-4 évig tartott az, hogy elmondhassam magamról, hogy értek ahhoz, amit csinálok. És a mai napig vannak olyan dolgok, amik nem azonnal sikerülnek, nem ugyanúgy mennek, nem úgy pörög a nyelvem, nem úgy tudom hangsúlyozni, fel kell venni 2-3-szor, ez emberi dolog, de ettől függetlenül a szinkron rendező az ugyanilyen, hogy azokat az apróságokat meghallani, észrevenni, a hangsúlyozásra, a szövegre figyelni, az nagyon hosszú idő. Nagyon jó, hogy ilyen lelkesek az emberek, viszont nem tudják helyettesíteni a valódi szakmabeli embereket, és hogyha egy adott kis közösségnek gyártják ezeket, az szuper, viszont azért a nagy nyilvánossággal már óvatosan kell.
1: Van-e valamilyen álomszereped, amit kipróbálnál egyszer még a jövőben?
0: Én nagyon szeretem a meséket, rajzfilmeket, nem mint ember, hanem mint szakmailag nagyon szeretem őket, mert abban van izgalom. Kicsit elváltoztatod a hangodat, kicsit megtestesíted a karaktert, mert nem egy élő embernek kell hangot adnod, hanem egy animált karakternek. Igazából álomkarakterem nincsen, viszont ha még csinálhatnék Disney animációs filmeket, az szerintem egyébként nagyon sok szinkron színésznek egy ilyen dicsőség, meg egy ilyen álom, mert abban nagyon sok színészi lendület van, mert tényleg a hangoddal tudsz karaktert adni annak az animált karakternek, és az nagyon jellegzetes tud lenni. Én például csináltam a Pirula Pandát, és ezt nagyon szerettem.
1: Esetleg akik látták a filmet, de mondjuk még nem tudják azt, hogy melyik karakter voltál, el tudnád-e mondani, hogy a Pirula Pandából, vagy még esetleg más Disney mesékből kiknek adtad a hangodat?
0: A Pirula Pandából a Priya nevű lány voltam, aki mindig rappelt, és kicsit ilyen mélyebb, ilyen karcos hangja volt.
2: Priya!
3: Jó, én erre születtem.
0: Az nem biztos, hogy Disney volt, de volt egy Államépítők nevű rajzfilm. Abban én voltam a főszereplő kislány, aki mindig álmodott. Ezek izgalmasak.
1: Mi így összességében neked a legemlékezetesebb élményed?
0: Két dolgot tudok elmondani, ezek két általánosabb dolog lesz. Az egyik az, hogy vannak azért szinkron rajongók, akik azért így időről időre megtalálnak, és akkor esetleg képet kérnek, üzeneteket írnak, hogy mennyire tetszett a hangom, írnak rólam egy ilyen dicsérő Facebook posztot. Ezek mindig jól esnek az embernek, mert én nem vagyok színész, nem a képernyőn látszódom, nem a hagyományos értelembe vett híresség vagy ismert ember vagyok, viszont mégis a hangomon keresztül eljutottam emberekhez. A másik, akármikor új embereket ismerek meg, amikor azt mondják, hogy húha, Szonya, milyen jó hangod van, milyen jó hangszíned van. A második mondat után mondom, hogy igen, ezzel foglalkozom, és hogy igen, mit csinálsz? Szinkron színész vagyok. Akkor mindig egy ilyen nagyon jó érzés azt látni az emberek arcán, hogy tényleg? Hát olyan jó hangod van, hogy igazából meg se lepődöm. Mindig így egy ilyen visszajelzés, hogy igazából a szakmába való bekerülésem az nem egy véletlen. És minden alkalommal ez szembe jön velem.
4: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Ruszkai Szonya szinkron színészt hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Mi köze van a Spotify lejátszási listáknak a szinkronhoz? Miért nem Pac-Manként beszélnek az animált karakterek? Ezekről hallhatják Gulyás János animátort. Azt vallja, az animációnak is fontos szerepe van abban, hogy élvezhetően adhassanak át egy történetet. Az ő esetében ez szólhat varázslatos lányokról és szuperhősökről. Az interjút Zsiga Gréta, szegedi kommunikáció szakon végzett tanítványom készítette.
2: Milyen lépései vannak egy rajzfilm elkészítésének?
3: Elsősorban mindenképpen nyilván az eltervezés. Általában ezeket egyébként nagyon vázlatos formában leszokták vázlatolni kis papírokra az animátorok, hogy minden jelenet, vagy melyik jelenet, melyik snit, hogy néz neki, és azután kezdik el csinálni az animatikot, ami igazából egy nagyon lebutított verziója az animációnak, ezután pedig elkezdenek dolgozni az animációnak, hogy minden szépen flottul menjen, és amint ezzel megvannak, jöhet a kihúzás, az azt jelenti ugye, hogy minden egyes képkockát gyönyörű szépen meg kell rajzolni, hogyha rajzos animációról beszélünk, hogyha puppet animációról beszélünk, ami azt jelenti, hogy egy előre legenerált bábunk van, akkor keyframe-ekkel, azaz kulcskockákkal minden ilyen kulcskockát meg kell pózolni, és aztán ezt összekötik az animátorok, és ebből lesz a mozgás. De hogyha frame by frame-ről van szó, akkor ugye minden képkockát ki kell színezni, budgettől függően le kell árnyékolni, fényelni, ezután jön ugye a vége, a kompozíció, és aztán igazából ennyi.
2: Maga a szöveges rész, amit mondani fognak a karakterek, azaz a szájnak az animálás, az hamarabb történik, mint maga a szinkronizáció, vagy először a szinkron történik, hogy az alapján meg lehessen animálni a karaktereket? Valamint ugye a szövegkönyv az így mikor készül el?
3: A szövegkönyv szerintem a legelső lépés, tehát a scriptet mindenképp meg kell írni, hisz abból dolgoznak az animátorok. Általában az úgy szokott kinézni, ami tök vicces, hogy vannak prototípus szinkron színészek, akik felveszik ezeket az anyagokat gyorsan, és erre rá tudnak animálni, ez alapján tudják beidőzíteni az animátorok, hogy mennyire hosszú legyen egy jelenet, milyen hosszan beszél a karakter. És ez alapján igazából a szájanimáció az már a kicsit előrébb haladott részben történik meg, mikor már mondjuk megvagyunk az animatikkal, ezután, amikor elkezdenek rendesen animálni, akkor már igazából a szájmozgást is elkezdik, és akkor ezt kibővítik nyilván a folyamatban több képkockával, hogy folyékonyabban mozogjon a karakternek a szája, és akkor miután ezek megvannak, ezek a jelenetek, utána kezdődik el az, hogy bekerülnek a szinkron stúdióba, ahol már a kiválasztott szinkron színészek rábeszélnek a karakterre, tehát ott már egy leanimált szájmozgásra beszélnek.
2: És ennél a leanimált szájmozgásnál mire kell figyelni, hogy élethűbb legyen? Mert nyilván a legtöbb karakter, aki beszél, az nem úgy néz ki, mint Pac-Man, hogy így kibe-kibe nyitja a száját.
3: Igen, igen.
2: És hogy mi az, amitől így ténylegesen élethűbb lesz?
3: Hát igazából arra kell figyelni, szerintem, hogy a szájnak az artikulációja illeszkedjen nagyjából a betűknek a kimondásához, mivel ugye egy ember nagyon gyorsan beszél, azért minden egyes betűt nem tudsz megrajzolni. Úgyhogy erre vannak általában ilyen kis templétek, amiket megtalálsz Google-on is, és ott megmutatják, hogy például több betű milyen szájmozgást vagy szájformát eredményezne, és ezekből kell összetenni azt, hogy az animációban végül hogy mozog a karakternek a szája.
2: És amikor te a karaktereidhez választottál hangot, hogyan találtad ki, hogy kihez milyen illene? Mi alapján választottad ki a végleges hangokat?
3: Szerintem ez kicsit úgy működik, hogy amikor az ember egy animáción dolgozik, hogy alapból ugye egy karakter tervezek, akkor nálam például segít az, hogy minden karakteremhez van egy playlistem Spotify-on, és a fejemben összeáll egy habitusa a karakternek, hogy szerintem milyen lenne és hogy beszélne, milyen stílussal, és ennek alapján próbálom megkeresni a legjobban hozzáillő embert.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek, utána folytatjuk a beszélgetést Gulyás János animátorral. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Hétfőn meg kell semmisíteni a választási irodákban az áprilisi országgyűlési választás ajánlóíveit, a szavazólapokat és az egyéb választási iratokat a jegyzőkönyvek kivételével. Utóbbiakat a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik tovább. A választási eljárásról szóló törvény előírja, meg kell semmisíteni a nemzetközi megfigyelők, a külképviseleti megfigyelők, a Nemzeti Választási Iroda mellé a szavazási iratok és a szavazatok megszámlálása ellenőrzésére megbízottak, valamint az országgyűlési egyéni választókerületi székhelyekre delegált megfigyelők nyilvántartott személyes adatait is. Amennyiben a választás eredményével összefüggő büntető eljárás van folyamatban, akkor az érintett iratokat az ügy jogerős lezárásáig kell megőrizni. Az iskolakezdési támogatás jár az egyszülős családoknak is, ám a Magyar Államkincstár csak azokat látja a rendszerben, akik regisztrálva vannak egyedülálló szülőként a magasabb összegű családi pótlékra, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közlése szerint ezt online, az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán is be lehet jelenteni. Ehhez egy változás bejelentési kérelmet kell benyújtani, és igazolni kell az egyedülállóságot, például jogerős válási végzéssel, halotti anyakönyvi kivonattal, vagy ha külön élnek és nincs élettársa, szükséges nyilatkozattal, jelezte a miniszter. Korábban a pénzügyminisztérium azt közölte, hogy a 100 000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyermek után. Így többek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők a tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyerekek, a műhelyi iskolai képzésben résztvevő fiatalok, vagy éppen az árvaellátásra jogosultak. A rendelkezésre álló adatbázisok alapján a támogatás az idén nagyjából 400 ezer gyermek után fog járni, közölte a szaktárca. Megkezdődött a jubileumi 25. Vidor Fesztivál színházi versenyprogramjának jegyértékesítése. A Móricz Zsigmond Színház szervezésében augusztus 21-e és 29-e között sorra kerülő fesztiválra idén is az ország legjelentősebb társulatai érkeznek Nyíregyházára. A közönséget több mint 30 előadás, ismert színművészek és számos szabadtéri produkció várja. A nagy színpadon olyan társulatok lépnek fel, mint a Kecskeméti, Katona József Nemzeti Színház, a Radnóti Színház, az Örkény, a Víg Színház és a Karinti Színház, de visszatér Nyíregyházára az Orlai Produkciós Iroda is. A nagy színpadi versenyprogramot augusztus 21-én a Kölcsönlakás nyitja. A fesztivál idén is több helyszínen zajlik, a Móricz Zsigmond Színház nagy színpada mellett a Krúdi Kamara Színpad, a Rózsakert Szabadtéri Színpad, valamint a Szindbád Szabadtéri Pódium színpada és rendezvényterme is otthont ad előadásoknak, beszélgetéseknek, irodalmi esteknek és zenés produkcióknak.
0: Az időjárásról.
1: Napos, gomoly felhős idő várható, legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő zápor eső. A szél sok felé megélénkül, néhol erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékekre kell készülni.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Gulyás János animátorral, aki az animáció alapjaiba vezet be bennünket. Az interjút Zsiga Gréta, az egyik tanítványom készítette.
2: Ha jól tudom, te már ismertebb szinkronhangokkal is így tudtál összedolgozni. Ki volt a legismertebb?
3: A Csifó Darinával dolgoztam egyszer együtt, igazából ez úgy nézett ki, hogy ő elmondott egy verset egy Insta sztoriában, én pedig ráírtam, hogy egyébként ő vállal-e mondjuk pár sort egy karakteremhez, és azt mondta, hogy persze, és szerintem két nap után már küldte is, hogy ő ezt pontosan hol vette fel, azt nem tudom. Én úgy tudom, hogy egyébként egy stúdióban kettő jelenet között megkérte a rendezőt, hogy hadd vegye ezt fel, és felvették.
2: Jó tudom, hogy nem csak magyarul szoktak megszólalni a te karaktereit, hanem angolul is, és amikor így hangot keresel, melyik volt az egyszerűbb, a magyar vagy az angol?
3: A magyar azért mondanám, mert egyébként sok olyan ismerő van, aki foglalkozik szinkronnal, úgyhogy mit tudom én, csak így, ha ráírok valakire, hogy ehhez kéne hang vagy beszéd, akkor simán felkapják. Az angol az már kicsit bonyolultabb, mert ott kell egy kis kutatómunka, de mindenképpen a magyart mondanám egyszerűbbnek.
2: És szerinted a te karaktereidhez a magyar nyelv illik jobban, vagy az angol?
3: Hát, hogyha elképzelek egy jelenetet, akkor mindig magyarul történik, úgyhogy azt mondanám, hogy magyar, de nagyon szeretek az angollal is kísérletezgetni.
2: Nyilván nem csak a karaktereknek van saját hangjuk, hanem egyéb hangok is történnek egy animáció során. Ezeket te hogyan szoktad így hozzáadni?
3: Ja, hát ez egy nagyon, nagyon fontos téma egyébként, már azon belül, hogy a szinkron iszonyatosan fontos. Ugye léteznek néma filmek, amikben igazából a környezeti hangokból tájékozódsz, úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog, mert nagyon durván meg tudják adni például a háttérzenék egy jelenetnek a hangulatát. Én személy szerint úgy választok, hogy van mondjuk egy sorozat a fejemben, aminek nagyon tetszik a soundtrackje, és próbálok ahhoz hasonlót keresni YouTube-on, lehetőleg olyat, ami nem copyrightos. Az ilyen kis háttér zajok igazából azok meg, amit találok éppen, meg ami így a fejemben összeállt, hogy hangzana ez, ezt megpróbálom megkeresni, hogy lehetőleg hasonlóbb ahhoz, amit elképzeltem, és aztán csak így bevágom, ott nem történik ilyen óriási kutatómunka, illetve ott szerintem az is tök jó például, hogyha ilyen varázs effektek kellenek, akkor rá lehet keresni mondjuk adott sorozatokra, amiket ismersz, beírod, hogy SFX, és akkor ott egy csomó ilyen kis effektet fog neked dobni.
2: Említetted, hogy varázs effekteket szoktál így keresni, mert ugye neked az animációhoz ez így nagyon fontos kiegészítő hang. Tudnál egy kicsit a saját animációdról mesélni azoknak, akik nem ismerik?
3: Az én animációim általában a projektjeimhez készültek mindig is, viszont nem is olyan régen elkezdtem ilyen megrendelésekre animációkat csinálni, és mivel az egyik legismertebb sorozat, amihez készítettem pár rajzot, az a Winx Club, és ebből adódóan megtalált egy csomó rajongó, többen is rendeltek tőlem átalakulós animációkat. Ezt csinálom a legtöbbet igazából. Régen is nagyon foglalkoztattak engem ezek a Magical Girl témájú dolgok, és igen, ezeket csinálom mindenféle formában, amiben kérik, illetve egyszer megpróbálkoztam egy saját pilot epizódot leanimálni, de az valami iszonyat mennyiségű munka, úgyhogy bele is buktam, de majd egyszer talán.
2: Hogyha ez a pilot epizód elkészül egyszer, ez miről fog szólni így történetileg?
3: Hát az a pilot az arról szólt, hogy volt egy lány és egy fiú, akik igazából egy táborban legendás szörnyekkel harcoltak volna. Ezt kicsit már így elengedtem, úgyhogy azóta így más vizekre kacsingatni. Úgy érzem, hogy valószínűleg még nem vagyok eléggé tapasztalt ahhoz, hogy egy ilyet meg tudjak csinálni.
2: És ez a más merre kacsingatás, ez így témában így mire utal?
3: Most már inkább szeretnék olyanokat csinálni, amik inkább kicsit ilyen slice of life sztorik, amikben így az emberek, tehát a karakterekben jobban meg tudják látni magukat, esetleg segítene nekik feldolgozni ezt-azt, és szerintem nagyon fontos ilyenkor a reprezentáció, hogy mit reprezentál egy sorozat, és szerintem ez egy eszméletlenül izgalmas kihívás, hogy mit hogyan kell bemutatni.
2: Van konkrét dolog, amit szeretnél így reprezentálni?
3: Igazából a legtöbb dolgot, amit csak lehet. Az egyik sztorimban a legrelevánsabb dolog az igazából a gyásznak a feldolgozása, illetve az embereknek az elvesztése, és hogy igazából más is tud hasonló szintekre lépni az életedben, mint egy adott ember, akit esetleg elvesztettél, és hogy ettől nem szabad elzárkózni, és hogy nem szabad mindenkiben ugyanazt keresni.
2: Kinek vagy kiknek küldöd az alkotásaidat?
3: Igazából bárkinek. Gyerekeknek nem mondanám azt, hogy kifejezetten nekik való a történetvezetésem, de fiatal felnőtteknek, vagy akár a felnőtteknek is szerintem. szerintem ők is kicsit így együtt tudnak érezni azzal, amit szeretnék majd mutatni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Gulyás Jánost hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Végül a mai műsorunk utolsó vendége következik, ő Cserna Gergely, aki bevezet bennünket a rajongói szinkronok, azaz az úgynevezett fandub világába, valamint mesél nekünk a zenei pályafutásáról és a reklámhang felkéréseiről. Elég valószínű, hogy mindjárt rájönnek, azért ismerős a hangja, mert folyton felugrott a YouTube-on a bútorboltos reklámja. Az interjút Zsiga Gréta, szegedi kommunikáció szakon most végzett tanítványom készítette.
2: Kérlek, mesélj arról, hogy hogy néz ki egy ilyen fandub vagy fanszinkron.
3: Kettő szépsége van egy fandubnak. Az egyik az a végeredmény, amikor a kemény munkát, gyümölcsét feltöltöd, és látod, hogy mennyien szeretik. Ők is várják ugye a minőséget, te is tudod, hogy igenis jót raktál fel az internetre. És ugye hát, hogy miből áll egy ilyen fandub, az a nehézsége elsősorban. Mert mint tapasztalt hobbista, nehéz nem látni mindent. Legyenek jó eltalált hangok a karakterhez, legyenek újak, de maradjanak meg a régiek, tudjanak beszélni, színészkedni, artikulálni, legyen jó mikrofonjuk, és ugye ez már az alap. Ebből indulsz ki. Ennél van azért tovább is, mert ha ezek megvannak, akkor jöhet a gyártás. A zörejezés, a fordítás, a szájraillesztés, ha van ének, akkor a hangok tudjanak énekelni, legyen valaki, aki megmasztereli normálisan a vokálokat, szórakozni a grafikai fordítással, ha nagyon maximalista az ember, szenvedni a copyright-tal, szóval azért van bőven nehézség ebbe, de overall, hogy néz ki egy szinkron, kiválasztod, lenémítod, lezörejezed, háttérzenét raksz alá, lefordítod, felveszed, master, összevágod, szájrailleszted, és egy kész. Ez nyilván így elmondva nagyon-nagyon könnyűnek hangzik, de nagyon-nagyon sok meló van benne.
2: És ez miben más, mint egy stúdiói szinkron munka?
3: Az, hogy senki se tanulta, hogyan álljon egyáltalán neki egy ilyennek. Mert nyilván, aki autodidakta módon szeret otthon tanulni, ő nyilván utána fog nézni ezeknek a dolgoknak, az összes kis pepecselős részletnek, megnézi, hogy mit hogyan kell csinálni. Viszont itt igazából nagyon nyers leszek most. Egy valamit mindenképpen le kell tisztázni, hogy ne tölts fel rosszat, mert nem leszel vele híres. Inkább azt tudom nára mondani, hogy amit csinálj, az az, hogy ismerd fel, hogyha rossz vagy valamiben, és javíts rajta. Mert ugye egy hivatalos szinkronos, most mondom úgy, hogy kb. Van rálátásom erre a dologra, mert azért nem egy szinkron stúdióban voltam már, nem egy szinkron rendezővel dolgoztam együtt, bár kettővel, szóval az nem egy, ennyit tudok hozzáfűzni. De azért valamennyire belelátok, és hivatalos szinkronnál ott rendes gyártási folyamatok folynak. Na most a fanszinkronban annyi különbség van, és annyi könnyedség van erre, hogy egy összeszokott csapat, akkor ők tudják, hogy ki mit vállal, tudják, kinek mire illik a hangja, viszont ott annyi a nehézség, hogy ott nem szalagongyártás megy. Meg kell várni, hogy valaki ráérjen, mert valaki az egyetemmel van elfoglalva, valaki dolgozik, ott nem tud egyből haladni minden.
2: Maga a csapat felépítés egy hobbi szinkronnál, hogy néz ki, hogy mindenki csinál mindent, vagy valaki csak egy dolgot csinál.
3: A saját tapasztalatból tudom ezt mondani, nálunk mindenki azt csinálta, amiben jó. Volt egy csapat, aki a fordítással volt elfoglalva, volt egy csapat, aki a grafikai fordítással, volt egy csapat, aki a zenéléssel volt elfoglalva, hogy volt egy vágó csapat. Nyilván azért kellenek emberek, akik összetartják ezeket a csapatokat. Minél inkább próbáljuk meg az elején letisztázni, hogy kinek mi lesz a feladata, ki mit vállalt el.
2: És neked a hivatalos magyar szinkronnal, meg akár így a hobbi szinkronnal is, mi a kapcsolatod, hogy így fogyasztod ezeket magadtól, vagy te inkább az eredeti nyelvet preferálod?
3: Minden szinkronosan nézek, ha lehet, mert nekem kell az a kikapcsolódás, hogy tudjam élvezni a filmet vagy a sorozatot, és ne az egyik szemgolyóm a történéseket nézze, a másik olvassa a szöveget. Így, hogy minden szinkronosan nézek, plusz ugye, amit meséltem, ez a mögöttes rálátás, így elmondható, hogy nagyon szomorúnak találom így a hivatalos szinkron helyzetet. Na most ugye nyilván nagyon sokan azt mondják, akik hivatalos magyar szinkront fogyasztanak, hogy nem igaz, hogy erre az emberre ezt a hangot kellett választani, hát ez milyen nagyon nem jó, milyen ennyire nem illik rá, vagy mit rájössz. És akkor nyilván hogy nem látják az emberek, a fogyasztók, hogy mi megy mögötte, hogy csak nyilván ez egy dolog. A másik dolog, az inkább azt mondom, hogy amit én tapasztalok, amit én látok, amit én hallottam róla, ez nem azt mondom, hogy 100%-os, de egyre több ember ugyanazt mondja, és ha befizesz több 100 000 forintot, lehet, hogy nem tudsz beszélni, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sok ember úgy megy oda, hogy a világ összes beszéd hibájával rendelkezik, elmondhatja magáról, hogy gyakorolt és tanult híres szinkron hangokkal, és akkor ott van a szerződésben, hogyha elvégzi ezt a képzést, akkor hivatalos szinkronba kap szerepet. De azt nem mondják meg, hogy miért, nem mondják meg, hogy mennyit, és akkor attól az lehet az egy főszerep is, hogyha ténylegesen azt mondom, hogy 50 emberből, 50 gyerekből egy tehetséges, akkor azt mondom, hogy jó, rendben, kapja meg a főszerepet, tök jó. Viszont ott van a másik véglet, amikor annyi a teljesítése a szerződésnek, hogy kapsz két mondatot tömegként, és viszlát. Te meg kifizettél több százezer forintot kettő sorért. De azért volt olyan, amikor egyik ismerősöm szereti feltöltögetni YouTube-ra az ilyen szökevényeket, és volt, aki elég hosszú szerepet kapott. Olyan csajszit állítottak oda, aki szia, gyere, menjünk el játszani, nagyon jó lesz, és ez hivatalos. És nem egy ilyen volt. És tudod, azért, mert hallgatom, és próbálnám élvezni a filmet, és egyszerűen nem megy. Hogyha meg tudom élvezni, az meg azért van, és ez a harmadik pontja ennek a dolognak, hogy ugyanazok a szinkron hangok vannak nagyon-nagyon sok helyen. És nyilván miért? Mert jól beváltak. Csak amikor a Laudon Andreát meghallom már az 50. szerepbe, a Csifó Dorinát meghallom a 70. Disney hercegnőként, akkor azért nyilván tudod így elgondolkodok rajta, hogy biztos nincsen valaki új, aki ugyanolyan tehetséges, és nem kell szegény Dorinának mindenkinek a hangját adni. Csak itt tudod így elgondolkodok, hogy így adjunk kicsit lehetőséget az újaknak is, mert nagyon ritkán adnak, de egyáltalán azon kívül szerintem ismerek három embert, aki azt mondom, hogy feltörekvő a szinkron hangként tudott érvényesülni, de közben ott van szerintem 80 vagy 100 másik, aki tehetséges, és semmit nem tud vele kezdeni, mert jaj, se papírod nincsen róla, se színészi végzettséged nincsen róla, és hogy mi, és akkor tudod, hogy ott áll egy tehetséges ember, és senki nem foglalkozik vele.
2: Milyen érzés neked az, hogy te egy reklámhang vagy, így szembe jön veled a saját reklámod?
3: Velem speciál egyszer se jött szembe. Nagyon sokszor küldték nekem, hogy a tévébe hallották, a moziba, amikor beültek, akkor a film előtt is az szólt, meg nyilván ugye YouTube-on, hogy
4: széles választék, kedvező árak, csak a f***.hu-n.
3: Jaj, Geri, hallgatnám a zenét, aztán már megint a te hangod jött be, hogy elküldenek nagyon csúnyán melegebb éghajlatra, nyilván, de azért, ha belegondolsz abba, hogy nagyon idegesítő, de emellett meg nagyon megfogja az embereket, és igenis a fejükben marad, hogy igen, ez a cég, ez létezik. És egyébként az Alzának is szerintem hasonló volt a marketing célja, bár nagyon sokan összetudták hasonlítani a hangomat, és nagyon sokan felismerték. A 150. kommentet olvasom ezzel kapcsolatban, és mondom, igen, igen, igen, igen, én vagyok, igen, nagyon jó a füled, ugyas vagy, jár a buksisimi.
2: Neked már így évek óta így készülnek a saját dal feldolgozásaid. Az éneklés mellett milyen egyéb feladataid vannak?
3: Hát ez kb. Minden az elejétől a végéig. Azt értem ez alatt, hogy van egy dal. Akkor először el kell azon gondolkodnom, hogy van-e hozzá zenei alap. Ha nincs, akkor vagy leszűröm, ami nyilván lesz, amilyen lesz, vagy csinálok, per csináltatok saját instrumentát hozzá. Akkor utána jön a dalszöveg. Ezt prozódiailag helyesen le kell fordítani. Most ki kell hallanod neked, hogy külföldi szövegben az adott sornak a szótagjai azok milyen ritmusúak, és ugye megfelelő magyar szót kell ráírnod, közben szöveghűnek kell maradnod. Utána jön az, hogy akkor énekeljen fel. Akkor utána jön a túnolás, amikor helyére rakod a hangokat, aztán utána jön a mixmaster, és akkor ott jönnek a csalások. Csalások alatt értem azt, hogyha például valahol egy T-t kihagytam, vagy egy K-t kihagytam az énekből, akkor ezt egy másik T-vel, vagy egy K-val így pótolom. Szóval én szótagokat szoktam összevagdosni sokszor, és ezért veszem fel kettőször-háromszor, mert hogyha például az egyikbe ez a szótag sikerült jól, de a másikba az a szótag, vagy az a betű, vagy az az egész sor sikerült jól, akkor ezt így összevágogatom. Mert nyilván egy covernek az a lényege, meg kb. Minden zenének az a lényege, hogy a fülnek az jó legyen.
1: Cserna Gergelyt hallották az elmúlt percekben.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiunk megújult honlapján is. Európa Rádió. Európa Rádió.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazin műsora hétfőn délelőtt 10 órától.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A szárazság és az aszály Olaszországot sem kíméli. A Pó folyóban már csak 10 nap öntözésre elegendő víz van. A Pó medencében működő obszervatórium figyelmeztetése szerint a folyó torkolatánál tenyésztett kagylókat is elpusztítja a hőség. A mérések szerint csapadék hiányában a Pó folyó helyett más vízforrást kell keresni a térség földjeinek öntözésére. Olaszország legnagyobb folyójának vízhozama június elejétől 70%-kal csökkent. A visszahúzódó édesvíz miatt a sótartalom már a torkolattól számított 25. kilométernél kimutatható, ami azt jelenti, hogy a kiszáradt folyómederben a tengervíz visszafelé áramlik. Az egyik agrár és halászati szervezet azt közölte, hogy a Pó deltájánál a víz hőmérséklete elérte a 32 Celsius fokot, ami 1000 mázsa kék kagyló pusztulásához vezetett. Ferrara magasságában pedig eltűnt a kisebb méretű Vénusz kagyló 90%-a. Az ország más részein bozót és erdőtüzek pusztítanak. Az északnyugati Piemont tartományban az utóbbi napok tűzeseteiben legalább 800 hektár erdő égett le. Idén is bemutatták színpompás népviseletüket a kalotaszegi magyar települések lakói vasárnap az erdélyi Bánfi-Hunyadon a kalotaszegi magyar napokon tartott népviseletmustra során. A népművészetéről híres erdélyi kistérség magyar rendezvény sorozatának csúcspontja a felvonulás volt, melyre több tucat kalotaszegi település lakosai öltötték magukra a népviseletet. A díszes menet zeneszó kíséretében vonult a református templomtól a Barcsai kertbe, ahol a néprajzi régió falvainak népdalait, táncrendjét is bemutatták. Búzás Fekete Mária főszervező Kolozs megyei alprefektus szerint Kalotaszeg van és lesz, amíg ilyen emberek őrzik és éltetik. Dézsi Norbert Bánfi-Hunyadi alpolgármester arról beszélt, hogy a jelenlévők egy olyan közösség ünnepére gyűltek össze, mely évszázadokon át megőrizte nyelvét, hitét, hagyományait és kultúráját. Grezsa Csaba, Magyarország kolozsvári főkonzulja arra hívta fel a figyelmet, hogy a népviselet és a népi kultúra összeköt, amíg hiszünk abban, hogy ezeknek nem csak a múzeumokban és a tiszta szobákban van a helye, hanem a mindennapokban is. A jelenlévőkre Jakab Mihály Gyula, Bánfi-Hunyadi református lelkész mondott áldást. Július 17-e és 19-e között immár 9. alkalommal rendezik meg a miskolci Dixie és Jazz Fesztivált, melynek ingyenes koncertjein magyar és nemzetközi fellépők várják a közönséget. A szervezők tájékoztatása szerint a háromnapos kulturális esemény programjainak a színvaterasz és a Városház tér ad otthont. A fesztivál a 80-as évekre visszanyúló miskolci Dixieland hagyományokat hivatott továbbvinni, amikor a Dixielandnek meghatározó szerepe volt a város kulturális életében. A rendezvény péntek esti programjában a lengyel Ziggy Jazz Band, valamint a Black Diamond Big Band koncertje szerepel. A több mint 20 zenészt felvonultató Big Band hangzása a szervezők szerint a swing aranykorát idézi meg.
0: Az időjárásról.
1: Napos, gomoly felhős idő várható, legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő zápor eső. A szél sok felé megélénkül, néhol erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékekre kell készülni. Kedden napos idő lesz, záporok, zivatarok nagyobb eséllyel az északkeleti és a nyugati, délnyugati megyékben fordulhatnak elő. Kedd délután 28 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Környezetvédelmi magazinja.
1: Köszöntöm az Európa Rádió minden kedves hallgatóját, ez a Zöldellő, én pedig Huszár Kata vagyok. Ebben az órában a PET kupáé lesz a főszerep. A Tiszató számos miskolci kedvelt üdülőhelye, sokan választják kikapcsolódásuk helyszínéül, azonban bizonyára kevesen vannak, akik tudnák, hogy mennyi hulladékot rejt ez a hangulatos kirándulóhely. A júniusban lezajlott tiszatavi PET kupán 10,7 tonna hulladékot szedtek össze a résztvevők. A felső Tisza vidékén is sok dolguk volt a fiatal PET kalózoknak, itt az ifjúsági PET kupán mérhették össze tudásukat a középiskolások. Duró Viktóriával, a PET kupa egyik szervezőjével beszélgetünk majd, többek között hallhatnak tehát a tiszatavi PET kupáról, az ifjúsági PET kupáról, illetve arról is, hogy hamarosan indul az első egyetemi PET kupa.
2: Darabszámra a legtöbb az a PET palack, ez teljesen egyértelmű, viszont súlyra, ugye vannak ilyen nehezebb anyagok, mint például a gumiabroncs, a hűtőszekrény, tehát ezek a, mi úgy hívjuk, hogy nagy darabos hulladékok, ezek adják azért a súlynak egy jelentős részét, illetve a Tiszatónál nagyon sok volt az üveghulladék. Itt a nádas jellemző, tehát nem annyira a felső Tiszán ismerős buja ajnövényzet, hanem nádasok veszik körbe a folyópartot, és oda ezek a PET palackok, illetve üvegek nagyon könnyen be tudnak jutni, úgyhogy egy kisebb árhullám is elegendő, hogy az a terület, amit tavaly megtisztítottunk, az idénre újra szennyezett legyen, úgyhogy a nádasban jellemzően üvegeket, PET palackokat, ruhadarabokat, tehát nem pulóverre gondolok, mert nyilván azok elsüllyednek, hanem papucsok, félpárcipők, gyerekjátékok, tehát gondolom, hogy a strandolók által, strandolásoknál használt ilyen kis gyerekjátékok, homokozó lapátok, gumikacsa, ilyenekkel találkozunk legtöbbször, és hát mennyiségre egyértelműen a PET palack, ugye ez könnyen úszik a felszínen, úgyhogy sajnos ezek jutnak el a legmesszebbre.
1: Kedves hallgatóink, jó rádiózást kívánok!
0: Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, a Tiszató számos miskolci kedvelt üdülőhelye. Sokan választják a kikapcsolódásuk helyszínéül, akár egy-egy nap erejéig, akár pedig egy többnapos vakáció idejére. Azonban bizonyára kevesen vannak, akik tudnák, hogy mennyi hulladékot rejt ez a hangulatos kirándulóhely. A júniusban lezajlott tiszatavi PET kupán 10,7 tonna hulladékot szedtek össze a résztvevők. A felső Tisza vidékén is sok dolguk volt a fiatal PET kalózoknak, az ifjúsági PET kupán. Itt középiskolások tisztították meg a folyó egy szakaszát. Habár nagyobb árhullám az utóbbi években nem érkezett a Tiszán, a hulladék utánpótlás sajnos folyamatos. A felső Tisza kanyarulataiban az ajnövényzeten átverekedve magukat a petkolózok még petbányákat, azaz súlyosan szennyezett területeket is találtak. A témával kapcsolatban Duró Viktóriát, a PetKupa egyik szervezőjét kérdezzük. Javában zajlik a 2026-os PET kupa szezon, a PET kupa versenyek, már ugye le is zajlott kettő, méghozzá a 7. tiszatavi PET kupa júniusban, június 11-e és 14-e között, illetve már lezajlott a 3. ifjúsági PET kupa is, az pedig június 28-a és július 3-a között. Mi mindent tudhatunk ezekről a versenyekről? Kezdjük először ugye a legelsővel, a Tiszatavival. Hogyan sikerült, mit lehet az ideiről elmondani?
2: Ez volt a szezonnyitó versenyünk, és nagyon jól sikerült, annak ellenére, hogy a 3 vizen töltött napból 2 nagyon erős szembeszelet kaptunk. Ilyen még nem nagyon fordult elő a PET kupa versenyek történetében, hogy a vízimentőknek a javaslatára a hajókat nem is engedtük el önállóan, tehát ezeket a hulladékból készült PET palackokon úszó PET hajókat, hanem motoros hajóval egymáshoz kötöttük őket, és húzni kellett, mert hogy amikor elengedték a hajókat, akkor bizony az ellenkező irányba indultak el, olyan erős volt a szél, viszont ennek ellenére is elképesztő mennyiséget gyűjtöttek a csapatok, egy kicsit meghaladta a hulladék mennyisége a tavalyit, 10,7 tonna lett ennek a három napnak az eredménye, úgy, hogy nehezített időjárási körülményekkel kellett megküzdenie a versenyzőknek.
1: Honnan érkeztek az idei Tiszatavi PET kupára versenyzők?
2: Nagyon sokan voltunk, közel 400-an, nagyjából 380-385 fő vett részt ezen a versenyen. Soha még 22 csapat nem szállt vízre, tehát ez abszolút rekord a PET kupa versenyek történetében. Mivel ez egy 4 napos verseny, ezért én azt szoktam mondani a csapatoknak, hogy ez a beugró szint. Tehát ha valaki újoncként érkezik, akkor jelentkezzen erre a versenyre, mert kicsit csillagtúra-szerűen kell ezt elképzelni, ugyan haladunk a folyón, de éjszakára mindig Tiszafüredre visszatérünk, úgyhogy ebből a szempontból egy picit könnyített a terep, picit kényelmesebb, hiszen nem kell minden nap tábort építeni, aztán bontani, aztán építeni. Úgyhogy ezért nagyon vonzó a csapatok számára, és hát a Tiszató gyönyörű, tehát én teljes mértékben megértem őket, hogy ez vált a legnépszerűbb versenyünké, és hát az ország különböző pontjairól, tényleg a legtöbben Budapestről, de a Tiszató környékéről, illetve Gödöllőről is jöttek, és most próbálom felidézni a csapatokat, de hát a 22 csapat között tényleg mindenhonnan határainkon túlról most nem volt csapatunk, de innen Magyarországról, szerte az ország különböző pontjairól érkeztek.
1: Gondolom idén is az első nap az a hajóépítéssel telt el. Egy kicsit azért a hajókról is beszélgessünk, említsünk meg egy párat azért itt a hallgatóknak, hogy hogyan képzelje el, aki még esetleg nem hallott erről egyébként már nagy hagyománnyal bíró versenyről, hát mi mindenből készülnek itt ezek a hajók?
2: Nagyon fontos eleme a használt PET palack, amihez egyébként egyre nehezebb hozzájutni, hiszen a repont automatáknak köszönhetően legalábbis Magyarországon láthatóan fogynak a PET palackok az ártérben. Ugye jellemzően azért a nagy mennyiség az Ukrajna-Románia területéről érkezik, de hát azért nem lehet azt mondani, hogy itt Magyarországon nem kerül az ártérre, illetve a nádasba hulladék, de láthatóan fogyott a PET palack, ami nekünk a hajóépítésnél egy kicsit nehezítő tényező, hiszen nehezebb most már ezeket az 50 forint értékű palackokat beszerezni, úgyhogy idén az egy könnyebbség volt, hogy le se lejtezett, tehát használatra már alkalmatlan 10 literes nagyobb flakonokat, kannákat kaptunk egy cégtől, akik örültek annak, hogy hasznossá tudják tenni ezeket a számukra sajnos haszontalanná vált kannákat. Úgyhogy ezeket töltöttük meg egy pici száraz jéggel, egy pici vízzel, ettől sokkal feszesebbek, erősebbek lettek, sokkal nagyobb lett a felhajtó erejük, és ezeket tettük bele gyakorlatilag rásel hálókba, ettől egy ilyen hurka formát kaptunk, attól függően milyen nagy volt a hajónak a fedélzete, 2 vagy 3 ilyen palackokkal töltött hurka készült,

0: úgyhogy vannak olyan elemek, amiben már a zsákokat tudják tenni, ilyen tároló részek a hajón, illetve nagyon fontos a nap elleni védekezés, tehát szinte minden hajónak volt teteje, erre is lehet rakni molinót, egy régi függönyt, tehát bármi, ami már használaton kívüli, és alkalmas arra, hogy a napfénytől védje a petkalózokat, ilyen mindenféle. Kicsit azt mondanám, hogy szedett-vedett, de önmagában, ha az ember egy kicsit közelebbről megnézi ezeket a hajókat, rendkívül kreatív megoldásokat láthat.
1: Igen, én is, ahogy nézegettem, hát némelyik elképesztő ötletről tesz tanúbizonyságot. Én azt gondolom, hogy nagyon sok turista, aki ellátogat ugye itt a Tiszatúra, nagyon-nagyon örül ennek, hogy azért ilyenkor egy jelentős mennyiségű hulladéktól tisztítják meg itt a petkalúzok ezt a gyönyörű szép helyet. Ugye nagyon sok miskolci is itt felkeresi a Tiszatavat, nem csak nyáron, hanem még akár a tavaszi időszakban is. Azért itt magáról, erről az összeszedett csaknem 11 tonna hulladékról is ejtsünk szót. Hát mi minden volt itt? Mert én, ahogy emlékszem, azért minden évben vannak döbbenetes adatok arról, hogy hát milyen hulladékok kerülnek ide is.
0: Igen, mennyiségre a legtöbb, vagy inkább úgy mondanám, hogy darabszámra a legtöbb az a PET palack, ez teljesen egyértelmű. Viszont súlyra ugye vannak ilyen nehezebb anyagok, mint például a gumiabroncs, a hűtőszekrény, tehát ezek a, mi úgy hívjuk, hogy nagy darabos hulladékok, ezek adják azért a súlynak egy jelentős részét, illetve a Tiszatónál nagyon sok volt az üveghulladék. A nádas jellemző, tehát nem annyira a felső Tiszán ismerős buja ajnövényzet, hanem nádasok veszik körbe a folyópartot, és oda ezek a PET palackok, illetve üvegek nagyon könnyen be tudnak jutni, úgyhogy egy kisebb árhullám is elegendő, hogy az a terület, amit tavaly megtisztítottunk, az idénre újra szennyezett legyen, úgyhogy a nádasban jellemzően üvegeket, PET palackokat, ruhadarabokat, tehát nem pulóverre gondolok, mert nyilván azok elsüllyednek, hanem papucsok, félpárcipők, gyerekjátékok, tehát gondolom, hogy a strandolók által, strandolásoknál használt ilyen kis gyerekjátékok, homokozó lapátok, gumikacsa, ilyenekkel találkozunk legtöbbször, és hát mennyiségre egyértelműen a PET palack, ugye ez könnyen úszik a folyón, a felszínen, úgyhogy sajnos ezek jutnak el a legmesszebbre.
1: Számítottatok egyébként ekkora számra, így azok után, hogy ugye már ezek is betétdíjasok, és vissza is lehet ugye váltani őket, mert én számomra meglepő, hogy ez még valahogy mindig nem csökkent.
0: Igen, sajnos, amíg a felvízi országokban nem történik változás, és nem lesz hatékonyabb a hulladékgyűjtés, visszagyűjtésnek a rendszere, addig azt látjuk, hogy nem nagyon tudunk változásról beszámolni. A magyarországi szakaszokon, tehát ami itt akár a Tiszatónál is, ugye nagyon sok a horgász, nagyon sok a turista, sok a strand, tehát azért itt is óhatatlanul kerülnek hulladékok a folyóba. Akár egy szeles időjárás is besodorhatja, akár tudatosan is ott maradhatnak hulladékok. Itt sokkal kevesebb a PET palack, tehát tényleg értéke lett ezeknek a hulladéktípusoknak. De sajnos az utánpótlás az folyamatosan érkezik a felvízi országokból.
1: Mi volt egyébként itt a résztvevőknek, akár a versenyzőknek, akár pedig ugye itt a verseny lebonyolításában résztvevő önkénteseknek a visszajelzése felétek, mert gondolom ilyenkor azért számotokra is fontos, hogy azért tőlük is kapjatok impulzusokat. Ők meglepődtek egyébként ezeken az adatokon, ezen az összegyűjtött PET palack és hulladék halmon?
0: Igen, azt tapasztaljuk, hogy mindig benne van az emberekben a remény, főleg a visszatérőekben, hogy hát, ha idén kevesebb lesz, és sajnos ugye megint meghaladtuk a tavalyi mennyiséget, bár többen is voltunk, de bevallom én az időjárás miatt, hogy ennyire viszontagságos volt, azt gondoltam, hogy nem érjük el a tavalyi mennyiséget. És igazából a harmadik napon Tisza Dezső és Dinnyéshát között, ami egy rövid táv, 4 folyamkilométer,

0: ember körüli. Tehát tényleg egy nagyon, egyébként, ha az ember nem szedne hulladékot, egy nagyon gyorsan levezhető táv lenne, és borzasztóan fújt a szél. A kenuk mehettek az ártérbe, de a hajókat vontattuk, tehát ők kiestek a szedésből, és ennek ellenére ezen a napon majdnem 4 tonna hulladékot gyűjtöttek össze, tehát ez majdnem a felét a 3 napnak ezen a rövidke szakaszon, és ez nagyon elkeserítő volt. Tehát, hogy még mindig ott van, és ezen az útvonalon most voltunk, azt hiszem, hogy 4. alkalommal, tehát 4 éve nem változtatunk az útvonalon, és nem tapasztalunk változást, nem tapasztalunk csökkenést a hulladék mennyiségében. Én azt gondolom, hogy a nádas nagyon jól felfogja az érkező palackokat, és ott aztán, ahogy fúj a szél, ott is egyre mélyebbre kerül, illetve talán a mi hatékonyságunk is egyre jobb, egyre ügyesebbek a petkalózók, és jobban megtalálják azokat a kis csatornákat, ahol be lehet hatolni olyan területekre, amik nem idei palackokat rejtenek a szem elől, hanem akár 4-5-6 vagy még régebb óta ott lapulnak. Ugye nem lehet nádat írtani, tehát ezek a nádasok, ezek védett területek, és sajnos nem csak az élővilágnak jelentenek védelmet és biztonságot, hanem a megbújó hulladéknak is. Tehát nagyon-nagyon nehéz hozzáférni. Én azt gondolom, hogy azért a mi ügyességünk, leleményességünk is már benne van, hogy tényleg egyre mélyebbre tudunk hatolni a szennyezett területekre. De még mindig okoz meglepetést az ártér.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, a témánk még mindig a petkupa, de a riportunk második részében az ifjúsági petkupáról hallhatnak majd, maradjanak velünk!

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést Duró Viktóriával, a Petkupa egyik szervezőjével. Most az ifjúsági versenyről lesz szó, amely a Felső-Tisza vidékén zajlott, június 28-a és július 3-a között. A középiskolásokból álló csapatok mintegy 3 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a vízen töltött idő alatt.
2: Az ország minden pontjáról érkeztek, sőt, itt még határon túli résztvevőnk is volt, mert Szerbiából, Adáról érkezett egy csapat. Tínédzser, ugye 14 és 19 év közöttiek középiskolások voltak, és én bevallom, nekem ez már ha 30-valahányadik versenyem volt, majd ki kell számolnom, hogy pontosan hányadik, de 10 éve veszek részt Petkupa versenyeken, és engem most ez a verseny nagyon feltöltött, én nagyon élveztem a fiataloknak a társaságát, a lelkesedését, és Gergely Ugornyát is, vagy hát Vásáros Nami régióját, aminek így az üdülő övezete Gergely Ugornya, mert 5 éve nem jártunk ott Petkupa versenye, és nagyon kíváncsiak voltunk, hogy milyen állapotban van most az ártér. Itt Gergely Ugornya fölött van egy Jánd település és a Jándi sziget, ami a folyó közepén helyezkedik el. Ez egy elég nagy sziget, már a félszigetté vált, mert hogy olyan homokpadok vannak, hogy igazából száraz lábbal el lehet jutni a szigetre. Borzasztóan alacsony a vízállás, kétségbeejtő egyébként a helyzet a Felső-Tiszán, úgy, hogy június végén, július első napjaiban jártunk ott, tehát nem augusztus végi, egy aszályos nyár után, amikor már tényleg minden nagyon száraz, hanem gyakorlatilag a nyár első felében már azt tapasztaltuk, hogy óriási homokpadok vannak, és mi a hulladékgyűjtést egy saját hajóval is segítjük, amire leadhatják a petkalózok a zsákmányukat, zsákokat, és ez egy motoros hajó. A motoros hajónkat 2-szer kellett menteni, mert elakadt egy-egy homokpadon, úgyhogy úgy kellett onnan visszatolni az egyébként nagyon csekély kis sávba, ahol még olyan mélységű a víz, hogy egy ilyen motoros hajóval lehet közlekedni. Úgyhogy ilyen szempontból megdöbbentő volt. És ez a Jándi-sziget, amit úgy emlékeztünk így az öreg petkalózok, hogy ez mindig nagyon szennyezett, hát ez most is nagyon szennyezett volt. Úgyhogy itt az összes áradás, tehát kicsi, nagy, teljesen mindegy mekkora, de ezt a szigetet, ezt borítja az uszadékfával és a hulladékkal, úgyhogy egy elég nehéz terep, hiszen a fadarabok között, ami most már ugye zöld, mert hát a természet így nyáron utat tör magának, de ahogy az ember próbálna a bokrok között felmászni egy-egy dombra, alatta ugye fadarabok vannak, tehát nagyon óvatosan kell közlekedni, nagyon ügyesek voltak a srácok, és nagyon odafigyeltek a vízbiztonsági és balesetvédelmi oktatásnál is, mert szerencsére semmilyen sérülés nem történt, de hát ez a sziget ugyanúgy szennyezett, mint korábban, tehát nem tudok jobb hírekről beszámolni, mint a Tiszató esetében sem tudtam, mert ugyanúgy visszaszennyeződik. Rendben, itt 5 éve nem jártunk, tehát azért az 5 évnek a termése, hulladék termése volt az ártérben és a Jándi-szigeten is, de így is bőven volt mit szedniük a fiataloknak, és végül is itt 3 vizen töltött nap alatt közel 3 tonnát, 2730-valahány kilogrammot gyűjtöttünk össze, tehát majdnem elértük a 3 tonnát, tehát ez is egy óriási teljesítmény, főleg úgy, hogy ezek között, a fiatalok között sokan voltak, akik most ültek először kenuban. Tehát most tanultak meg egyáltalán vezetni. Igen, úgyhogy, de tényleg le a kalappal, az eddigi nyárnak ugye a legmelegebb hetén voltunk ott, tehát a hőhullámmal is küzdeni kellett, de azt gondolom, hogy ennél jobb hely, mint a Tiszán evezni, homokpadokon megállni és fürdeni, néha így kicsit felfrissülni, ennél jobb helyen nem lehet tölteni ezeket a forró napokat. És azt szuper volt látni, hogy Gergely Ugornyán nincs igazán erős internet, de még térerő sem nagyon. Ez nem tudom miért van, de ez egy ilyen kicsit ilyen szürke zóna, így Magyarország térképén, legalábbis így az internet és térerő hozzáférés tekintetében. És az van a köztudatban, hogy a fiatalok nem mozdulnak a telefonjuk nélkül sehova, és mégis azt tapasztaltuk itt, hogy nagyon könnyen elengedték a telefont. Tehát nem volt azzal különösebben probléma, hogy miért nincs internet. Az elején elmondtuk, hogy sajnos egy olyan területen vagyunk, ahol nem jó a lefedettség, és ezt elfogadták. Sőt, volt egy nagyon mókás eset is, amikor egy apuka a központi mobil számunkon egy kolléganőt hívott, aki nem volt jelen a versenyen, hogy hát ő egy napja nem tud semmit a fiáról, nem tudja elérni, meg tudnánk-e nézni, hogy ott van-e. És nagyon különleges neve van a fiúnak, úgyhogy én azonnal tudtam, hogy igen, itt van, és megkerestük a csapatot, megkerestük a fiút, és mondtuk, hogy ugyan már felhívnád apukádat, és akkor nézett rá a telefonra, hogy úristen, 20 nem fogadott híváson van apukámtól, úgyhogy elvonult telefonálni, de hogy azt mondta, hogy azért, mert megérkeztek, és mindig történt valami, mindig volt valamilyen feladat, valamilyen játék, evezés, oktatás, vízre szállás, tehát hogy így azt se tudta, hogy hol a telefonja. És ezt annyira jó volt hallani, nyilván az apukának kevésbé, de hogy nagyon jó volt azt látni, hogy ezt az egyébként nehezen bevonható korosztályt sikerült mégis egy ilyen vízisportra, környezetvédelemre, kicsit kiszakadni a komfortzónából, kicsit nomád módon élni egy pár napig, ebbe bevonni, és nagyon élvezték. Úgyhogy már a búcsúzásnál azt mondták, hogy jönnek jövőre is. Úgyhogy remélem, hogy így is lesz, és hát most 15 csapatunk volt, nagyon bízunk benne, hogy jövőre is lesz ifjúsági petkupa, mert így a harmadiknál lehet azt mondani, hogy beérett ez a versenytípus is, és most már nagyon lelkesen jelentkeznek az iskolák, tehát nem kell nekünk a saját kapcsolatainkon, kapcsolati hálóinkon keresztül keresni, hanem jönnek, mert híre ment a versenynek, és hát remélem jó híre ment a versenynek, és most már túljelentkezés is kialakult, úgyhogy bízunk benne, hogy jövőre is folytatni tudjuk.
3: Én azt gondolom, hogy ennek a népszerűségnek biztos, hogy az is az egyik oka, hogy amellett, hogy a fiatalok is látják, hogy abszolút jó célt szolgál, ugye az ő tevékenységük is, de hát rengeteg program is várta őket. Tehát, hogy azért itt nem csak idézőjelben munka folyt és hulladékgyűjtés, hanem azért itt a szórakozásra is volt, a kikapcsolódásra is volt lehetőségük.
2: Igen, törekedtünk rá, mert az előző két alkalommal azért kaptunk kritikát, hogy kicsit jobb lett volna többet strandolni, és erre most nagyon próbáltunk odafigyelni, sőt, menet közben tekintettel a hőségriadóra hamarabb is kikötöttünk, tehát a vizes napokon is egy-másfél órával hamarabb véget ért a vízi része, és az volt bennünk, ugye ők is szelektíven gyűjtenek, ugyanúgy, mint bármelyik másik versenyen, és a végén van egy közös szelektálás. Amikor újra belenézünk a zsákokba, hogy biztos, hogy minden jó helyre került-e, de most erre a közös szelektálásra például itt nem volt szükség, mert annyira ügyesen gyűjtöttek, hogy ahány zsákba belenéztünk, minden rendben volt, úgyhogy mondtuk, hogy akkor irány vissza buszokkal a szálláshelyünkre, és hát ott van egy nagy szabad strand, úgyhogy így hamarabb volt lehetőség arra, hogy egy kicsit elmehessenek ők is strandolni, és hát ahol voltunk kemping, ez a Beregszíve üdülőközpont, itt sportpályák is voltak, tehát nagyon jó volt azt látni, hogy a csapatok nem csak egymással barátkoztak, 8 fős csak kis csapatok voltak, plusz egy kísérőtanár, hanem egymással is, amire én azt gondolom, hogy a sport az egyik legjobb megoldás, hiszen ha nincs meg egy csapat, akkor ugye be kell vonni másokat is, és hát itt nagyon sok hasonló korú fiatal volt együtt, és hát volt szárazföldi nap is, ahol egy kicsit a PET kupának a többi programját mutattuk meg, itt volt velünk a műanyag műhelyünk, ami egy használt konténerben kialakított műhely, ahol a folyami műanyagból, konkrétan a kupakokból darálást követően megolvasztjuk őket egy gépben, és formába öntjük, vagy hát formába kerül bele ez az olvat műanyag, amit utána ki lehet kicsit pár perc várakozás után, ahogy kihűlt, ki lehet pattintani a formából, és akkor ebben kis horgonyokat készítettünk, tehát végigkövethették a folyamatát annak, hogy az általuk kigyűjtött, mentett hulladékból hogyan készülnek új termékek. És hát itt készül karabiner, készül tálka, készülhet fésű akár, toll, tehát hogy elég sok mindent tudunk mutatni már a gyerekeknek. Ugye itt azt érthetik meg, hogy a látszólag értéktelen szemétből hogyan lehet újra értékes termék. És ezt bár fejben sokan tudjuk, és beszélünk is róla, de nagyon ritkán van lehetőségünk gyakorlatilag egy 20 perc alatt az egész folyamatot végignézni. Úgyhogy azért ez nagyon, nagyon más, amikor ilyen élményszerűen, tapasztalat útján tanul az ember, és nem tankönyvből. Úgyhogy erre kiemelt figyelmet fordítottunk, és hát ami számunkra mindig nagyon fontos, hogy magát a régiót is megismertessük velük, úgyhogy a Hortobágyi Nemzeti Park kollégáinak, szakembereinek a segítségével tartottunk egy előadást a Beregről, a Bereg természeti értékeiről, szépségeiről, nehézségeiről, hiszen ugye a vízhiány azért itt is nagyon súlyos és nagy károkat okoz, de hogy egy picit a régiót is megismerjék, úgyhogy ez nekünk mindig szívügyünk, és nagyon nyitottak voltak rá, úgyhogy tényleg nem lehet azt mondani, hogy a budapesti gyerekek, vagy a szolnoki gyerekek, hanem ugye annyira vegyes volt a társaság, annyira sok helyről jöttek, és tényleg mindenki egyaránt ugyanazzal a nyitottsággal hallgatta az előadásokat, és hát vett részt ugye a megterhelőbb hulladékgyűjtésben is.
3: És hát ugye még mindig főleg a fiataloké lesz a főszerep, hiszen július 18-án pedig az egyetemi PET-kupa indul el, ami hát egy teljes újdonság itt a PET-kupák életében. Azért néhány gondolatot erről is mondjunk, mert azért gondolom, hogy már itt a nevezők, azok megvannak, hiszen az már lezárult még áprilisban. Ők mit fognak ők csinálni, honnan érkeznek ide? Egy picit beszéljünk erről is.
2: Igen, nagyon izgatottak vagyunk, mert ez az első alkalom, hogy az egyetemista korosztályt szólítottuk meg, és 10 csapat érkezik, 8 fősek, ugye itt nincs kísérőtanár, hiszen felnőttekről van szó, Sárospatakon hajóépítéssel indulunk, tehát hajóépítés az ifjúsági PET-kupán nem volt, mert hogy mégiscsak gyerekekkel dolgozunk, tehát itt tőlük ilyesmit nem vártunk el, velük kenukkal szálltunk vízre, de az egyetemi PET-kupán ott már hajóépítés is lesz, és aztán Sárospatakról elrajtolva Bodrogolaszi, Sárazsadány és aztán Olasziszka állomásokat érintve futunk be, és július 22-én este tartjuk az eredményhirdetést. Egyébként a 10 csapat között egy, illetve 2 külföldi van. Az egyik úgy, hogy egy régi PET-kupa önkéntesünk, úgy régi, hogy fiatalon kezdte, mert hogy még ő is egyetemista, és ő a holland egyeteméről hozza a barátait, tehát lesz egy holland csapatunk is, illetve a Sotén ugyancsak van egy régi petkalózunk, aki egyetemista, tehát itt látszik, hogy azért a petkupán felnövő fiatalok azért továbbra is erősen kötődnek, és ők nagyon örültek az egyetemi petkupának, mert ők tudták toborozni az egyetemeken a barátaikból, illetve a lelkes, ismeretlen csoporttársakból a csapatokat, úgyhogy így van a Sotéről egy olyan csapatunk, ahol egy régi petkupás lesz a kapitány, és ő hozza a jellemzően külföldi diákokból álló csapatot. Tehát ők a SOTE hallgatói, és lesz egy holland egyetemi csapatunk is, és a többiek pedig a BMR-ről, a Pázmány bölcsészkaráról jönnek, Nyíregyházi Egyetemről, Corvinusról, és még két szakkollégiumból is, illetve egy egyetemi zöldkör, ők is a BMR-nek az egyetemi zöldköre. Tehát nagyon, nagyon izgalmas, szerteágazó, sok helyről érkező fiatallal fogunk találkozni, és hát itt egyébként Sárospatakon majd nagyon sok programmal készülünk. Tehát kipróbálják a sárkányhajózást is, el fogunk menni velük a Megyerhegyi tengerszemhez, ahol lehet majd viaferrátázni is, tehát itt azért sokkal több, hogy is milyen kalandban lesz részük majd, mint egy normál petkupán, tehát próbáljuk úgy beosztani az időt, hogy maradjon ugye, a mi fókuszunkra is idő, tehát ami nálunk a petkupának a lényege a folyótisztításra, de mellette szintén ők is ismerjék meg a régiónak a természeti értékeit, és közben persze azért élvezzék is, hiszen azért a viaferrátázás az egy igazi nagy kaland, de például lesz Sárospataki kvíz, ahol különböző feladatokat kell majd a városban teljesíteniük.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Doró Viktóriával, a Petkupa egyik szervezőjével beszélgettünk.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Most pedig következik néhány zöld hír. Okospad rendszert, valamint ahhoz kapcsolódó roller és bicikli tárolót adtak át Miskolc egyik forgalmas közlekedési csomópontjában, a Miskolc-Tapolcai elágazás buszmegállóban. A területen a helyi és a regionális buszjáratok mellett az autósok, a gyalogosok, a rolleresek és a kerékpárosok forgalma is jelentős. Galai Máté, a padot gyártó cég ügyvezetője arról beszélt, hogy bár azt nem kifejezetten buszmegállónak fejlesztették ki, ennek a funkciónak is eleget tud tenni. A fejlesztés 100%-ban napenergiával működik, a telepítése pedig mindössze fél órát vett igénybe, és télen is működőképes, ismertette. A rendszer lehetőséget biztosít telefonok, de akár laptopok töltésére is, a digitális kijelzőkön pedig bármilyen tartalom megjeleníthető. Az okospadot egy hangrendszerrel is felszerelték, így zenét is lehet azon hallgatni, emellett a termék kismértékben még a levegőt is tisztítja. Tájékoztatása szerint a teljes mértékben magyar fejlesztésben készült rendszert olyan bevonattal látták el, amely képes napi 10 autó károsanyag kibocsátását kompenzálni, lebontani. Galei Máté a sajtótájékoztatón bejelentette, hogy szeptemberben egy felokosított zöld fallal és nagy digitális kijelzőkkel felszerelt okos buszmegállóval is meg fog jelenni cégük a vármegye székhelyen. Juhász János, a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT szolgáltatási és műszaki igazgatója azt közölte, hogy az okospadrendszer telepítése egy Európai Uniós programban zajlik. A kezdeményezésben 44 szervezet dolgozik együtt 12 országban olyan jellegű mobilitási eszköz fejlesztésekben, amelyek a résztvevő városokat segítik a klímasemlegesség elérésében és a zöld mobilitás megvalósításának elősegítésében. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is fokozottan ellenőrzi az USB töltőket. Az ellenőrzések első ütemének eredményei szerint a termékek 80,4%-a megbukott a teszteken. A korábbi évek kiemelkedően magas kifogásolási aránya miatt a vizsgálatot két ütemben emelt mintaszámmal folytatják le. Az NKFH felidézte, 2023-ban a termékek 85%-a, 2024-ben 90%-a bukott meg a termékbiztonsági vizsgálatokon, tavaly pedig ez az arány 87% volt. Idén két ütemben 200 féle USB töltőt ellenőriz a hatóság, az ellenőrzések első ütemének részeredményei a korábbi évekhez hasonló negatív képet mutatnak. 92 féle töltő laboratóriumi vizsgálata során 74 termék nem felelt meg a szabvány követelményeinek. A Fogyasztóvédelmi Hatóság azt javasolja a fogyasztóknak, hogy USB töltőt lehetőség szerint megbízható kereskedőtől vásároljanak, kerüljék a gyanúsan olcsó, ismeretlen eredetű termékeket, valamint rendellenes működés vagy túlmelegedés esetén a töltő használatát azonnal hagyják abba. Júniusban 156 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a HunRen Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény a közösségi oldalán azt írta, júniusban 33 természetes eredetű földrengést és 123 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, a hónapban nem volt lakossági észlelésekkel járó földrengés. Magyar vezetésű konzorciumi háttérrel vizsgálja júniustól 36 hónapon át egy nemzetközi projekt a bioalapú gazdaság fejlődési lehetőségeit Európában. A fosszilis eredetű nyersanyagok kiváltásában egyre nagyobb szerepet kapnak a megújuló növényi alapanyagok, köztük a repce, a cukorrépa, a kender és a len, de ezek termesztésük környezeti hatásairól még mindig nem tudni eleget. Az új projekt olyan eszközök fejlesztésén dolgozik, amelyek lehetővé teszik a különböző növénytermesztésüket, termesztési rendszerek összehasonlítását és a környezeti gazdasági következmények értékelését. Vizsgálják többek között a földhasználatra, a vízkészletekre, a biológiai sokféleségre, az üvegházhatású gázok kibocsátására és a jövőbeni piaci lehetőségekre gyakorolt hatásokat. A megbízható és összehasonlítható adatok a gyakorlatban hasznosítható tudományos eredmények a bioalapú értékláncok kialakításában, valamint a fenntarthatóságot segítő döntéshozatalban támogathatják a gazdálkodókat és az iparági szereplőket.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, véget is ért a mai zöldellő, köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Ismerjük meg egymást. Bemutatjuk közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsora hétfőn délelőtt 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az amerikai haderő légi csapások újabb sorozatát indította iráni célpontok ellen, közölte az Egyesült Államok középső parancsnoksága. A közlemény szerint a cél Irán képességeinek további gyengítése volt, hogy ne tudja akadályozni a kereskedelmi hajózást és veszélyeztetni a szabad áthaladást a Hormuzi szoroson. A közlés szerint a vasárnap indított bombázás a héten a negyedik amerikai művelet, mely minden alkalommal iráni agresszióra válaszul kezdődött. Az amerikai összegzések szerint a korábbi három légicsapásban összesen több mint 300 iráni célpontot találtak el. Az elsődleges célpontok a Hormuzi szoroshoz közeli, iráni partokon elhelyezkedő radar létesítmények, valamint drónok és rakétaállások, melyekkel Irán a vízi közlekedést fenyegetni képes. Az iráni iszlám forradalmi gárda egységei vasárnap Katar, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Kuwait és Omán területe ellen indítottak több rakétát és drónt, de a távol a fekvő Jordániában is becsapódott három iráni rakéta. Donald Trump, amerikai elnök vasárnap azt közölte az ománi közvetítéssel zajló egyeztetéseken, hogy az amerikai és iráni fél ismét megegyezett, amit az iszlám forradalmi gárda által indított támadásokkal Teherán rögtön megszegett. Idén is bemutatták színpompás népviseletüket a kalotaszegi magyar települések lakói az erdélyi Bánfi Hunyadon a kalotaszegi magyar napokon tartott népviselet mustra során. A népművészetéről híres erdélyi kistérség magyar rendezvénysorozatának csúcspontja a felvonulás volt, melyre több tucat kalotaszegi település lakosai öltötték magukra a népviseletet. A díszes menet zeneszó kíséretében vonult a református templomtól a Barcsai kertbe, ahol a néprajzi régió falvainak népdalait, táncrendjét is bemutatták. Búzás Fekete Mária főszervező Kolozs megyei alprefektus szerint Kalotaszeg van és lesz, amíg ilyen emberek őrzik és éltetik. Dézsi Norbert Bánfi Hunyadi alpolgármester arról beszélt, hogy a jelenlévők egy olyan közösség ünnepére gyűltek össze, mely évszázadokon át megőrizte nyelvét, hitét, hagyományait és kultúráját. Grezsa Csaba, a Magyarország kolozsvári főkonzulja arra hívta fel a figyelmet, hogy a népviselet és a népi kultúra összeköt, amíg hiszünk abban, hogy ezeknek nem csak a múzeumokban és a tiszta szobákban van a helye, hanem a mindennapokban is. A jelenlévőkre Jakab Mihály Gyula, Bánfi Hunyadi református lelkész mondott áldást. Megkezdődött a jubileumi 25. Vidor Fesztivál színházi versenyprogramjának jegyértékesítése. A Móricz Zsigmond Színház szervezésében augusztus 21-e és 29-e között sorra kerülő fesztiválra idén is az ország legjelentősebb társulatai érkeznek Nyíregyházára. A közönséget több mint 30 előadás, ismert színművészek és számos szabadtéri produkció várja. A nagy színpadon olyan társulatok lépnek fel, mint a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház, a Radnóti Színház, az Örkény, a Víg Színház és a Karinti Színház, de visszatér Nyíregyházára az Orlai produkciós iroda is. A Móricz Zsigmond Színház nagy színpada mellett a Krúdi Kamara Színpad, a Rózsakert Szabadtéri Színpad, valamint a Szindbád Szabadtéri Pódium Színpada és rendezvényterme is otthont ad előadásoknak, beszélgetéseknek, irodalmi esteknek és zenés produkcióknak. Július 17-e és 19-e között immár 9. alkalommal rendezik meg a Miskolci Dixie és Jazz Fesztivált, melynek ingyenes koncertjein magyar és nemzetközi fellépők várják a közönséget. A szervezők tájékoztatása szerint a háromnapos kulturális esemény programjainak a Színvaterasz és a Városház tér ad otthont. A fesztivál a 80-as évekre visszanyúló Miskolci Dixieland hagyományokat hivatott továbbvinni, amikor a Dixielandnek meghatározó szerepe volt a város kulturális életében. A rendezvény péntek esti programjában a lengyel Ziggy Jazz Band, valamint a Black Diamond Big Band koncertje szerepel. A több mint 20 zenészt felvonultató Big Band hangzása a szervezők szerint a swing aranykorát idézi meg.
0: Az időjárásról.
2: Na
1: Napos, gomoly felhős idő várható, legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő zápor eső. A szél sok felé megélénkül, néhol erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékekre kell készülni. Kedden napos idő lesz, záporok, zivatarok nagyobb eséllyel az északkeleti és a nyugati, délnyugati megyékben fordulhatnak elő. Kedd délután 28 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: ismerjük meg egymást, bemutatjuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallják.
1: Az Európa Rádió Ismerjük meg egymást című magazin műsorában köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő műsorvezetőt, Kisnéveres Viktóriát hallják. Ebben az órában Szegedi Csaba nagytiszteletű úrral beszélgetünk, aki Ragály, Drizs és Imola településeken végez református lelkipásztori szolgálatot. Ha tehetik, tartsanak velünk önök is, kellemes rádiózást kívánok!

0: Ismerjük meg egymást. Riportműsor református közösségeinkről.
1: Kedves hallgatóink, Szegedi Csaba nagy tiszteletúrát köszöntöm műsorunkban, aki Ragály, Imola és Tris településeken végez református lelkipásztori szolgálatot. Áldás békesség, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Áldás békességet, én is nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit.
1: Nagy tiszteletű úr 2018-ban érkezett a településre, településekre, azóta végezít szolgálatot, erről az időszakról is fogunk szólni természetesen. De itt beszélgetésünk elején hadd kérjem meg, hogy földrajzilag is helyezze lelki szemeink elé ezt a tájat.
2: Borsod-Gömöri Egyházmegye részei vagyunk. Aktelek szomszédságában helyezkedik el ez a kis település. Rég múltja van a gyülekezeteinknek, reformátusok zömében, és így végezzük itt a szolgálatot.
1: És ha már a régmúltat említette ön is, akkor szóljunk arról a több évszázadról, ami a reformátusság tekintetében megemlíthető a három településen, illetve a templomok történetéről is, hogyha megosztaná velünk a legfontosabb tudnivalókat.
2: Mind a három templom nagyon régi, talán kezdem a Ragályival, az 800 éves templom, még a reformáció idő előtti alkalommal, és a reformáció korán, mint ahogy tudjuk, sok katolikus templom lett aztán a református gyülekezeteknek az otthonává, és így több mint 500 éve valóban a református gyülekezetnek a helye. Nagyon korán elkezdődött a reformáció a Ragályi gyülekezetben, itt található talán az egyik legértékesebb Magyarországon urasztali terítőnk, legkorábbi urasztali terítőnk, 1548-as urasztali terítő, amelyet egy zubogyi nemes asszony adományaként lett felajánlva, első protestáns úrvacsora vétel alkalmával. Tehát nagyon hamar elterjedt és honossá lett a reformáció már Ragályon is. És azóta folyamatosan református igehirdetések, református szertartás szerint folynak az istentiszteleteink. És szép korát éli most a templomunk, amint említettem, a 13. századból való templom, 14.-15. századból tártunk fel. Az elmúlt olyan 50 évben sok-sok feltárás, munkálat folyt a templom épületén is, és feltárták ugye a 14.-15. századi freskókat, előkerültek, ami a kedves a szívemnek, a diadalívben ott van egy Krisztus ábrázolás, és mi ugye, mint protestánsok, reformátusok, a Krisztuson mutató egyház, ez egy kedves, hogy pont a középen Krisztus ábrázolás van. Jó lehet, mi nem ábrázoljuk ide, mégis ez maradt meg talán a legjobban, és a freskók között 17. századi barokk bútorzat van, és tényleg egy több kort átölelve egy kis ékszer doboza, mondhatnánk így, ez a kis templomunk. A vallás turisztikai szempontjából is nagyon sokan látogatnak bennünket, a országszerte több százan meglátogatják. Tavaly részesei voltunk Gótikus út, ez egy felvidéki program, és százával, egy egész nap, tehát reggeltől estig százával, buszokkal, magánautókkal jöttek, és reggeltől estig ott voltak, ez több száz.

0: a templom, hiszen a korábbi templomból menekítették át, tehát egy ilyen értékünk van, és ez most derül ki, most tárjuk fel, és nagyon nagy örömünkre van. Érdekessége még a Mózes székre rá van írva, hogy kinek az idejében történt ez a butorzatnak az elkészítése, vagy kinek a költségére, és Egressy Béni nagyapja volt ott lelkésze, Egressy Mózes 1749 és 69 között, és ennek az ő költségére lett elkészítve ez a Mózes széke. Tehát, hogy egy ilyen vonatkozású is van a kis templomunknak.
1: Ez a felújítási munka milyen összefogásra hívta a gyülekezet tagjait?
0: Tavaly ugye lett volna 200 éves a templomunk, és mindig volt a szívünkben egy olyan vágy, hogy milyen jól lenne megújítani, felújítani. Elkezdtük már, ez korábban voltak ilyen kisebb pályázatok, a teljes tetőcserét sikerült megvalósítanunk. Önerőből kicserülték az ablakokat, pont a Covid után, anyák napján elég sokan voltunk a gyülekezetben, a templomban sokan voltunk, és abban az időben pont elkezdett esni az eső, és félre kellett üljenek az emberek a faltól, mert annyira jött be az ablakon keresztül a víz. De csak arra az egy órára esett az eső, és zuhogott, és ez megmutatta számunkra, hogy van feladatunk. És akkor így önerőből kicseréltük az ablakokat, elkezdtük tovább gondolni, egy érdekessége, de tényleg, hogy az Isten hogy munkánkodik. Felhívtam egyik lelkész társamat, az testvéremet, tudtam, hogy Németországból hozott padokat az ő gyülekezetéhez, és hát mondom, hogy ha már újítunk, akkor jó lenne valami új padokat elhelyezni, kényelmes. A régiek nagyon elavult padok voltak, kényelmetlenek, és azt mondja, hát ő már nagyon rég próbálkozik a többi gyülekezetébe, de ő már nem remél semmit, és eltelt, nem tudom, így a beszélgetés után, vagy két hónap, nem több, és felhívott, hogy itt vannak a padjaink. Ő évekig várt arra, hogy legyenek-e padjai, és mi meg így a beszélgetés során ráterelődött, hogyha mégis lenne, akkor jelezzék, és egy pár hónapon belül jelezték, hogy vannak padok, elhoznák Németországból, és akkor meg is szerveztük annak az útját, hogy hogyan szállítjuk el, nem láttuk ő, hogy milyen padokról van szó, hogyan szállítjuk el, és akkor 1000 euró lett volna a szállítási költség, és egyszer csak hívnak Németországba, hogy ottani gyülekezet még azt is elvállalta, tehát ingyen és bérmentve érkezett meg hozzánk a padok, leszállították, és amikor elkezdtük lepakolni, akkor néztük, számoltuk, hogy hány pad van, és mekkora mérete, hogy egyáltalán hogy fog beleférni, és méretre, darabszámra, mint oda lett volna tervezve a Trizsi templomba, így érkeztek meg a padok, és amikor ezek megérkeztek, akkor gondoltuk, hogy azért nézzük meg, mert egyik gyülekezeti tagunk mindig emlegette, hogy ő lefestette a kazettás mennyezetet kékre, és hogy azon volt minta, virágmintázat volt, és akkor mondtam, hogy ha van virágmintázat ott a mennyezet, akkor biztos, hogy van máshol is. És akkor hívtunk egy restaurátort, hogy mielőtt kibontottuk volna padokat, akkor nézzük meg, hogy van-e egyáltalán olyan, ami menthető, vagy ami értéket hordoz, és így tártuk fel, hogy valóban nagyon nagy értéke van az olajfesték alatt, az 20. század elején lefestették, megérkezett a modern világ, és teljesen mindent leborítottak barna festéke, úgy, mint sok templom padjait, és akkor elkezdtük ezeket tényleg ilyen mintaszerűen feltárni, és kiderült, hogy tényleg ott van nagyon szép mintázatú kazetták, a Mózes széken, a szószéken, az úrasztalán volt egy kis asztal, félre volt oda téve, nem is nagyon használták, és kiderült, hogy az egy eredeti, a butorzathoz hozzátartozó úrasztala volt. És akkor a karzatot, és utána meg vártunk egy pár évig, hogy akkor legyen valami kis anyagi forrásunk ahhoz, hogy elkezdhessük ezeket a munkákat. Tavaly nem sikerült, de már tavaly láttuk, hogy lehetett-e pályázni, egy pályázatot meg is nyertünk a templomnak a felújítására, és a Tiszaninen egyházkerület támogatásával hozzákerült még a restaurálásnak a költsége is, úgyhogy így nekifoghattunk a felújításnak. Egy trizsi elszármazású vállalkozó vállalta azt, hogy ő hétvégéken eljön, és ingyen és bérmentve az ő szakmai tudásával elkezdhessük a templomnak a felújítását, és nagyon-nagyon megmozdult a gyülekezet. Több mint 60 köbméter földet kellett először kihordani. Kihordtuk a régi padokat, utána ki kellett hordani rengeteg földet, gombásodás miatt ki kellett egyenesíteni az a templom, egy dombon van, és hát elég sok földet akkor is megmozgattak, mikor épült a templom, de azért spóroltak azzal, hogy nem egyenes volt a padlózat, egy picit úgy lejte szinte, de nem is érződött így bemelved, vagy így emelkedett, de mikor kivettük a padokat, akkor láttuk, hogy több mint 20 centi volt a bejárattól egészen fel a másik pad, ilyen magas, hát így emelkedett.
1: A különbözet.
0: Igen, a különbözet, a szint különbözet volt. És hogyha ezzel kezdődött, jöttek a

0: gyülekezeti tagok nagy-nagy lelkesedéssel, és kértem a gyülekezetet, hogy imádságba hordozzák a gyülekezetünknek ezt a lelkesedését, hogy megmaradjon a végig, és utána elkezdődött a betonozás, két rend betonozás, utána elkezdődött a vakolás, elkezdődött most már a restaurálás is, tehát ezt szépen most már látjuk a templomnak a felújulását, és ez mind-mind mondhatnánk azt, hogy tényleg a gyülekezete önerőből, tehát a kétkezi munkát azt mind mi végzőjezzük. Jönnek a gyülekezeti tagok, és hadd mondjam el, hogy elkezdtük így ennek a munkálatot, nem beszéltünk meg az asszony testvérekkel, hogy kellene esetleg főzni egy ebédet a munkásoknak, amely ott vagyunk, hanem ők maguk kitalálták, és nem elég volt kitalálni, hanem a saját költségükre vásároltak be, és készítettek finom ebédet, és minden ilyen nagy munkálat után megvendégelték a férfi testvéreket. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg megindult a gyülekezet, és hadd hozzam oda, hogy nem hirdettünk meg adomány, célzott adománygyűjtést, és annak ellenére, hogy nagyon sokan idejüket, energiájukat felajánlva, írdatlan nagy mennyiségű pénzadományt is emellé tesznek. Tehát nagyon örülünk neki, hogy a Trizsi gyülekezet így ebben megindult.
1: Sajátjuknak érzik a templomot, ez is azt bizonyítja.
0: Igen, és mindig is bátorítom őket, hogy érezzék sajátjuknak. Ez azért olyan fontos, mert mikor a gyülekezeti házat megújítottak egy pályázat kapcsán, szép lett, tényleg komfortossá vált. Körülbelül majdnem 2 év kellett addig, amíg azt mindig mondtam, de hát használják, jöjjenek, bármilyen alkalomra jöjjenek össze, és 2 év kellett ahhoz legalább, amikor aztán egyszer csak elkezdődött, és tényleg sajátjuknak érezték. És a gyülekezetünkben hagyomány, hogy minden adventben készítünk egy kis ajándékot a településre, és ezt viszonyozva sokszor támogatással támogatják a gyülekezetet, és eddig mindenki a saját otthonába készítette el mindazt, ami szeretett volna felajánlani, és amióta sajátjuknak érzik a gyülekezeti házat, azóta összegyűlnek inkább a gyülekezeti házba, és ott készítik el együtt közösen. Tehát, hogy azt gondolom, hogy célba ért az, hogy a sajátjuknak érzik a gyülekezetet, a gyülekezeti házat, és így a templomot is.
1: És hogy milyen további alkalmak valósultak meg itt az eddigiekben is ebben a gyülekezeti házban, a későbbiekben ugye erről is szólunk, és ugye még az imolai templom bemutatása következik itt a
0: sorban. Imolai gyülekezet a legkisebb gyülekezetünk, mindössze ilyen 45 fős gyülekezet, de ebben benne vannak az elszármazottak, akik még ide fizetik az egyház fenntartó járulékot, a faluban mindössze 50-en laknak a teljességgel, de egy nagyon-nagyon aktív kis gyülekezet. Épp a vasárnap ünnepeltük a volt gondnokasszonyunknak a születésnapját, 90. születésnapját. Minden alkalommal, nincs olyan alkalom, amikor ne lenne ott közöttünk, és nagyon-nagyon szívén hordozta a gyülekezetet évtizedeken keresztül. Aztán ott van mellettünk a 94 éves Erzsike néni, ő is nincs olyan alkalommal, 3 alkalommal, bűnbánati alkalommal, bármi egy héten, ő minden alkalman ott van, és nagyon hálát ad azért, hogy ott lehet. Ez egy 1700-as évekből, tehát egy barokk templom. Imolának a történelme során eljutott már oda, volt már korábban ilyen élethelyzetben, mondhatnám így, amikor a falu elnéptelenedett. És így az 1700-as évek elején betelepítettek kisnemes családokat, tiszta színnemesi családdá vált. És ez olyan nagy értéket hordozó volt, hogy a régi templomot bővíteni kezdték, a tornyát megemelték, és a településen a környéke ellátta cseréppel és téglával, tehát saját gyára volt, mondhatnánk így, amit és a környéket. Tehát olyan jó volt ez a betelepítés, és meglátszik mind a mai napig is ez a nemesi vonal a gyülekezet kapcsán, tehát aktívak, hűségesek, és nagyon-nagyon készségesek. Hát ebbe a kis településbe, vagy a kis gyülekezetbe, most pontosan nem tudom, hogy pár évvel ezelőtt egyházmegyei közgyűlést tartottunk mindenki csodájára, hogy egy ilyen kis gyülekezet hogy tudja ezt megvalósítani, és azóta is emlegetik, hogy milyen szívélyes és kedves alkalom volt. Ritkán van konfirmálás, de ezelőtt 50 éve is néztem az anyakönyvbe, akkor is 2 évente volt Imolán konfirmálás, és akkor elkezdtünk 50 éves, 25 éves ilyen jubiláló konfirmandusokat meghívni, volt ennek is az alkalma, nagyon szép volt, de június utolsó vasárnapján volt teljes konfirmáció egy olyan kis gyülekezetben, ahol 2 gyermek van, és az egyik most konfirmált, és mellette még volt 5 osztálytársai, akik a környékbeli gyülekezetből valók, és így 6 ifjú konfirmált imoláne, megtelve a templom, és sokan mondták, hogy ez milyen jó volt. Évtizedes hagyomány élettúlján mondhatni az is, hogy újra van konfirmálás imolán.
1: Ugye itt az elmúlt évtizedek tekintetében beszélt a konfirmációt illetően, és köszönjük azt a néhány évszázados visszatekintést itt mind a 3 település református közösségének az életében, amit az iménti percekben hallhattunk, és Szegedi Csaba református lelkipásztorral hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést.

0: Ismerjük meg egymást. Riportműsor református közösségeinkről.
1: Kedves hallgatóink, ismerjük meg egymást című magazinműsorunk mai adásában Szegedi Csaba nagytiszteletű úrral beszélgetünk, aki Ragály, Imola és Trist településeken szolgál 2018 óta, és most arra kérném nagytiszteletű úrat, hogy ezt az időszakot elevenítsük föl, tekintsen vissza arra, amikor megérkezett a gyülekezetbe, a gyülekezetekbe, milyen közösségek fogadták, hogy emlékszik vissza az első találkozásokra?
2: Hosszú út volt a mostani megérkezésig, de 2018-ban Esperes úr felhívott, hogy mennünk el nekünk ebbe a három gyülekezetben. Az elődöm egészségügyi okok miatt táppénzen volt egy teljes évig. Mi közel laktunk a három településhez, és így gondolta Esperes úr, hogy itt el tudjuk látni a gyülekezeteknek a szolgálatait. És hát felhívott, hogy na ekkor és ekkor menni kell, és mondtam, hát nem úgy van az, mert én Diósgyőrben voltam, éppen akkor töltöttem a segédlelkészi évemet, és voltak még a nyáron esküvők, amíg egyet el kellett végeznem, és akkor mondtam, hogy ezeket elvégezzük, és akkor megyünk, és akkor így nyár közepén érkeztünk meg a három településre. Most is így előttem van, ahogy Ragályra megérkeztünk, valahogy kicsit hamarabb megérkeztünk, mint ahogy kellett volna az istentiszteletre, vagy nem is tudom, hogy a istentisztelet volt az első alkalom, vagy presbiteri gyűlés, de valamelyik volt, és akkor megérkeztünk, és tettünk egy sétát, és rögtön otthon éreztük magunkat. Ide hadd hozzam elő, hogyha még a múltat említjük, hogy én valamikor voltam ott legációban, és mindig el szoktam mondani, hogy akkor a templomot újították, felújítás alatt volt, és a parókiát használtak gyülekezeti háznak, nem volt helyben lakó a lelkésze, és mindig el szoktam mondani, hogy én ott prédikáltam, a mostanában alszok, és akkor így érkeztünk meg, tehát tényleg nagyon ismerőssé vált, otthonná vált, és mindig el szoktam mondani, ez nem magunktól van. Én azt gondolom, hogyha egy gyülekezetekben megérkezik egy lelkipásztor, azt Isten végzi el. Azt a szeretetet végzi el bennünk, hogy mi szerethessük ezeket a gyülekezeteket, hogy ne legyenek idegenek számunkra, hiszen egy idegen környezetbe érkeztünk, meg mondhatnánk. Nagyon keveset ismertünk. Jó lehet, hogy a környezetet, vagy hogy a nem messziről, 25 kilométerről származik a feleségem, ismerjük, de mégis, amikor megérkezik az ember, egy idegen közegbe érkezik, és Isten olyan csodálatosan elvégzi az ember szívébe azt, hogy mi szerethessük ezeket a templomokat, ezeket a gyülekezeteket, és így érkeztünk meg Ragály, Trizs, Imolára 2018 nyarán.
1: Mik voltak azok az első gondolatok, első lépések, amelyekkel a gyülekezettel felvette a kapcsolatot, elindította, vagy folytatta azokat a már meglévő alkalmakat, amelyek addig is jellemezték a közösségi életet?
2: A meglévő alkalmak a vasárnapi istentiszteletek voltak, azt megörököltük azoknak az időpontjait, délelőtt 9:30-tól kezdődik Ragályon, 11-től Trizsbe, és 12:30-tól Imolán. Ez másfél órák az istentiszteleti között, ez addig át tudunk menni egyik gyülekezet a másik, illetve azért is tartottuk meg ezeket az alkalmakat, ehhez volt hozzászokva a gyülekezet, és az a másfél óra elég, hogyha mondjuk a keresztelő van, vagy úrvacsora, akkor is belefér így a teljességgel. Nem kell felbontani az időpontját, nem kell változtatnunk, hanem tényleg ünnep alkalmával is a megszokott rend szerint tudjuk végezni. Amikor odaérkeztünk, a nyár volt, tudjuk jól, hogy nyári időszak a gyülekezetekben, a táborok, nem volt hagyománya a gyülekezetben, és rögtön mi szerettük volna ezzel kezdeni, hogy akkor a gyermekeket megismerjük, és rajtuk keresztül majd a szülőket, de hát senkit nem ismertünk. És akkor így hirdettem a gyülekezetbe, hogy lenne táborra. A parókiát egy éven keresztül nem használhattuk, hiszen az elődöm ugye egészségügyi okok miatt, amit említettem, és ő jelen volt, csak mi végeztük el a szolgálat teljes mértékben. És nem volt egy bejáratunk a parókiához, és így kezdtük el az első táborunkat, hogy az udvart használhattuk. És akkor bepakoltunk a reggel a kocsiba minden játékot, amit lehetett, és készültünk, és meghirdettük a gyülekezetbe, hogy lesz ilyen alkalom, és csak akit tudnak, szólítsanak meg, akinek van gyermeke, unokája, jöjjenek. És így elkezdődött a hittantáborunknak a, mondhatnám, a kezdetem, mert aztán ez hagyománnyá lett, és már 8 éve végezzük ezek a hittantáboroknak a megtartását. Kezdtük Ragályon a parokia udvarán, 8-10 gyermekkel, másik évben átmentünk Trisbe, ott volt egy gyülekezeti háza, akkor ott tudtuk folytatni, ugyanúgy már voltak 12-en, és tavaly például már 70 gyermekkel voltunk együtt hittantáborban.
1: A három gyülekezet fiataljait egy-egy időpontban szólítja meg ez a találkozás?
2: Igen, tehát így a három gyülekezetnek szervezzük, sőt, mondhatnánk azt is, hogy nem csak a három gyülekezet gyermekeit, hanem a hazaérkező unokákat, tehát nagyon sokan nyáron ilyen hazajönnek az unokák, és akkor őket is szívesen vártuk, és szólítottuk, értük is a gyülekezeteket, bátorítsák az unokáikat, és így érkeztek meg az első. Azok a gyermekek már 8 éve felnőttek szinte, és még mindig vannak olyanok, akik már gimnáziumot végeznek, és még mindig a táborainkat örömmel választják és jönnek.
1: Mit kapnak egy-egy ilyen héten, a nyár folyamán a gyermekek itt ugye lelkiekben elsősorban?
2: Úgy szoktuk összeállítani a táborainkat, legelső táborainktól kezdve, hogy hangsúlyt tegyünk a bibliai tanításra. Tehát, hogy tényleg ez volt az, ami fontos volt számunkra, mind a mai napig is, tehát a bibliai tanításon alapszik. Sok-sok játéke, közössége, és tényleg ahhoz képest, most mindig vissza kell menjek, hogyha kicsit visszaemlékezek, hogy miből indultunk, hogy egy parokia udvarából indultunk néhány gyerekkel, utána átmentünk egy másik gyülekezetbe, a Trisbe gyülekezetbe, ott megtapasztaltuk viszont a gyülekezetnek a szeretetét, hogy annyira körülvették a gyerekeket, annyira bátorították a gyerekeket, hogy jöjjenek, és akkor utána a harmadik évben Imolára kerültünk a gyülekezetet. Különben ezt hadd jegyezzem meg, hogy a három gyülekezet, mivel mind a három elég pici gyülekezet. Én ezt a látást láttam, hogy a fenntarthatásága, a létezése csak együttműködik. Tehát külön-külön már úgy, mint régebb, hogy büszkék voltak a maguk a saját gyülekezeti életükre, ez nem működik ma. Tehát fontos, hogy összetartozunk egy közösségé, és ezt elindítottuk a legelső alkalommal. Tehát próbáltunk a közös alkalmakat megszervezni, ahol mind a három gyülekezetet összehívjuk. És ma már azt lehet mondani, hogy várják, hogy találkozzanak egymással. Egy közösségé formálódott a három gyülekezet. És ez korábban azért nem lehetett megvalósítani, mert ezekhez a három gyülekezethez még hozzátartozott 4, tehát 7 gyülekezet volt évtizedeken keresztül egy-egy lelkipásztor vagy egy lelkipásztor házaspárnak a munkájában, és ez nagyon nehéz lett volna így egybe. Amióta levált a többi gyülekezettől, és így a három gyülekezet van együtt, jobban összeforrt. És így a táborainkat kezdtük Ragályon, talán folytatok Trisbe, és kikerültünk Imolára. És Imolának a helyszíne, az adottságai lett aztán a táborainknak, a hittantáborainknak a végleges állomása, és ott szoktuk tartani a hittantáborainkat.
1: És ugye ennek felépítéséről kezdtük még az imént a gondolatokat.
2: Igen, tehát a bibliai történetre tettük a hangsúlyt mindig, utána nagyon jó játékok voltak, játszottunk, közösen ebédeltünk, ez egy nagyon fontos, azt tapasztaltam, hogy ma már egyre ritkábban még a családon belül is valósulnak meg a közös étkezések. Ott is megtanítottuk, hogy lehet énekelni, imádkozni az étkezés előtt, hálát adni, mindazért, amink van, nem olyan természetes, most sajnos sokszor természetesnek veszünk dolgokat, és elfelejkezünk hálát adni Istennek mindazért, amit ott látunk az asztalon, és magunkhoz vehetünk. És utána elkezdtük délutáni alkalmakat is folytatni, tehát ezek a táboraink egész napos táborokká lettek teljességgel. Először ott a környéket kezdtük bejárni, azoknak a helyeit, az akteleki barlangot, ugye, és akkor úgy így tágult egészen a felvidékig, és most már úgy építjük fel a táborainkat, hogy délelőtt vannak a bibliai tanítások, utána közösen egy ebédet fogyasztunk el, és délután mindig valahol merre elmegyünk, vagy felvidékre, vagy itt hát az egész felvidék, mondhatnám azt, de így a környezetünket bejárjuk. Hadd hozzak egy élményemet ide, egy nagyon-nagyon kedves, elmentünk Kassára az állatkertet is megnézni, de ha már Kassán járunk, akkor megkértem az ottani lelkészt, hogy mutassam a Kassát. Felhívtuk, nagyon készségesen félretett minden munkáját, és jött, hogy szívesen bemutatja nekünk Kassán. Többször jártunk Kassán, de egészen más az, mikor valaki helyi bemutatja, és mit is látunk. És akkor annyira belelendült, hogy ezt mindent meg akart mutatni Kassáról. Hát a gyerekek egy darabig élvezték, de utána már mindaz volt bennük, ha meg volt ígérve, hogy hát az állatkertbe kell menni. És hát úgy elhúzódott a délutáni alkalom, hogy fél hétre értünk ki a délután este fele az állatkerthez, 7 órakor zár. Hát nagyon meglepődtünk, hát most a fél órát megígértük a gyerekeknek, be kell vigyük, hát nincs, erre vágytak egész nap. És mikor bementünk a kapun, úgy fogadtak bennünket, mintha le lett volna telefonálva, le lett volna egyeztetve, mintha minket vártak volna. És akkor mondom nekik, hogy mi szeretnénk bemenni, megnézni, mondom, ha van fél óra, 20 perc, mondom, megnézzük gyorsan, aztán azt mondja, nem, maradhatnak, ameddig akarnak. És bementünk fél hétkor, és 9-ig ott lehettünk. Ugyanilyen meleg volt akkor is, mint most, majdnem ilyen 30 fokos meleg. Csak a mi gyerekeink az egész kassai állatkertbe etetés láthattak, olyat az, amit általában nem látnak a gyerekek, és egy ilyen élményünk volt. Tehát, hogy azt tapasztaljuk, hogy Isten megáldja azokat a munkánkat, amit a gyerekekkel végzünk. És azt gondolom, hogy ezek az élmények, és mi ezt mind hangsúlyozzuk mindig, hogy Isten milyen csodálatosan. Tehát oda tesszük a gyerekek elé, hogy lássák, hogy volt egy 20 percünk, egy fél óra, de Isten azt mondta, hogy látta arra, hogy mire van szükségünk, és ott voltunk tényleg már 9:30-kor már szülők telefonáltak, hogy mikor megyünk, de megnyugtattuk, hogy rendben vagyunk, és egy csodálatos élményben volt részük.
1: És itt ezekben a nyári hetekben való feltöltődés, hogy tart ki a tanévre például, vagy itt ugye az év többi szakára?
2: Mindig említik az imolai tábort, már készülnek. Be se fejeződik, igen, és már következnek, és már mondják, hogy jövőre itt vagyunk. Ezek nekünk jó visszajelzések. Visszajelzések azok a jelzések, amikor azt látjuk, hogy a gyermeknek ma már annyi lehetősége van a táborozása kapcsolatban, hogy mondhatnánk azt is, hogy válogathat jobbnál jobb táborokat. És nagyon sok most is van olyan gyerek, aki tudom, hogy két táborra szeretett volna elmenni, de mivel ugyanabban az időben lesz az imolai tábor is, akkor inkább az imolai tábort választja. Tehát, hogy ez nekünk egy jó visszajelzése, és ezt mutatja számunkra, hogy érdemes ezt tovább végeznünk, ezt a szolgálatot közöttük. Tehát ők egy pár évvel, tehát így elkezdtük 8-10 gyerekkel, mindig ugyanannyian jöttek körülbelül a táborainkban, és mindig volt a szívemben egy olyan fájdalom egy picit, hogy ezek a kis gyülekezetben élő gyermekek nem élhetik meg azt, hogy egy nagy tábor, egy nagy gyermek zsivaj legyen körülöttük. És a szívemben úgy nagyon-nagyon is rám helyezte azt, hogy társuljunk valamelyik gyülekezettel, hogy közösen próbáljunk valakivel, és nem volt konkrét gyülekezet, hogy mely lenne az a gyülekezet, amely társulna, és tényleg egy nagy tábor tudnánk szervezni. És tehát Istennek olyan csodálatos munkálatai vannak. Imolára egy házas pár Kisújszállásról oda vett egy kis házat, egy nyaralónak, és egy pár évvel úgy döntöttek, hogy ott is laknak életvitelszerűen. Letelepedett egy házas pár, egy gyermekükkel, 3 gyermekük van, de kettő már felnőtt, tehát így egy házas pár egy még akkor még óvodás gyermekkel érkezett Imolára. Csak milyen fontossá válik egy kis gyülekezetnek az életében egy ilyen fiatal házas pár. Egyből lett keresztelő, egyből lett konfirmálás, felnőtt konfirmálás, tehát olyan alkalmakat szült egy család, egy házas párnak a megjelenés egy kis gyülekezetben, amit nem is gondoltuk, hogy milyen ereje van. És mivel ő onnan származtak, így az ottani gyülekezettel kapcsolatban voltak, és felvetődött egyszer, hogy hát eljönnének ők táborozni ide Imolára, és azóta már most 5. éve együtt közösen végezzük ezt a táborozást. Ők is jönnek 20 gyerekkel, mi is vagy 30-al, és akkor tényleg egy olyan tavaly 2 tábor kellett szervezünk, mert már mondtam, hogy azok, akikkel kezdtük, azok már gimnázisták, felnőttek lettek, nekik másképp kell szervezzük a tábort, és így a tavaly például 2 tábort szerveztünk emiatt.
1: És ugye egyházmegyei, egyházkerületi szinten is szoktak lenni nagy találkozások. Ezeken esetleg vettek részt a korábbiakban?
2: Igen, a tavaly is, tavaly előtt is, most az éve nem mentünk el, például a gyülekezetek találkozója, amit Sárospatakonnal tartanak, azt visszük mindig a gyülekezetet, tényleg egy egész busznyi, hál' Istennek összejönnek, hogy bármilyen ilyen alkalom van, akkor azt szívesen részt veszünk, szoktunk is. Most így ez hirtelen ez jutott eszembe, hogy ezeken részt szoktunk venni.
1: A találkozás élményét ugye, hogy együtt megélni. És itt a gyülekezeti alkalmakra visszatérve az év folyamán a különböző generációk számára milyen találkozási lehetőségek vannak?
2: Mivel itt gyülekezetekben úgy tapasztaltuk, vagy úgy érzékeltük, és úgy érzékeljük most is, hogy nem voltak hagyományai a hétközi alkalmaknak. És ezért elindítottuk a bibliórát, így ősztől tavaszig szokott lenni, általában a falusi gyülekezeteke, ekkor érnek rá, jobban mondhatnánk is, mert mindenkinek megvan, hál' Istennek, otthonnak is kertjét művelik, nyáron nehezen, de ősztől tavaszig szokott ilyen alkalom lenni. De amit ténylegesen a gyülekezetnek vannak alkalmai, szinte elkezdődik az egyházi év elejétől, és végig vannak folyamatosan alkalmaink. Olyan alkalmaink, ami mind a három gyülekezete nagyon aktívan részese lehet, és nagyon aktívan részt is vesz. Elkezdődik ugye az adventi időszak, a minden más gyülekezethez hasonlóan nálunk is mindig vannak adventi alkalmak, ilyenkor mindig hívunk el olyan szolgálattevőket, ilyen zenészeket, énekeseket, csak egy, amit érdemes megemlítenünk, talán Tímás Sárát hívtuk meg, mert az ő nagyapja ott volt lelkész. És eljött egyszerre tényleg az egész zenekarával, énekkarral is, és csodálatos adventi koncertet adtak. Tehát, hogy ezek az alkalmak nagyon megmozdítják. Legelején már igyekeztünk arra, hogy a gyülekezetek, a három gyülekezet egyé legyen. És az alkalmainkat is úgy szervezzük, hogy vannak olyan alkalmak, amelyeket már tudják, hogy Trisben van a házasság hete például. Ragályon van az ökumenikus imahétnek az alkalma, és ez nagyon jól beépült a gyülekezetbe, és akkor tudják, hogy most jönne ez az időszak, akkor hol leszünk, és szívesen részt vennek. Két ünnepet még szeretnénk említeni, amit közösen valósítunk meg, az áldozó csütörtök és a reformáció ünnepe. Ezek a két ünnepe, mivel hétköznapra is esik nagyon sokszorra, különösen az áldozó csütörtök az mindig hétköznapra esik, de a reformáció ünnepe is nagyon megkopottak a gyülekezeteinkben. És amikor elmentem első alkalommal ezekre az ünnepekre, úgy fájt a szívem, hogy mindenütt vannak hárman, négyen, és akkor azt mondtam, hogy legyen akkor ünnepeljünk együtt. És tavaly például már 7-8 gyülekezettel együtt ünnepeltünk tele templommal, mert Isten elvégezte bennünk azt, hogy én mindig azt tapasztalom, hogy Isten adja a szívünkben a készséget, és utána aztán meg is tapasztaljuk, hogy vezet ebben, és utána nagyon nagy áldásai vannak. És azóta egy olyan szép ünnepeket ünnepelünk, mind áldozott csütörtökön, mint reformáció ünnepén, hogy a három gyülekezethez még más gyülekezetek is csatlakoznak. Ott a környéken szinte együtt ünnepeljük meg ezeket az ünnepeket most már. Beszéltünk a nagy közösséghez, tartozáshoz való kapcsolódásunk, így az egyházkerületnek az alkalmaihoz, egyházmegyének az alkalmaihoz, valóban részt szoktunk venni, igyekszünk ezeken részt venni. Láttam, hogy a Boldva völgyén szervezik az ifjúsági találkozókat, ez havonta szokott megtörténni, és ugye minket is nagyon szomszédságunkban is a gyülekezetek részt vettek, a Szuhogyi, a Szendrői gyülekezet, az Eredelényi Borsodi gyülekezet, és így mi is csatlakoztunk hozzájuk. Megkérdeztem a konfirmandus ifjaikot, hogy szívesen részt vennének egy ilyen alkalma, mert elvinném őket, és így csatlakoztunk a Böldövölgyi ifjúsági találkozóhoz, és ahogy csatlakoztunk, elmentünk a Szendrőben, nagyon jól érezték magukat a gyerekek, és tényleg jó visszajelzés volt, és egyből házigazdává lettünk, mert a következő második alkalom aztán Imolán tartottuk meg így a június folyamán, és ezt már kitágítottuk, és nem csak Boldva-völgyi ifjúsági találkozó, hanem a Boldva-völgyétől egészen a Gömör-völgyéig. Úgyhogy így csatlakoztak a putnoki gyülekezetek, a Szuhogyi gyülekezet, és tényleg egy olyan gyülekezeteknek az ifjúságai, mert ifjúsági találkozó volt, és így lettünk aztán házigazdái ennek.
1: A júniusi Imolán megrendezett ifjúsági találkozóra hogy emlékszik vissza?
2: Nagyon kellemes volt, nagyon mindenki jól érezte magát, még a visszajelzésekben is, még a lelki pásztorok is megjegyezték, hogy hát ezek a gyerekek nem akarnak most hazamenni valahogy, és hogy jól érzik magukat, és azt mondja, hát ez ritkán szokott előfordulni, és így örültünk el. Kezdtük egy dicsőítő alkalommal. Az imolai gyülekezeti házat átalakítottuk a 2019-ben egy táborozási helyé. Tehát ott más gyülekezetek is jönnek. Ennek volt korábban is múltja, valamikor ilyen vaságyak voltak, kollégiumból hoztak ágyakat, és aztán egyszer csak ez így megszűnt. És amikor oda kerültünk Imolára, akkor azt mondtuk, hogy élesszük fel ennek a hagyományát, és volt egy lehetőségünk a pályázat során, felújítottuk a gyülekezeti házat, és berendeztük, tényleg egy 25 főre tudunk szállást biztosítani. És valahogy a Jákfalváról egy csapat évenken keresztül jött oda Imolára, így egy-egy napot, ilyen csendes hétvégét tartani. De sose találkoztunk, csak telefonon beszéltük, és többször hallottam, hogy szoktak a dicsőítő alkalmat szervezni, van egy jó kis csapatjuk, és most meghívtam őket, és erre az ifjúsági találkozón először személyesen is találkoztunk, nem csak telefonon beszéltünk, és nagyon-nagyon áldott szolgálat volt. Utána egy igei gondolattal folytattam Zákeusnak a történetét, de mivel fiatalok voltak a gyermekek, egy történettel kezdtem el a Zákeusnak a történetét megértetni, hogy az Isten nélküli állapot milyen az az állapot. Az az állapot, amikor egy 6 és 12 éves gyermekek egyszer csak egy lakatlan szigetre vetődtek, és először felnőtt nélkül, tehát felnőtt nélkül, lehet, hogy először még bulinak tűnik egy 6-12 éves gyermekkel csapatnak, hogy nincsenek felnőttek, utána elkezdtek el maguknak szervezni, törvényeket hozni, hogyan éljék túl ezt a lakatlan szigetet felnőtt nélkül, és berendezkedtek erre, de ez egy nagyon kevés ideig működött, és fellázadtak egymással, és volt egy gyümölcs, aminek a gyümölcsét ehették, azt elkezdték enni, de megunták, akkor a szigeten találtak majd látták, hogy vannak vaddisznók, ezért megpróbálták a kis eszközeikkel becserkészni, és sikerült, és ennek az örömével úgy fellendültek, hogy nekik sikerült egy állatot befogni, és akkor lesz mit enni, hogy észre sem vették, hogy egyszer csak elkezdték bántani egymást. Sőt, nem csak bántani, hanem egymás ellen lázadni, és elkezdték felgyújtani az erdőt, mert már üldözték egyik a másikát. És úgy menekült meg ez, aki üldözött lett a többiektől, hogy egyszer csak egy felnőttel találkozik. És ez a felnőtt kívülről jött, mert még az első időben ez a kis csapat eldöntötte, hogy mindig egy tüzet fog fenntartani, hogy az látható legyen, és egy felnőtt oda került. És ezzel a történettel akartam rámutatni, hogy az Isten nélküli állapotunkat ilyen állapot az emberiségnek. És a szabadulás az mindig kívülről jön. Tehát nem magunktól. Sajnos ezt kell hangsúlyoznunk, mert olyan világot élünk, amikor azt gondoljuk, vagy sokan azt hirdetik, hogy magunktól lehet megjavítani ezt a világot, vagy helyreállítani. Ugye gondolkozzál pozitívan, tehát olyan önmegvalósító dolgokon, amiben, de nem ezt tapasztaljuk, hogy megy magunktól. Mindig kívülről, és így mutattam rá, hogy Jézus Krisztus volt az, aki kívülről jött megmenteni bennünket, de csak akkor vagyunk megmentve, hogyha beülünk az ő csónakjában. És ilyen volt ez az Zákeus, aki mikor találkozott az Úr Jézus Krisztussal, akkor azt mondta, ma lett üdvösség ennek a háznak, azaz akkor fogadta el a szabadítónak a csónakját, mondhatnánk így, és ezért mondta Jézus, hogy ma lett üdvösségem, mert elfogadta. Tehát mi is, hogyha elfogadjuk az Úr Jézus Krisztusnak az egyetlen szabadító kegyelmét, akkor mi megszabadulunk. Úgyhogy ezek voltak a gondolatok az ifjúsági találkozón, és utána még sok-sok játék volt közösen, ott is volt egy étkezése, jól érezték magukat a gyerekek.
1: És mostani beszélgetésünk végén, hogyha a jövő felé tekintünk, akkor mik lennének azok a tervek, amelyeket velünk is megosztana a nagy tiszteletű úr?
2: Terveink vannak, jövőbeli terveink, de már most a jelenben dolgozunk rajta.
1: Folyamatban
2: vagyunk, így van. A Trizsi templomot újítjuk, amint említettem, és annak a befejezését várjuk, és egy tényleg 1825. szeptember 4-én a szuperintendens szentelte az akkori templomot fel, és most méltóképpen 200 év múlva reménység szerint mi is újra együtt lehetünk, és háladással lehetünk majd a felújított templomban. A Ragályon ott vásároltunk a Dunamelléki Egyházkerület segítségével egy gyülekezeti házat, hiszen Ragályon nem volt gyülekezeti házunk, és ez nagy hiány volt a gyülekezetnek. Most egy szép egységet alkot, ott van a templom, a parókia vele szemben, és vele szemben egy gyülekezeti házat. Jövőbeli tervünk, a közel jövő az, hogy ezt a gyülekezeti házat kifessük, birtokba vehessük, és a tényleg hosszú távú tervünk az, hogy egyszer majd elég nagy telek is tartozik hozzá, az is vásároltok meg, hogy a jövőbeli tervünk az, hogy egyszer ott egy idősek otthonnal valósuljon meg. Ez egyre inkább látjuk, hogy az idősödő gyülekezeteinkben milyen fontos lenne egy ilyen idősek otthona, és miért mondom azt, hogy mert sok idősek otthona, hanem a saját környezetében maradhassanak az ottani gyülekezeti tagok. Tehát ne kelljen elvinni valahova, hanem ott éljék meg, ha kell, akkor haza is tudjanak menni, akár a temetőbe kimenjenek a szeretteikhez. Tehát, hogy fontos lenne, hogy ennek a régiónak, annak a néhány gyülekezetnek ott a felsőbb Borsodban legyen egy idősek otthona azért, hogy az saját közegükbe tudják méltóképpen megélni az időskori életüket.
1: Isten gazdag áldását kívánom további életére, szolgálatára, és köszönöm szépen a beszélgetést nagy tiszteletű úrnak.
2: Köszönöm szépen is a lehetőséget.
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Az elmúlt órában Szegedi Csaba nagy tiszteletű úrral beszélgettünk, aki Ragály, Trizs és Imola településeken végez református lelkipásztori szolgálatot. Köszönjük, hogy önök is velünk tartottak. Az Európa Rádió Ismerjük meg egymást című magazinműsorát hallották. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. Viszont hallásra!
0: Ismerjük meg egymást. Bemutattuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kereszténydemokrata néppárt országgyűlési frakció vezetője középosztály, egyház és vidékellenesnek minősítette hétfőn a Tisza kormány oktatás politikáját annak kapcsán, hogy az oktatási és gyermekügyi miniszter nem járult hozzá Tiszavasváriban a református gimnázium bővítéséhez. Rétvári Bence Facebook oldalán úgy fogalmazott, 8 osztályos középiskola indult volna, ami a kezdetektől Lannert Judit miniszter célkeresztjében van. A KDNP frakció vezetője szerint hiába fog össze a helyi közösség, hiába van saját tervük, a minisztérium másként képzeli az ő jövőjüket. Elveszik a középosztálytól a lehetőséget a kibontakozásra, a gyerekek minőségi nevelésére. Ez a középosztálynak rossz, de senki másnak se jó, írta Rétvári Bence. A Roma Sajtóközpont írására hivatkozva a Mandiner számolt be arról, hogy Lannert Judit miniszter nem járult hozzá ahhoz, hogy a Tiszavasvári Református Egyházközség fenntartásában működő Váci Mihály Református Gimnáziumban 8 évfolyamos gimnáziumi képzést és később technikumi képzéseket indítsanak. A minisztérium szerint a tervezett átalakítás tovább erősíteni a helyi iskolai elkülönülést. Nyári tábor szerveztek az Abaúji Egyházmegyében található Szikszói Református Egyházközségben is, ahol tartalmas elfoglaltságot biztosítanak a fiataloknak. Az óvodásoktól a 8. korosztályig várták a gyerekeket a református hittantáborba. Majdnem 70 gyermek és szülei gondolták úgy, hogy hasznos lehet a tábor. Szabó Pál református lelkész és felesége alig egy esztendeje érkezett ebbe a gyülekezetbe, de már másodízben szerveztek hittantábort. Kézműves foglalkozások, zenélés, éneklés, szabadtéri és benti játékok, számháború, sportprogramok mind-mind megjelentek az egy hét során. A fő téma azonban a bibliai József élete volt. Minden nap beszélgettek róla, akár együtt, akár kisebb csoportokban is, mondta Szabó Pál szikszói lelkipásztor.
2: Többféle program van. A hétnek van egy témája, van egy bibliai szereplő József. Vele foglalkozunk minden nap, és az ő életét ismerjük meg. Ezt csoport foglalkozásokon tesszük, életkor szerint alakítottuk ki a csoportokat, illetve vannak közös éneklések, közös játék is van, meg van lehetőség kézműveskedésre, volt nemezelés, van mindenféle karkötőkészítés, illetve vannak sportprogramok, lehet csocsózni, lehet pingpongozni, van 2 focikapunk és a templomkertben, van egy trambolinunk is, illetve a szerdai napon pedig a szociális szolgáltató központból jönnek ki, délután tartanak egy vetélkedőt, csapatos vetélkedőt. Most 68 gyerek van, aki regisztrált, minden nap 63, 65, 66 főve vagyunk. Mindig van valami kis, vagy még valami iskolai pótprogram van, vagy valami családi program, úgyhogy 60 feletti létszámmal vagyunk mindig. A gyerekeket könnyű volt hívni, itt tudom mondani. Meglepetésszerűen ilyen sokan jelentkeztek. Tavaly évben, amikor jöttünk, akkor 34-en voltak. Most olyan kétszer annyian vagyunk. És az interneten meg az iskolában meghirdettük, és tehát vannak olyanok, akik Budapestről nagyszülőnél nyaralnak, látták, hogy meghirdettük, és jelentkeztek. Van, aki Debrecenbe jött, vannak a környező településekről is.
1: Július 17-e és 19-e között immár 9. alkalommal rendezik meg a miskolci Dixie és Jazz Fesztivált, melynek ingyenes koncertjein magyar és nemzetközi fellépők várják a közönséget. A szervezők tájékoztatása szerint a 3 napos kulturális esemény programjainak a színvaterasz és a Városház tér ad otthont. A fesztivál a 80-as évekre visszanyúló miskolci Dixieland hagyományokat hivatott továbbvinni, amikor a Dixielandnek meghatározó szerepe volt a város kulturális életében. A rendezvény péntek esti programjában a lengyel Ziggy Jazz Band, valamint a Black Diamond Big Band koncertje szerepel. A több mint 20 zenészt felvonultató Big Band hangzása a szervezők szerint a swing aranykorát idézi meg. Enyhén emelkedtek a lakbérek. A Központi Statisztikai Hivatal ingatlan.com lakbérindex adatai szerint júniusban országosan majdnem 1%-kal, Budapesten pedig alig több mint 1%-kal emelkedtek a lakbérek májushoz képest. Ám az idei volt a legkisebb, hatodik havi lakbéremelkedés a 2020-as járványidőszak óta. Az egy évvel korábbihoz képest országos szinten 5,2, a fővárosban pedig 4,7%-os volt az emelkedés. Az elemzés arra is felhívja a figyelmet, hogy a kiadó lakáshirdetések száma országosan 2,5%-kal csökkent. Budapesten a kiadó ingatlanok havi bérleti díjának középértéke a tavalyi 270 000-ről 260 000 forintra csökkent. A legnagyobb és legfelkapottabb egyetemvárosokban 200 000 forint környékén húzódik meg a bérlők lélektani határa. Debrecenben 220 000 forint a bérleti díjak középértéke, Szegeden, Győrben és Veszprémben havonta kereken 200 000 forintot kell fizetni átlagosan egy kiadó lakásért. A legolcsóbb megyeszékhely Békés Csaba 115 000 forintos díjjal. Nagy egyetemvárosként Miskolc dobogós a legolcsóbb megyeszékhelyek listáján, itt 130 000 forintot kell fizetni átlagosan egy kiadó lakásért. Országos dinnye ellenőrzést indít a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Kiemelt figyelmet fordítanak a termékek származására, jelölésére, minőségére. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól a kiskereskedelmi üzleteken át, az idéglenesen árusító helyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. A termékek eredetének igazolása érdekében a forgalmazóknak a helyszínen rendelkezniük kell a szükséges dokumentumokkal. Fontos szempont a tételazonosító és a pirostól eltérő hússzín feltüntetése, míg a hazai görögdinnyék esetében a magyar eredet a jogszabályi előírásoknak megfelelően kötelezően kihelyezett magyar zászlónak is egyértelműen jeleznie kell, írta a közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Nagy a szárazság az egész országban, így Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is. A katasztrófavédelem a miskolciak figyelmét is arra hívja fel, hogy a növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat, ezért a szabadban sehol sem tanácsos tüzet gyújtani. A saját kertjében mindenki bográcsozhat, grillezhet, de fontos, hogy a tüzet egyetlen percre se hagyják felügyelet nélkül, mondta Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: Ha valaki a saját kertjében szeretne tüzet gyújtani, akkor egészen más szabályok vonatkoznak rá. Ha például valaki hulladékot szeretne égetni, na ott nagyon egyszerű a szabályozás, mert tilos. Hulladékot égetni, ingatlanon belül, ingatlanon kívül tilos. Az ilyet ne csináljuk, kommunális hulladékot, az más módon kell, hogy megszabaduljunk tőle. Zöld hulladék elégetésére van lehetőség ott, ahol ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi. Nézzük meg viszont az önkormányzati rendeletet, mert önkormányzat válogatja, van, amelyik azt mondja, hogy péntekenként, van, amelyik azt mondja, hogy szombatonként, van, amelyik megjelöl egy idősávot, hogy 2 és 4 között. Én tűzoltóként azt javasolom, hogy ha éppen hőségriasztás van érvényben, szárazság van, nagy meleg van, akkor annak ellenére, hogy engedélyezi az önkormányzat, tekintsünk el a kerti zöld hulladék égetéstől. Ha van saját kertünk, akkor bármikor bográcsozhatunk, grillezhetünk, ennek semmi akadálya nincsen, de itt is az alapvető tűzvédelmi szabályokat tartsuk meg. Tehát előtte a tűzrakóhely környezetét tisztítsuk meg, hogy ne tudjon a tűz tovább terjedni. Nem baj, hogyha van a kezünk ügyében 1-2 vödör víz, vagy egy nyomás alatt lévő kerti tömlő, amivel azonnal, hogyha a tűz kezdene elharapózni, elszabadulni, el tudjuk oltani. Hogyha feltámadna a szél, akkor mindenképpen oltsuk el a tüzet, majd amikor újra szélcsendes lesz az időjárás, akkor újra begyújtjuk.
1: Újfajta behálózási trendre figyelmeztet az Internet Hotline, a Nemzeti Nyomozóiroda és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság hétfőn. A közlemény szerint a gyerekek online védelmével kapcsolatban gyakran kerül szóba az idegenekkel történő kapcsolatfelvétel kockázata. Most arra hívják fel a figyelmet, hogy egy kiskorú gyermek Snapchaten keresztül kapcsolatba lépett egy olyan nagykorúval, aki kiskorúak számára is elérhető, lelki segítő személynek adta ki magát, és ebben a szerepében a férfi néhány nap alatt behálózta a gyermeket, bizalmával súlyosan visszaélt. A három szervezet fontosnak nevezte, hogy a gyerekek az ismert lelkisegélyszolgálatok hivatalos platformjain és kommunikációs csatornáin keresztül kérjenek segítséget, ha baj van. Nem szabad ismeretlenekkel megosztani személyes adatainkat, fényképeket, videókat, tették hozzá. Az NMHH a szülőknek egyebek mellett azt tanácsolja, hogy érdeklődjenek rendszeresen gyermekük online élményei, illetve kapcsolatai iránt.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: reklám.
1: Abigail.
2: A bogyós gyümölcskertész, Szentpéteres erdője. Házasságon innen.
1: Katalin.
2: És a gyerek.
3: A gólya kalifa.
1: Zoszti fiú esete.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Szilágyi Tibor.
6: 22. Diokleciánus, noha eddig is azt tartották róla, hogy Augustus óta nem volt nála tevékenyebb császára a birodalomnak, soha nem volt gazdagabb céltudatos tervekben, mint most, és soha nem gyorsabb az elhatározásban. Reggeltől estig dolgozott minisztereivel, mérnökeivel, tanácsosaival, és senki még ilyen derűsnek és frissnek nem látta. A pénzügyi örményt arra utasította, hogy készítesse el a birodalom új kataszterét, és dolgozzon ki javaslatokat az adóterhek könnyítésére. Új aranybányákat nyittatott meg Dáciában, és új ezüstbányákat kutattatott Hiszpániában. Erdők kivágatásával, posványok kiszárításával, csatornák ásatásával új utakat terveztetett a kereskedelem föllendítésére, és új szerződéseket kötött a barbárokkal.

hogy ez az áldozatot nem kímélő szigor kedvük szerint való. Neki visszaadták az egészségét, és a fiút vidámmá, arcát pirossá, szemét mosolygóvá tették. Ebben úgy gondolta a császár, része lehetett annak is, hogy a fiúnak most még több szabadságot adott, mint azelőtt. Reggel iratok rendezésének az ürügyével magához rendelte fél órára, hogy szemét legeltethesse rajta, megkérdezhesse, hogy aludt, és mivel fogja tölteni a napot. Nagyobb részt a múzeumot és a könyvtárt bújta Titanillával, aki Maxentius távollétében és a császárné elutazása után nagyon magára maradt. Titanilla engedett gőgéből, és Quintipor több bizalommal mert hozzá közeledni. A császár örült neki, hogy legalább egy tagja van a császári családnak, akin keresztül a fiú hozzájuk kapcsolódik addig is, amíg nyíltan magukénak valhatják. Azért egy kicsit félve gondolt a rohamosan közeledő időre, mikor Quintipornak bájéba kell menni. Inkább attól tartott, hogy a fiú szíve a császárnéban épp úgy nem érzi meg az anyát, mint a császárban nem érezte meg az apát, mint attól, hogy Priska elárulja magát. A császárné azt írta, megerősödött, s levelei csak ugyan arról tanúskodtak, hogy a kábulat, amelyben elutazott, megszűnt. Tulajdonképpen csak bájéban jött rá, hogy a boldogtalanság hosszú évei elmúltak, s fogadkozott, hogy nyugodtan, okosan fogja kivárni, míg az istenek megengedik, hogy boldog anyja lehessen gyermekének. Bion meggyőzte arról, hogy a legkisebb vigyázatlanság is veszélyezteti a jóslat teljesedését. De sok olyan dolog van, amit Bion sem tud, és ezekre a császártól kér feleletet. Mit szeret enni a magiszter? A nevét soha se írta ki, az igazit, amelyen 16 éven keresztül ringatta beteg álmaiban, nem merte. A másikat idegennek érezte. Milyen színű ruha áll neki legjobban? Azt a gyönyörű haját ne mossa minden nap, mert akkor hamar hullani kezd. Melyik isten legkedvesebb neki? Ő Apollóhoz imádkozik érte legtöbbet. Alexandriában már nagy forróság lehet, csak reggel és alkonyatkor engedje ki a palotából. A borbélyával nem tudná neki egy fürtöt lopatni a hajából. Ha mindig összesöpörnék nyilatkozáskor aranykefével, akkor nem sokára meg lehetne vele tölteni egy kisvánkost. Pion azt mondja, hogy a magiszternek nincs egyéb mulatsága, mint az olvasás. Félti a szemeit az ákombákomoktól. Nem jó volna felgyújtani az egész könyvtárt? A császár azért császár, hogy mindent megparancsolhasson. A császár mosolygott a bohó asszonyi kérdéseken és tanácsokon. Biztos, hogy csak egyet tudott, azt, hogy Quintipor szereti a zöld fügét. Látta már, amikor együtt majszolták Titanillával, igaz, hogy el is dugták mindjárt a hátuk mögé. Volt azonban két kérdés a császárnénak, ami gondba ejtette Diokleciánust. Az egyik az, hogy nem volna jó megbékíteni Róma népét, amely, mint a császárné bájéban hallotta, halálosan meg van sértve. Nem azért, hogy a szenátoroknak is adót kell fizetni, mert az a népnek nem fáj. Abba is belenyugodtak már, hogy nem Róma a székváros. Róma azért mégiscsak fővárosa a világnak. Hanem azt nem tudják megbocsátani, hogy 19 éve hiába várják a triumfust. A császár gyorsan határozott, kapják meg a 20-ban. Béküljön meg az örök város, hogy egy év múlva ő is azok közt legyen majd, akik tapsal köszöntik a világ új urát. Ezért kellett Lactantiusnak Rómába menni, szóbeli üzenetekkel és írásos utasításokkal, amelyeket nem ismert. Az is köztük volt, hogyha vannak a keresztény foglyok közt szemrevaló, szálas férfiak, azokat tartsák fenn a triumfussal járó cirkuszi játékok számára. Így majd csak a vadállatokat kell Afrikából szállítani. A másik gondbejtő kérdés az volt a császárnénak, találnak-e olyan lányt a világon, aki méltó lesz a fiúhoz? Tisztaságban, szépségben, előkelőségben. Egyik feltételt nehezebb teljesíteni, mint a másikat. Rómában kihalnak a vesztőszűzek, s 10 év óta nem tudnak helyükbe újakat állítani.
Ezt is Bájéban hallott.

0: császárné. Ami pedig a szép testet és rangot illeti, meg kellene kérni az isteneket, hogy a hórák közül küldjék le valamelyiket a földre. A császárt nem lepte meg a kérdés felvetése. Rómában a 20 éves férfi már érett volt családalapításra, s mióta az erkölcsök meglazultak, a 18 éves nő már a 3. férjétől válhatott el. Quintibor megházasításán ő már előbb is töprengett, és az a felvilágosítás, amit Lactantiustól Nagy Sándor házasságáról kapott, megerősítette abban a tervben, amit a világbíró szelleme sugalt neki. Az akkori világban csak 2 hatalom volt, a római és a perzsa. Váranésztől, a félkezű perzsa királyfitól, akit megbékült apja hazahívott, tudta, hogy van neki egy húga, Hormizda, akinek azért kell egy lezárt toronyban lakni, hogy szépsége meg ne tébolítsa a férfiakat. Ez az istennő, aki mindenben méltó Quintiborhoz. Frigyük a nyugat és kelet egybekelését, s azzal együtt a világbékét jelenti. Váranész ezt Maxentius fecsegte a császárnak, azt fogadta, hogy soha asszonyra nem néz, mert Titanilla nem volt hajlandó királyné lenni a tűzimádó barbárok közt. Váranész egyetlen fia az apjának, gyönges, beteges ember. Az istenek úgy akarják, Quintibor nem csak a császárok bíborát veheti fel, hanem a királyok királyának tiaráját is. Gyorsan határozott. Követet fog küldeni a perzsa udvarhoz, hogy a 2 birodalom urait összefűző barátság megerősítésére engedjék el Hormizdát látogatóba a világ innenső felébe. A lány bizonyára örülni fog neki, hogy elzárt tornyából kiszabadulhat. Az apja és bátyja a kérést nagy tisztességnek veszik. De kit küldjön követnek? Először Konstantinusra gondolt, aki már jelentette felgyógyulását, s engedélyt kért, hogy Rómában találkozhasson oda útnak indult apjával. Aggodalma támadt azonban a császárnak, hogy a deli Konstantinus ilyen hosszú úton, majdnem 2 hónap az Eufrátesztől a Tiberiszig, alkalmas-e egy világszép nő megőrzésére. Maxentius mellett döntött, akiről tudta, hogy szenvedélyét Titanilla tartja lekötve. Igaz, hogy a princeps már elhagyta a keletet, s hajója útban van Alexandria felé. De gyors hajó 4 nap alatt elérheti Ciprust az üzenettel, s onnan visszafordíthatja Maxentiust. S hogy a princeps ne csak duzzogás nélkül, hanem hálával is fogadja a megbízást, a császár Titanillát küldte el hozzá a parancsal, nagyon szigorú bizalmasság pecsétje alatt. A nobilissima Quintiborral is csak annyit közölt, hogy tengeri útra kél, és azt megmondta, hogy mikor tér vissza, de arról hallgatott, hová megy. Csápat volt és rossz kedvű, mikor az elutazás előtt való alkonyaton utoljára sétáltak együtt a kikötősor platánjai alatt. Ezt ki kellene vágni, mutatott az egyik vén óriásra, azonnal. Az öreg platánt Kleopátra fájának hívták. Azt tartották róla, hogy Antonius az alatt ölelte meg először végzete asszonyát. 300 év óta sok szerelmest összehozott, akik először azt próbálták ki, hogy ketten átérik-e kiterjesztett karral a fatörzsét. A nobilissim és a magiszter is megtették ezt a próbát. A lány egy kis csalással hozzá tudta érinteni ujjahegyét a fiú kezéhez. Miért haragszol rá, nobilissima? Szomorodott el Quintibor. Hiszen te megszoktad simogatni a fákat, és éppen ezt akarnád megölni. Ezt, mert ennek lenne legnagyobb üresség a helyén. Arról mindig eszedbe jutnék, ha erre jársz, míg oda leszek. 23. Ezen a napon Dies Lunae volt a 7 első napja, és most kellett visszatérnie a nobilissima hajójának. Tán 100-szor simogatta meg már Quintibor a platán derekát. Csak most jött rá, hogy ez már nem az a fa, amelyhez a nobilissima teste hozzátapadt. A platán azóta levetette azt a ruháját. Hogy is tehette? A lehámlott kéreglemezek ott hevertek a fa tövében. Lehajolt, és keresgette, melyek pattanhattak le arról az oldalról, amelyeket a Nobilissima ölelt át. Hetérák viháncoltak el mellette, és az egyik megcsiklandozta a nyakát pávaton legyezővel. Fölugrott, megszégyelte magát. Eddig észre se vette, hogy a fasor megtelt sétálókkal, akik a napnyugtát élvezték, a hűs tengeri szellőt, és örültek az életnek. Olyan helyet keresett, ahol nincs akkora nyüzsgés. Talált egy kis elhagyott ligetet, amelyben leomlott oltár felett búsult Ízisznek, mint a hajósok patronájának elfeketedett, formátlan faszobra. Leült az oltár széthullott köveire, és hallgatta feje fölött a gerlicék burrogását. Csak hamar más hangok is hallatszottak, amelyek azt mutatták, hogy Ízisznél hatalmasabb istennőt tisztelnek itt. Suttogás, csókok nesze, bordol és szerelentő részek szavak. Égő arccal hallgatózott. Egy éles sikítást, röfögésszerű hang követett. Nymfa és faun csörtetett ki a fűszerszagú bokrok közül. Ülöngélő matróz kergetett egy olyan fajta lányt, akinek tiltva volt stólát viselni. Vintipor felugrott, és megindult a móló felé, amely a várost összekötötte a Fáros szigettel. A világító torony csúcsán, a tükörszerkezetben kigyúlt a piros jelzőlámpa. A keleti kikötő felé vette útját, mert a Nobilissima hajójának oda kellett befutni. Átvágott az árucsarnokok oszlop során, amelyekre már fölrakták a lakatokat a kereskedők rabszolgái. Éjjeli őrök vették át a felügyeletet a szűk cellák felett, amelyekben garmadákban hevertek a perzsölből gyöngyei, India drágakövei és bisszusz göngyölegei. A lezárt ajtókon keresztül is elárulta az erős illat, hogy hol árulják boldog Arábia szagos gyökereit és szárított bogyóit. Az oszlopsor végében görbelábú kisember bóbiskolt egy kőpadon, előre bugdosva felső testével. Quintipor lépéseire fölneszelt és elkiáltotta magát. Itt a jóságos ptahisten, aki már fél asszér csodát tesz. Valódi nílusi gyökérből faragott Anubis, aki meggyógyítja az izzadást, a hascsikarást és megszaporítja a tyúkok tojását. Tartós Ureusz kígyók és könnyen összeragaszható szkarabeuszok. Tessék, tessék! Quintipornak ismerős volt a hang, s hogy közelebb lépett, a nyakba vetett deszkalap is, alatta horpat mellel, fölötte a kancsa szemmel. Antiókiából mutatott rá a kisemberre, aki egyszerre talpra ugrott az üzlet reményében. Hogy is hívnak téged? Az Isten kereskedő bizalmasan pólintott. Benóni vagyok szolgálatodra. Aztán körülnézett, és oda súgott a magiszterre. Azért most is van keresztem, régi vevőm vagy, neked olcsón megszámítom. Vagy talán azt az istendőnt ajándékozod meg vele, aki méltó lett volna rá, hogy Salamon király 1001. felesége legyen. Kiről beszélsz? Ámult rá Quintipor. Arról az istennőről, akinek a karjába szalasztottad a tűt Antiókiában. Olyan fehér volt a karja, mint Batséba lába, amitől 40 000 filiszteus vakult meg egyszerre. Nem akarsz emlékezni, uram? Nem a te istennőd már? Akkor bocsáss meg, és vigasztalódj. Nem volt olyan fehér a karja, hogy fehérebbet ne találhatnál. De igazán azt hittem, te utánad keresgélt a szemeivel, mikor az előbb itt elszaladt. Vén asszonya, alig bírt utánad döcögni. Quintipor majd szörnyet halt, hogy elszalajtotta a Nobilissimát, miután az egész délutánt elácsorogta érte. Csorgott róla a verejték, mire hazaért a palotába. Már messziről látta, hogy a lány 8 nap óta sötét ablaka világos. Nem csak világos volt, hanem függönytelen is. A hattyú alakra nyílt puszpánk bokrok közül, amelyek mellett lihegve megállt, belátott rajta. Először elkapta a fejét, a Nobilissima öltözködött. De nem sokáig bírta ki, hogy ellenálljon személynek, amelyek prédát követeltek. A lány már eltávolodott az ablaktól, csak a feje látszott stükre sugárverésének játéka a mennyezeten. Egyszer úgy fordította a tükröt, hogy a sugárnyaláb éppen Quinticor szemébe talált. Ilyetten ugrott félre, és legugolt az egyik puszpánk hattyú mögé. Mire fölmert egyenesedni, a nobilissimán már díszruha volt, amelyen Trulla hátul igazított valamit. Aztán elől a nyakán motozott, és Quintipor látta, hogy az úrnő kezére csap a dajkának. Nem haragból tehette, mert mindketten nevettek rá. A szoba hirtelen elsötétedett. Hová mehetett ilyenkor a nobilissima díszbe öltözve? Csak a császárhoz. Quintipor besompolygott a hosszú folyosóra, amely az asszonyok palotáját összekötötte a császáréval. A virágillat, mint a lány maga után hagyott, bizonyította, hogy csak ugyan a császárt kereste fel. Nem mert olyan közel kerülni, hogy az ajtón álló megláthassa, csak messziről leskelődött. Beletelt egy óra, míg kinyílt az ajtó, csak kamarás térdre hullott. A császár hangja hallatszott, bizonyosan kikísérte a nobilissimát. A fiú elfutott, s megint lesbeállt az ablak alatt, de hiába várt, a szoba nem világosodott meg, pedig már későre járhatott. Ruhája szívére szorított kezével érezte, mind átnedvesedett a mellén. Azt hitte, csak harmadtá lecsapódott tengeri párától, és nem vette észre, hogy szeméből már rég csorog a csalódás és keserűség könnye. Gránátvirág! A háta mögül jött a hang, halk és remegő. Összerezzenve fordult meg, széttárta a karjait, de mindjárt le is kapta őket. Szerencsére úgy hitte, a nobilissima nem vehette észre azt a bűnös mozdulatot, hiszen ő se látott a lányból semmit. Mit csináltál, gránátvirág? Vártalak, nobilissima. Mióta? 8 nap óta. A lány gügyögően kacagott, és a fiú karja után nyúlt. Igaz, gránátvirág, igazán igaz, mindig vártál azóta. Nézd, milyen hideg a kezem, melegítsd, mi ez a kezedben? Füge, felelte Quintipor szégyenlősen, és igyekezett kimagyarázni a gyerekességét. Sohasem láttam még ilyen nagy fügét, azért tettem el neked délben. Ezzel akartalak megkínálni, amikor partra lépsz. A nobilissima azt a sikoltást hallatta, amiben a visszafojthatatlan öröm szokott nála feltörni. Nézd, én is fügével kerestelek, hoztam neked Ciprusból. A tiéd milyen édes, kóstold meg csak az enyémet. Ízlik? Sietett igennel válaszolni, pedig keserűnek érezte a ciprusi fügét. Hirtelen megképzett előtte az a levél, amit a császári iroda pecsétőrzőjének a kezében látott akkoriban, mikor a lány útra készült. Maxentiusnak volt címezve Ciprusba. Szótlanul lépdeltek egymás mellett a fügét majszolgatva. Elérték a palotakert kapuját. Az őrtálló Hastatus tisztelegve emelte föl láncsáját. Fordulsz velem egyet? Ha nem félsz a hűvös estétől, nobilissima. Most látta csak a fali lámpa fényében, hogy a lányon könnyű, puha háziruha van, amit még soha se látott rajta. Ne félts engem, Trulla a maga meleg pólyájába csavargatott. Ott vacsoráztam a vénységnél, lángos sütettem vele annak a jó újságnak örömére, amit a császártól hallottam. Jaj, magiszter, mondtam már, hogy egyszer neked is enned kell a Trulla lángosából. Az őr utat engedett nekik, a kikötő sor felé fordultak. Gránátvirág, súgta a lány, hogy beértek a fasorba. Nem is kérdezett tőlem, mi az a jó újság? Az én számomra már nincs jó újság, mondta a fiú csöndesen. A lány közelebb simult hozzá. Mi baj a kisfiúnak? Kérdezte enyelegve. Elküld a császár. Hová küld, gránátvirág? Messzire, Bájéba, ezután a Domina rabszolgája leszek. Alig bírta visszafojtani a sírását. A lány elnevette magát. Jaj, mi lesz akkor Alexandriával, ha te is elhagyod? Tudod, hogy nekem is el kell mennem? Messzire, Hosszú útra, nehéz dologra. Nem lehet olyan nehéz, Nobilissima, ha ilyen örömmel beszélsz róla. Nem értesz te ahhoz, gránátvirág, rántotta fel a vállát megsértődve a lány. Egy fiatal párducot kell megtanítanom dorombolni. Nem érted? Egy gőgös fiatal isten lesz a tanítványom, akit arra kell ránevelnem, hogy tudjon halandó módjára jönni, menni az emberek között. Jaj, most meg már a te kezed milyen hideg, add ide, majd most már én melegítelek. Odahúzta a fiú kezét a mellére, és rászorította mind a két forró tenyerével. Megmondom, ki lesz a tanítványom, ha megkérdezel. Fintipor alig tudott dadogni. Én nem kérdezhetek tőled semmit. A lány befogta a száját.
1: Nem úgy. Titanilla.
0: No, mondjad szépen. Titanilla. Nem tudom úgy mondani, Nobilissima. Jó, akkor felelj arra, amit kérdezek. Érted, Quintipor? Igen, Nobi. Szoktál rám gondolni, Quintipor? Szoktam. Szoktál velem beszélgetni magadban? Quintipor. Szoktam. Akkor is Nobilissimának mondasz, Quintipor. Magiszter följajdult. Úrnőm, ne kínosz. Tudom én, hogy nekem nem szabad másra gondolnom, csak a Nobilissimára. Kleopátra asszony fehérbőrű platánja alatt álltak. A lány belekapott a fiú két vállába. Neked mindent szabad, gránátvirág. Majd én megtanítalak rá, hogy neked mindent szabad, hiszen te leszel a tanítványom, te. Én is Bájéba megyek, veled megyek, viszlek. Te Isten, te drága, szép, fiatal Isten, te! Letérdelt a földre, és átölelt a fiú lábait. Az elhajolt hozzá, és ilyet öleléssel fogta át. De Nobilissima... Nem, addig nem kelek fel, amíg úgy nem mondod, ahogy én akarom. Ti... Tovább ne! Csak Tit legyek neked, kis Tit. Hívj úgy, ahogy senki más nem hív. Kis Tit... Felrántotta olyan erővel, hogy neki tántorodott a fának. Sokáig magán tartotta vaskapocs öleléssel a reszkető testet, és égette a szájával a lány összeszorított keskén száját. A bokrok közt zörgés hallatszott, talán alvó madarak tollászkodtak, vagy száraz levél csörgött le a fáról. Hirtelen szétváltak, és riadtan nézték egymást. Fárosz forgó lámpájának kék fényében mind a kettő halálsápatnak látta a másikat. A lány előbb tért magához. Tapsolva mutatott a bokorra. Nézd, lámpüriszek. Egy, kettő, három, öt. Soha se láttam még ennyi világító bogarat. Quintipor a földre mutatott. De ide néz, a földön. Mint a hangyák. Hol? Én nem látom őket. Itt, a lábamnál, a te lábadnál, a füvön, mindenütt. Nem a füvön, már nincsenek. Érdekes. Az előbb még nyüzsögtek. Hát hova bújtak? Tit nevetett. Én a lábadnál se látom őket. Már a bokron se, sehol se. Te még látsz lámpüriszt? Hogyne. Itt vannak né. Lehajolt, fölvett egy marék földet, oda tartotta a lány elé. Mintha még pislogna benne egy-kettő, mondta habozva. A lány boldogan kacagott. Gránátvirág, a te szemed tovább káprázik, mint az enyém. Nem láttunk mink egy lámpüriszt se. Belekarolt a magiszterbe, és vállára hajtotta a fejét. Mit tettél, rossz fiú? Megrontottad a szemem világát. Quintipor az első csok bűntudatával, de őszinte töredelem ijegységével kérdezte. Haragszol, kis Tit? A lány a szokott bűnbocsátással felelt, amelyben benne van az új bűnre való felhatalmazás is. Csacsi vagy, gránátvirág.

0: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
1: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
2: Abigén.
3: A gogyós gyümölcskertész. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
2: Katalin.
3: A gyerek.
4: A gólya kalifa.
2: Pacsirta.
3: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
1: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az amerikai haderő légicsapások újabb sorozatát indította iráni célpontok ellen, közölte az Egyesült Államok középső parancsnoksága. A közlemény szerint a cél Irán képességeinek további gyengítése volt, hogy ne tudja akadályozni a kereskedelmi hajózást és veszélyeztetni a szabad áthaladást a Hormuzi szoroson. A közlés szerint a vasárnap indított bombázás a héten a negyedik amerikai művelet, mely minden alkalommal iráni agresszióra válaszul kezdődött. Az amerikai összegzések szerint a korábbi három légicsapásban összesen több mint 300 iráni célpontot találtak el. Az elsődleges célpontok a Hormuzi szoroshoz közeli, iráni partokon elhelyezkedő radar létesítmények, valamint drónok és rakétaállások, melyekkel Irán a vízi közlekedést fenyegetni képes. Az iráni iszlám forradalmi gárda egységei vasárnap Katar, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Kuwait és Omán területe ellen indítottak több rakétát és drónt, de a távol a fekvő Jordániában is becsapódott három iráni rakéta. Donald Trump, amerikai elnök vasárnap azt közölte az ománi közvetítéssel zajló egyeztetéseken, hogy az amerikai és iráni fél ismét megegyezett, amit az iszlám forradalmi gárda által indított támadásokkal Teherán rögtön megszegett. Idén is bemutatták színpompás népviseletüket a kalotaszegi magyar települések lakói az erdélyi Bánfi Hunyadon a kalotaszegi magyar napokon tartott népviselet mustra során. A népművészetéről híres erdélyi kistérség magyar rendezvénysorozatának csúcspontja a felvonulás volt, melyre több tucat kalotaszegi település lakosai öltötték magukra a népviseletet. A díszes menet zeneszó kíséretében vonult a református templomtól a Barcsai kertbe, ahol a néprajzi régió falvainak népdalait, táncrendjét is bemutatták. Búzás Fekete Mária főszervező Kolozs megyei alprefektus szerint Kalotaszeg van és lesz, amíg ilyen emberek őrzik és éltetik. Dézsi Norbert Bánfi Hunyadi alpolgármester arról beszélt, hogy a jelenlévők egy olyan közösség ünnepére gyűltek össze, mely évszázadokon át megőrizte nyelvét, hitét, hagyományait és kultúráját. Grezsa Csaba, a Magyarország kolozsvári főkonzulja arra hívta fel a figyelmet, hogy a népviselet és a népi kultúra összeköt, amíg hiszünk abban, hogy ezeknek nem csak a múzeumokban és a tiszta szobákban van a helye, hanem a mindennapokban is. A jelenlévőkre Jakab Mihály Gyula, Bánfi Hunyadi református lelkész mondott áldást. Megkezdődött a jubileumi 25. Vidor Fesztivál színházi versenyprogramjának jegyértékesítése. A Móricz Zsigmond Színház szervezésében augusztus 21-e és 29-e között sorra kerülő fesztiválra idén is az ország legjelentősebb társulatai érkeznek Nyíregyházára. A közönséget több mint 30 előadás, ismert színművészek és számos szabadtéri produkció várja. A nagy színpadon olyan társulatok lépnek fel, mint a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház, a Radnóti Színház, az Örkény, a Víg Színház és a Karinti Színház, de visszatér Nyíregyházára az Orlai Produkciós Iroda is. A Móricz Zsigmond Színház nagy színpada mellett a Krúdi Kamara Színpad, a Rózsakert Szabadtéri Színpad, valamint a Szindbád Szabadtéri Pódium Színpada és rendezvényterme is otthont ad előadásoknak, beszélgetéseknek, irodalmi esteknek és zenés produkcióknak. Július 17-e és 19-e között immár 9. alkalommal rendezik meg a miskolci Dixie és Jazz Fesztivált, melynek ingyenes koncertjein magyar és nemzetközi fellépők várják a közönséget. A szervezők tájékoztatása szerint a háromnapos kulturális esemény programjainak a Színvaterasz és a Városház tér ad otthont. A fesztivál a 80-as évekre visszanyúló miskolci Dixieland hagyományokat hivatott továbbvinni, amikor a Dixielandnek meghatározó szerepe volt a város kulturális életében. A rendezvény péntek esti programjában a lengyel Ziggy Jazz Band, valamint a Black Diamond Big Band koncertje szerepel. A több mint 20 zenészt felvonultató Big Band hangzása a szervezők szerint a swing aranykorát idézi meg.
0: Az időjárásról.
1: Napos, gomoly felhős idő várható, legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő zápor eső. A szél sok felé megélénkül, néhol erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékekre kell készülni. Kedden napos idő lesz, záporok, zivatarok nagyobb eséllyel az északkeleti és a nyugati, délnyugati megyékben fordulhatnak elő. Kedd délután 28 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a rádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aréna mai vendégét, Vinkó Józsefet, a Magyar Konyha magazin főszerkesztőjét. Szervusz, köszöntelek.
2: Szervusz, én is köszöntelek.
1: Gasztronómia, gasztronómiai trendek és Balaton, erről lesz szó a következő szűk egy órában. Egyfelől azért, mert hogy nyár van, másfelől pedig azért, mert hogy a Magyar Konyha magazin nyári számának a mellékleteként ismét megjelent a Balaton Gasztro Kalauz, és pedig immár 14. alkalommal. Úgyhogy mondhatni, hogy már múltja van ennek a Gasztro Kalauznak. Beszélünk is erről részletesebben, de hát múltja, nem is akármilyen múltja van magának a Magyar Konyha magazinnak is, hiszen idén 50 éves ősszel lesz majd a kerek évforduló, az 50 esztendő. Havi magazin esetében azért a magyarországi lappiacon ez igencsak szép számnak mondható, ez az 50 év. Egyúttal mondhatjuk, hogy ez a Magyar Konyha elmúlt fél évszázadának a fejlődés történetét is leképezi?
2: Hát nem csak a magyar konyhájét, hanem egy kicsit
1: a nemzetközi konyhájét is, mert ugye folyamatosan voltak azért kitekintő cikkek a világkonyhára is.
2: Hát egyrészt a világkonyha 5 évtizede akarva akaratlanul benne van, mert bármilyen meglepő, már 1976-ban az első számban szóba kerül Paul Bocuse. Az ember ugye a szocializmus korszakában erről nem nagyon tudott semmit, de a konyha erről már akkor tudomást vett. Én inkább abból az aspektusból nézném, hogy ez egy kicsit nem csak a gasztronómia története, hanem gasztrokulturális történet.
1: De hogy vállaltan is így is indult, ha én jól emlékszem, a 70-es években a Magyar Konyha magazin, hogy nem egy kvázi receptgyűjtemény, hanem
2: tudod az indulás alapanekdótáját?
1: Nem.
2: Az borzasztóan vicces. Örkény István új felesége, F. Nagy Angéla.
1: Igen.
2: És Örkény sakkozott Boldizsár Ivánnal, aki akkor a lapkiadó nagyhatalmú elnöke volt, és F. Nagy Angéla ott tetvett, zsörtölődött, tehát zavarta őket.
1: Igen.
2: És akkor azt mondta a Boldizsár, ez anekdóta, de F. Nagy Angélától tudom, azt mondta Boldizsár Örkénynek, hogy főzni tud, á, de hogy nem fiatal korosztály. Játszottak tovább. Írni tud, hát írni miért tudna? Most miért kérdezed ezt? Hát azért, mert arra gondoltam, hogy csinálnánk neki egy gasztronómiai újságot, és akkor jobban, könnyebben sakkoznánk. Jó, semmi, nevettek. Majd egy idő után azt mondja a Örkény anyusa, hogy beirattam az Angélát egy főző tanfolyamra. Most ha hiszed, ha nem, így indult a dolog, először megtanult főzni, aztán az írás meg úgy nézett ki, hogy Boldizsár Iván meg Örkény megkérte az összes havert, Szakonyi Karcsitól, Galsai Pongrácon keresztül, a kor legjobb írói és publicistái elkezdtek írni a Magyar Konyhába. Uh-huh. Tehát a Magyar Konyha egy gasztrokulturális lapként indult.
1: Tehát korán sem receptgyűjteményekről.
2: Nincs róla. Voltak receptek is benne, természetesen, sőt olcsó receptek, sőt Mirelit oldalak, de például az Édesanyám Főztje című rovat, az pillanatokon belül híres lett. Na most, amit még el kell mondanom, az az, hogy nem sok Európában, nem sok 50 évnél idősebb gasztrokulturális lap van. Én kettőt szoktam említeni, a Fenschmecker nevű német lapot. Fenschmecker az Ingyencet jelent. Ők tavaly ünnepelték az 50. évfordulójukat, de mindenképpen a korelnök az a Cuisine de France, amit Kurnonsky alapított 1947-ben. A mai ismeretek szerint folyamatosan megjelenő havilap 2-3 van több, mint a Magyar Konyha. A Gambero Rossi nevű olasz lap az mostanában akadozik, nem jelenik meg folyamatosan. Tehát a Magyar Konyha azzal, hogy 50 éve folyamatos havilapként megjelenik, nyugodtan mondhatom, hogy benne van az első európai gasztrokulturális
1: labba. Szempontból is
2: ilyen szempontból nagyon vicces,
1: állomás.
2: Igen. De most, ha azt nézed, hogy van-e ennél régebbi magyar újság, napilap, folyóirat természetesen van, de gasztró témában nincs. Uh-huh.
1: Egyébként ugye az indulásról beszélgettünk, ahogy el is mesélted ezt az 1976-os történetet, de hogyha megnézzük egyáltalán az 1970-es évek, azért nagyon más volt, nagyon más lehetett a gasztronómia, egyáltalán az alapanyagok köre, mint aztán az évtizedek során, vagy az évtizedek elteltével. Sőt, megkockáztatom, hogy a gasztronómia, a főzés, a konyhaművészet, mint hogy kifejezetten azért az elmúlt években került volna nagyon a figyelem és az érdeklődés középpontjába, és lett egyre hangsúlyos a különböző főzőműsorok, gasztrovetélkedők nyomán. Sokkal hangsúlyosabb lett az, hogy mit is eszünk, hogyan is készül, hogyan készíthető el egy étel, mi mindent és hogyan használunk fel a konyhában. Te is így érzed ezt, vagy ezt csak én látom így?
2: Hát 1976 az azért egy érdekes dátum, mert ez a francia új konyha indulása,
1: igen, a
2: Nouvelle Cuisine Française, és ugye akkor önmagára ébredés, a tudatos vásárlás, a tudatos főzés évtizede volt, és átszűrődött Magyarországra. Az egy más kérdés, hogy még abban az időben a B-szint a pult alól lehetett csak megszerezni. Hát ismered a B-színroló híres történetét, azt már meséltem,
1: szerintem
2: nem?
1: Mesélted, igen.
2: Tehát pártutasításra kellett megjelenni a bészínrólónak, nehogy a magyar nép úgy érezze, hogy kitolnak vele. De ezeket a régi lapszámokat lapozgatva megdöbbentően tájékozott volt az újság, hogy ebből mi ment át a hétköznapokba, és miket főztek, és a szegény konyha létezette, vagy nem. De hát gondolj bele, hogy volt egy olyan rovat, hogy 10 forintos ételek. Tehát ez egy más korszak volt. Az elmúlt két évtizedben lett tudatos Magyarországon ez a kérdés. És a magyar konyha legnagyobb erényének azt tartom, hogy három dolog ötvöződik. Egy hagyományos gasztrolap, egy gasztrokulturális rész, ahol írók írnak, igen. És a harmadik a termelői rész, na ez vadonatúj. Tehát az, hogy követjük a tenyésztőket, termelőket, és minden lapszámban, 16 éve csináljuk mi, minden lapszámban legalább két termelőről van portré, és a Strutz farmtól a sáfrány termesztőig a legképtelenebb dolgokról derül ki, hogy igenis van Magyarországon. Lehet kapni az akvakultúrák, ez a három teszi a lapot együvé. Most az 50. évforduló tiszteletére például elővettük a régi keresztrejtvényeket, és borzasztóan vicces, hogy megfejthetők, és most is például a legújabb lapszámban is van egy keresztrejtvény, aminek egy francia, híres francia szakács mottója a vezér, amit ki meg kell fejteni. Igen. És az olcsó receptek, amik ugye mindig, ma az olcsó recept az a 10 forintból 2500 forint
1: igen,
2: lett.
1: Igen.
2: Hát, ezen igen, jól lehet látni.
1: Eltelt 40-50 év, igen.
2: Aztán az éttermek maga története, különféle séfportrék, a kitekintés külföldre, nincs, ha hiszed, hanem nincs olyan európai híres séf, aki ne szerepelt volna a konyhában portréval vagy interjúval, amire nagyon büszke vagyok, mert itt nem csak Paul Bocuse-ről van szó, meg René Redzepiről, Thomas Kellerről, hanem főleg például a női szakácsokról, Sophie Pickről és egyebekről.
1: Igen, hát egy széles merítéssel dolgozik a magyar konyha, és hát ez az 50 év, ez nyilván sajtótörténeti, meg gasztrokulturális szempontból is nagyon fontos. És hát hagyomány lett az évek során a Magyar Konyha magazin esetében, hogy kiadványok is kapcsolódnak a magazinhoz rendszerint a év végén, illetve hát a nyári lapszámokhoz, ilyeténképpen most 14. alkalommal megjelenő balatoni kiadványnak is már hagyománya és múltja van. Jól lehet most azért egy megújult formában a szerkesztési elveket megtartva, de a válogatást szűkítve jelent meg a gasztrokalauz, top 100 balatoni helyett

0: helyek is, a piacok is, a termelők is. Ha most összeadod az új helyeket, amiből 47 van, és a piacokat, meg a termelőket, amiből 50, akkor ez majdnem 200. De most azért választottuk, kicsit kezdett unalmas lenni ez a top 300, és gondoltuk, hogy szigorítunk egy kicsit, de ez a top 100, ez most csak étterem. Cukrászda, étterem, és külön van a...
1: És hát büfék azért, strandbüfék azok ott van.
0: Persze, azok benne vannak. Hogy miért kellett egy kicsit szigorítani, az szerkesztői elv az ugyanaz. Az óramutató járásával balról jobbra haladva 6 régió, és minden régióban durván 16-17 étterem, illetve cukrászda. Ezek valóban most a legjobbak. De ezek nem, ez mindig ördögi, mert akárhogy is csináljuk, ami egyes, vagy ami legelő van, arról mindenki azt hiszi, hogy ez értékbe sorol.
1: Rangsor vagy.
0: Holott ez nem az, ez az óramutató járása szerint, ahogy a helyek egymás után következnek.
1: Igen, pedig hát azt tudjuk, ugye rendre elhangzik, mi is erről többször beszélgettünk a gasztrokalauzzal kapcsolatosan, hogy nem akar hagyományos értelemben vett olyan gasztro vagy étterem kalauz lenni, ami pontozna, rangsorolna, minősítene. Ez így van most az idei kiadványnál is, vagyis vállaltan vagy felvállaltan mindig is egy, hát nem is tudom, hogy fogalmazzak, egy ilyen kulináris iránytű, vagy egy ilyen kulináris utikönyv.
0: Így van, ez a magyar konyha kedvencei, és ezért semmilyen olyan elemzői, tesztelői felelősség, mint ami a Michelin vagy a Gomio esetében követelmény, itt nincs. Tehát itt gyakorlatilag 14 éve gasztrokulturális újságírással foglalkozó emberek szinte most már következetesen ugyanazt a régiót nézik.
1: De tehát, akkor fel is vállaljátok azt, hogy ez akár lehet egy szubjektív.
0: Ott van a szerzők neve hátul, ebben sok szubjektivitás is van, de hát aki 14-15 éven keresztül egy adott régiót vizsgál, mert ott van nyaralója, vagy minden évben ugyanoda megy, ezek kialakult körök. Ezt pontosan tudod, te is majdnem mindig ugyanoda mész, és onnan kirándulsz el. Ott már az összes sépet, összes éttermest, összes termelőt ismerjük, és gyakorlatilag ők fogadnak már eleve azzal, hogy nyílt egy új hely, bezárt egy hely. Tehát, hogy honnan van az információ? A saját tapasztalaton túl a megbízható informátoroktól. Tehát körülbelül 1000-1500 hely van a fejünkben, és ebből alakul ki ez a 100.
1: Ugye azt mondtuk, hogy nincs pontozás, és nincs minősítés, meg nincs rangsor, de hát nyilván pusztán az, hogy ajánlottan bekerül a kalauzba egy hely, az valamilyen formában azért mégiscsak egy minősítés, ahogy talán az is, hogyha történetesen kikerül onnan, és most azért az idei kiadványban, mivel hogy szűkebb azért a merítés, azért többen is kikerültek, de emlékszem én arra, hogy még az első időkben volt olyan hely, talán az első gasztrokalauzok esetében beszélgettünk is erről, hogy volt olyan hely, ahol a tulajdonos vagy az étterem vezető kifejezetten kérte, hogy ne szerepeljen a kalauzban, mert hogy akkor véletlenül megnő az érdeklődés, megnő a forgalom, már pedig arra mondjuk az illetőnek egy kis hely lévén nem volt megfelelő kapacitása, de úgy tudom, van olyan eset is, hogy valaki dühötten cafatokra tépi a kalauzt, mert hogy évek óta nem tud bekerülni ebbe a kiadványba.
0: Ez látom, tájékozott vagy. Ez most fordult elő 15 év alatt először, hogy valaki bedühödött.
1: Hát aki megírta, de lehet, hogy azért voltak már többen, akik dühösek voltak.
0: Jó, hát mi arról tudunk, ami eljut hozzánk, de ez most ugye dokumentálva van a Facebook oldalon.
1: Igen.
0: Hogy mit tudok erre mondani? Hát az imént mondtam azt, hogy közel 1500 hely van a fejünkben, hát ő most valamilyen ok miatt nem volt benne.
1: Egyébként, igen, ő azt írta, hogy ő soha nem volt benne az előző 14
0: Igen, éves. Egyébként a neve ismert, és ő idén márciusban vett egy food truckot, és ugye hát ez még nagyon tisztázatlan, hogy működik, de jól néz ki az a food truck. Én személy szerint semmi kifogásom nincs az ellen, hogy ő bekerüljön. Sajnálom.
1: Valahogy kikerült még a tesztelőkörből.
0: Nem került ki, nem volt benne soha. Tehát jelen pillanatban
1: inkább nem jutottak el
0: úgy lehet fogalmazni, hogy valamilyen ok miatt nem került be, De ennek nem személyes oka van. Ugye hát ismertek a étterem kalauzok történetéből a nagy esetek,

0: amikor Paul Bocuse, a híres német kritikust kidobta az étterméből, mert vidéki kocsmárosnak nevezte. Vagy amikor Witzigmann kitiltotta, ő német, híres német séf, kitiltotta a másik nagyon híres kritikust, vagy amikor forró levessel öntötték nyakon az egyik francia kritikus tűkben, a szakácsok úgy tettek, mintha megbotlottak volna. Tehát ez egy nagyon, mondhatnám azt, hogy a gasztronómia kertje tele van mimózákkal. Mm. De,
1: és olykor tele van indulatokkal is.
0: De ugyanakkor meg én megértem ezt. Valaki tényleg dolgozik, és tényleg meg akarja mutatni saját magát, és valóban úgy érzi, hogy ő neki méltó helye lenne, és nincs benne, akkor én teljesen őszintén elfogadom, és meg is ígérem, hogy meg fogjuk nézni, és a lehető legkövetkező alkalommal akár már az újságba is beletesszük, mert nem úgy néz ki, hogy egy amatőrrel van dolgunk.
1: Mondjuk az jutott ennek kapcsán eszembe, amit mondasz, hogy azért nyilván nehéz körbejárni, akár az új helyeket, vagy a régiekhez is újra ellátogatni, mert hogy azért, hát ugye folyamatosan nyílnak új helyek, persze vannak, amelyek bezárnak. Vannak arról egyáltalán adatok, vagy számok, hogy a Balaton környékén, most csak a Balaton környékéről beszélgetünk, hogy ott milyen nagyságrendben vannak vendéglátóhelyek, éttermek?
0: Hát a 2024-es központi statisztikai hivatal szerint Magyarországon 10 000 emberre jut 45 étterem. Ez melegkonyhás éttermet jelent, tehát ebben benne vannak a bisztrók is, meg szerintem a strandbüfék is, ez nem teljesen pontos, de ez azt jelenti, hogy Magyarországon 45 000 étterem van. Most ez megyékre kivetítve azt jelenti, hogy körülbelül olyan 40-50 étterem jut 10 000 főre megyénként a lakosság arányában, de kilométer magasan a legmagasabb ez a szám a 3 Balatont övező megyében, Zala megyében, Veszprémben és Somogyban. Ott 70 és 82 között van. Tehát még Budapest, a maga a főváros is alig vetekszik ezzel, hogy 10 000 főre 80-82 étterem is jusson. Ez teljesen egyértelműen számomra azt bizonyítja, hogy a Balaton térsége a legjobban ellátott hely. Most persze erre jogosan mondhatja bárki, hogy jó, de ez szezonális. Ez nem egész évben nyitva tartó. Ez igaz. És jogosan mondhatja azt is, hogy borzasztó nagy a fluktuáció. Most azért választottuk idén azt, hogy az új helyeket nem besoroltuk a régiek közé, mert a régiekről 8-10-15 éves tapasztalatunk is van. Az új helyekről nincs semmi, mert a többségük 1 vagy 2 hónapja nyílt, de ugyanakkor bizalmat szavaztunk nekik, betettük, ezzel bizonyos reklámot is biztosítunk, a megmaradásukat segítjük, ez egy szolgálat, ha akarod, hogy ebből jövőre mennyi marad meg és kerülhet be a nagy listába, az majd kiderül.
1: Igen, tovább... hát ez azért is nehéz, mert ugye ezeket a helyeket körbejárni, a kiadvány ugye június végén jelenik meg, tehát ez azt jelenti, hogy valamikor jócskán az előszezonban, vagy az előszezonban kell meglátogatni ezeket a helyeket.
0: Hát olyan hely, ahol legalább ami minimális tapasztalat ne lenne, tehát legalább egy ételtnek kóstoltunk volna, vagy ne ismernénk magát a séfet, aki garancia, vagy a tulajdonost, aki új helyet nyit, olyan nincs benne. De olyan azért van most külön az új helyek, azért vannak különvéve, ez 47 az idei számban. Ők nem működnek még folyamatosan. Most van olyan, amelyik például most kezd el folyamatosan működni. És majd az elkövetkezendő szezon, meg az elkövetkezendő időszak mondja meg, hogy egyébként jogosult-e vagy nem.
1: Azt látszik a kiadványból is, meg hát, hogyha megnézzük a korábbi kiadványokat is, hogy nagyon is változik a gasztronómia a Balaton körül, de ahogy a bevezetőben is olvasható, azt írjátok, hogy 2026-ban elsősorban a street food és a gyorsan fogyasztható fogások határozzák meg a balatoni gasztronómiát. Hát ugye tópartról, nyaraló régióról lévén szó, ez talán nem is meglepő, gondolom itt azért kevésbé lehet terepe a fine diningnak. Tehát nyilván ez a street food vagy beach food, mert ugye bekerült a szóhasználatba évekkel ezelőtt éppen a balatoni helyek kapcsán a beach food is.
0: Na most ez nagyon érdekes, mert arra biztos vissza tudsz emlékezni, hogy volt egy kísérlet, hogy a budapesti fine diningot levigyék a Balatonpartra.
1: Tavaly előtt is voltak erre kísérletek.
0: Hát inkább 2-3 éve tetőzött ez.
1: Hát tavaly mondjuk például Rácz Jenő is megpróbálkozott, egy szezont élt meg, és aztán most már nincs is az a hely.
0: Így van, tehát az én tapasztalatom az, hogy a balatoni fine dining nagyon-nagyon kevés helyen vált be. És most már a Kistücsök vagy a Sparhelt sem szereti a Balatonfüredi Sparhelt és a Szemesi Kistücsök vagy a Villa Kabala. Ők sem szeretik, ha őket fine diningnak minősítik. A fine dining valahogy nem passzol a balatoni életérzéshez. Tehát a balatoni életérzéshez sokkal jobban passzol a rozéfröccs, a tejfölös lángos, az aranypart, aranyhíd, az esti élet.
1: Tehát a lazább helyek.
0: A színek, a türkiznek az árnyalatai, mint a batiszt, vagy damaszt, abrosz, a kesztyűs pincérek, amik egyébként már a világban is a fine diningból kezdenek kimenni a divatból.
1: De Kistücsökben, meg ezeken a helyeken talán korábban sem volt ez, csak inkább a menüben próbáltak ehhez igazodni, és azért én azt látom, említetted ugye a Villa Kabalát, hogy a Villa Kabalában is azért például van degusztációs menü, ami azért jellemzően a fine dining helyeknek a
0: Igen, de ezeknek a száma nagyon csekély lett. Tehát ha megnézed, Michelin ajánlás is már olyan helyek kaptak, amelyek sokkal egyszerűbbek és közelebb vannak a bisztróhoz. Néhány Michelin ajánlás van a Balaton.
1: De hát ez is nagy dolog, azért vannak, igen, Michelin ajánlott helyek.
0: Tehát az egész világban egy őrületes változás zajlik. Tehát a gasztronómiában, ami egy borzasztóan érzékeny szakma, mondok egy példát. Most, hogy a Velencei tó körül bezártak a helyek, most egy kicsit enyhült, ezt séfektől és tulajdonosoktól hallottam, kicsit enyhült a nyomás a Balatonon, mert akik bezártak a Velencei tó körül, azok ugye most állást keresnek a balatoni helyeken. De ami a...
1: Kevésbé lehet munkaerőhiányról beszélni a balatoni?
0: Hát enyhítette, ez kétségtelenül enyhítette. Ennek ellenére megmaradtak a kihívások, tehát megmaradt továbbra is az energiaárak őrületes magas, mi volt a bizonyos minőségi munkaerőhiány.
1: Hát és az alapanyagok sem lettek olcsóbbak.
0: A szezon egyáltalán nem bővült, tehát nem sikerült júniust bevonni. Talán szeptemberig a vénasszonyok nyara majd ezen segíteni
1: fog. Igen, de ugye a szlogán, meg a törekvés az az egész évben Balaton, tehát nem csak, hogy a szezont meghosszabbítani, sőt, hát ugye éppen néhány héttel ezelőtt ugyanebben a műsorban itt volt a balatoni körnek az elnöke, Pak Gábor, aki arról beszélt, hogy tulajdonképpen is Lapos a Bence és a korábbi elnök is ezt hangoztatta, hogy azt a szezon szót azt ki kéne törölni, és azt el kéne felejteni, hogy szezon. Balatonra nem szabad csak fürdőrégióként tekinteni, hanem van két hónap, amikor fürdeni is lehet a tóban, de hogy ezt a szemléletet meg kell változtatni. De hát ez még úgy tűnik, hogy ez odébb van.
0: Hát nekünk piktogramok próbálják orientálni az olvasót, és ezek közül a piktogramok közül az egyik azokat a helyeket jelöli 365-ös számmal, amelyek egész évben nyitva vannak. De azt sajnos nem lehet tudni, hogy ezek a helyek valóban nyitva vannak-e hétfőtől vasárnapig, vagy hosszú hétvégéken vannak nyitva, és főleg nem jelöli azt, hogy nyáron, ha teljesen egész héten nyitva is vannak, vajon ez hogy van novemberben, vagy decemberben?
1: Hát igen, egy novemberi ónos esős csütörtökön nehéz mondjuk Fonyódon nyitva tartani egy helyet. Szó volt már arról, hogy dominál most az úgynevezett tóparti street food, vagy a beach food a Balaton parton is, és ez lett az igazán hangsúlyos a balatoni gasztronómiában. De azért talán erről is beszéltünk már a korábbiakban, hogy azért a büfé kínálatát is alakította, formálta a kreativitás, a kreatív konyha felé nyitás, az újra való nyitás. Tehát az a klasszikus balatoni gasztronómia hármas egység, a lángos, palacsinta, hekk azért igencsak meghaladottá vált, úgyhogy persze azért ezekről sem kell lemondani a tóparti büfékben. Bár egyébként a beach food forradalom egyik főhelyén, a Balatonudvari Kalóz büfében ott van egy felirat egyébként, hogy a hekket száműztük. És hát tényleg sok helyen lehet már találkozni a hek, vagy az argentin hek helyett, a nem tudom hány ezer kilométerről érkező argentin hek helyett, például a keszthelyi tokhallal, vagy például olyan fogásokkal, ami tavaly az év strandétele, mert ugye van már egy ilyen verseny is, ahol mindig megválasztják az év strandételét, az év strandétele tavaly, az a balatongyöröki kicsi csóka jóvoltából lett a bivajtatár velős csont csónakban. Szóval, ha ezt beillesszük, hogy itt gyakorlatilag strandbüfékről van szó, akkor itt egy nagyon izgalmas gasztronómiai váltás is történt. Hogy látod ezt?
0: Hát úgy, hogy a fine diningnak és a kreatív konyhának, a szerzői konyhának óriási hatása volt a Balatonra is. És itt, ami a legeslegfontosabb, az az, hogy már nem kell kiutazni se Burgenlandba, a metróba vásárolni, se a francia Rongy piacra, hanem idehaza a tó körül 30-70 kilométerre, de még tán közelebb is, megtalálhatók azok az alapanyagok, amik a minőségi konyha lehetőségei. Tehát ezt nem csak Gundel Károly, Paul Bocuse is mondta, hogy jó alapanyagot el lehet rontani, de rosszból soha nem lehet jót főzni. Tehát a legnagyobb fejlődést én az alapanyagok iránti tudatosságban látom. A legegyszerűbb...
1: Meg hát, hogy egyre több termelő van jelen a
0: Balatoni régióban. Hát egyrészt a tópart körül.
1: Mert hogy az azért ez egy sajátos egymásra utaltság, ezek a büfék, vendéglátóhelyek és a termelők egymásra utaltsága.
0: Hát évekkel ezelőtt még magam is szórakoztam azon, hogy volt olyan sép, aki lement és kontrollálta a Balaton felvidéken, hogy az a tehén milyen szénát, milyen szalmát, milyen füvet legel, és hogy ez csomó sép megpróbált tulajdont is szerezni. Ugye a kapirgáló csirkétől kezdve a boldog disznóig, boldog malacig, ezek akkor szlogenek voltak. Ma ez már teljesen természetes. Tehát ma senkinek a tó körül a legelvetemültebb egynyaras vállalkozónak sem jut eszébe kínai lángosporból lángost készíteni. Az egy más kérdés, hogy a lángos mérlet 2800 forint közben. A villany árak és
1: hát az energia árak, az
0: alapanyag. Igen, az egész, ezt el tudjuk sorolni, csak éppen a jövedelmünk ennek arányában nem növekedett.
1: Igen, pedig ugye azért érdekes, hogy a lángos már emlegettük többször, de hogy ez a sajtos tejfölös lángos mindig a fokmérője a balatoni árnak, és hogy mennyivel lett drágább idén a Balaton az előző szezonhoz képest. Általában ezzel szokták.
0: Igen, pedig bevehetnénk a benzinköltséget is, a szállásköltséget is, őrületes árban, őrületes módon emelkedtek a koktélárak. Igen. És ugye itt van egy probléma, amiről nem szoktunk beszélni, ez a bor kérdése, hogy csökken-e tovább a borfogyasztás, vagy nem. Mi a tipikus balatoni ital? Ugye számomra nem
1: igen,
0: tudom...
1: pedig nagyon sok gasztronómiai kezdeményezés, vagy hát úgymond új fajta nyitás, az pont a balatoni borászatok felől indult, ha én jól emlékszem.
0: Annak idején, de most már ez egy kicsit megtorpant. Nem tudom, tudod-e, hogy a világ borfogyasztása hány százalékkal csökken?
1: Nem tudom, de markánsan csökkent. Hát a hazai borászok is kongatják a vészharangot, és különböző borkoktélokban gondolkoznak, és hát azért ilyenkor szoktam azon eltöprengeni, hogy amikor amikor olyan neves borászoknak, mint akár a Légli, akinek ugye szintén most behozta a gasztrovetületet is a Balaton környékére, vagy a Boknak azt mondják, hogy csinálj borkoktélt, hát akkor az azért gondolom, hogy ez meglepődik ezen.
0: Hát meg az alkoholmentes bor, amit ugye olasz borászok meg akarnak tiltani, hogy alkoholmentes bornak lehessen nevezni, ne lehessen bornak nevezni, ha alkoholmentes.
1: Igen.
0: 29 liter volt a per fő átlagos borfogyasztás még egy 10 évvel ezelőtt, és most 19 liter.
1: Ez a Magyarországi?
0: Ez a Magyarországi, nagyon hasonló a Németországihoz is.
1: De az olaszoknál, franciáknál, és akik azért ilyen bevallom, nagy boros nemzetek
0: bevallom,
1: ott
0: nem
1: is.
0: Tudom, de ugyanúgy panaszkodnak. Ugye egy nagyon jó olasz cikket olvastam, ami ennek a jelenségnek az okát megpróbálja magyarázni. És nem a longevity, a hosszú élet titka az elsődleges. Az elsődleges az, hogy igazából a fröccsözés az a boomereknek volt a szokása. A következő generáció...
1: Pedig ezt is emlegetjük azért, amikor azt mondjuk, hogy te is említetted, amikor balatoni életérzés, akkor kint ülni egy borteraszon, és egy hosszú lépés.
0: Rozi, hosszú lépés, harmatos pohárban, a kezed a partnered vállán, és szemben nézed a lenyugvó napot.
1: Igen, na most ezt felváltotta az Aperol Spritz, vagy a Negroni.
0: Hát sőt.
1: Vagy a koktélok.
0: Tehát úgy mondja ez az olasz cikk, és ez nagyon megfogott, hogy a boomerek, ugye akik 60-80 közöttiek, kezdenek kihalni, ők voltak az igazi nagy borfogyasztók. Aztán jött az X generáció, ezt egy boomert egyáltalán nem érdekelt, de az a tétel, hogy az alkohol az káros. Ugye sőt, mi még azt tanultuk a francia paradoxon miatt, hogy a jó tamnyos vörösbor az a hosszú élet titka.
1: Annak a fogyasztása meg különösen visszaesett a vörösborok fogyasztása.
0: Hát, sőt, a taninosoké végképp. Tehát a boomerek kezdenek kihalni, csökken az a borfogyasztás. Az X generációt már elérte bizonyos szempontból az egészségügyi tudatosság, de még fogyaszt. A Z generációnál viszont valóban az Aperol Spritz, az alfa generáció, generáció pedig nem is iszik bort, az se tudja, hogy micsoda. Tehát a legelső egy generációs probléma. A második, hogy túl sok borászat lett, és túl sok bort termelnek ehhez a csökkent fogyasztáshoz képest. A harmadik, nem tudom, tudod-e, az egy döbbenetes adat, az Európában eladott borok 85%-a spanyol tartályos bor. És ezek azok a borok, amiket 1000-2000 forint per palack áron meg lehet találni a plázák legalsó polcain. Tehát a minőségi borfogyasztás, amely eleve csak a borfogyasztás 5%-a volt, az döbbenetesen szűkül, főleg a vörösboré. Ezek a szőlőkivágások, különböző nagy borászatok megszűnése. Eközben érdekes módon, ugyanúgy, ahogy mindenben, a luxus növekszik. Tehát ahogy arányosan az emberek szegényednek, de egyre több Lamborghinit lehet eladni, és egyre több Hermès táskát, a boroknál is ugyanez a helyzet, az igazi bordóik, a Petrusok, meg ezek több ezer euróért kelnek el per palack. Na most a legújabb statisztikák szerint több millióval nőtt a világon a dollármilliómosok száma. De hát nem tudom, hogy ennek mi az oka, de soha ennyi gazdag ember a Földön nem volt. És mivel ezek az emberek nagyon rövid időszak alatt gazdagodtak meg, nevezhetjük őket új gazdagoknak, nouveau riche-nek, ezzel szemben mondja egy híres francia humorista, hogy én meg ancien pauvre vagyok, tehát vannak az új gazdagok és a régi szegények. A borok esetében nem a balatoni borok fogyasztása növekszik, hanem a luxusé. Balatonon nagyon kevés Petrus kaliberű, sőt, ez egyáltalán nincs. És ezért azt gondolom, hogy ezért próbálkoztak meg rengetegen a rozéval, ezért próbálkoznak meg rengetegen a pezsgővel. Mert például a pezsgőfogyasztás növekszik.
1: Hát vagy a gyöngyöző borra.
0: Az a pezsgő kategóriában sorolom.
1: Igen. Azért még visszatérve ahhoz, hogy ugye a borfogyasztásban is markáns változások vannak, és hát azért a gasztronómiában is beszéltünk erről, hogy markáns változások vannak, de tegyünk talán egy kitérőt, mert az jutott eszembe, én gyerekkorom nyarairól emlékszem arra, hogyha balatoni étkezés, akkor a strandbüfék mellett a csárdák voltak a meghatározóak. A kelet-német turisták párás szemmel keresték, hogy hol van a paprika csárda, például Szántódon, én ott töltöttem a gyerekkorom nyarait, hol lehet gulyást vagy birkapörköltet enni. Én azt látom, hogy a csárdáknak a jó része az mostanra vagy eltűnt, vagy teljesen átalakult, eltűntek ezek a vaskos műbőrbe kötött étlapok és a tányérról lelógó mikrozott hússzeletek, de mint műfaj is eltűnt a Balatonról, vagy a Balaton mellől a csárda, vagy van még olyan, hogy modern csárda?
0: Hát ez jó kérdés. A 3P, ezt annak idén így neveztük, paprika, piroska, puszta. Ez valóban kötődött a buszos kelet-német turistákhoz, a vastag több száz ételt tartalmazó étlapokhoz. Ezek a típusú csárdák, amiket becsali csárdának neveztünk annak idején, Zimmerperi, emlékszel.
1: Kapcsolódott ehhez, persze.
0: Ez valóban úgy néz ki, hogy megszűnt. Vagy legalábbis, hát semmiképp nem éli a virágkorát. Hogy van-e modern csárda, hogy át tudott-e néhány csárda élni? Hát mi volt a csárda? A csárda két fő helyen volt csárda. A Bakonyban, a Gyalogbetyárnál, és az Alföldön, a pusztaságban. Ezek a csárdák a vidék fogadói voltak. Ha akarod, a vidék restiei. Tehát amikor itatni kellett, ennek nagyon komoly tradíciója volt. Petőfi Sándor nem véletlenül mondta, hogy a csárdák költője vagyok. Ugye még a Nász éjszakáját is csárdában töltötte, utána mentek Koltóba. Koltóra, a Teleki Sándor kastélyába. A csárdakultusz kihalása végtelenül keserű, mert ahelyett, hogy megújult volna, és a tipikus csárdaételeket megújították volna, megmaradt volna.
1: De újra gondolt birkapörköt?
0: Nem, hanem a húsételek minősége, a köretek minősége, hát hol tudsz te ma slambucot enni?
1: Hát kevés helyen.
0: Hát én egyet sem tudom.
1: Sőt, hát szerintem, ha ott van az étlapon, akkor nagyon sokan rácsodálkoznak, vagy rácsodálkozunk, hogy akkor ez...
0: Ki az, aki ma tarhonyát eszik? Mikor ettél utoljára tarhonyát?
1: Én ettem, mert például pörkölt mellé köretként szeretem.
0: De milyen pörkölt? Birka pörkölt?
1: Nem birka, nem.
0: Mondjuk a birka pörköltöt a mai nép fagyuszagúnak érzi, meg se eszi.
1: Igen.
0: Tehát birka pörkölt tarhonyával, kovászos uborkával, ilyet a Balaton környékén.
1: Azért találni.
0: Biztos, igen, találunk.
1: Szerintem találni. Igen.
0: A V-harangban?
1: Hát nem tudom, de...
0: Hévizen?
1: Lehet, hát ott például igen, kint
0: ott
1: igen.
0: Ott is jártál?
1: Hogyne, persze.
0: Te egy haspók vagy.
1: De Hévizen elég gyakran megfordulok, és ott oda ki szoktunk menni, igen, arra helyre. Egyébként még a termelőkre azért térjünk vissza, hogy szabadat ne felejtsd, mert ugye szóba került ez, hogy itt azért van egy ilyen együttműködési háló, és egy egymásra utaltság, és azért ennek kapcsán az jut az eszembe, hogy vajon rendre a termelő kialakult valóban már egy olyan hálózat, ami rendszeresen és kiszámíthatóan úgymond ki tudja szolgálni ezt a megnövekedett gasztronómiai kínálatot. Olvastam egy interjút a múltkorában egy balatoni étterem tulajdonossal, aki azt mondta, hogy a Covid annak idején elsöpörte a beszállítóknak, a megbízható és jó beszállítóknak a felét, és azoknak egy része nem is, vagy a nagy részük nem is tért vissza. És azt mondta, hogy pont ezzel a kiszámíthatósággal és a rendszerességgel van baj, mert mondjuk Marika néni kedden tud 10 kiló paradicsomot szállítani, csütörtökön már egyáltalán nem tud, aztán pénteken meg tudna megint 15 kilót vagy 25 kilót, de hogy rendszeresen minden nap azt a ő általa elvárt vagy kívánt mennyiséget meg éppen nem tudja szállítani. Szóval hogy működhet ez?
0: Ez igaz. azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy probléma. Például hiába tenyészt valaki, akár magyar tarka tehenet, vagy akár anguszt, ha nincs a környéken vágóhíd, 1-200 kilométert kell utazni, hogy a saját állatát levágja, és csak azután tud az éttemeknek szállítani, ez nagyon-nagyon nagy gond. Tehát az ipari minőség, vagy az ipari megbízhatóság, az vitathatatlan. Tehát, ha én kecskét akarok, milyen hentesnél tudok kecskét venni? Tovább megyek. Mennyi a garancia arra, hogy menetrend szerint legyen bárány lapocka? Pedig volna rá kereslet, de a magyarok 90%-a kétfajta húst teszik, disznót és csirkét. 90%-a. Mint ahogy a halak esetében szűkíthető a kör, hát most nagyon nagy vonalú leszek, ugye a hekket, a hek után következően azt kell mondanom, hogy afrikai harcsa, aztán
1: hát mert ezekben ugye nincs, keszeg, nincs szálka, és ahol megjelenik már a szálka, mint a keszeg, ott már a Balatonnál az...
0: Hát a kievett utoljára kecsegét, kievett utoljára sáprányos kecsege hallevest, amiben nincs piros paprika.
1: Krúdi Gyula.
0: Krúdi Gyula se nagyon. Tiszakécskén meg a Tiszánál még néha lehet találni. Ugye Balatonon igazán illenék a fonyódi petyeket műsoron tartani.
1: Ez a keszthelyi tokhal például, az erőteljesen ott van.
0: Igen, az kétségtelenül.
1: Tehát a fish and chipset abból csinálják a legtöbb.
0: Az kétségtelenül jelen van. De a tehettél már jó petyeket?
1: Nem.
0: Ez a balatoni halászlé. Mert ugye a régi mondás szerint háromfajta halászlé volt Magyarországon. A dunai, ez a bajai, ha akarod, igen, a tiszai, és a balatoni. A balatoniban a fogas, a másik kettőben a harcsa, meg a kecsege volt a minőségi hal. Egyébként apró halak természetesen indulásképpen. A balatoni fonyódi petyek nevű halászlevet, azt tipikusan balatoni halakból csinálták, márna. Azt se tudjuk, hogy micsoda, compó.
1: Na de az, hogy ha már a halakról beszéltünk, és a balatoni halakról, az, hogy nincs balatoni halászat, az mennyiben érinti a gasztronómiát? Az, hogy hát, hogy akvakultúrából szerzik be a halakat.
0: Ez a világon mindenütt így van. Ha Bretagne-ban utazol, akkor a legjobb rákok, meg a legjobb kagylók a tengerből elkerített akvakultúrában tenyésznek. Tehát ez nem volna baj, ha az akvakultúrák minőségi tenyészetek volnának. A halászott hal, amit ugye külön szoktak az étlapokon feltüntetni, hogy horgászott hal, ez hát ezért ez luxus. András büfében szoktál ott oda járni?
1: Igen.
0: Ő például a fogas nagyon jó.
1: Az Amárdiban a Patkó büfében, ha már így soroljunk helyeket, egyébként mind megtalálható a Balaton gasztrokalauzban, tehát ott is nagyon nagy a úgymond horgászott halakból a választék.
0: Hát az András büfé tulajdonosa képes volt a fogas méretének megfelelő edényt készíteni, amiben sütötte. De azt mondom neked, hogy mikor ettél utoljára kősüllőt? Mi a különbség?
1: Sűllőt.
0: Már önmagában sűllőt.
1: A süllő is. Ugye? Igen. Meg hát aranyárban van, ugye? Igen. Egyébként még visszatérve a balatoni gasztrokalauzra, és beszéltünk itt újdonságokról, megújuló helyekről, megújuló gasztronómia, de érdekes újdonságok, sőt ehhez kapcsolódóan is érdekes történetek is vannak. Például épp a napokban megnyílt a Déli Part első rooftop bárja, a Balaton Mária fürdői portétterem tetején, de nem is ehhez kapcsolódik az érdekes történet, hanem az alsóőrsi fedélzet bisztróhoz, amit a balatoni vízimentők működtetnek. Erről van is egy külön riport, egyébként nem a Balaton gasztrokalauzban, hanem a Lapszámban, a Magyar Konyha nyári lapszámában. Ez, ennek ugye az az érdekessége, hogy itt az éttermi nyereség a vízimentési feladatok támogatására megy. A szlogen is nagyjából az, hogy jót enni, és egyúttal jót tenni.
0: Hát ez jó tevő.
1: Így van.
0: Ez engem is megfogott, ez a fedélzett bisztró, mert álmomban nem gondoltam arra, hogy a vízimentést az állam nem finanszírozza, nem szubvencionálja.
1: Mondjuk azért van séf, tehát nem a vízimentők
0: nem a séf puszik be.
1: Igen.
0: De most ugye a legújabb hírekben szinte hetente van egy baleset. Tehát igen. Most, ha jól emlékszem, ugye az apa csak a fiát tudta megmenteni, az a Dunában volt, ugye?
1: Igen.
0: Tehát az, hogy a balatoni vízimentők gasztróból tartsák fenn a vízimentést, ez azért ellentmond annak a félelmünknek, hogy a balatoni gasztronómia tönkre megy, de itt valószínűleg az a lényeg, hogy ez egy nagyon szerencsés PR találkozás, nem negatív értelemben, ez teljesen pozitív.
1: Ja, mindannyiunknak vannak kedvenc balatoni települései, szerintem balatoni helyei, ahova köthetők emlékek, élmények, akár ízélmények is, és ahova mondjuk évről évre, vagy nyarakon, több nyáron keresztül is visszajárunk, és hát ennek kapcsán azért van, aki az északi partra esküszik, van, aki azt mondja, hogy csak is a déli part, sokan mondják, hogy azért a balatoni gasztronómiai változások a Káli-medence felől indultak, és csatlakozott ehhez a balatonfüredi régió. De hogy látod, hogy gasztronómiát tekintve van különbség, érezhető különbség az északi és a déli part között? A Balaton gasztrokalauz, hogy megint erre visszatérjek, egyként ajánl jó helyeket az északi és a déli part vonatkozásában is, de azért azt szerintem megállapíthatjuk, hogy még manapság is más vendégkört vonz Füred és az északi parti régió, Szigliget, és mást mondjuk Siófok és Siófok környéke. És talán ez a vendéglátóhelyek kínálatában is tetten érhető. Hát, mondom ezt én, de javíts ki, ha nem
0: így van. De ez teljesen jogos. Tehát úgy lehet megfogalmazni, hogy a Káli-medencében és az északi parton jobban testközelben voltak a tenyésztők, termelők, borászok és a gasztronómusok. A nagyon hosszú idő után nőtt fel ehhez a déli part, amit hogyan fogalmazzak, hogy nehogy bántó legyen, hétvégi turistáknak szoktak minősíteni, és érdekes módon le volt szakadva a Keszthely térség is.
1: De az most jön föl?
0: Nagyon erősen jön föl, ez kétségtelen, és ugye a déli partnál a borászok is a Lelle környékére, Boglár környékére összpontosultak, az északi part jobban ellátott volt. Tehát a fejlődést tekintve az északi parti borászok, a Káli-medence, Füred és Tihany, ehhez csatlakoztak a Lelle térsége, és most éri utol Keszthely és Siófok. És ez azért azt jelenti, hogy lényegesen több helyen van már kínálat, már nem kell 30-40 kilométert menni. Annak idején, mikor mi Siófokon voltunk, mindig a Rozmaringba mentünk, az egy negyed-fél órás minimum út volt. Ma már Siófokon is lehet találni, nem csak a Malagardent, jó helyeket. Én a déli parton kitartó, hűséges, hideg, kovászolt, uborka, leves evője vagyok a kis tücsöknek. Nekem
1: de ez már nagyon sok más helyen is megjelent a kovászos uborka levese.
0: Igen, hát ami jó, azt azért hamar megszokjuk.
1: Igen.
0: Aztán szeretem a füredi sparheltet, de rengeteg
1: de hát
0: András
1: partod.
0: Büfét.
1: Igen.
0: Közelebb van a déli part kétségtelenül, és bár megépítették most ezt az elterelő utat északra.
1: Hát igen, de azért mondjuk Szigligetre vagy Badacsonyra lejutni. Hát
0: Szigligeten a kikötő étterem, azt ismered például?
1: Ismerem meg. Hát Szigligeten ugye a Villakabalát emlegettük, az igen.
0: Ami azért külön téma volt még pár évvel ezelőtt, hogy ha hajóról érkezel, akkor hol tudsz enni? mennyire kizáróak ezek a jachtklubok. Most már a jachtklubok többsége is nem csak vízről közelíthető meg, hanem kívülről is beengednek embereket. Tehát a gasztronómia az egy lutri, ugyanolyan, mint a házasság, vagy a szerelem. Nagyon könnyen csalódhatsz, de ha beletrafálsz, és ha jó rendelsz, és ha következetes vagy, mert mondjuk egy helyen valami nem tetszik, azt nagyon udvariasan megmondod. Tudod, mi volt a legjobb éttermi kritikai tiltakozás?
1: Nem.
0: Podmanicki Frigyes, meséltem, nem?
1: Nem.
0: Elmondhatom?
1: Persze. Ilyen végszóként.
0: Jó. Podmanicki báró, a Frici, aki Pepita nadrágokba járkált, és Pestnek, Pest vőlegényeként egy ismert figurája volt. A Van hát Petich,
1: Krúdi egy regényt is írt róla.
0: Így van. A Van Petichben, a Gundel elődjében ebédelt, és két légy is volt a levesben. És a következőképp tiltakozott. Kéretem Van Petich urat, kirohant Van Petich. Drága Van Petich úr, én nagyra becsülöm, hogy maga megpróbálja eltalálni az ízlésemet, de a mostantól kezdve, ha lehet, külön kis tányérba szervírozza a legyeket, és majd én eldöntöm, hogy hányat kérek.
1: No hát az említett lútrit, vagy a csalódás lehetőségét északi parton és déli parton egyaránt csökkenthetjük, hogyha mondjuk a Balatonhoz magunkkal visszük a Magyar Konyha nyári lapszámaként megjelent Balaton gasztrokalauzt. Erről beszélgettünk az elmúlt órában a Magyar Konyha magazin főszerkesztőjével, Vinkó Józseffel. Köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kereszténydemokrata néppárt országgyűlési frakció vezetője középosztály, egyház és vidék ellenesnek minősítette hétfőn a Tisza kormány oktatás politikáját annak kapcsán, hogy az oktatási és gyermekügyi miniszter nem járult hozzá Tiszavasváriban a református gimnázium bővítéséhez. Rétvári Bence Facebook oldalán úgy fogalmazott, 8 osztályos középiskola indult volna, ami a kezdetektől Lannert Judit miniszter célkeresztjében van. A KDNP frakció vezetője szerint hiába fog össze a helyi közösség, hiába van saját tervük, a minisztérium másként képzeli az ő jövőjüket. Elveszik a középosztálytól a lehetőséget a kibontakozásra, a gyerekek minőségi nevelésére. Ez a középosztálynak rossz, de senki másnak se jó, írta Rétvári Bence. A Roma Sajtóközpont írására hivatkozva a Mandiner számolt be arról, hogy Lannert Judit miniszter nem járult hozzá ahhoz, hogy a Tiszavasvári Református Egyházközség fenntartásában működő Váci Mihály Református Gimnáziumban 8 évfolyamos gimnáziumi képzést és később technikumi képzéseket indítsanak. A minisztérium szerint a tervezett átalakítás tovább erősíteni a helyi iskolai elkülönülést. Nyári tábor szerveztek az Abaúji Egyházmegyében található Szikszói Református Egyházközségben is, ahol tartalmas elfoglaltságot biztosítanak a fiataloknak. Az óvodásoktól a 8. korosztályig várták a gyerekeket a református hittantáborba. Majdnem 70 gyermek és szülei gondolták úgy, hogy hasznos lehet a tábor. Szabó Pár református lelkész és felesége alig egy esztendeje érkezett ebbe a gyülekezetbe, de már másodízben szerveztek hittantábort. Kézműves foglalkozások, zenélés, éneklés, szabadtéri és benti játékok, számháború, sportprogramok mind-mind megjelentek az egy hét során. A fő téma azonban a bibliai József élete volt. Minden nap beszélgettek róla, akár együtt, akár kisebb csoportokban is, mondta Szabó Pál szikszói lelkipásztor. Enyhén emelkedtek a lakbérek. A Központi Statisztikai Hivatal ingatlan.com lakbérindex adatai szerint júniusban országosan majdnem 1%-kal, Budapesten pedig alig több mint 1%-kal emelkedtek a lakbérek májushoz képest. Ám az idei volt a legkisebb hatodik havi lakbéremelkedés a 2020-as járványidőszak óta. Az egy évvel korábbihoz képest országos szinten 5,2, a fővárosban pedig 4,7%-os volt az emelkedés. Az elemzés arra is felhívja a figyelmet, hogy a kiadó lakáshirdetések száma országosan 2,5%-kal csökkent. Budapesten a kiadó ingatlanok havi bérleti díjának középértéke a tavalyi 270 000-ről 260 000 forintra csökkent. A legnagyobb és legfelkapottabb egyetemvárosokban 200 000 forint környékén húzódik meg a bérlők lélektani határa. Debrecenben 220 000 forint a bérleti díjak középértéke, Szegeden, Győrben és Veszprémben havonta kereken 200 000 forintot kell fizetni átlagosan egy kiadó lakásért. A legolcsóbb megyeszékhely Békés Csaba 115 000 forintos díjjal. Nagy egyetemvárosként Miskolc dobogós a legolcsóbb megyeszékhelyek listáján, itt 130 000 forintot kell fizetni átlagosan egy kiadó lakásért. Országos dinnye ellenőrzést indít a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Kiemelt figyelmet fordítanak a termékek származására, jelölésére, minőségére. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól a kiskereskedelmi üzleteken át, az idéglenesen árusító helyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. A termékek eredetének igazolása érdekében a forgalmazóknak a helyszínen rendelkezniük kell a szükséges dokumentumokkal. Fontos szempont a tételazonosító és a pirostól eltérő hússzín feltüntetése, míg a hazai görögdinnyék esetében a magyar eredet a jogszabályi előírásoknak megfelelően kötelezően kihelyezett magyar zászlónak is egyértelműen jeleznie kell, írta a közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
2: Az időjárásról.
3: Napos, gomoly felhős idő várható, legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő zápor eső. A szél sok felé megélénkül, néhol erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékekre kell készülni. Kedden napos idő lesz, záporok, zivatarok nagyobb eséllyel az északkeleti és a nyugati, délnyugati megyékben fordulhatnak elő. Kedd délután 28 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
2: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Házaspárok hétvégéjét szerveznek Csongoron július 16-a és 19-e között. A program célja, hogy a résztvevő párok kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, időt töltsenek egymással, valamint megerősítsék kapcsolatukat és hitüket. A szervezők lelki feltöltődést, közös beszélgetéseket, előadásokat és kikapcsolódási lehetőségeket ígérnek. A négynapos alkalom csütörtökön délután 5 órakor kezdődik, és vasárnap ebéddel zárul. Az alkalomról ifja Pocsei Sándor református lelkipásztorral beszélgetünk.
2: Egy házaspárok hétvégéje program kapcsán szeretnénk a következő percekben kicsit a házasság intézményével beszélgetni, mely július 16-án pont egy hét múlva veszik kezdetét 19-ig.

0: és ügyvédtől jöttek, és adnak egy esélyt a kapcsolatuknak. Volt ilyen, nem egy, nem kettő, és együtt vannak azóta, eltelt már 10 év, és még mindig együtt vannak. Meg lehet bocsájtani, le lehet tenni dolgokat, de erre mindre idő kell.
1: Az elmúlt percekben ifja Pocsai Sándor református lelkipásztorral beszélgettünk a Csongoron megszervezendő házaspárok hétvégéjéről.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Iskolatáskákat, füzeteket, de akár körzőt, számológépet is várnak a Magyar Református Szeretett Szolgálat munkatársai, akik már megkezdték a tanszergyűjtést a következő tanévre. Az adományokból határon túlra is szeretnének eljuttatni, így segítve például a kárpátaljai magyar gyermekek iskola kezdését. Dobis Lucski Zsófiával, az MRS kommunikációs vezetőjével Hegedűs Márk beszélgetett.
2: A tanszergyűjtésünkkel kapcsolatban ez valóban minden évben egy nehézség, hogy amikor kitör a nyári szünet, akkor a legtöbben, pláne valóban akik érintettek a kérdésben, szeretnék egy kicsit elfelejteni az iskolát és a pihenésre koncentrálni. Azonban nekünk muszáj, hogy már ilyenkor megkérdessük minden évben a Magyar Református Szeretett Szolgálattal a tanszergyűjtésünket, hiszen tulajdonképpen bő egy hónap áll a rendelkezésre, hogy gyűjteni tudjunk, hiszen augusztusnak a második felében, sőt augusztusnak a legnagyobb részében nekünk már arra kell figyelni, hogy össze is legyenek készítve a tanszercsomagok, hogy minden évben pénzbeli adományokat is gyűjtünk, tehát azokból még beszerzéseket el kell indítani, meg kell vásárolni, amik nem gyűltek össze tárgyi adományként, majd ki kell szállítani azért több tucat településre, határon túli településekre is, hogy valóban, mire odaérünk, hogy szeptember ez minden rászoruló gyermekhez megérkezzen és felkészülten tudjanak beülni az iskola padba. Úgyhogy az augusztusnak a második hete az már egy igen megfeszített tempó, ezért szükséges, hogy júliusban, augusztus legelején már, amit csak tudunk, az rendelkezésre álljon, hogy ezt az összekészítési háttér munkálatot tudjuk mi elkezdeni a raktárainkban.
3: Igen, hát hogy bele gondolunk, hogy elképzelünk egy gyermeket, aki mondjuk szeptember 1-én, akár mondjuk életében először megy egy iskolába, és mondjuk hiányos a felszerelése anyagi okokból, és mondjuk hiába vigasztaljátok, vagy vigasztalnátok azzal, hogy ígérem, 3 nap múlva lesz iskolatáskád, attól az neki még valószínűleg nagyon kellemetlen lenne. Tehát az időzítés ilyen szempontból mindenképpen fontos.
2: Ez abszolút így van, és azért a tanszergyűjtés az pont egyike annak a gyűjtésünknek, aminek nagyon fontos, hogy megértsük nem csak a tárgyi dolgait, hanem a lelki oldalát is. Valóban így van, hogy amikor a gyerekek iskolapadba ülnek, vagy nagyon sokan pont az első osztályt, vagy mondjuk a 9-et, a középiskolai tanulmányukat kezdik, akkor ők ott abban a közösségben új belépőként akkor jelennek meg először. És hát mindannyiunknak, ha anyagi nehézségekkel küzdenek, akkor az egy nagyon komoly kihívás lehet a családok számára, és nem mindegy az, hogy egy kisgyermeknek, egy 6-7 éves kisgyermeknek mi lesz az első emlékképe az iskoláról. Az, hogy esetleg kitiszték, csúfolták, vagy csak egyszerűen ő maga úgy érezte, hogy én itt kevesebb vagyok, mert én csak egy reklámtáskával tudtam eljönni, vagy mert nekem nincsen toltartóm, vagy mert papírra jegyzeteltem, a többiek pedig milyen szép táskákkal, szép füzetekkel érkeztek. Ez már az első napon rányomhatja a bélyegét arra, hogy ez az adott kisgyerek hogy fogja érezni magát az iskolában. És ilyenkor, amikor intézményt váltanak a gyerekek is az óvodából az iskolába kerülnek, tegyük azt is hozzá, hogy lehetőségük van egy új intézményben tiszta lappal indulni, hiszen ott még az iskolatársak, az osztálytársak nem ismerik őket. És ha nem látják, hogy bármiben különbözik, mert ugyanolyan szép felszereléssel érkezik, ugyanúgy megvan mindene, mint a többi gyereknek, lehetősége van arra, hogy sokkal könnyebben tudjon kapcsolatokat építeni, sokkal könnyebben beilleszkedjen az osztályközösségbe. Ezért nem mindegy, hogy hogy ül be egy gyerek az iskolapadba. És tényleg ez hatványozottan így van azoknál, akik az adott évfolyamon az első osztályba lépnek, akár általános, vagy akár középiskoláról beszélünk. Fontos ez, hogy a gyerekek lelkében mit okoz az iskolakezdés, és ezért is nevezi a tanszergyűjtésünk már hosszú évek óta azt az elnevezést, hogy radírozzuk ki a különbségeket, hiszen ezekkel az iskolatáskákkal és tanszerekkel ezeket a társadalmi és anyagi különbségeket szeretnénk eltüntetni a gyermekek között. És azt is fontos látni, hogy ilyenkor a nyári időszakban gyűjtünk, nyár végén adományozunk, de annak a gyermeknek az adott teljes tanévre szükséges ellátást tudunk biztosítani, hiszen táskát, tornafelszerelést, tortartót elegendő egyszer venni, a füzetek is azért jellemzően egy-egy tanévre elegendőek szoktak lenni, írószerek szintúgy, tehát itt egyszer kell egy támogatást nyújtani, és aztán sok hónapon keresztül ez a bizonyos gyerek azt érezheti, hogy nem különbözök, nem vagyok kevesebb a többiekhez képest, és ez a nagyon fontos lelki része a tanszer támogatásnak.
3: Na most akkor ezek fényében mondd el, kérlek, hogy akkor mit vártok, mire van szükség, inkább anyagi támogatás is ti szerzitek be, vagy tanszerek, és ha tanszerek, akkor azon belül mire van szükség mindezek fényében?
2: Tárgyi adományoknak és pénzügyi felajánlásnak egyaránt örülünk. A tárgyi adományokat egészen augusztus 10-ig várjuk országszerte irodáinkban, jelenlétpontjainkon, raktárainkban. A tárgyi adományoknál a legfontosabb szempont, hogy csak olyat adjunk, amit jó szívvel akár a saját gyermekünk hátára is feltennénk. Ezt kifejezetten kérjük az iskolatáskáknál vagy a toltartóknál, hogy amin már nem működik a szívzár, vagy ki van szakadva a táska oldala, azt ha csak lehet, azt ne adományozzuk mi magunk se tovább, hiszen ha a mi gyerekünk azért nem veszi fel, mert már használhatatlan, az egy másik gyermek számára ugyanúgy használhatatlan. És egy ilyen adománnyal nem tudjuk megadni azt a jó leső érzést, hogy büszkén lépjék át az iskola kapuját. Tehát, hogyha valaki használt terméket, használt iskolaszert vagy táskát ajánl fel, akkor ennyi az egyetlen kikötésünk, hogy csak olyat adjunk, ami egyébként jó állapotban van, csak mondjuk a mi gyerekünk tegyük fel, megunta már azt a szint, azt a mintázatot. A táskákon kívül minden egyéb szükséges írószer és tanszer jöhet, általános és középiskolásokat egyaránt támogatunk, tehát füzetekből, a nagyobb vonalazású ugyanúgy szükséges, mint például a spirálfüzet, kockásfüzetek, énekfüzetek, szótárfüzetek, minden, ami a toltartóba való színes ceruza, grafit, tollak, radír, hegyező, vagy ha nagyobbakra gondolunk, akkor akár a vonalzsírkészek, a körző is szóba jöhet, és egyébként minden olyan egyéb kiegészítő, amire szüksége lehet egy iskolás gyermeknek, lehet így gondolni akár a rajzlapra, színes lapokra, vagy ecsetre, vízfestékre, amire mondjuk a technika órákon szükség lehet. Tárgyi adományként mindezeket örömmel fogadjuk az irodáinkban, és azt fontos elmondani, hogy nem komplex tanszercsomagokat várunk az adományozóktól, tehát nem muszáj egy megtöltött iskolatáskával érkezni hozzánk. Ha valaki néhány terméket behoz, az is bőven elegendő, hiszen itt ennél a gyűjtésünknél talán kifejezetten érhető az, hogy a sok kicsi sokra megy, és a beérkezett egyes tanszerekből mi aztán meg tudjuk gazdagon tölteni az iskolatáskákat. Ha viszont valaki nem találkozik velünk a nyár folyamán sem irodáinkban, sem majd augusztusban az áruházi gyűjtéseinkkel, akkor pedig pénzügyi felajánlással nagyon egyszerűen támogatható bárhonnan az adománygyűjtés, tetszőleges összeggel hozzá lehet járulni a tanszergyűjtéshez, adomány.jobbadni.hu oldalon keresztül, bankszámla számunkon átutalással, vagy akár a 1358-as adományvonal hívásával, így minden hívás 500 forint támogatást jelent, és ebből a beérkező összegből mi augusztusban beszerezzük azokat a hiányzó iskolaszereket, amelyekből kevés gyűlt össze, hiszen az a célunk, hogy augusztus utolsó hetében minél több gyereknek tudunk támogatást nyújtani.
3: És mi az, amiből egyébként kevés szokott összegyűlni? Minél nagyobb osztályba kell valami, az a feltételezésem, hogy az, abból lehet ez körző, számológép, ilyesmi?
2: Nagyon helyén való a feltételezés. Valóban, amikor tanszergyűjtésről beszélünk, akkor a legtöbbeknek a kisiskolások szoktak elsőként az eszükbe jutni, úgyhogy a nagyoknak való körzők, számológép, vonalzókészletek, spirálfüzetek, vagy az olyan toltartó iskolatáskák, amik már egy középiskolás nagyfiúnak vagy nagylánynak valóak, ezekből szokott jellemzően a legkevesebb összegyűlni, úgyhogy ezekre külön is felhívjuk a figyelmet, hogy családokat, akiket segítünk, nagyon sokan nagyobb gyerekeket nevelnek, vagy több gyerekes családban, lehet, hogy valaki még első osztály kezdve a nővére vagy a bátyja már a középiskolán tagjait koptatja, úgyhogy a nagyokra is gondolni kell adományozáskor, úgyhogy a túl szívvel helyezem az adományozók figyelmébe, és a termékek közül a legjellemzőbb, hogy az iskolatáska az, amit jellemzően utólag nekünk kell beszerezni, és inkább a tanszerek, kisebb iskolaterek azok, amik nagyobb számban szoktak összegyűlni, mind az áruházi gyűjtéseken, mind pedig az irodáinkban.
3: És amiket ti szereztek be, ott van esetleg olyan kapcsolatotok, ahol nektek jobban megéri beszerezni, tehát arra gondolok, hogy nem tudom, egy iskola táskagyártó cég azt mondja, hogy ha tőlem veszi meg az ember ezt a százat, akkor nektek olcsóban adom, tehát ilyen támogatásotok úgymond van?
2: Igen, hála Istennek az elmúlt években több nagy vállalattal, valamint írószerkereskedő hálózattal is sikerült kapcsolatot kiépíteni. Őket egyrészt ugye minden évben megkeresünk, és szokták is egy bizonyos számú felajánlással, mint tanszerrel, mint pedig iskolatáska felajánlással támogatni magát a gyűjtést is, és valóban, ezt talán nem tudok elárulni, hogy kialakult már egy olyan jó kapcsolat, hogy amikor tudják, hogy a tanszer gyűjtésünk részeként vásárolunk, nem pedig azért, hogy nem tudom, a saját irodaházunkat lássuk el írószerekkel, hanem amikor a tanszergyűjtő akciónkról van szó, akkor valamelyest egy kedvezményesebb áron tudjuk mi magunk nagy tételben beszerezni a termékeket, így ezzel a cégek is hozzájárulnak ahhoz, hogy minél több gyerek számára tudjuk segítséget nyújtani.
3: Kik kapják ezeket? Tehát azok, akikkel már kapcsolatban vagytok, vagy beléphetnek-e újak a látókörötökbe? És bár egyszer egy kérdést kell csak föltenni, vagy lehet, de itt kiegészíteném azzal, hogy mennyire van ennek lokalitása, határon túl tudtok-e vinni, szeretnétek-e vinni?
2: Nyugodtan jöhetett a két kérdés egyben, hiszen szorosan összefonódik a kettő. Egyrészt az fontos elmondani, hogy mindenképp új kérelmezők is beléphetnek a rendszerbe. Természetesen azért országszerte, sőt mondhatom Kárpát-medence szerte, több ezer családdal kapcsolatban vagyunk, így már egy bizonyos számú gyerekre van rálátásunk, tudjuk azokat például, akik most fognak majd első osztályt kezdeni, és olyan családok, akiket régóta támogatunk, tehát rájuk alapvetően is gondolunk, hogy szükségük lesz a segítségre, és jelezték is már számunkra, de természetesen ez nem egy zárt kör, tehát hogyha bárki segítségre szorul, egészen nyugodtan beadhat adománykérelmet még most ezekben a hetekben, vagy akár személyesen az irodáinkban, kollégáinknál, vagy pedig a honlapunkon keresztül van egy online felület is, egy online adatlap, ha azt valaki kitölti és e-mailben eljuttatja hozzánk, az is tökéletes és az is megfelel teljes értékű adománykérelemre, és így akkor a rászorultság elve mentén rangsoroljuk a családokat. Tehát mindenképp lehet még így kérelmezőként is érkezni a rendszerbe. Fogunk egyébként támogatni nehéz helyzetben élő családokat, több gyermekes családokat, egyszülős családokat, valamint felzárkózó településeken élőket, hazánkban tartózkodó menekült családoknak a gyermekeit, akik itthon Magyarországon kezdik a tanévet, és természetesen határon túli területekre mindenképp akarunk nyújtani támogatást. Most elsőként azt tűztük ki magunk elé, hogy Kárpátaljára, az erdélyi partjúni területekre, valamint Délvidékre is szeretnénk majd nyújtani tanszer támogatást. Ugye ilyenkor a pontos számot azt még azért nem tudjuk megmondani, mert maga a szám az attól függ, hogy fog zajlani a tanszergyűjtésünknek az sikere, az eredményessége. És ez most idén talán mondhatom, hogy egy nekünk legalábbis házon belül kicsit egy új szempont, egy szerettünk volna váltani. Az elmúlt években ugyanis az volt a jellemző, hogy előre meghatároztunk egy célszámot, például mondjuk az elmúlt évben az 1500-at, és ehhez kötöttük magunkat, hogy ennyi családot, ennyi gyereket mindenkit fogunk támogatni, és ami beérkezett adomány, azt kellett elosztani 1500 felé. Így sajnos a legutolsó hetekben voltak olyan családok, akiknek például már csak valamennyi füzetet és írószert tudtunk biztosítani, de mi magunk is éreztük, hogy ezzel még nincs nekik megoldva a teljes tanévkezdésük, és ezért most idén szeretnénk egy kicsit visszább lépni, és kicsit más szemmel nekifutni a nyári tanszergyűjtésnek, és most abszolút az vezérel minket, hogy akit segítünk, az valóban egy olyan teljes értékű tanszercsomaggal tudjuk segíteni, hogy mondhatni, hogy a szeptemberre a családnak már semmi egyebet ne kelljen megvásárolni, és ezért nem szeretnénk most itt még az elinduláskor nagy számokkal dobálózni, mert most nem az a célunk, hogy minél nagyobb számot mondjunk, hanem az, hogy akiket segítünk, ha az mondjuk csak 1000 gyerek lesz, akkor idén csak 1000 gyerek, de őket viszont úgy tudjuk segíteni, hogy valóban jókedvel, boldogan, önbizalommal felvértezve tudják szeptemberben elkezdeni a tanulmányaikat.
1: Az elmúlt percekben Dobis Lucski Zsófiával, az MRS kommunikációs vezetőjével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan, határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.

Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kétkezi munkást ugyanúgy megilleti a tisztes bér, a munkahelyi biztonság és a pihenés szabadsága, ahogyan a top menedzsert is, hangsúlyozta a miniszterelnök hétfőn Kecskeméten. Magyar Péter a Mercedes-Benz Hungary Kft. Új üzemének átadó ünnepségén kijelentette. A kormány célja, hogy Magyarországon ne csak munka legyen, a tisztességgel elvégzett munka a biztos megélhetést is tegye lehetővé. Közölte, a kormány nem pusztán termelő kapacitást lát a kecskeméti gyárban, hanem lehetőséget arra, hogy a magyar vállalatok minél magasabb szinten tudjanak bekapcsolódni azokba a láncolatokba, aminek a végén egy új elektromos autó gördül le a futószalagról. A magyar szaktudásnak és a magyar innovációnak komoly hozzáadott értéke lehet és lesz is, ezért a kormány célja, hogy a magyar kis- és középvállalkozások is profitáljanak az ide települő óriási beruházásokból, mondta Magyar Péter, kiemelve, ebben nem csak a hazai vállalkozásoknak van feladatuk. Életkori korlátozásokra van szükség az internetes platformokon, ami nem arról szól, hogy a gyerekek hozzáférhetnek-e a közösségi médiához, hanem arról, hogy a közösségi média hozzáférhet-e a gyerekekhez, és ha igen, mikor. Jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben, a gyerekek online biztonságáról szóló uniós bizottsági jelentés bemutatásakor hétfőn. Az elnök közölte, a jelentés szerint Európában a fiatalok napi 4-6 órát töltenek képernyő előtt. Csaknem 60%-uk tapasztalt már érzelmi vagy pszichoszociális problémákat az online jelenlét hatására. Következményei alvászavar, depresszió, szorongás, zaklatás, káros tartalmaknak való kitettség. A jelen legnagyobb kihívása, mondta az elnök, hogyan védhetjük meg gyermekeinket az online térben, hogyan teremthetünk új normát a jövő online világában, fogalmazott Ursula von der Leyen. Újfajta behálózási trendre figyelmeztet az Internet Hotline, a Nemzeti Nyomozóiroda és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság hétfőn. A közlemény szerint a gyerekek online védelmével kapcsolatban gyakran kerül szóba az idegenekkel történő kapcsolatfelvétel kockázata. Most arra hívják fel a figyelmet, hogy egy kiskorú gyermek Snapchaten keresztül kapcsolatba lépett egy olyan nagykorúval, aki kiskorúak számára is elérhető, lelki segítő személynek adta ki magát, és ebben a szerepében a férfi néhány nap alatt behálózta a gyermeket, bizalmával súlyosan visszaélt. A három szervezet fontosnak nevezte, hogy a gyerekek az ismert lelkisegély szolgálatok hivatalos platformjain és kommunikációs csatornáin keresztül kérjenek segítséget, ha baj van. Nem szabad ismeretlenekkel megosztani személyes adatainkat, fényképeket, videókat, tették hozzá. Az NMHH a szülőknek egyebek mellett azt tanácsolja, hogy érdeklődjenek rendszeresen gyermekük online élményei, illetve kapcsolatai iránt. Nagy a szárazság az egész országban, így Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is. A katasztrófavédelem a miskolciak figyelmét is arra hívja fel, hogy a növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat, ezért a szabadban sehol sem tanácsos tüzet gyújtani. A saját kertjében mindenki bográcsozhat, grillezhet, de fontos, hogy a tüzet egyetlen percre se hagyják felügyelet nélkül, mondta Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
0: Az időjárásról.
1: Napos, gomoly felhős idő várható, legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő zápor eső. A szél sok felé megélénkül, néhol erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékekre kell készülni. Kedden napos idő lesz, záporok, zivatarok nagyobb eséllyel az északkeleti és a nyugati, délnyugati megyékben fordulhatnak elő. Kedd délután 28 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

Az igaz hit cselekszik. A hit halott cselekedetek nélkül. Jakab apostol levele 2. fejezet 26-os vers. Nem lehet, hogy azért alkotnak az emberek negatív képet az egyházról, mert negatív hozzáállást sugárzunk feléjük. És az nem lehet, hogy nekünk pedig az igaz életről alkotott negatív képünk miatt van ilyen kisugárzásunk. Azt gondoljuk tévesen, hogy a rossz dolgoktól való tartózkodás az igazlét lényege. Ne tedd ezt, ne tedd azt, és akkor jó leszel. Az csak a baj ezzel a megközelítéssel, hogy ha nem teszel semmi rosszat, attól még nem biztos, hogy meg fogod tenni a jót, vagyis amire Isten hív. Az igaz élet többet jelent a rossz kerülésénél. Tényleg azt hiszed, hogy ez lenne velünk Isten nagy terve? Annyi csupán, hogy ne tegyünk semmi rosszat. Nyilvánvalóan te is örülsz, amikor a gyermekeid vívódások után végül nemet mondanak valami rosszra, de még nagyobb örömet okoz, ha látod, hogy fejlesztik a képességeiket, és kihozzák magukból a maximumot. Isten is ezt várja tőlünk. A Biblia kétféle bűnről tanít. A cselekvés bűnéről, vagyis amikor megteszel valamit, amit nem kellene, és a mulasztás bűnéről, amikor nem teszed meg azokat a dolgokat, amelyeket megtehetnél, és meg is kellene tenned Isten országának ügyéért. Egy lelkipásztor ezt írja. Istennél a nullszaldó felér a teljes csőddel. Avagy nem erről szól a talentumok példázata is? Az egy talentumos szolga nullszaldóra hozta ki azt, amit rábíztak, mire Jézus gonosz és resz szolgának nevezte. A kockázatkerülés a legkockázatosabb dolog. Az az igaz élet, amikor maximálisan kihasználjuk minden Isten adta tehetségünket. A szeretet nem biztonsági játékot játszik, hanem kockázatot vállal. A szeretet nem kifogásokat keres, hanem felelősséget vállal. A szeretet nem a problémákat látja, hanem megragadja a lehetőségeket, hogy bátran kiálljon és fellépjen. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió Svéd asztal című műsorát hallják, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila. Mai adásunk első órájában először arról hallhatnak, hogy a kiadott oklevelek nagy száma miatt idén két diplomaosztó ünnepséget is rendezett a Sárospataki Központú Tokaj-Hegyalja Egyetem. Először a pedagógiához köthető képzések végzett hallgatói vehették át a végzettséget tanúsító okiratot.
2: Rendhagyó pillanatokat élhetett meg a Tokaj-Hegyalja Egyetem 2026. júniusában, ugyanis délelőtt 10 órakor és délután 2 órakor is diplomátadó ünnepi szenátus ülést hirdettünk és nyitottunk meg a kedves végzősök és családtagjaik számára, illetve az oktatók számára is és a meghívottak számára. A Comenius Intézet hallgatói délelőtt is és délután is vehettek át diplomát. Délelőtt az óvodapedagógusok és a tanítók, délután pedig a csecsemő és kisgyermeknevelők, a gyógypedagógusok, a programtervező informatikusok, a családi és gyermekvédelem, szakirányú továbbképzésre járók, a közoktatási vezetők és a gyakorlatvezető mentortanárok is.
1: Ezt követően arról szólunk, hogy a kánikulai hőhullám próbára teszi a mezőgazdasági növényeket, a zöldség-gyümölcs kultúrában végzetes károkat okozhat, ezt tovább fokozza az aszály.
3: Az előttünk álló másfél, de lehet, hogy 2 vagy 3 hétben nagyon kemény kánikulai hullámot prognosztizálnak, ez 38-40 fokos hőmérsékleteket jelent, úgyhogy a talajokból azért a legtöbb magyarországi térségben még mindig hiányzik a víz. Voltak térségek, főleg Dunántúlon, amelyek egész jó csapadékokat kaptak május-június folyamán, de ez a 40 fokos kánikula nagyon-nagyon keményen próbára fogja tenni a növényeket. Az öntözetlen kultúrák erősen meg fogják sínyleni, független attól, hogy gyümölcs vagy zöldségkultúráról van-e szó.
1: Kedves hallgatóink, mindehhez kellemes időtöltést kívánok!

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a kiadott oklevelek nagy száma miatt idén két diplomaosztó ünnepséget is rendezett a Sárospataki Központú Tokajhegyalja Egyetem. Először a pedagógiához köthető képzések végzett hallgatói vehették át a végzettséget tanúsító okiratot. A következő percekben dr. Toma Kornéliával, rektori biztossal, a Comenius Intézet igazgatójával beszélgetek.
2: Rendhagyó pillanatokat élhetett meg a Tokajhegyalja Egyetem 2026. júniusában, ugyanis délelőtt 10 órakor és délután 2 órakor is diplomátadó ünnepi szenátus ülést hirdettünk és nyitottunk meg a kedves végzősök és családtagjaik számára, illetve az oktatók számára is és a meghívottak számára. A Comenius Intézet hallgatói délelőtt is és délután is vehettek át diplomát, délelőtt az óvodapedagógusok és a tanítók, délután pedig a csecsemő és kisgyermeknevelők, a gyógypedagógusok, a programtervező informatikusok, a családi és gyermekvédelem, szakirányú továbbképzésre járók, a közoktatási vezetők és a gyakorlatvezető mentortanárok is. Tehát a Comenius Intézet hagyományosan a pedagógus képzésért felel, de emellett még két mesterszakért is, a kulturális örökségtudományok, valamint a gyermekkultúra mesterszakért is, ezeken a mesterszakokon is vettek át diplomákat végzős hallgatóin, valamint még a programtervező informatikus szakot is említenem kell, felsőoktatási szakképzés és alapképzési szak tekintetében vagy szintjén is képezünk diákokat, hallgatókat, és ezeken a területeken is adtunk át diplomát. Tehát összességében a Tokajhegyalja Egyetemen 2026. júniusában 233 diák vett át diplomát, és a többség a pedagógus képzési területen vette át az oklevelét.
3: Hosszú munka vezetett eddig, hiszen évekkel ezelőtt jóval kisebb létszámmal indult el ez az intézmény. Az új intézmény, az utódja a Comenius főiskolának, a tanítóképzőnek, ahogy itt mindenki emlegeti. De ehhez nagyban hozzájárult az idei tanév is. Melyek voltak a legfontosabb stációi a Comenius intézetnek, amivel az intézet járult hozzá az egyetem sikereihez? Melyek voltak azok a legfontosabb stációk, amelyek meghatározták ezt a tanévet?
2: Ja, az egyetemen oktatók, tudományos munkatársak, jellemzően ugye az oktatás, a kutatás és a partnerhálózat építés terén fejtik ki tevékenységüket, és akkor kezdjük az oktatással. 2025. októberében a felsőoktatási intézményi létszám statisztika szerint a Comenius Intézethez kapcsolódó szakokon a hallgatók létszáma 829 fő volt. Tehát ugye akkor még egyszer a 4 alapképzési szak, csecsemők és gyermeknevelő, óvó, tanító és gyógypedagógia, valamint informatika területen a programtervező informatikus, és bölcsész területen a gyermekkultúra, valamint a kulturális örökségtudományok mesterszak, illetve még továbbképzéseket is szoktunk hirdetni, ez pedig jellemzően a pedagógus képzés területén hirdetett közoktatási vezető, gyakorlatvezető, mentorpedagógus, mentortanár, de a bölcsész területen is hirdettünk például a család és gyermekvédelem szakos pedagógus képzést. Hát az oktatás terén rendkívül magas hallgatói létszámmal munkálkodtunk, és hallgatóinkat azon túlmenően, hogy a tantermünk, a megújult Lechner épület tantermein belül fogadtuk egy rendkívül korszerű, a mai 21. századi igényeket tökéletesen kiszolgáló oktatási környezetben, a tantermekben, azon túlmenően még tanulmányi kirándulásokra is elvittük, és sokszor úgynevezett tantermen kívüli élményekben és szakmai helyszíneken tudásban is részesítettük a hallgatóinkat. Erre mindig nagyon figyelünk, mert úgy ítéljük meg, hogy a tudás megszerzésének különböző színterei, mint a mozaik járulnak hozzá, egybe kapcsolódva ahhoz a széles spektrumú tudáshoz és tapasztalathoz, ami majd a munkahelyeken való helytállást megalapozhatja. A kutatás oldaláról azt mondhatom, hogy kiemelkedő a Comenius Intézet oktatóinak és tudományos munkatársainak, főmunkatársainak a teljesítménye. Olyannyira kiemelkedő, hogy idén és az ezt megelőző évben több oktatónk országos vagy állami elismerésben is részesült. Például professzor dr. Monok István kosári domokos díjat vehetett át. Vagy legutóbb dr. Bajusz Orsolya tanárnő a Magyar Állami Ötvös Ösztöndíjat nyerte el. Tehát rendkívül büszkék vagyunk ezekre a teljesítményekre. Emellett a publikációk száma és tartalma is jelenti azt, és minősége is jelenti azt, hogy a Tokaj-Hegyalja Egyetem oktatói, kutatói egyre jobban látszanak a tudományos palettán, és azért nagyon sokat meg is teszünk. Ezzel együtt építjük a hazai és a nemzetközi kapcsolatainkat is, mert előfordul, és egyre inkább jellemzővé válik, hogy ezek a publikációk nem egy személyhez kötődnek, hanem ketten-hárman fogalmazzák meg azt a tudást, azokat a kutatásokon alapuló tudásanyagot és információt, ami egy-egy munkának az eredményeként olvashatóvá válik, megoszthatóvá válik. Büszkék vagyunk arra is, hogy periódikánk működik, az 1970-es évektől a Sárospataki pedagógiai füzetek, tehát több mint 40 éves múlt, és a több mint 165 éves tanítóképzés, jövőre lesz egészen pontosan 170 éves, és 55 éves idén az óvodapedagógus képzés. Tehát, hogy olyan hagyományokat ápolunk, mindemellett olyan jelenlegi, aktuális kérdésekre keressük a válaszokat, amelyek együtt jelentik azt, hogy őrizzük is mindazt, amit elején fölhalmoztak, de a jelen kihívásaira is válaszolunk, és megfogalmazzuk azt a tudást, aminek birtokába kerültünk, és ennek a megosztásán is fáradozunk a különböző platformokon, így a pedagógiai füzetek felületein. Nagyon nagy büszkeségünk az, hogy a hallgatóink is, a pedagógus képzésre járó hallgatók, de a többi más szakokon is tanulók egyre többször kapcsolódnak be tudományos diákköri tevékenységbe, és mi oktatói oldalról a tehetséggondozásban is munkálkodhatunk. Ez a munkálkodás, ez valóban közös munka. Tehát a témavezető és a hallgató közötti gazdag interakció, a sok-sok kérdés, a felvetések. Hogyan tovább? Merre? Milyen módszerekkel? Mire keressük a választ? És milyen válaszok születnek? Mi a napi gyakorlat? Átkerülnek-e az eredmények, a megfogalmazott tudás, eredmények, innovációk a gyakorlatba? Vagy megmaradnak a papírlapokon. Igyekszünk ezért is sokat tenni, hogy a különböző szintereken munkálkodókkal tartsuk az intenzív kapcsolatot, és most elsősorban a pedagógiai gyakorlatra gondolok, a szakmai műhelyekre, az iskolákra, óvodákra, bölcsődékre, speciális intézményekre, és az ott dolgozó pedagógusokra gondolok, hogy a velük való intenzív munkálkodás, intenzív kapcsolat, intenzív kommunikáció eredményeként is kerüljenek be az új információk, az új tudás a hétköznapi gyakorlatba a gyerekek javára.
3: Nagyon jó, mert pont erre akartam rákérdezni, hogy amikor a beszédet mondott az oklevél átadó ünnepségen, olyan szépen fogalmazott a pedagógusi hivatásnak a különböző oldalairól, és hát ugye, mint minden más hivatás vagy szakma, ez is rohamosan változik a mai időszakban. Hogyan tudják tudatosan követni, hiszen most nem csak a Lechner épületet adták át az elmúlt időszakban, hanem volt egy módszertani innovációs fejlesztés is az intézmény keretein belül, amivel a készítők elmondása szerint hipersebességre kapcsoltatok a Hegyalja Egyetem, tehát nagyot lépett előre, a legmodernebbek közé tartozik. Ez vonatkozik-e a pedagógus és a hozzánk kapcsolódó képzésekre, és hogyan tudják követni a mai kor szellemét, úgyhogy megőrizzék azt a hagyományt is, amelyik már évszázadokra tehető.
2: A színes diploma átadón zártuk az RRF projektet. Ez az Európai Unió és a magyar állam által támogatott 1,2 milliárd forint összegű projekt volt, és ennek a projektnek része volt a Lechner épület, a több mint 100 éves Lechner épületnek a megújítása, külső-belső felújítása, hogy egy modern oktatási színtér álljon rendelkezésre, de emellett képzésfejlesztés és kompetenciafejlesztés is, valamint a gyakorlatorientált oktatás is fókuszában volt ennek a projektnek, és térinformatikai labor, hibrid termek állnak most már rendelkezésre, az oktatók és hallgatók, különböző területekről bevont személyek részesültek digitális kompetenciafejlesztésben, új tananyagok készültek, interaktív tananyagok, angol nyelvű szakanyagok, és ezzel együtt a bor és ital piaci menedzser mesterszaknak az akkreditációja is megtörtént angol nyelven. Tehát ez a projekt nagyon sok innovációra lehetőséget adott. De most nézzük akkor a pedagógus képzés területét. Én amit megfogalmaztam az ünnepi beszédemben, az arról szólt, hogy egyrészt a pedagógus olyan, mint egy kertész. Ezt a képet, ezt a metaforát sok helyütt olvashatjuk, de én sokszor hivatkozom Comeniusra, hiszen ő 1650 és 54 között itt élt, alkotott, munkálkodott Sárospatakon, Lorántffy Zsuzsanna és fia Rákóczi Zsigmond meghívására, és ő volt az, aki többször leírta a munkáiban ezt a metaforát, a pedagógus egy kertész, aki valójában ugyanúgy, mint egy kertész, nem tudja előre, hogy milyen is lesz az a kis tanítvány, felnőtté válva, kiforrott személyiségében. De ahhoz, hogy annak a kis tanítványnak a személyisége, azon belül az ő tudása, az ő viselkedése, az ő érzelmi élete gazdag legyen, és minőségi legyen, azért ő nagyon sokat tehet. És a sok kicsi sokra megy alapon, a hétköznapi megélt egyes szituációk, helyzetek, tanórák és tanórán kívüli pillanatok mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a személyiség gazdag legyen, és ezáltal egy boldog emberré váljon a kis tanítvány, aki megállja a helyét majd a magánéletében és a karrierjében egyaránt, a közössége javát is szolgálva, nem csak az önös célokat megvalósítva. Aztán azt is megfogalmaztam, hogy a pedagógus ugye átadja a tudását, és milyen érdekes, hogy egy gondolat szerint, ha az egyik gyertya meggyújtja a másikat, az egyikkel meggyújtjuk a másikat, tehát a lángja nem lesz kisebb. Tehát a tudásunk átadásával mi nem kevesebbet leszünk, hanem többet leszünk. A pedagógus nem csak ad a gyermeknek, kap is tőle. Tehát mi magunk is egy életen át formálódunk embertársaink, kisgyermektársaink és a felnőttek kollégáink hatására is. Én ezt egy rendkívüli lehetőségnek tartom a pedagógus életében, ezt a formálódást, az állandó jelenlétet a gyermek javára és a nyitottságot erre a formálódásra. Aztán még azt is megfogalmaztam, hogy egy építkezéssel gondolva, hogy ki hogyan látja az ott elvégzett munkáját. És amikor az egyik építőmunkást megkérdezték, hogy mit csinálsz, ő úgy válaszolt, hogy köveket faragok. A másik úgy válaszolt, falat építek. A harmadik ugyanarra a munkára úgy válaszolt, hogy katedrálist építek. Tehát itt érzékelhető, hogy ugyanarra máshogy és máshogy lehet rátekinteni, megközelíteni. És valahogy a pedagógus munkáját is én ekképpen értékelem, hogy ő is katedrálist épít. Tehát a gyermeket, ahogyan már volt szó, az ő személyiségét nyitja, a benne lévő lehetőségeket bontakoztatja, kínálja ezzel együtt a lehetőséget, hogy a személyiség bontakozzon, és ezzel együtt nem csak egy gyermekért felelős, hanem egy egész osztályközösségért, tehát közösséget is épít, hiszen az ember számára a társas kapcsolatrendszer rendkívül fontos és meghatározó. És tudjuk jól, hogy eljön majd az az életkor a gyermek életében, amikor nem a szülő lesz már az első rendű személy, akire fölnéz. Mindemellett követheti természetesen az ő iránymutatásait is, de a kortárs kapcsolatok rendkívül meghatározóak lesznek. És nagyon nem mindegy, hogy milyen gyerekek veszik körül a gyermekeinket. Tehát ezért rendkívül fontos a pedagógus közösségépítő munkája is, és ezzel együtt ugye a nemzedékekbe vetett hite. Tehát nem csak a mának dolgozik, mint ahogy a kertész. A kertész sem látja rögtön, hogy mi lesz abból a kis facsemetéből. Hiszi a jövőt. Árnyékáért becsüljük a vénfát, tartja egy magyar közmondás. De ahhoz, hogy árnyékot tudjon adni egy fa, mennyi időnek kell eltelnie? És addig mennyi ideig kell őt gondozni, ápolni, figyelni? És ugyanez igaz a gyermeknevelése. Mennyi idő az, mire éretté válik valaki, felnő egy gyermek? Mennyi mindent tehetünk addig? És megint csak ez a minden nap teszek érted valamit, és ez összegződik. Ebben én óriási felelősséget, óriási potenciált látok, tehát a jövőért dolgozunk, a következő nemzedékekért, és az ebben való hitünk szerintem ez a betartó

0: Tokaj egy olyan egyetem, egy vidéki egyetem, amely, hát mondhatjuk, hogy regionális hatósugárban működik. Persze itt van a vonzás körzetünkben azért a Miskolci Egyetem, akikkel 2000 és 2013 között munkálkodtunk együtt, integráltan, és ott van az EGRI, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, akikkel pedig 2013 és 2021 között munkálkodtunk együtt. Mindemellett, igen, tehát amikor 2021-ben megnyílt a kapuja a Tokaj-Hegyalja Egyetemnek, létrejött ez az új egyetem, akkor mi már a kezdetektől éreztük, láttuk, ahogyan átalakult a környezetünk, hogy rendkívül fontos, hogy mi az egyetem falain kívülre is kilépjünk. Tehát, hogy nem ülhetünk egy helyben, nem várhatjuk, hogy majd kívülről jönnek, ránk nyitják az ajtót, hanem mi éreztük magunkban azt, hogy mennünk kell, hívtak is, vártak is bennünket a régi kapcsolataink alapján, és az újak is alakultak, rendkívül intenzíven formálódtak. És ha már itt az intenzív új kapcsolatokról szólhatok, akkor megemlítem azt, hogy például a nemzetközi mobilitás keretében a Pannónia ösztöndíjjal, a Cipus ösztöndíjjal 78 oktatói és hallgatói mobilitási aktivitás valósult meg egy tanév alatt. Ez jelenti azt, hogy szerte Európában, de Európán kívül is jártak oktatóink és hallgatóink. Tehát nem csak hazánkban, hanem nemzetközi vonalon is mozgolódunk, és egyre több partnert tudunk megnyerni közös projekteknek, közös céloknak. Ezek közül a legutóbbi, a legfrissebb együttműködési megállapodás kötetett a II. Rákóczi Magyar Egyetemmel, Beregszászi székhelyen működő egyetemmel, de nem olyan régen kötöttünk az Eperjesi Egyetemmel is együttműködést, és azt megelőzően például az Ankarai Zenei és Képzőművészeti Egyetemmel, és múlt év őszén egy 14 fős delegációval mentünk el Ankarába. És ott részt vettünk egy művészeti irodalmi szimpóziumon, oktatóink tartottak előadásokat, egyik kollégánknak kiállítása is volt a szimpózium keretében, és a Református Hittudományi Egyetemen munkálkodó kollégákkal, illetve az egyetem rektorával együtt indultunk erre a hatalmas útra, és az ő egyetemük is bemutatkozott, a Tokaj-Hegyalja Egyetem is bemutatkozott, tehát egy rendkívül élénk kapcsolat alakul ki. Ezzel együtt az Ankarai Egyetem zeneművészei itt voltak, gyönyörű koncertet adtak a Hittudományi Egyetem imatermében, és ennek folytatásaként néhány héttel ezelőtt a Saigon Quartet adott itt egy gyönyörű koncertet, mert ők éppen felkészülőben voltak arra, hogy Ankarában mutatkozzanak be. Tehát a török-magyar kapcsolatok, baráti kapcsolatok gyönyörűen virágzanak, és akkor tehát a nemzetközi kapcsolatokról dióhéjban ennyit, és egy kicsit láttatva, hogy milyen intenzív is ez az utóbbi időszakban. A beiskolázásra is mindenképpen szeretnék kitérni, mert ahhoz, hogy a 2021-es 220 körüli hallgatói létszámról el tudjunk lépni a 2025. októberi 1100 főt meghaladó létszámig, tehát hogy ötszörösére, hatszorosára növekedjen a hallgatói létszám, ezért nekünk nagyon sokat kellett dolgozni, de ezt boldogan tettük meg. Tehát, amit már említettem, boldogan léptünk ki az egyetem falai közül, és kerestük a kapcsolódási lehetőségeket, és erősítettük meg azt, ami már jól működött, és építettünk ki újakat. Az újak közé tartozik például az, hogy a hallgatóink javát szolgáló és az oktatók felkészülését is szolgáló bázis óvoda hálózatot alapítottunk 16 óvodával múlt év őszén, 2025 őszén, de most már 18 óvoda képezi a részét ennek a hálózatnak, és szeretnénk ezt a hálózatot tovább dúsítani.
1: Kedves hallgatóink, a kiadott oklevelek nagy száma miatt idén két diplomaosztó ünnepséget is rendezett a Sárospataki Központú Tokaj-Hegyalja Egyetem. Először a pedagógiához köthető képzések végzett hallgatói vehették át a végzettséget tanúsító okiratot. Az előző percekben dr. Toma Kornéliával, rektori biztossal, a Comenius Intézet intézetigazgatójával beszélgettem.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a kánikulai hőhullám próbára teszi a mezőgazdasági növényeket a zöldség-gyümölcs kultúrában, végzetes károkat okozhat. Ezt tovább fokozza az aszály, erről beszélget Apáti Ferenccel, a Fruitweb elnökével Tóth Emese.
2: Amikor legutóbb itt voltam, azzal fejeztük be a beszélgetést, hogy néhány nap is jelentős változásokat hozhat a gyümölcs-zöldség fronton, sőt az egész mezőgazdaságban. Most mi a helyzet, hogy beállt ez a nagy kánikula?
3: Az előttünk álló másfél, de lehet, hogy 2 vagy 3 hétben nagyon kemény kánikulai hullámot prognosztizálnak. Ez 38-40 fokos hőmérsékleteket jelent. Úgy, hogy a talajokból azért a legtöbb magyarországi térségben még mindig hiányzik a víz. Voltak térségek, főleg Dunántúlon, amelyek egész jó csapadékokat kaptak május-június folyamán, de ez a 40 fokos kánikula nagyon-nagyon keményen próbára fogja tenni a növényeket. Az öntözetlen kultúrák erősen meg fogják sínyleni, független attól, hogy gyümölcs vagy zöldség kultúráról van-e szó. A zöldség termőterületünk 90%-a öntözött, de azért vannak még, főleg a csemege kukoricában öntözetlen kultúráink. Azokat lehet, hogy nem túlzás úgy fogalmazni a következő másfél hétre várható kánikula lehet, hogy ki fogja végezni. A gyümölcsökben alapvetően nem megy ilyen gyorsan ez az úgynevezett kivégzési folyamat, de a gyümölcs méretek csökkenése, a gyümölcs elaprósodása, az érés rohamos felgyorsulása lehet a következménye annak, hogy jön egy kánikulai hullám, ami azt jelenti, hogy visszafogottabb lesz a minőség a gyümölcs méretek okán, összetorlódik az érés, nagyon rövid idő alatt kellene nagyon nagy mennyiségeket betakarítani, a nagy mennyiségekbe bele szőve azt is, hogy a fagykárok már azért komoly kieséseket okoztak, de az, ami maradt, annak az érése, betakarítása, szürete egy nagyon rövid ciklusra fel fog gyorsulni.
2: Vegyük sorba akkor, hogy minek is van most szezonja, és azok milyen állapotban vannak az időjárás függvényében.
3: Kezdjük a zöldségekkel. A zöld borsó betakarítása most már 1-1,5 héten belül véget ér. Eddig egész jó hozamokkal zajlott a betakarítás, főleg úgy, hogy a zöld borsót nagyobb részt öntözött körülmények között termesztjük, így a tavaszi aszály kevésbé volt negatív hatással a termésre. Ellenben a szezon utolsó 1-1,5 hetében ez az őrült kánikula nagyon-nagyon össze fogja húzni a betakarítási időszakot, aminek kényszerű következménye lehet minőségi és mennyiségi veszteség egyaránt. Nagyon gyorsan érik túl, vénül el ilyenkor a zöldborsó, és lehet, hogy időben sem érnek oda a kombányok, hogy betakarítsák. A csemege kukoricánál, mint említettük, az öntözetlen kultúrák, amelyeket nagyjából július közepétől augusztus elejéig takarítunk be, nagyon komoly kieséseket szenvedhetnek el. A többi zöldségkultúra, az intenzív zöldségek, gyökérzöldségek, hagymafélék és a többi gyakorlatilag 100%-ban öntözöttek, így túl fogják élni az aszályt és a kánikulai hullámot, de amikor 40 fok 20% körüli relatív páratartalommal párosul, illetve az UV-sugárzás is ebben az időszakban a legmagasabb, akkor még az öntözött kultúrák is csak a túlélésre tudnak játszani, és nagyon komoly, akár 20-30%-os termés csökkenést szenvednek el, mert a légköri aszály okozta stressz, és az UV-sugárzás olyan kemény stresszt jelent a növényeknek, hogy öntözéssel ezt nem lehet kompenzálni, csak mérsékelni. A gyümölcsök esetében a cseresznye szezonnak most már 1-1,5 héten belül vége. Egy bőfél termést tapasztaltunk, ami merőben jobb, mint a tavalyi 10-20%-os termés, annak ellenére, hogy főleg a május elsői fagyok után még gyengébb termést vártunk. Sok helyen apró maradt a cseresznye, főleg az öntözetlen ültetvényekben, és az apró cseresznye az gyakorlatilag eladhatatlan volt, vagy csak nyomott áron talált gazdára. Amit el lehetett adni, az a 28-30-32 pluszos méretű cseresznye, aminek a termelők szemszögéből nézve tűrhető ára volt. Elkezdődött, és most már javában zajlik, hát igazából egy 3 hete a kajszi barack és az őszi barack szezonja. Itt is nagyjából bőfél termést látunk, sőt megkockáztatom, hogy lehet a végelszámolásra lesz egy 60-70%-os termés is, ha a következő másfél heti kánikula nem okoz nagy kieséseket, és ha ez a kánikulai hullám nem tart tovább, mint a belátható egy másfél hét, ha ez hetekig kitart, akkor ott is komoly mennyiségi, minőségi veszteségek lehetnek a gyümölcs elaprósodása okán. A megyszezon javában tart, nagyon gyenge terméssel, 60 ezer tonna termés potenciál mellett tavaly 40 ezer tonnát születeltünk, most pedig 30 ezer tonnát várunk, és nem jön jól, hogy a megyre is érkezik a kánikula, mert azt a kevés termést megint csak össze fogja tolni egy nagyon szűk időszakra ez a hőség. Rohanni fogunk a betakarítási munkákkal, rohanni fogunk a biológiai folyamatok után, és még azt a kis mennyiséget sem fogjuk tudni időben vagy jó minőségben betakarítani, amit a tavaszi fagyok megkíméltek. A szilva szezonja is indul, de nagyon komoly terméskiesések vannak, különösen a korai fajtákban, így ugyan még teljesen pontos képünk a szilváról nincs, a prognózis most készül, egy harmad és fél termés közé várjuk a mennyiséget, ami a szilva esetében megint nem fog túlzottan sok örömet okozni a gazdálkodóknak. Az alma és körte születőtől értelemszerűen még távolabb vagyunk, körtét lényegében már elhanyagolható mennyiségben termelünk, 1800 hektáron 10 000 tonna körüli mennyiségben, de igazából ez a 10 000 tonna alig látszik a piacon a nagy körte termelők árnyékában, akik hárman együtt termelnek 1 000 000 tonnát, ezek a belgák, hollandok és az olaszok. Az alma termésünk az várhatóan alulmúlja a tavalyit, bár pontos prognózis körülbelül 2 hét múlva fog készülni. 500 ezer tonna körül lenne a termés potenciálunk almában, tavaly 170 ezer tonna volt a született mennyiség, és most lehet, hogy meg fog állni 150 ezer tonna magasságában. Tulajdoníthatóan a különösen az észak-keleti országrészt, ahol a hazai alma ültetvények 3/4-e található, sújtó, nagyon kemény április és májusi fagykárokat. Úgyhogy összességében felemás, de semmiképp nem szívdelítő a helyzet zöldséggyümölcságazati fronton.
2: Amikor múltkor beszéltünk, emlegettük, hogy ugye lehet védekezni most már azért a jég ellen, lehet védekezni ugye öntözéssel, a szárazság ellen, ez a kánikula az, amit nem nagyon tudnak kivédeni a termelők, a termesztők.
3: Szárazság ellen a legjobb védekezés az öntözés értelemszerűen, de se közel, se távol ne gondoljuk azt, hogy az öntözés az asszállyal összefüggő minden problémánkat megoldja, még az öntözett kultúrákban sem. A talajműveléstől kezdve a tápanyaggazdálkodáson keresztül, sőt már a fajta választástól kezdve nagyon széles az az eszköztár, amit bevethetünk annak érdekében, hogy minél több vizet őrizzünk meg a talajban, minél jobb kondícióban legyenek a növények, és felkészülten várják az ilyen stresszes időszakokat. Számos termesztés technológiai elem van, hogy az ilyen kemény stresszes időszakok kárhatásait ne megszüntessük, de legalább mérsékeljük. A szántóföldi növénytermesztő ágazatokban, tehát a gabon és olajnövényeknél ez egy sokkal nehezebb kérdés, mert ott a 4 millió hektárból nem fogunk tudni öntözni 3-400 ezer hektárnál többet, ha megfeszülünk, akkor sem, és a maradék 3,6-7 millió hektáron öntözés nélkül kell megoldani az aszályok elleni védekezést. A zöldség-gyümölcs ágazatokban van annak elvi realitása, hogy 100%-ban öntözött kultúrák legyenek, a zöldségek már most is majdnem 100%-ban öntözöttek, a gyümölcsöknél még komoly az elmaradás, de ebben van behozni valunk.
2: De a meleg ellen nincs védelem.
3: A meleg ellen az egyetlen védelem az öntözés, amivel tudja magát a növény hűteni, amivel csinálunk egy kicsit párásabb mikroklimát, és amivel azt a vízpótlást megoldjuk, amivel a növény legalább életben tartja magát, de érdemi megoldás, jó megoldás az ilyen hőstresszek ellen nincs.
2: Évek óta minden szezonban rendszeres interjúkat és beszámolókat készítek önnel. Ennek fényében mondhatom, hogy valahogy nekem úgy tűnik, hogy évről évre rosszabb és rosszabb a helyzet, ami a klímát illeti. Lehet ezt mondani?
3: Azt hittem, hogy az fog kijönni a gondolat második felében, hogy évről évre ugyanarról beszélünk, de valóban így igaz, hogy nem, hogy ugyanarról beszélünk, hanem mintha évről évre rosszabb lenne. Való igaz, a tavaszi fagyok minden éves vendégeink, az aszályos időszakok és a hőstresszek minden éves vendégeink. Tavaly talán a hőstressz megkímélte a növényeket, szárazság volt a nyár második felében, de kemény 40 fokos kánikulák nem, most az is van. A vihar és jégkárok szintén szintjén ugyan lokálisak, de minden évben itt vannak, és az idei évben is okoztak már egyes térségekben komoly károkat, mint ahogy vannak extrém csapadékos időszakok, vagyis előfordulhat az, hogy van időszak, amikor 3 hónapon keresztül nem látunk esőt, majd egy nap alatt lejön 2 havi mennyiség. Minden extrém folyamat ugyanúgy csak másik irányból káros. Ha ezt nézzük, akkor ezek az extrém időjárási jelenségek az utóbbi években csak szaporodtak.
2: Mit tudnak tenni a növénynemesítők? Mennyire tudják úgy fejleszteni ezt az oldalt, hogy valahogy ilyen szárazságtűrő, kánikulatűrő, vagy ennyire radikális irányba már nem lehet a növénynemesítés terén sem elmenni?
3: A növénynemesítés az egy nagyon-nagyon összetett szakma, aminek a legmélyebb bugyraiban nem szeretnék belemenni. Nyilván a nemesítőknek van a kezében eszköz vagy fegyver, de ez sem végtelen, nem korlátlan. A nemesítés eszközeivel sem lehet legyőzni minden stresszt. Nyilván vannak olyan fajták vagy hibridek, amelyek az aszálstressznek jobban ellenállnak, vagy kevésbé. Vannak olyan fajták, amelyek jobban vagy kevésbé fagytűrőek, és úgy tűnik, hogy a következő évtizedekre ez a nemesítésnek meghatározó iránya lesz, mint ahogy már legalább egy évtizede meghatározó iránya, de ezt tudni kell, hogy bármilyen fajta nemesítési munka több éves, de még inkább egy-két évtizedes távlatban hoz eredményt.
2: Akkor ez nem csak egy ilyen generációs siránkozás, amikor a nagymamák azt mondják, hogy drágám, hát nincs olyan őszi barack, mint az én időmben.
3: Ez egy nagyon relatív kérdés. Nyilván a fajta használat nagyon sokat változott, a fajta használat változását kikényszerítette az időjárás átalakulása, kikényszerítette a piaci követelmények változása. Én úgy érzem, úgy gondolom, hogy az íz az most egy másodlagos szempont egy gyümölcs fajtánál, de az, hogy tetszetős küllemű legyen, jó gyümölcs méretű, szép színeződésű, kemény húsú, jól tárolható és jól pulton tartható, az ma már fontosabb szempont, mint hogy finom legyen az íze is. Ugyanis hiába van egy nagyon-nagyon ízletes legyen barackunk, hogyha kitesszük a bolt polcára, és másnapra kifolyik a ládából. Ezt a mai kereskedelem nem tudja tolerálni. Tehát vannak szempontok, amelyek a mai, mondjuk úgy modern kereskedelemben megelőzik az ízvilágot.
1: Kedves hallgatóink, a kánikulai hullám próbára teszi a mezőgazdasági növényeket, a zöldség-gyümölcs kultúrában végzetes károkat okozhat, ezt tovább fokozza az aszály. Erről beszélgetett az imént Apáti Ferenccel, a Fruitweb elnökével Tóth Emese.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd arról hallhatnak, hogy október elején újra megrendezik Sátoraljai Újhelyen a Zempléni Zene Tudományi Konferenciát, amelyre hazai és külföldi zene tudósok és zeneművészek érkeznek. A három napon át tartó konferencián tudományos előadások és hangversenyek tarkítják a programot.
2: A 16. konferencia lesz október 8-a és 10-e között, és valóban az előkészületek már javában folynak, hiszen megvannak a felkért előadók, és már a szervezőnek csak annyi dolga van, hogy az előadások címeit is begyűjtse. Az idei szokatlanul gazdag. Nem álltunk meg egy-egy jubileumnál, hiszen a magyar nemzeti emlékezet, zenetörténet, zeneművészet olyan gazdag jubileumokban, hogy valóban a bőség zavara van.
1: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a továbbiakban is.

0: 16 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az amerikai haderő légicsapások újabb sorozatát indította iráni célpontok ellen, közölte az Egyesült Államok középső parancsnoksága. A közlemény szerint a cél Irán képességeinek további gyengítése volt, hogy ne tudja akadályozni a kereskedelmi hajózást és veszélyeztetni a szabad áthaladást a Hormuzi szoroson. A közlés szerint a vasárnap indított bombázás a héten a negyedik amerikai művelet, mely minden alkalommal iráni agresszióra válaszul kezdődött. Az amerikai összegzések szerint a korábbi három légicsapásban összesen több mint 300 iráni célpontot találtak el. Az elsődleges célpontok a Hormuzi szoroshoz közeli, iráni partokon elhelyezkedő radar létesítmények, valamint drónok és rakétaállások, melyekkel Irán a vízi közlekedést fenyegetni képes. Az iráni iszlám forradalmi gárda egységei vasárnap Katar, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Kuwait és Omán területe ellen indítottak több rakétát és drónt, de a távol a fekvő Jordániában is becsapódott három iráni rakéta. Donald Trump, amerikai elnök vasárnap azt közölte az ománi közvetítéssel zajló egyeztetéseken, hogy az amerikai és iráni fél ismét megegyezett, amit az iszlám forradalmi gárda által indított támadásokkal Teherán rögtön megszegett. Idén is bemutatták színpompás népviseletüket a kalotaszegi magyar települések lakói az erdélyi Bánfi Hunyadon a kalotaszegi magyar napokon tartott népviselet mustra során. A népművészetéről híres erdélyi kistérség magyar rendezvénysorozatának csúcspontja a felvonulás volt, melyre több tucat kalotaszegi település lakosai öltötték magukra a népviseletet. A díszes menet zeneszó kíséretében vonult a református templomtól a Barcsai kertbe, ahol a néprajzi régió falvainak népdalait, táncrendjét is bemutatták. Búzás Fekete Mária főszervező Kolozs megyei alprefektus szerint kalotaszeg van és lesz, amíg ilyen emberek őrzik és éltetik. Dézsi Norbert Bánfi Hunyadi alpolgármester arról beszélt, hogy a jelenlévők egy olyan közösség ünnepére gyűltek össze, mely évszázadokon át megőrizte nyelvét, hitét, hagyományait és kultúráját. Grezsa Csaba, a Magyarország kolozsvári főkonzulja arra hívta fel a figyelmet, hogy a népviselet és a népi kultúra összeköt, amíg hiszünk abban, hogy ezeknek nem csak a múzeumokban és a tiszta szobákban van a helye, hanem a mindennapokban is. A jelenlévőkre Jakab Mihály Gyula, Bánfi Hunyadi református lelkész mondott áldást. Megkezdődött a jubileumi 25. Vidor-fesztivál színházi versenyprogramjának jegyértékesítése. A Móricz Zsigmond Színház szervezésében augusztus 21-e és 29-e között sorra kerülő fesztiválra idén is az ország legjelentősebb társulatai érkeznek Nyíregyházára. A közönséget több mint 30 előadás, ismert színművészek és számos szabadtéri produkció várja. A nagy színpadon olyan társulatok lépnek fel, mint a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház, a Radnóti Színház, az Örkény, a Víg Színház és a Karinti Színház, de visszatér Nyíregyházára az Orlai Produkciós Iroda is. A Móricz Zsigmond Színház nagy színpada mellett a Krúdi Kamara Színpad, a Rózsakert Szabadtéri Színpad, valamint a Szindbád Szabadtéri Pódium Színpada és rendezvényterme is otthont ad előadásoknak, beszélgetéseknek, irodalmi esteknek és zenés produkcióknak. Július 17-e és 19-e között immár 9. alkalommal rendezik meg a Miskolci Dixie és Jazz Fesztivált, melynek ingyenes koncertjein magyar és nemzetközi fellépők várják a közönséget. A szervezők tájékoztatása szerint a háromnapos kulturális esemény programjainak a Színvaterasz és a Városház tér ad otthont. A fesztivál a 80-as évekre visszanyúló Miskolci Dixieland hagyományokat hivatott továbbvinni, amikor a Dixielandnek meghatározó szerepe volt a város kulturális életében. A rendezvény péntek esti programjában a lengyel Ziggy Jazz Band, valamint a Black Diamond Big Band koncertje szerepel. A több mint 20 zenészt felvonultató Big Band hangzása a szervezők szerint a swing aranykorát idézi meg.
0: Az időjárásról.
1: Napos, gomoly felhős idő várható, legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő zápor eső. A szél sok felé megélénkül, néhol erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékekre kell készülni. Kedden napos idő lesz, záporok, zivatarok nagyobb eséllyel az északkeleti és a nyugati, délnyugati megyékben fordulhatnak elő. Kedd délután 28 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután arról hallhatnak, hogy október elején újra megrendezik Sátor Alja Újhelyen a Zempléni Zene Tudományi Konferenciát, amelyre hazai és külföldi zenetudósok és zeneművészek érkeznek. A 3 napon át tartó konferencián tudományos előadások és hangversenyek tarkítják a programot.
2: A 16. konferencia lesz október 8-a és 10-e között, és valóban az előkészületek már javában folynak, hiszen megvannak a felkért előadók, és már a szervezőnek csak annyi dolga van, hogy az előadások címeit is begyűjtse. Az idei szokatlanul gazdag. Nem álltunk meg egy-egy jubileumnál, hiszen a magyar nemzeti emlékezet, zenetörténet, zeneművészet olyan gazdag jubileumokban, hogy valóban a bőség zavara van.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Július 13-a van, ma a jenők ünneplik névnapjukat. A Jenő az egyik magyar honfoglaló törzs nevéből származó, török eredetű férfi név, jelentése az utónévkönyv szerint tanácsadó, bizalmas. Most pedig nézzük, mi minden történt július 13. napján a történelem során. 1801-ben ezen a napon Jean-Louis Pons francia csillagász először fedezett fel üstököst. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc során Hajnau táborszernagy osztrák császári hadereje bevonul a Görgei Artúr által kiürített Budára. Ugyanezen a napon Pest városát orosz cári csapatok szállják meg. 1969-ben elindul a Luna 15 holdszonda, de holdra szállása nem sikerül. 1982-ben Irán támadást indít Irak ellen, és ezzel megfordítja az irak-iráni háború menetét. 1989. július 13-án George Bush amerikai elnök a Budapesten július 11-én megkezdett hivatalos látogatását befejezve távozik Magyarországról. 2016-ban II. Erzsébet királynő a korábbi belügyminisztert Theresa May-t bízza meg a kormányalakítással, miután David Cameron miniszterelnök korábban benyújtotta lemondását. Most pedig következzenek július 13-a híres szülöttei. 1024-ben e napon született II. Szent Henrik német-római császár. 1399-ben született Erzsébet lengyel trónörökös, Jagelló litván nagyherceg és első Szent Hedvig lengyel királynő egyetlen gyermeke. 1793-ban látta meg a napvilágot ezen a napon Jean-Paul Marat francia forradalmár. 1881-ben e napon született meg Zerkovics Béla műépítész, zeneszerző, színigazgató, a századforduló utáni magyar kuplé és sanzon szerzők egyik legjelentősebb alakja. 1925-ben született Nikolai Gedda, német-orosz származású, svéd tenor operaénekes, aki több mint 50 évig állt opera színpadon, rendszeres vendége volt a Magyar Állami Operaháznak, valamint a budapesti koncertpódiumoknak is. 1954-ben, július 13-án született Frida Kahlo, egyéni hangú mexikói festőművész, közéleti szereplő, a 20. századi Mexikó emblematikus alakja. 1959-ben e napon született Susan Vega, angol énekesnő, dalszerző. 1960-ban, július 13-án született Csúlya Imre, Jászai Mari díjas színész. 2013. július 13-án született Olvasztó Imre, magyar gyerekszínész, az Indul a Bakterház című film főszereplője. Július 13-a Montenegróban jeles nap, állami ünnep, a szabadság napja, és ez a nap Szent Benedek Európa védőszentjének napja. 1964-ben 6. Pál pápa a nyugati szerzetesség alapítójaként és az európai szellemiség alakítójaként Szent Benedeket Európa védőszentjévé nyilvánította.
0: Az Európa Rádió kalendárium.

Miért nem veszik észre az emberek a fontos dolgokat? Egy amerikai indián és a barátja New York központjában sétáltak Manhattanben. Az ebéd idő közelgett és az utcák megteltek emberekkel. Az autók dudáltak, a kereszteződésben csikorogtak a taxikerekek, vonítottak a szirénák és a város hangjai szinte süketítettek. Egyszer csak váratlanul megszólalt az indián. Hallom a tücsköt énekelni. A barátja azt válaszolja, tessék, biztos megbolondultál, nem hallhatod a tücsköt ilyen zajban. Nem, tökéletesen biztos vagyok benne, hogy hallom a tücsköt, válaszolt az indián. Az öreg indián még egy percet hallgatózott, aztán elindult egy nagy betoncserépedény felé, amelyben néhány bokor nőtt. A barátja nagyon elcsodálkozott ezen. Ez lehetetlen. Ember feletti hallásod van, állapította meg. Nem, válaszolta az indián, az én füleim sem különböznek a tieidtől. Minden csak attól függ, hogy mire figyelsz. Ez nem lehet igaz, mondta a barátja. Én soha nem hallanám meg a tücsköt ebben a nagy zajban. Igen, ez így van, hangzott a válasz. Engedd, hogy megmutassam neked. Az indián zsebre dugta a kezét, néhány apró pénzérmét emelt ki belőle, s a járdára dobta. Annak ellenére, hogy az utca zajban úszott, arra lettek figyelmesek, hogy minden ember 15 lépésre tőlük megáll, megfordul, s megvizsgálja, nem az ő pénze hullott-e a földre. Érted már, miről beszélek? Kérdezte az öreg indián. Minden csak attól függ, hogy mi a fontos a számodra. Így vagyunk a mindennapokban mi is életünk zajaival. Arra figyelünk és azt vesszük észre, amit magunk tartunk fontosnak és értékesnek. A mai világ a múlandó pillanatnyi érték után szalad, sokszor a legközelebbi szeretteinket, akik szeretnek és akiket szerethetünk, nem vesszük észre. Mi jelent értéket a te számodra? Ha csak rosszat látjuk, akkor arra van tájolva életünk iránytűje. Keressük a jót. Szemlélődjünk a világban, és akkor gyönyörködhetünk annak szépségében. Életünk megtelik jó dolgok.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, Önök 2026. július 13-án hétfőn délután 16:30-kor a Régió Krónikát hallják. Bódisz Attila vagyok. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok az idén is országos ellenőrzéseket végeztek.

0: létét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit is. Fontos, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és a direkt napfénytől védeni szükséges, hívták fel a figyelmet. Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordítanak azokra az esetekre, amikor felmerül a származási ország megtévesztő feltüntetésének, meghamisításának gyanúja. Hozzátették, vizsgálják a dinnyék állapotát, azok tisztaságát, érettségét, esetleges repedéseit, nyomódásait, alakhibáit, valamint azt is, hogy a termékeket megfelelő minőségi osztályba sorolták-e. 140 millió forint az összértéke annak a beruházásnak, amelyet Herceg úton adtak át a közelmúltban. Megújult a település ravatalozója, elkészült a temetőkerítés, valamint felújították a Kossuth utcát, amelyen a helyi középületek többsége található. Mindemellett 175 fát is elültettek a Herceg úti közterületeken. Rák József polgármestert most a temetőt érintő fejlesztésekről hallják.
1: A ravatalozunk 1980-ban épült, teljes egészében lakossági összefogással, adakozással, illetve kivitelezéssel. Sajnos az idő vasfoga őt is hikezte. Régi vágyunk volt, hogy a komfortfokozatán növeljünk, a külső megjelenését kicsit kínosítsunk. Épp ezért örültünk a lehetőségnek, amikor a kis települési fejlesztési alapból láttunk lehetőséget arra, hogy a ravatalozóra tudjunk egy pár forintot fordítani. Elsődleges célunk az volt, hogy valóban a komfortfokozata növekedjen ennek a épületnek, tekintettel arra, hogy nem volt vízellátása. Azon kívül fontos volt számunkra, hogy megjelenésébe is egy új arcot kapjon. Elkülönítettük egymástól a hűtőt, illetve a raktárat, kicseréltük a nyílászárókat, nagyobbakra cseréltük a nyílászárókat, és klimatizáltuk a helységeket. Nagyon fontos volt számunkra, hogy az előtér is növekedjen, ezáltal megváltozott a teljes egészében a jellege az épületnek. Pontos célunk volt a ravatalozó felújításával, átépítésével kapcsolatban az, hogy a 2017-ben a Német Nemzetiségi Önkormányzatunk által beszerzésre került lélekharangot méltó helyen tudjuk elhelyezni. Tekintettel arra, hogy ez a lélekharang ilyen nem volt még Herceg úton, úgyhogy a ravatalozó tervei elkészítésekor fontos szempont volt, hogy a lélekharangnak egy úgynevezett harangházat is kialakítsunk. Fontos volt, hogy a temető körbe legyen kerítve, egyrészt ugye a jogszabály írja elő, hogy a temetőnek körbe kell lenni kerítve, az addigi rótkerítés nem igazán oldotta meg azt a problémát, hogy valóban bejártak az őzök. A temetőre is időközönként az árvácskát megrágták, úgyhogy most ebből a 292 méterrel, ami kerítés elkészült ebből a pályázatból, azt gondoljuk, hogy ezeket a veszélyforrásokat ki tudjuk zárni, egy teljesen más pályázatból pedig a maradék 200 méter napokon belül elkészül.
0: Újfajta behálózási trendre figyelmeztet az Internet Hotline, a Nemzeti Nyomozó Iroda és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság hétfőn. A közlemény szerint a gyermekek online védelmével kapcsolatban gyakran kerül szóba az idegenekkel történő kapcsolatfelvétel kockázata. Az Internet Hotline, a Nemzeti Nyomozó Iroda és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány most arra hívja fel a figyelmet, hogy az elkövetők módszerei folyamatosan változnak, és egyre kifinomultabbá válnak. Az NMHH által működtetett jogsegélyszolgálathoz, az Internet Hotline-hoz nemrégiben egy olyan bejelentés érkezett, amely egy új típusú, különösen aggasztó online visszaélési formára világít rá. A bejelentést egy aggódó szülő tette, miután észlelte, hogy kiskorú gyermeke Snapchaten keresztül kapcsolatba lépett egy olyan nagykorú felhasználóval, aki kiskorúak számára is elérhető, lelki segítő személynek adta ki magát, és ebben a szerepében a férfi néhány nap alatt behálózta a gyermeket, bizalmával súlyosan visszaélt. A három szervezet a közleményben közösen hívta fel a figyelmet a gyermekek online behálózásának veszélyére és arra, hogy az elkövetők egyre profibb módszereket alkalmaznak. az ápolás szakmai oktatásban végzett kiemelkedő pedagógiai munkájának elismeréseként a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Borsodabolyi-Zemplén vármegyei szervezete az év kiváló szakoktatója oklevelet adományozott Bekéné Zelenc Katalinnak, a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos

0: Technikum egészségügyi szakoktatójának. Őt hallják most.
1: Én látom bennük ezt a lelkesedést, látom bennük ezt a vágyat, és természetesen a kamaszkornak, a serdülőkornak minden sajátosságai is megmutatkoznak rajtuk, ami jó, ami normális, de ez egy folyamat, amikor szépen lépnek előre a tanulmányaikban, azok formálják őket, és ahogy az iskolában, demonstrációs teremben, majd kint a kórházban egyre több tapasztalatot, gyakorlatot, ismeretet szereznek, ezek mind hatással lesznek rájuk, mindezeket meg is beszéljük, és ezek mind formálják őket. És az, hogy a mostani 9-10-11-12-es vagy 13-as diákból milyen ápoló lesz, ez majd kiderül. Viszont azt tudom, hogy azok a diákok, akik nálunk végeztek, és követem az életútjukat, hát mérhetetlen örömmel tölt el, hogy a legtöbben micsoda karriert futottak be, többen diplomáztak, elég sokan diplomáztak különböző területeken az egészségügyön belül, tehát például mentőtisztek lettek, vagy diplomás ápolók lettek. Nagyon sokan dolgoznak a betegekért, többen intézményvezetők, osztályvezetők, külföldön vagy itt belföldön, Pesten, vidéken, nagyvárosokban, Európa szerte, és látni az ő életútjukat, látni azt, hogy megtalálták ebben a hivatásban az örömöt, az útjukat, hát lehet-e nagyobb boldogság egy tanárnak?
0: 37 hatássértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, közölte az Országos Rendőr Főkapitányság hétfőn. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 16, szombaton 17, vasárnap 1 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében 3 hatássértőt elfogtak, velük szemben idegenrendészeti eljárás indult. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bódisz Attilától hallották a mai nap híreit. Köszönöm a figyelmüket!
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, október elején újra megrendezik Sátoraljá Újhelyen a Zempléni Zenetudományi Konferenciát, amelyre hazai és külföldi zenetudósok és zeneművészek érkeznek. A 3 napon át tartó konferencián tudományos előadások és hangversenyek tarkítják a programot. A részletekről Dombóvári János, a szervező Lavotta Kamarazenekar alapító művészeti vezetője beszél, a riporter Jászter Beáta.
2: Javában tart a nyár, az elmúlt héten megdőltek a hőmérsékleti rekordok is, de mi már az őszről fogunk beszélgetni Dombóvári Jánossal, a Lavotta Kamarazenekar alapító művészeti vezetőjével, hiszen körvonalazódik, vagy talán már meg is van a zenetudományi konferenciának a teljes tematikája.
3: A 16. konferencia lesz október 8-a és 10-e között, és valóban az előkészületek már javában folynak, hiszen megvannak a felkért előadók, és már a szervezőnek csak annyi dolga van, hogy az előadások címeit is begyűjtse. Az idei szokatlanul gazdag. Nem álltunk meg egy-egy jubileumnál, hiszen a magyar nemzeti emlékezet, zenetörténet, zeneművészet olyan gazdag jubileumokban, hogy valóban a bőség zavara van. És én a saját ízlésem szerint próbáltam hangsúlyozni bizonyos évfordulókat. Így például bekerült a fél évezredes Mohácsi csata emléke, a 460 éves Szigetvár ostroma emléke, a nagyságos fejedelem születésének 350. évfordulója, mert hogy ezekhez az évfordulókhoz tudunk zenét társítani. Nem csak előadásban, hanem a hagyományos diszhangversenyre, vagy ünnepi, vagy jubileumi hangversenyre ezen szempontok szerint állítjuk össze a programot. Legalábbis az igyekezetünk ez erre mutat. Ezen kívül a kortárs művészekről sem feledkezünk meg. Így például Szokolai Sándor 95 éve született. Na most az ő személye a Magyar Nyelv Múzeuma okán is szorosan kötődik a térségünkhöz, és az itt élő zeneművészekhez is, hiszen 2008-ban a múzeum megnyitásakor maga a szerző vezényelte művét, amelyet Zemplén egyesített karára, valamint a Lavotta Kamarazenekar számára komponált. Ugyan a 100 az kerekebb évforduló természetesen. De miután az ebben szereplők, akár magam is, korosodunk, és még él Szokolai Sándor özvegye, akivel egy baráti kapcsolatot ápolunk, évente szoktunk találkozni, és sikerült meggyőzni arról, a lányát nem kellett, aki maga is hegedű művész, és Szokolai Sándor életművének a férjével gondozója, hogy vállalják el a konferencia díszvendégének a szerepét. Ugye a korábbi konferenciákról ez ismerős lehet, hiszen minden éven próbálunk olyan személyiségeket vendégként, díszvendégként meghívni, akik életművükkel erre rászolgáltak. Úgyhogy már jelezték, hogy vendégeink lesznek, és van még egy megint hozzám kötődő emlék, az első mentorom tulajdonképpen az EGRI éveimben, amikor is 1971-ben az ottani szimfonikus zenekar tagja lettem, akkor a 60-i születésű Liszt Ferenc díjas Kocsis Albert rendszeresen koncertezett a kamarazenekarral. Eljátszottuk szinte valamennyi nagy romantikus hegedű versenyét az irodalomnak, így Mendelssohn, Csajkovszki, Brahms, Beethoven hegedű versenyeit, és emellett pedig, amikor ő Ausztriában, Vorarlbergben mesterkurzusokat tartott, akkor életem első nyugati útját köszönhetem 1979-ben neki, amikor is a kamarazenekar, hát gyakorlatilag 14-16 fővel, személyautókkal kiutaztunk egy hétre, ahol egy koncertturnén vettünk részt az ő felkészítésével. És ez évek során több alkalommal is megismétlődött. Azt gondolom, ma is érzem, hogy azok a zenekari évek, amiket én, hát nem volt kevés, 15 év Egerben, máig elevenen él emlékemben, és bizonyos módszertanát használom, amikor kurzusokat tartok nekünk.
2: Ki mindenki érkezik, hiszen tudjuk, hogy híres, neves, hazai, illetve külföldi előadók is érkeznek erre a konferenciára.
3: Említettem Egert, és én ott kezdtem a tanári pályámat, és abban az időben volt egy fiatal, akkor hozzánk képest biztos fiatal növendék, aki középfokú tanulmányok befejezése után Kocsis Albertnél folytatta a hegedű tanulmányait a Kasseli Zeneművészeti Egyetemen. No, mi oda is kijutottunk hangversenyezés céljából a kamarazenekarral, és Szoboszlai Etike miután végzett a kamarazenekarban játszott, és ma is az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola sikeres hegedű tanára, akinek van egy barátnője Grazból, Kocsis Albert tanártársa, és itt jön a képbe Farkas Ferenc. Az elmúlt évben a nagy sikerű Zeppelini Fesztiválon mi játszottuk Farkas Ferenctől az Ária és Magyar Rondó című művét, amelyben két szóló hegedű van. És ezt a zeneművet Farkas Ferenc ennek a gráci tanárnőnek, a keresztneve Lore, és Kocsis Albertnek dedikálta. Na most az ő emlékére ezt a művet az Etike és Lore szólójával elő fogjuk adni. És akkor így kerül a hangverseny programjába, nem csak az előadások közé, továbbá fogunk játszani Lavottától a Szigetvár ostromát. Ha minden jól megy, akkor Erdő Zoltán tárogató művész szólójával. Aztán itt van a Rákóczi dallam. Én Fülep Márk előadónktól, nagyon tehetséges fiatal fóla művésztől hallottam először egy Prosper nevezetű zeneszerzőről, aki a Rákóczi dallamot kamarazenekarra és fuvolára feldolgozta. Ez mindenképpen novum lesz a koncertprogramjában, és hát ha már szokolai emlékezés, akkor én a lányától kértem és kaptam is egy olyan kamarazenekari művet, amelyet elő fogunk adni. Római Szimfónia címmel írt ő egy félórás szimfóniát, és ebből a második tétel egy Gregorián variáció. Ezt fogjuk előadni, és ha már ilyen sokrétű a program, hát muszáj karmestert hívni ehhez a programhoz. A rendelkezésre álló rövid idő alatt a maximális felkészülést érjük el, és hát ez ügyben Kökényesi Zoltán Brácsa művészt keresem meg, hiszen az elmúlt évben abban, hogy oly sikert aratott a kamarazenekar jubileumi koncertje, neki elérülhetetlen érdeme volt. A felkérések pedig annyira, hogy is mondjam, hát szerintem már várták a kollégák, mert én ezt a búcsúzáskor, októberi konferenciánk végén előre bocsátottam, és májusban kértem fel az előadókat, és kivétel nélkül mindenki jelentkezett előadással, úgyhogy a bőség zavara is fennáll, de mindenkinek fogunk adni lehetőséget. És valóban Párizs, Grác, Szeged, Kecskemét, Miskolc és Sátoraljaújhely szakemberei fognak randevút adni egymásnak három napon keresztül, és megpróbáljuk az itteni zene szeretőket megint izgalomban tartani az előadásokkal, mert egy zenetudományi konferencia az más, mint egy irodalmi vagy egy történelmi, hiszen itt a prezentáció mellett a hangzó anyag az hihetetlenül élménygazdaggá teszi a laikus hallgató számára is, hiszen amikor Szecsődi Ferenc például a világhírű Huvai iskoláról fog majd előadást tartani, hát a kezében meg fog szólalni nem csak a hegedűje, hanem azok a virtuóz hubai darabok, amiket eddig is már volt alkalmunk az elmúlt két évtizedben megcsodálni előadásában.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést, várjuk akkor az októberi konferenciát, és szeptemberben még visszatérünk erre a témára.
3: Köszönöm szépen az érdeklődést!
1: Kedves hallgatóink, október elején újra megrendezik Sátoraljaújhelyen az Emléni Zene Tudományi Konferenciát, amelyre hazai és külföldi zenetudósok és zeneművészek érkeznek. A három napon át tartó konferencián tudományos előadások és hangversenyek tarkítják a programot, a részletekről Dombóvári János, a szervező Lamotta Kamarazenekar alapító művészeti vezetője beszélt, a riporter Jászter Beáta volt.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszonthallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Mózes első könyve, harmadik fejezetének első verséből hallgassuk meg. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az Úristen teremtett, és ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? Az Istennek egyik teremtménye ellene fordul, és azon dolgozik, hogy minden mást teremtményt is rávegyen erre. És ez történik mind a mai napig. Csak ugyan kérdezhetnénk. Hát, ha eddig nem vetted észre, akkor nagy baj van, mert ezek szerint észre sem vetted, hogy ki az, aki ravasz módon azon munkálkodik, hogy távol tartson az Istentől. És nem csak távol tart, hanem egyszerűen jól hangzó hazugságok által megtéveszt, különféle vágyokat ültet el a szívedben, amik ellentétesek az Istennek kijelentéseivel. Ellenségünk, a sátán először is felméri a terepet, megfigyel, megszólít és akcióba lép. Ma is kikezdeni akarja az Isten iránti bizalmunkat, kapcsolatunkat, kételyt akar ébreszteni bennünk, és Isten ellen fordítani. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy ne tedd, hogy nem szabad, hogy az nem jó neked. Nézd meg, mindenki ezt csinálja. Mindenkinek van, épp te maradnál ki a jóból. Először túlzásokba esik, kicsit elferdíti az igazságot, hogy ezáltal rábírjon minket, belevigyen a játékába, hogy szóba állva vele elkezdjünk foglalkozni, és egyre inkább kezdjen el foglalkoztatni az, amit mondott. Ravasz, a legravaszabb, úgy, hogy ne gondoljuk, hogy egyedül képesek lennénk túljárni az eszén, mert számunkra sokszor oly észrevétlenül teszi, fel sem ismerjük a veszélyt, a csapdáját, ahogyan az első emberpár sem. Csak amikor már a következményekkel szembesülünk. Felderíti, hogy mit tud az ember, és mit mondott az Isten. Mert hogy azt felhasználva akar minket Isten ellen fordítani, Azáltal, hogy az ellentétét tárja elénk, vagy azt mondja, hogy nem ez a teljes igazság, sőt úgy állítja be, hogy Isten hazudik, a jótól akar távol tartani. És igazából ő, vagyis a sátán az, aki a javunkat keresi, aki az igazat mondja. Megkeresi a gyenge pontot, azt, amiben bizonytalanok vagyunk, ami felől nem vagyunk meggyőződve, és felébreszti a vágyat, hogy akarjuk, vágyjunk arra még inkább, amire Isten azt mondta, hogy ne tedd, meg se érintsd, mert meg fogsz halni. Ha nem is azonnal, de szép lassan afelé fogsz tartani, lépésről lépésre, napról napra. Hiszen az első emberpár sem azonnal szembesült azzal, hogy valóban meg fog halni, hanem csak észlelni kezdte, hogy bár pillanatnyilag jónak tűnt, jó érzéssel töltötte el, de egyre inkább a félelem, a szégyen lett úrrá rajta. Látod már a sátán ravasságát? Téged mire, miként vet rá, hogy engedelmeskedj inkább neki? Mert jó lesz, boldog leszel, sikeres, elismert. A mai ige magyarázat Bíró Botond lelkipásztor nevéhez fűződik, aki az Arad belvárosi gyülekezetben szolgálja az urat.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kereszténydemokrata néppárt országgyűlési frakció vezetője középosztály, egyház és vidékellenesnek minősítette hétfőn a Tisza kormány oktatás politikáját annak kapcsán, hogy az oktatási és gyermekügyi miniszter nem járult hozzá Tiszavasváriban a református gimnázium bővítéséhez. Rétvári Bence Facebook oldalán úgy fogalmazott, 8 osztályos középiskola indult volna, ami a kezdetektől Lannert Judit miniszter célkeresztjében van. A KDNP frakció vezetője szerint hiába fog össze a helyi közösség, hiába van saját tervük, a minisztérium másként képzeli az ő jövőjüket. Elveszik a középosztálytól a lehetőséget a kibontakozásra, a gyerekek minőségi nevelésére. Ez a középosztálynak rossz, de senki másnak se jó, írta Rétvári Bence. A Roma Sajtóközpont írására hivatkozva a Mandiner számolt be arról, hogy Lannert Judit miniszter nem járult hozzá ahhoz, hogy a tiszavasvári református egyházközség fenntartásában működő Váci Mihály református gimnáziumban 8 évfolyamos gimnáziumi képzést és később technikumi képzéseket indítsanak. A minisztérium szerint a tervezett átalakítás tovább erősíteni a helyi iskolai elkülönülést. Nyári tábor szerveztek az Abaúji Egyházmegyében található Szikszói Református Egyházközségben is, ahol tartalmas elfoglaltságot biztosítanak a fiataloknak. Az óvodásoktól a 8. korosztályig várták a gyerekeket a református hittantáborba. Majdnem 70 gyermek és szülei gondolták úgy, hogy hasznos lehet a tábor. Szabó Pál református lelkész és felesége alig egy esztendeje érkezett ebbe a gyülekezetbe, de már másodízben szerveztek hittantábort. Kézműves foglalkozások, zenélés, ének, szabadtéri és benti játékok, számháború, sportprogramok mind-mind megjelentek az egy hét során. A fő téma azonban a bibliai József élete volt. Minden nap beszélgettek róla, akár együtt, akár kisebb csoportokban is, mondta Szabó Pál szikszói lelkipásztor. Enyhén emelkedtek a lakbérek. A Központi Statisztikai Hivatal ingatlan.com lakbérindex adatai szerint júniusban országosan majdnem 1%-kal, Budapesten pedig alig több mint 1%-kal emelkedtek a lakbérek májushoz képest. Ám az idei volt a legkisebb 6. havi lakbéremelkedés a 2020-as járványidőszak óta. Az egy évvel korábbihoz képest országos szinten 5,2, a fővárosban pedig 4,7%-os volt az emelkedés. Az elemzés arra is felhívja a figyelmet, hogy a kiadó lakáshirdetések száma országosan 2,5%-kal csökkent. Budapesten a kiadó ingatlanok havi bérleti díjának középértéke a tavalyi 270 ezerről 260 ezer forintra csökkent. A legnagyobb és legfelkapottabb egyetemvárosokban 200 ezer forint környékén húzódik meg a bérlők lélektani határa. Debrecenben 220 ezer forint a bérleti díjak középértéke, Szegeden, Győrben és Veszprémben havonta kereken 200 ezer forintot kell fizetni átlagosan egy kiadó lakásért. A legolcsóbb megyeszékhely Békés Csaba 115 ezer forintos díjjal. Nagy egyetemvárosként Miskolc dobogós a legolcsóbb megyeszékhelyek listáján, itt 130 ezer forintot kell fizetni átlagosan egy kiadó lakásért. Országos dinnye ellenőrzést indít a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Kiemelt figyelmet fordítanak a termékek származására, jelölésére, minőségére. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól a kiskereskedelmi üzleteken át, az idéglenesen árusító helyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. A termékek eredetének igazolása érdekében a forgalmazóknak a helyszínen rendelkezniük kell a szükséges dokumentumokkal. Fontos szempont a tételazonosító és a pirostól eltérő hússzín feltüntetése, míg a hazai görögdinnyék esetében a magyar eredet a jogszabályi előírásoknak megfelelően kötelezően kihelyezett magyar zászlónak is egyértelműen jeleznie kell, írta a közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
0: az időjárásról.
1: Napos, gomoly felhős idő várható, legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő zápor eső. A szél sok felé megélénkül, néhol erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékekre kell készülni. Kedden napos idő lesz, záporok, zivatarok nagyobb eséllyel az északkeleti és a nyugati, délnyugati megyékben fordulhatnak elő. Kedd délután 28 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Tudják, hogy mit keres a Szegedi Fűvészkert Ugandában? Hogy mi köti össze az arborétumot a Jane Goodall Magyarország intézettel? Nem? Akkor tartsanak velem és Németh Anikó igazgatóval, aki 3 hétig Afrikában volt szakmai úton.
2: Egy közös tervezés volt ez az út a Jane Goodall intézet hazai képviselőivel, és 4 úgy érkeztünk meg Ugandába, Entebbébe, hogy mi tudtuk a 3 hétnek a programját, vagyis azt, hogy az ottani Jane Goodall intézeteket látogatjuk meg, egy tapasztalat, eszmecserére került sor, meghallgattuk azt, hogy ahonnan indult Jane Goodall, és amilyen munkát végzett, ő neki az utódai, és hát végül is a világszervezet munkája, az miből áll, milyen munkát végeznek. Tehát, hogy eleve onnan indult a történet, azt gondoltuk, hogy a magyarországi Jane Goodall intézethez mi, mint szegedi botanikus kert is szakmai szempontból csatlakozni tudunk.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Nemrég még az ősi magyar virágokat, a levendulát és a rózsát ünnepelte a Szegedi Fűvészkert, most pedig már a 19. lótusznapokra készül. Az indiai lótuszos tó ugyanis az arborétum japán kertjének legcsodálatosabb eleme. Természetesen augusztusban és ősszel sem maradnak programok nélkül az érdeklődők. Jön majd az Afrika napok és a Momiji. Sőt, egy különleges együttműködés is formálódik a Jane Goodall Magyarország intézettel. Németh Anikó igazgató mesélt a részletekről. 3 hétig Ugandában és Ruandában tartózkodtál, de nem családi nyaralás céljából utaztál el ide, hanem egy bizonyos küldetéssel, meg hogy megismerd azt a munkát, amit a Jane Goodall Magyarország intézet ott végez. Mesélj nekünk erről a 3 hétről, hogy milyen tapasztalatokat szereztél, meg hogy mi is valósul meg majd a közös projekt során.
2: Elsősorban tényleg arra térnék ki, hogy ez nem egy nyaralás volt. Ugye nagyon gyakran szoktuk mondani, hogy a botanikusoknak amúgy is nehéz nyaralni, hiszen növények szinte mindenhol vannak, úgyhogy az ember gondolkodását ez teljesen áthatja, meg az érdeklődését is. Egy közös tervezés volt ez az út a Jane Goodall intézet hazai képviselőivel, és 4 úgy érkeztünk meg Ugandába, Entebbébe, hogy mi tudtuk a 3 hétnek a programját, vagyis azt, hogy az ottani Jane Goodall intézeteket látogatjuk meg, egy tapasztalat, eszmecserére került sor, meghallgattuk azt, hogy ahonnan indult Jane Goodall, és amilyen munkát végzett, ő neki az utódai, és hát végül is a világszervezet munkája, az miből áll, milyen munkát végeznek, tehát hogy eleve onnan indult a történet, azt gondoltuk, hogy a magyarországi Jane Goodall intézethez mi, mint szegedi botanikus kert is szakmai szempontból csatlakozni tudunk. Ahogy meghallgattam az ugandai és ruandai kollégákat, előismeret után rögtön arra gondoltam, hogy teljesen belepasszol a mi botanikus kerti misszión küldetésünk ebbe a világhálózatba, vagyis abba, hogy a természetvédelem van a középpontban, a növények és az állatok megőrzésére helyezzük a hangsúlyt, és hát ezt úgy kommunikáljuk, hogy a kis gyerekektől egészen a felnőttekig ez érthető legyen, magukéval tehető legyen az eszme, és hogy gyakorlati példákat is tudtak a külföldi kollégák is hozni, és hát ehhez én is beszámoltam arról, hogy a mi botanikus kertünkben és Magyarországon milyen projektek futnak, amelyek a természetmegőrzést, az élőhely restaurációt szolgálják, vagyis azt, hogy a növények és az állatok védelmébe mi milyen aktív természetvédelmi munkával tudunk bekapcsolódni.
1: Itt ugye, ha jól tudom, akkor felfedeztétek a Bushara-szigetet, és ehhez kapcsolódna a Szegedi Tudományegyetem fűvészkert szakmailag.
2: A Bunyanyi tó Ugandában található, egy nagyon nagy mélységű tóról beszélünk, amin különböző szigetek találhatók, több mint 20 kisebb, nagyobb sziget, többek között a Bushara vagy a Sharp Island, ahol mi is voltunk. És ezeknek a szigeteknek igen sajátos növény- és állatvilága van, természetvédelmi szempontból is fontosak ezek, de a környező ugandai embereknek lakóhelyet, mezőgazdasági területet biztosítanak ezek a szigetek, illetve olyan félszigetek is, ahol iskolák is, kórházak is működnek, templomok, tehát az emberek mindennapjait élik a Bunyanyi tó körül, és hát ennek a megtekintése is célja volt a mi utunknak, mégpedig azért, mert hogy elsősorban a Jane Goodall intézet az iskolások helyzetére koncentrál, és ott is a szemléletmód megváltoztatásában próbálnak egy utat mutatni. A magyarországi és a nyugati példát nem elvonatkoztatva, hanem a helyi viszonyokra adaptálva próbálják meg segíteni ezeknek az iskoláknak a helyzetét és a gyerekeket elsősorban nem a nyugatiak által elgondolt módon, vagyis édességgel, meg papírral, ceruzával megsegíteni, hanem olyan fejlesztésekkel, amelyek a mindennapi életükbe bele szólnak, és a későbbi életüket könnyebbé, jobbá és tartalmasabbá teszik. Gondolok itt arra, hogy például nem tudnak az afrikai gyerekek úszni, akkor úszásoktatáson vesznek részt. Ez nem egy ilyen úri hobbi, hanem a gyerekek jobbára a szigetekről, a szárazföldre csónakkal jutnak el, és hogyha beleborul egy csónak a tóba, akkor ott bizony ez sokszor halállal végződik. Tehát önmagában ez létkérdés is, hogy például úszni tudjanak, vagy olyan tananyagot tanuljanak, ami a természetvédelemre felhívja a figyelmüket, arra a fajta gazdálkodásmódra, ami fenntartható, olyan növénytermesztésre, ami a későbbi a föld kizsigerelésének a csökkentésére irányul, hogy minél fenntarthatóbb legyen a mezőgazdasági gazdálkodás, hogy a vegyszer használat minél inkább csökkentett mértéket öltsön, hogy erre is koncentrálnak, magába a tóba ne jusson be például felesleges műtrágya, a kimosódás, az eróziós problémák, ezekre is koncentrálnak. Tehát, hogy a jó példákat próbálja az intézet úgy elvinni Ugandába, hogy az lépésekkel, de megvalósítható lépésekkel folyjon, és ugye elsősorban az ismeret átadás, az edukáció és az egyedi, egyéni megsegítés az, ami ott nekik fontos. A mi szempontunkból, botanikus kerti szempontból pedig az fontos, hogy a Jane Goodall intézetnek van egy bérelt szigete, ahol egy nagyon gazdag növényvilág található, és ennek a kis botanikus kerti világnak a kifejlesztését, táblákkal való ellátását, információtáblákkal való ellátását vállaltam én, hogy ebben segítek, és akkor ez is egy környező településeknek, gyerekeknek, iskolásoknak egy jó kiránduló hely lehet, ahol a környezeti nevelés teret kaphat. Ez természetesen a turisták számára is informatív lesz, hiszen a trópusokra, ha valaki eljut Európából, az egy nagyon-nagyon más világ.
1: Tehát magyarán ilyen tanösvényeket hoznátok létre?
2: Így van. Egyrészt egy tanösvényt már létrehoztak a kollégák ott, de nincsen információs tábla, ebben segítek neki, illetve olyan növényleírásokat és növényekről szóló táblákat készítünk, amelyek az odaérkezőknek informatívak, önmagában a növény neve is érdekes lehet, hiszen nagyon sokan nem tudják például a környező településekről az angol nevét a növényeknek, felismerik, hiszen nap mint nap találkoznak veled, nem tudják, hogy mi az. Ugyanúgy, mint a magyarországi gyerekek, hogy járnak ugyanaz erdőben, de nem tudják még talán sokszor azt sem, hogy egy tölgyfa erdőben vagy egy bükkfa erdőben járnak.
1: Sok olyan növényel találkoztál, ami a szegedi fűvészkertben is megvan?
2: Természetesen nagyon sok olyan növényel találkoztam, ami a szegedi botanikus kertben is megvan, hiszen nekünk a trópusi, szubtrópusi gyűjteményünk nagyon gazdag. Nagyon sok olyan növény van, amit szobanövényként akár a magyarok az otthonaikban is megtalálják. Ugye sok szobanövény a trópusokról származik, és ez azért is nagyon remek, mert akár még magyaroknak is egy jó kiránduló hely lehet, megsegítve a Jane Goodall intézetet, hogyha oda a szigetre érkeznek turistaként, és akkor már eleve egy botanikus kertben tudnak megszállni, és onnan lehet tovább kirándulni, hiszen egy gyönyörű ország, nagyon-nagyon biztonságos, és olyan nemzeti parkjai vannak, ahol a legkülönlegesebb állatokat, növényeket lehet megfigyelni.
1: Gondolom az együttműködés már elkezdődött. Mikorra kell a táblákat elkészíteni, vagy kell-e még kiutaznod újra?
2: Mindenképp kell majd kiutaznom. Most a növények listázását azt megtettem, és akkor a tél folyamán elkészülnek ezek az információs táblák, úgyhogy jövőre ki is kerülhetnek. Viszont ami még a mi botanikus kertünkből egy nagyon nagy hozadéka ennek az útnak, hogy bekapcsolódunk a Roots & Shoots programba, ami szintén Jane Goodallnak a kezdeményezésére jött létre.
1: Hogyan tudtok ebbe bekapcsolódni egyébként? Tehát ti is egy helyszín lesztek?
2: A Roots & Shoots egy világhálózat szintén környezeti nevelésre irányul. Magyarra úgy fordítjuk, hogy Rügyek és Gyökerek program, és elsősorban a fiatalokat, gyerekeket, iskolásokat célozza meg ez a program szerte a világban, és Magyarországon a Szegedi Botanikus Kert, a Szegedi Fűvészkert lesz a regionális központja a Roots & Shoots hálózatnak. Olyan szakkört indítunk az őszi időszak folyamán, amire már több éve készülünk, de most nevesítve is lesz, és maga a Jane Goodall intézet is fölkarolja, besegít nekünk ebbe. Egy olyan szakkör indul, amivel több korosztályt fogunk megcélozni, a kisiskolások, felső tagozatosok és a gimnazisták lesznek a célcsoport. Mindegyik célcsoportnak külön szakkört indítunk, a természet és környezetvédelem, növény és állatmegőrzés és védelem, kertészkedés, otthoni kertészkedés témájában, és olyan tematikus foglalkozásokra várjuk majd ide a gyerekeket, ahol ahogyan a szakkörök működnek, egy meghatározott csoport indul el, 3 hetente találkozunk majd a gyerekekkel, és a témákat együtt fogjuk feldolgozni, ennek a központja itt lesz a mi fűvészkertünkbe, és hát ez egy kis csoportos szakkör lesz, úgyhogy nem szeretnénk több száz főre felemelni ennek a létszámát, hanem 10-15 gyerekkel szeretnénk családias hangulatban műhelymunkát végezni. Azért is, mert hogy mi tudjuk azt, hogy nagyon sokan Szegeden érdeklődnek a természet iránt, akár magas szinten művelik ezt, és az élményszerű tanulásba, tanításba mi nagyon jól be tudunk kapcsolódni.
1: Igen, és hogy a hallgatóknak legyen arról elképzelése, hogy például hány Roots & Shoots képviselet működik. A világon több mint 60 országban működnek ilyen Roots & Shoots csoportok, és csak Angliában 1700 csoport létezik. Hát Magyarországnak van még mit behozni, de az biztos, hogy ez egy nagyon fontos mérföldkő, hogy a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertje lesz az egyik regionális központ.
2: Így van, én is azt gondolom, hogy ebbe a világhálózatba nagyon fontos bekapcsolódni. Önmagában a botanikus kerteknek kiemelt szerepe van szerte a világban a természetmegőrzésben, a biológiai sokféleség megőrzésének a fontosságában és a fontosság tanításában. Magyarországon 2000-es évek elején indult el a Jane Goodall intézet, ez szépen azóta is képviseli a mi országunkat, és 2022-ben indulhat el a Roots and Shoots program, tehát relatíve hamar bekapcsolódunk mi is, és én azt gondolom, hogy a mi szemléletmódunkba, a missziónkba abszolút beleillik ez, aki Jane Goodall munkásságát tudja, ismeri, azt tudja, hogy ő nagyon elkötelezett volt a természetvédelme iránt, és hát ő bár a csimpánzokon keresztül végezte a kutatásait, de kiterjesztette a hatását az egész világra ezzel a világhálózattal, és nagyon sokan bekapcsolódnak, szakemberek, önkéntesek, gyerekek és felnőttek ebbe, és én azt hiszem, hogy Magyarországon a Magyar Madártani Egyesület egy hasonló missziót végez, ők a madarakra fókuszálnak, és én meg azt gondolom, hogy mi a növényvédelmet abszolút ebbe be tudjuk majd a botanikus kertünk által hozni, és azt is sokan tudják, hogy azért Magyarországon az aktív természetvédelem az a növények terén is megmutatkozik. Ugye nagyon sok élőhely restaurációs munka van, nemzeti parkokkal, botanikus kertek, NGO-k szövetkeznek, és mindenféle területen próbálnak helytállni.
1: És a mai világban, főleg amikor a klímaváltozás a hatásait egyre jobban érezzük a bőrünkön, akkor nagyon fontos a gyerekeknek a fölvilágosítása, az edukálása, hogy mi mindent tehetnek azért, hogy egy élhető bolygón legyünk, és ugye erre a tudósok és köztük ti is nagyon sokszor felhívjátok a figyelmet, hogy miért fontosak a növények, miért fontos az egy embernek, hogy ne egy lebetonozott kertje legyen, hanem hogy ott élő növények legyenek, fák legyenek, hogy mi mindent tehetünk azért, hogy jobb legyen a klímánk, vagy éppen csak az, hogy élhetőbb legyen a bolygó.
2: Szegeden ez különösen fontos, hiszen tudjuk, hogy itt nagyon meleg van, nagyon várjuk mindig az esőt, hogy legyen egy kis csapadék, tehát a saját bőrünkön érezzük azt, hogy azért a nyári hónapokat nagyon nehéz átvészelni, és aki egy kicsit nyitott a természetre, az a természet folyamataiban is nagyon-nagyon rossz irányt lát, viszont ennek ellenére azért, hogyha teszünk valamit a természetért, a környezetünkért, egy szemléletmódváltással a jövőnket biztosíthatjuk, és szeretnénk is azt üzenni, hogy ne beletörődőek legyünk, hanem inkább aktívan próbáljunk megcselekedni, és hogy azért az élhetetlen jövőképet egy kicsit árnyalni lehet. Tehát ez a gyerekek szempontjából is fontos, hiszen akkor a klímaválság egyre inkább elhatalmasodik rajtunk, de apró lépésekkel lehet ezen segíteni. Mi arra is felhívjuk a figyelmet, hogy mindig tudományos fórumról kell tájékozódni, a növények megválasztásában, a kísérletező hajlamunk fejlesztésével azért tehetünk sok mindent, és hát igen, maga a környezetvédelme is hozzátartozik, nem csak az élővilág, de hogy az anyaghasználatunk, a hulladékgyűjtési metodikánk, az építkezésben folytatott modern módszerek, hogy minden-minden összefügg, és hogy igen, az apró lépések azok előre vihetik az embereket. Nagyon nagy szemléletmódváltoztatás szükséges, és ez kicsit olyan, mint a divat, hogy először nem tetszik, utána, ahogy kezdjük megszokni, akkor a megszokás egy esztétikai élménybe is átmegy. Például, hogyha egy nem kaszált gyepre ránézünk, akkor eleinte elhanyagoltnak tűnik, de minél tovább nézzük, annál inkább meglátjuk benne a szépséget, tényleg tetszetőssé is válik.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Németh Anikóval, a Szegedi Fűvészkert igazgatójával. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kétkezi munkást ugyanúgy megilleti a tisztes bér, a munkahelyi biztonság és a pihenés szabadsága, ahogyan a top menedzsert is, hangsúlyozta a miniszterelnök hétfőn Kecskeméten. Magyar Péter a Mercedes-Benz Hungary Kft. Új üzemének átadó ünnepségén kijelentette. A kormány célja, hogy Magyarországon ne csak munka legyen, a tisztességgel elvégzett munka a biztos megélhetést is tegye lehetővé. Közölte, a kormány nem pusztán termelő kapacitást lát a kecskeméti gyárban, hanem lehetőséget arra, hogy a magyar vállalatok minél magasabb szinten tudjanak bekapcsolódni azokba a láncolatokba, aminek a végén egy új elektromos autó gördül le a futószalagról. A magyar szaktudásnak és a magyar innovációnak komoly hozzáadott értéke lehet és lesz is, ezért a kormány célja, hogy a magyar kis- és középvállalkozások is profitáljanak az ide települő óriási beruházásokból, mondta Magyar Péter, kiemelve, ebben nem csak a hazai vállalkozásoknak

0: csaknem 60%-uk tapasztalt már érzelmi vagy pszichoszociális problémákat az online jelenlét hatására. Következményei alvászavar, depresszió, szorongás, zaklatás, káros tartalmaknak való kitettség. A jelenleg nagyobb kihívása, mondta az elnök, hogyan védhetjük meg gyermekeinket az online térben, hogyan teremthetünk új normát a jövő online világában, fogalmazott Ursula von der Leyen. Újfajta behálózási trendre figyelmeztet az Internet Hotline, a Nemzeti Nyomozóiroda és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság hétfőn. A közlemény szerint a gyerekek online védelmével kapcsolatban gyakran kerül szóba az idegenekkel történő kapcsolatfelvétel kockázata. Most arra hívják fel a figyelmet, hogy egy kiskorú gyermek Snapchaten keresztül kapcsolatba lépett egy olyan nagykorúval, aki kiskorúak számára is elérhető, lelki segítő személynek adta ki magát, és ebben a szerepében a férfi néhány nap alatt behálózta a gyermeket, bizalmával súlyosan visszaélt. A három szervezet fontosnak nevezte, hogy a gyerekek az ismert lelkisegélyszolgálatok hivatalos platformjain és kommunikációs csatornáin keresztül kérjenek segítséget, ha baj van. Nem szabad ismeretlenekkel megosztani személyes adatainkat, fényképeket, videókat, tették hozzá. Az NMHH a szülőknek egyebek mellett azt tanácsolja, hogy érdeklődjenek rendszeresen gyermekük online élményei, illetve kapcsolatai iránt.
1: Az időjárásról.
0: A szél sok felé megélénkül, néhol erős lökések is kísérhetik. Kedden napos idő lesz, záporok, zivatarok nagyobb eséllyel az északkeleti és a nyugati, délnyugati megyékben fordulhatnak elő. Kedd délután 28 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Németh Anikóval, a Szegedi Fűvészkert igazgatójával.
2: Valahol ti amellett is letettétek a voksotokat, hogy természetesen megismertessétek az embereket a világ különböző részein található növényekkel, de hogy nagyon nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy ismerjék a magyarok az ősi magyar virágokat, növényeket, mert hogy a kertészek erre előszeretettel hívják fel mostanában a figyelmet, hogy nem biztos, hogy mediterrán növényekkel kell teleültetnünk a kertünket, hiszen annyi szép ősi magyar növény van, amik feledésbe merültek, és itt a lehetőség. Most volt pontosan a nyári virágkavalkád programotok, ahol a levendula és a rózsa mellett ősi magyar virágokkal is találkozhattak a látogatók. Hogyan sikerült a rendezvényetek?
3: Szerencsére nagyon-nagyon nyitottak már a látogatók a különböző kertészeti bemutatókra, tanácsokra, úgyhogy magába a nyári virágkavalkádba beiktatott előadásokat is sokan látogatták. Olyan előadókat hívtunk, akik kifejezetten Szeged környékén tevékenykednek, kertészkedéssel foglalkoznak, természetvédelemmel, vagy olyan kézműves termékeket állítanak elő, amihez a itt megtermelt, megtermesztett növényeket használják. Úgyhogy gondoltunk például a háztáji természetvédelemben az odúlakó állatokra, tehát a madarakra, vagy akár a megporzó rovarokra, de elmentünk egészen odáig, hogy hogyan lehet biodivers kerteket és méhlegelőket kialakítani. Ez ugye hosszú évek óta most már porondon van, de itt nálunk voltak olyan szakemberek, akik magról növényeket nevelnek, ezek a hazai fajok közül kerülnek ki, és ezekkel gazdagítva a kertünket, még több porzórovarnak adhatunk otthont, és még jobban biztosíthatjuk a kertünk, terméseink túlélését. Foglalkoztunk ugye azzal is, hogy egy kertben használunk vegyszereket, de használunk biológiai szereket is. Ezeket hogyan lehet minél hatékonyabban használni, és hogyan lehet azokat a káros vegyszereket, vegyi anyagokat, mérgeket, fermeteket kiváltani biológiai szerekkel, amelyeknek a környezetterhelése eddig nagy volt, és a biológiai szerekre való áttéréssel pedig sokkal jobb hatásfokkal, környezetkímélőbben tudunk gazdálkodni, úgyhogy itt még a gazdaboltos kollégák is képviselték a cégüket, és ez szerintem azért is nagyon jó, mert hogy ők évtizedek óta figyelik a trendeket, a tendenciát, honnan indultunk a növényvédelemben és hova haladunk, és bizony a szemléletmódváltozást is láthatják. És hát beszéltünk arról is ezen a napon, hogy hogyan lehet úgy kertészkedni, hogy az sikerélményt adjon, és ne legyünk csalódottak, és hát az előadónk elmondta, hogy aki egy magból is kertet tud létrehozni, hogy igen, kudarcok érik az embert, de hogyha összedugjuk a fejünket, eszmecserét folytatunk, egymással kooperálunk, akkor egészen jól ki lehet ebből jönni, és hogy az elvárásokat nem kell túl magasra rakni, de minden nap kell egy kicsit a témával foglalkozni. És hát hívtunk olyan előadót is, aki pedig kifejezetten dísznövények, haszonnövények kereskedelmével foglalkozik, és tőle is meghallgattuk, hogy nagyon sokat változik a vásárlói kedv, nagyon sokan most már az egynyári virágról az évelő növények felé térnek át, ezt ugye szemléletmódváltásban el is szoktuk mondani, hogy ha csak lehet, akkor inkább hosszú távra rendezkedjünk be, és próbáljuk meg a kertünkbe azt a fajta stabilitást biztosítani, hogy évről évre megújul ugyan, de nem minden évben új növényültetésével. Ha pedig új növényt szeretnénk, akkor inkább magról indítsuk el ezeket. Úgyhogy nagyon tartalmas volt a napunk, a gyógynövénykertünk bemutatása is megtörtént, ebben is van egyfajta szemléletmódváltás, hogy ha csak lehet, akkor a gyógyszerek felől a házi patika, a gyógynövényi praktikák felé fordulunk, van szó ilyenkor mindig az egészségmegőrzésről, és hát arról is, hogy hogyan lehet úgy befőzni akár lekvárokat, gyümölcs vagy zöldségkészítményeket, szörpöket, hogy az a saját kertünkből kikerülő növényekből történjen, termésekből, gyümölcsökből, és akkor ez egy plusz élményt is ad, hogy saját magunk készítjük el az asztalunkra kerülő ételt vagy italt.
2: Már nem sokat kell várni, július 25-26-án jön a 19. Lótusz napok. Úgy gondolom, hogy a Szegedi Fűvészkertnek ez a legkiemeltebb és a legfontosabb programja.
3: A nyári időszakot mindig megkoronázzuk a Lótusz napokkal, ami csak és kizárólag annak köszönhető, hogy ilyenkor száz számra virágzik az indiai lótusz, nem csak a lótuszos tavunkban, hanem most már a mögötte lévő kisebb tavunkban is. Úgyhogy ilyenkor a keleti ízeket, zenét és táncot, kultúrát és növényeket varázsoljuk a Szegedi Fűvészkertbe. Ezt a két napot arra szánjuk, hogy a távol-keleti kultúrát is megmutassuk, de középpontjában mindig a nőknek állnak. Úgyhogy a kiemelt programpontunk a két óránként megtartott lótusztúra, amikor bemutatjuk a fűszereket, haszon és élvezeti növényeket, gyümölcsöket és zöldségféléket, amelyeket a távol-keletnek köszönhetünk, és hát itt vannak azok a dísznövények is, amelyeket akár otthonainkban is megtarthatunk, és hát ugye ilyenkor mindig előtérbe kerül a nyugati kultúrába, most már beszivárgott, ilyenkor vannak meditációs koncertek, indiai táncok, ugye maga a távol-keleti hangzás, a zenevilág az azért nagyon különbözik a magyartól, úgyhogy mindenki nagyon szívesen meghallgatja, és egy igazi relaxációs programnak tekinthető, hogyha egy jó kis meditációs koncerten vehetünk részt. Hát a gyerekeket jobbára azt szokta érdekelni, hogy milyen harcművészeti bemutatók vannak. Itt az elmúlt 20 év alatt most már látjuk, hogy a helyi iskolák, kung fu, tai chi nagyon-nagyon szépen fejlődik, egyre professzionálisabb szintre kerülnek az oktatók is és a tanítványaik is a harcművészetben, úgyhogy ezt is érdemes megnézni. És hát mindig érdekesek a növényi szimbolikáról, a sorslevelekről, akár távol-keleti utazásokról tartott előadások, meg hát a teázás, ami mindig a napok végét zárja órákon keresztül.
2: Az idei nyári időjárás kedvez egyébként a lótusznak. Most talán kicsit több csapadék volt, hűvösebb van, tehát nem az a tikkasztó száraz meleg. Inkább sokszor azt mondom, hogy a pára megfojtja az embert.
3: Nagyon érdekes az idei nyár. A nyár elején nagyon nehezen indultak el a lótuszlevelek, alig jöttek fel a tó felszínére, de mostanra már örömmel jelentem, hogy nem csak a levelek, de a virágok is díszítik a tavunkat, úgyhogy jót tesz a virágzásnak ez az időjárás. A meleg is jó neki, a kicsit visszafogottabb, hűvösebb időszak is jó. A lótusznapok minden esetre a július utolsó hétvégéjén megtartható, hiszen lótuszvirágok vannak. Aki pedig lemaradna erről az eseményről, az ne csüggedjen, mert ha 2-3 héttel később érkezik, akkor is biztosan fog lótuszvirágot látni a tavunkon.
2: Afrikával kezdtük a beszélgetést, és most ismét Afrikához térek, mert hogy szeptember 12-én a lótusznapok után jön az afrikai és egzotikus növények napja. Ezt pár éve indítottátok el ezt a programsorozatot, és nagy sikernek örvend.
3: Az afrikai és egzotikus növények napja azért is örvend nagy sikernek, mert hogy ilyenkor magát az afrikai kultúrát is megmutatjuk. Hasonlóképp a távol-kelethez a fekete földrész ruházkodása, mondavilága, meséi, ételei és a zenéje is nagyon különbözik a miénktől, úgyhogy ez is mindig nagyon-nagyon érdekes szokott lenni az ideérkező látogatóknak, ilyenkor kiállítást is tervezünk olyan használati tárgyakból, amelyek Magyarországon már nem fellelhetők, hiszen mi már tökhéjból nem iszunk, ott még mindig használják, különböző papíruszból, füvekből, sásokból, pont táskákat, edényeket is meg lehet ilyenkor nézni, azt, hogy milyen ruhákban járnak, és hát persze ilyenkor mindig kalandozunk az üvegházainkban, hiszen nagyon sok olyan növény van, ami Afrikából származik, még egy kis baobabfánk is van, ami természetesen több ezer év alatt nő meg 5-6 méter törzsátmérőjűvé, amiénk még kicsi, de legalább egy baobabfa, és hát természetesen ilyenkor kertészeti tanácsokat is adunk azoknak, például dél-afrikai növényeket szívesen tartanának, mert azt kevesen tudják, hogy azért nem mindenhol van nagy meleg és trópusi időjárás Afrikában, van, ami egészen hasonló a mi éghajlatunkhoz, úgyhogy akár dél-afrikai növényeket is lehet a kertjeinkben tartani. Az a nap is nagyon érdekes, Magyarországról nagyon sok civil szervezet kapcsolódik be most már ide, és szeretettel invitáljuk mindig a szegedi hallgatókat, akik Afrikából érkeznek, ugyanis nagyon sokan vannak az orvostudományi karon, természettudományi karon, akikkel akár találkozni is lehet, és beszélgetni, hogy milyen Afrikában az élet.
2: És természetesen ősszel sem hagyjátok magára a látogatókat. Jön majd szeptember 20-án a kutyás napotok, szeptember 26-án a méhek napja, októberben jön a tök jó nap, és hát aztán ott lesz majd október végén a Momiji gyönyörködés az őszi lombszíneződésben. Ha jól tudom, ezzel szoktátok lezárni az évet.
3: A Momiji zárja mindig az igazi szezonunkat, ezt most egy kicsit előbbi időpontra hoztuk. A tavalyi év alapján féltünk, hogy nehogy a lomb teljesen lehújjon november elejére, úgyhogy inkább október 24-ére áthoztuk ezt a japán tematikájú programot. Ugye az ősszel mindig sok programunk van, nagyon szép az ősz, és érdemes ezt kihasználni. Ilyenkor biztatjuk azokat, akik még a természetben kirándulnának, úgyhogy a Momiji azoknak szól, akik a japán kultúra szerelmesei, ilyenkor megint visszatérünk Ázsiába, a gyönyörű szép japán kertünkön keresztül, szeretnénk japán növényvilágát, különleges, semmihez nem hasonlítható kert kultúráját megmutatni, és hát azt, ahogyan a japán emberek a precizitásukat, elszántságukat, elkötelezettségüket, akár a bonszájok terén is megmutatják, úgyhogy ilyenkor mindig van egy kis bonszáj bemutató. Nagyon remélem, hogy a Momiji-re lesz egy nagy meglepetésünk, mert hogy egy autentikus minka japán teaházat fogunk építetni, és ott kap majd helyet a bonszáj gyűjteményünk, úgyhogy majd ezzel is szeretnénk eldicsekedni.
2: Van még pár hónap hátra az évből, de elégedett vagy?
3: Elégedett vagyok, igen. A növények gyönyörűen állják a sarat, még kitartanak ebben a nagyon nehéz klimatikus viszonyok között. A látogatóink nagyon hálásak, nagyon sok szép visszajelzést adnak, szeretik a kertet, egyre inkább ismerik, nagyon sokan visszatérnek. Az nagy öröm, amikor építő jellegű kritikákat mondanak, és az is nagyon nagy öröm, amikor az információs táblákat elolvassák, amikor a gyerekcsoportokat visszahozzák a pedagógusok, és évről évre látják a változásokat, mi meg látjuk, ahogyan a gyerekek itt nőnek fel, és egyre környezettudatosabbá válnak.
2: Sok minden van még a fejedben, amit szeretnél megvalósítani a szegedi fűvészkertben?
3: Igen. Nagyon sok minden van, mert hogy egy kertész sohasem pihenhet, meg biológusként az élővilágot egységben akarjuk szemlélni, akkor meg pláne sok tervünk van. Van, ami csak apróság, van, ami pedig apróságnak tűnik, és mégis nagy hatással bír. Azt gondoltuk, hogy a 12 balkon, amit tavaly hoztunk létre, hogy az apróság lesz, és kiderült, hogy nagyon sokaknak informatív, nagyon szépen mutat a kertben. Mindig azt hiszük, hogy egy kis ágyás az csak egy ágyás, de közben megkiderül, hogy tetszenek ott a látogatóknak a növényösszeültetések, és otthonra is hazaviszik ezt az információt. Úgyhogy igen, még sok, sok minden tervünk van, amit meg tudunk valósítani, remélem.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a Szegedi Fűvészkert programjairól hallhattak, valamint arról a szakmai projektről, amelyet a Jane Goodall Magyarország intézettel közösen valósítanak meg.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan hozzák kollégáim a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az amerikai haderő légi csapások újabb sorozatát indította iráni célpontok ellen, közölte az Egyesült Államok középső parancsnoksága. A közlemény szerint a cél Irán képességeinek további gyengítése volt, hogy ne tudja akadályozni a kereskedelmi hajózást és veszélyeztetni a szabad áthaladást a Hormuzi szoroson. A közlés szerint a vasárnap indított bombázás a héten a negyedik amerikai művelet, mely minden alkalommal iráni agresszióra válaszul kezdődött. Az amerikai összegzések szerint a korábbi három légicsapásban összesen több mint 300 iráni célpontot találtak el. Az elsődleges célpontok a Hormuzi szoroshoz közeli, iráni partokon elhelyezkedő radar létesítmények, valamint drónok és rakétaállások, melyekkel Irán a vízi közlekedést fenyegetni képes. Az iráni iszlám forradalmi gárda egységei vasárnap Katar, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Kuwait és Omán területe ellen indítottak több rakétát és drónt, de a távol a fekvő Jordániában is becsapódott három iráni rakéta. Donald Trump, amerikai elnök vasárnap azt közölte az ománi közvetítéssel zajló egyeztetéseken, hogy az amerikai és iráni fél ismét megegyezett, amit az iszlám forradalmi gárda által indított támadásokkal Teherán rögtön megszegett. Idén is bemutatták színpompás népviseletüket a kalotaszegi magyar települések lakói az erdélyi Bánfi Hunyadon, a kalotaszegi magyar napokon tartott népviselet mustra során. A népművészetéről híres erdélyi kistérség magyar rendezvénysorozatának csúcspontja a felvonulás volt, melyre több tucat kalotaszegi település lakosai öltötték magukra a népviseletet. A díszes menet zeneszó kíséretében vonult a református templomtól a Barcsai kertbe, ahol a néprajzi régió falvainak népdalai táncrendjét is bemutatták. Búzás Fekete Mária főszervező Kolozs megyei alprefektus szerint Kalotaszeg van és lesz, amíg ilyen emberek őrzik és éltetik. Dézsi Norbert Bánfi Hunyadi alpolgármester arról beszélt, hogy a jelenlévők egy olyan közösség ünnepére gyűltek össze, mely évszázadokon át megőrizte nyelvét, hitét, hagyományait és kultúráját. Grezsa Csaba, a Magyarország kolozsvári főkonzulja arra hívta fel a figyelmet, hogy a népviselet és a népi kultúra összeköt, amíg hiszünk abban, hogy ezeknek nem csak a múzeumokban és a tiszta szobákban van a helye, hanem a mindennapokban is. A jelenlévőkre Jakab Mihály Gyula, Bánfi Hunyadi református lelkész mondott áldást. Megkezdődött a jubileumi 25. Vidor Fesztivál színházi versenyprogramjának jegyértékesítése. A Móricz Zsigmond Színház szervezésében augusztus 21-e és 29-e között sorra kerülő fesztiválra idén is az ország legjelentősebb társulatai érkeznek Nyíregyházára. A közönséget több mint 30 előadás, ismert színművészek és számos szabadtéri produkció várja. A nagy színpadon olyan társulatok lépnek fel, mint a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház, a Radnóti Színház, az Örkény, a Víg Színház és a Karinti Színház, de visszatér Nyíregyházára az Orlai Produkciós Iroda is. A Móricz Zsigmond Színház nagy színpada mellett a Krúdi Kamara Színpad, a Rózsakert Szabadtéri Színpad, valamint a Szindbád Szabadtéri Pódium Színpada és rendezvényterme is otthont ad előadásoknak, beszélgetéseknek, irodalmi esteknek és zenés produkcióknak. Július 17-e és 19-e között immár 9. alkalommal rendezik meg a Miskolci Dixie és Jazz Fesztivált, melynek ingyenes koncertjein magyar és nemzetközi fellépők várják a közönséget. A szervezők tájékoztatása szerint a háromnapos kulturális esemény programjainak a Színvaterasz és a Városház tér ad otthont. A fesztivál a 80-as évekre visszanyúló Miskolci Dixieland hagyományokat hivatott továbbvinni, amikor a Dixielandnek meghatározó szerepe volt a város kulturális életében. A rendezvény péntek esti programjában a lengyel Ziggy Jazz Band, valamint a Black Diamond Big Band koncertje szerepel. A több mint 20 zenészt felvonultató Big Band hangzása a szervezők szerint a swing aranykorát idézi meg.
0: Az időjárásról.
1: A szél sok felé megélénkül, néhol erős lökések is kísérhetik. Kedden napos idő lesz, záporok, zivatarok nagyobb eséllyel az északkeleti és a nyugati, délnyugati megyékben fordulhatnak elő. Kedd délután 28 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Környezetvédelmi magazinja.
1: Köszöntöm az Európa Rádió minden kedves hallgatóját, ez a Zöldellő, én pedig Huszár Kata vagyok. Ebben az órában a PET kupáé lesz a főszerep. A Tiszató számos miskolci kedvelt üdülőhelye, sokan választják kikapcsolódásuk helyszínéül, azonban bizonyára kevesen vannak, akik tudnák, hogy mennyi hulladékot rejt ez a hangulatos kirándulóhely. A júniusban lezajlott tiszatavi PET kupán 10,7 tonna hulladékot szedtek össze a résztvevők. A felső Tisza vidékén is sok dolguk volt a fiatal PET kalózoknak, itt az ifjúsági PET kupán mérhették össze tudásukat a középiskolások. Doró Viktóriával, a PET kupa egyik szervezőjével beszélgetünk majd, többek között hallhatnak tehát a tiszatavi PET kupáról, az ifjúsági PET kupáról, illetve arról is, hogy hamarosan indul az első egyetemi PET kupa.
2: Darabszámra a legtöbb az a PET palack, ez teljesen egyértelmű, viszont súlyra ugye vannak ilyen nehezebb anyagok, mint például a gumiabroncs, a hűtőszekrény, tehát ezek a, mi úgy hívjuk, hogy nagy darabos hulladékok, ezek adják azért a súlynak egy jelentős részét, illetve a Tiszatónál nagyon sok volt az üveghulladék. Itt a nádas jellemző, tehát nem annyira a felső Tiszán ismerős buja ajnövényzet, hanem nádasok veszik körbe a folyópartot, és oda ezek a PET palackok, illetve üvegek nagyon könnyen be tudnak jutni, úgyhogy egy kisebb árhullám is elegendő, hogy az a terület, amit tavaly megtisztítottunk, az idénre újra szennyezett legyen, úgyhogy a nádasban jellemzően üvegeket, PET palackokat, ruhadarabokat, tehát nem pulóverre gondolok, mert nyilván azok elsüllyednek, hanem papucsok, félpárcipők, gyerekjátékok, tehát gondolom, hogy a strandolók által, strandolásoknál használt ilyen kis gyerekjátékok, homokozó lapátok, gumikacsa, ilyenekkel találkozunk legtöbbször, és hát mennyiségre egyértelműen a PET palack, ugye ez könnyen úszik a felszínen, úgyhogy sajnos ezek jutnak el a legmesszebbre.
1: Kedves hallgatóink, jó rádiózást kívánok!
0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, a Tiszató számos miskolci kedvelt üdülőhelye. Sokan választják a kikapcsolódásuk helyszínéül, akár egy-egy nap erejéig, akár pedig egy többnapos vakáció idejére. Azonban bizonyára kevesen vannak, akik tudnák, hogy mennyi hulladékot rejt ez a hangulatos kirándulóhely. A júniusban lezajlott tiszatavi PET kupán 10,7 tonna hulladékot szedtek össze a résztvevők. A felső Tisza vidékén is sok dolguk volt a fiatal PET kalózoknak, az ifjúsági PET kupán. Itt középiskolások tisztították meg a folyó egy szakaszát. Habár nagyobb árhullám az utóbbi években nem érkezett a Tiszán, a hulladék utánpótlás sajnos folyamatos. A felső Tisza kanyarulataiban az ajnövényzeten átverekedve magukat a PET kalózok még PET bányákat, azaz súlyosan szennyezett területeket is találtak. A témával kapcsolatban Doró Viktóriát, a PET kupa egyik szervezőjét kérdezzük. Javában zajlik a 2026-os PET kupa szezon, a PET kupa versenyek. Már ugye le is zajlott kettő, méghozzá a 7. tisztatavi PET kupa júniusban, június 11-e és 14-e között, illetve már lezajlott a 3. ifjúsági PET kupa is, az pedig június 28-a és július 3-a között. Mi mindent tudhatunk ezekről a versenyekről? Kezdjük először ugye a legelsőben, a Tiszatavival. Hogyan sikerült, mit lehet az ideiről elmondani?
2: Ez volt a szezonnyitó versenyünk, és nagyon jól sikerült, annak ellenére, hogy a 3 vizen töltött napból 2 nagyon erős szembeszelet kaptunk. Ilyen még nem nagyon fordult elő a PET kupa versenyek történetében, hogy a vízimentőknek a javaslatára a hajókat nem is engedtük el önállóan, tehát ezeket a hulladékból készült PET palackokon úszó PET hajókat, hanem motoros hajóval egymáshoz kötöttük őket, és húzni kellett, mert hogy amikor elengedték a hajókat, akkor bizony az ellenkező irányba indultak el, olyan erős volt a szél, viszont ennek ellenére is elképesztő mennyiséget gyűjtöttek a csapatok, egy kicsit meghaladta a hulladék mennyisége a tavalyit, 10,7 tonna lett ennek a három napnak az eredménye, úgy, hogy nehezített időjárási körülményekkel kellett megküzdenie a versenyzőknek.
1: Honnan érkeztek az idei Tiszatavi PET kupára versenyzők?
2: Nagyon sokan voltunk, közel 400-an, nagyjából 380-385 fő vett részt ezen a versenyen. Soha még 22 csapat nem szállt vízre, tehát ez abszolút rekord a PET kupa versenyek történetében. Mivel ez egy 4 napos verseny, ezért én azt szoktam mondani a csapatoknak, hogy ez a beugró szint. Tehát ha valaki újoncként érkezik, akkor jelentkezzen erre a versenyre, mert kicsit csillagtúra-szerűen kell ezt elképzelni, ugyan haladunk a folyón, de éjszakára mindig Tiszafüredre visszatérünk, úgyhogy ebből a szempontból egy picit könnyített a terep, picit kényelmesebb, hiszen nem kell minden nap tábort építeni, aztán bontani, aztán építeni. Úgyhogy ezért nagyon vonzó a csapatok számára, és hát a Tiszató gyönyörű, tehát én teljes mértékben megértem őket, hogy ez vált a legnépszerűbb versenyünké, és hát az ország különböző pontjairól, tényleg a legtöbben Budapestről, de a Tiszató környékéről, illetve Gödöllőről is jöttek, és most próbálom felidézni a csapatokat, de hát a 22 csapat között tényleg mindenhonnan határainkon túlról most nem volt csapatunk, de innen Magyarországról, szerte az ország különböző pontjairól érkeztek.
1: Gondolom idén is az első nap az a hajóépítéssel telt el. Egy kicsit azért a hajókról is beszélgessünk, említsünk meg egy párat azért itt a hallgatóknak, hogy hogyan képzelje el, aki még esetleg nem hallott erről egyébként már nagy hagyománnyal bíró versenyről, hát mi mindenből készülnek itt ezek a hajók?
2: Nagyon fontos eleme a használt PET palack, amihez egyébként egyre nehezebb hozzájutni, hiszen a repont automatáknak köszönhetően legalábbis Magyarországon láthatóan fogynak a PET palackok az ártérben. Ugye jellemzően azért a nagy mennyiség az Ukrajna-Románia területéről érkezik, de hát azért nem lehet azt mondani, hogy itt Magyarországon nem kerül az ártérre, illetve a nádasba hulladék, de láthatóan fogyott a PET palack, ami nekünk a hajóépítésnél egy kicsi nehezítő tényező, hiszen nehezebb most már ezeket az 50 forint értékű palackokat beszerezni, úgyhogy idén az egy könnyebbség volt, hogy le se lejtezett, tehát használatra már alkalmatlan 10 literes nagyobb flakonokat, kannákat kaptunk egy cégtől, akik örültek annak, hogy hasznossá tudják tenni ezeket a számukra sajnos haszontalanná vált kannákat, úgyhogy ezeket töltöttük meg egy pici száraz jéggel, egy pici vízzel, ettől sokkal feszesebbek, erősebbek lettek, sokkal nagyobb lett a felhajtó erejük, és ezeket tettük bele gyakorlatilag rassel hálókba, ettől egy ilyen hurka formát kaptunk, attól függően, milyen nagy volt a hajónak a fedélzete, 2 vagy 3 ilyen palackokkal töltött hurka készült, és ezekre épül rá a fából készült fedélzet. Itt is a faanyagot felajánlásként kaptuk, használt fa raklapokat, illetve egy helyi tiszafüredi fűrészüzemtől ilyen maradékokat, végeket szoktunk kapni, ez idén is így volt, úgyhogy szinte a hajónak minden eleme az használt, de legalább már egyszer használt, és így újrahasznosítást nyert elemből épült, és hát a felépítménye mindenkinek más volt, de most már a csapatok között azért sokan visszatérőek, sokan rutinosak, úgyhogy vannak olyan elemek, amiben már a zsákokat tudják tenni, ilyen tároló részek a hajón, illetve nagyon fontos a nap elleni védekezés, tehát szinte minden hajónak volt teteje, erre is lehet rakni molinót, egy régi függönyt, tehát bármi, ami már használaton kívüli, és alkalmas arra, hogy a napfénytől védje a petkalózokat, ilyen mindenféle. Kicsit azt mondanám, hogy szedett-vedett, de önmagában, ha az ember egy kicsit közelebbről megnézi ezeket a hajókat, rendkívül kreatív megoldásokat láthat.
1: Igen, én is, ahogy nézegettem, hát némelyik elképesztő ötletről tesz tanúbizonyságot. Én azt gondolom, hogy nagyon sok turista, aki ellátogat ugye itt a Tiszatúra, nagyon-nagyon örül ennek, hogy azért ilyenkor egy jelentős mennyiségű hulladéktól tisztítják meg itt a PET kalózok ezt a gyönyörű szép helyet. Ugye nagyon sok miskolci is itt felkeresi a Tiszatavat, nem csak nyáron, hanem még akár a tavaszi időszakban is. Azért itt magáról, erről az összeszedett csak nem 11 tonna hulladékról is ejtsünk szót. Hát mi minden volt itt? Mert én, ahogy emlékszem, azért minden évben vannak döbbenetes adatok arról, hogy hát milyen hulladékok kerülnek ide is.
2: Igen, mennyiségre a legtöbb, vagy inkább úgy mondanám, hogy darabszámra a legtöbb az a PET palack, ez teljesen egyértelmű, viszont súlyra ugye vannak ilyen nehezebb anyagok, mint például a gumiabroncs, a hűtőszekrény, tehát ezek a, mi úgy hívjuk, hogy nagy darabos hulladékok, ezek adják azért a súlynak egy jelentős részét, illetve a Tiszatónál nagyon sok volt az üveghulladék. A nádas jellemző, tehát nem annyira a felső Tiszán ismerős buja ajnövényzet, hanem nádasok veszik körbe a folyópartot, és oda ezek a PET palackok, illetve üvegek nagyon könnyen be tudnak jutni, úgyhogy egy kisebb árhullám is elegendő, hogy az a terület, amit tavaly megtisztítottunk, az idénre újra szennyezett legyen, úgyhogy a nádasban jellemzően üvegeket, PET palackokat, ruhadarabokat, tehát nem pulóverre gondolok, mert nyilván azok elsüllyednek, hanem papucsok, félpárcipők, gyerekjátékok, tehát gondolom, hogy a strandolók által, strandolásoknál használt ilyen kis gyerekjátékok, homokozó lapátok, gumikacsa, ilyenekkel találkozunk legtöbbször, és hát mennyiségre egyértelműen a PET palack, ugye ez könnyen úszik a folyón, a felszínen, úgyhogy sajnos ezek jutnak el a legmesszebbre.
1: Számítottatok egyébként ekkora számra, így azok után, hogy ugye már ezek is betétdíjasok, és vissza is lehet ugye váltani őket, mert én számomra meglepő, hogy ez még valahogy mindig nem csökkent.
2: Igen, sajnos, amíg a felvízi országokban nem történik változás, és nem lesz hatékonyabb a hulladékgyűjtés, visszagyűjtésnek a rendszere, addig azt látjuk, hogy nem nagyon tudunk változásról beszámolni. A magyarországi szakaszokon, tehát ami itt akár a Tiszatónál is ugye nagyon sok a horgász, nagyon sok a turista, sok a strand, tehát azért itt is óhatatlanul kerülnek hulladékok a folyóba. Akár egy szeles időjárás is besodorhatja, akár tudatosan is ott maradhatnak hulladékok. Itt sokkal kevesebb a PET palack, tehát tényleg értéke lett ezeknek a hulladéktípusoknak, de sajnos az utánpótlás az folyamatosan érkezik a felvízi országokból.
1: Mi volt egyébként itt a résztvevőknek, akár a versenyzőknek, akár pedig ugye itt a verseny lebonyolításában résztvevő önkénteseknek a visszajelzése felétek, mert gondolom ilyenkor azért számotokra is fontos, hogy azért tőlük is kapjatok impulzusokat. Ők meglepődtek egyébként ezeken az adatokon, ezen az összegyűjtött PET palack és hulladék halmon?
2: Igen, azt tapasztaljuk, hogy mindig benne van az emberekben a remény, főleg a visszatérőekben, hogy hát, ha idén kevesebb lesz, és sajnos ugye megint meghaladtuk a tavalyi mennyiséget, bár többen is voltunk, de bevallom én az időjárás miatt, hogy ennyire viszontagságos volt, azt gondoltam, hogy nem érjük el a tavalyi mennyiséget, és igazából a harmadik napon Tisza Dezső és Dinnyés hát között, ami egy rövid táv, 4 folyamkilométer körüli, tehát tényleg egy nagyon Egyébként, ha az ember nem szedne hulladékot, egy nagyon gyorsan levezhető táv lenne, és borzasztóan fújt a szél. A kenuk mehettek az ártérbe, de a hajókat vontattuk, tehát ők kiestek a szedésből, és ennek ellenére ezen a napon majdnem 4 tonna hulladékot gyűjtöttek össze, tehát ez majdnem rengeteg. A felét a 3 napnak ezen a rövidke szakaszon, és ez nagyon elkeserítő volt. Tehát, hogy még mindig ott van, és ezen az útvonalon most voltunk, azt hiszem, hogy 4. alkalommal, tehát 4 éve nem változtatunk az útvonalon, és nem tapasztalunk változást, tehát nem tapasztalunk csökkenést a hulladék mennyiségében. Én azt gondolom, hogy a nádas nagyon jól felfogja az érkező palackokat, és ott aztán, ahogy fúj a szél, ott is egyre mélyebbre kerül, illetve talán a mi hatékonyságunk is egyre jobb, egyre ügyesebbek a petkalózók, és jobban megtalálják azokat a kis csatornákat, ahol be lehet hatolni olyan területekre, amik nem idei palackokat rejtenek a szem elől, hanem akár 4-5-6 vagy még régebb óta ott lapulnak. Ugye nem lehet nádat írtani, tehát ezek a nádasok, ezek védett területek, és sajnos nem csak az élővilágnak jelentenek védelmet és biztonságot, hanem a megbújó hulladéknak is. Tehát nagyon-nagyon nehéz hozzáférni. Én azt gondolom, hogy azért a mi ügyességünk, leleményességünk is már benne van, hogy tényleg egyre mélyebbre tudunk hatolni a szennyezett területekre. De még mindig okoz meglepetést az ártér.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, a témánk még mindig a petkupa, de a riportunk második részében az ifjúsági petkupáról hallhatnak majd, maradjanak velünk!

0: Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést Duró Viktóriával, a Petkupa egyik szervezőjével. Most az ifjúsági versenyről lesz szó, amely a Felső-Tisza vidékén zajlott, június 28-a és július 3-a között. A középiskolásokból álló csapatok mintegy 3 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a vízen töltött idő alatt.
2: Az ország minden pontjáról érkeztek, sőt, itt még határon túli résztvevőnk is volt, mert Szerbiából, Adáról érkezett egy csapat. Tínédzser, ugye 14 és 19 év közöttiek középiskolások voltak, és én bevallom, nekem ez már ha 30-valahányadik versenyem volt, majd ki kell számolnom, hogy pontosan hányadik, de 10 éve veszek részt Petkupa versenyeken, és engem most ez a verseny nagyon feltöltött, én nagyon élveztem a fiataloknak a társaságát, a lelkesedését, és Gergely Ugornyát is, vagy hát Vásárosnamény régióját, aminek így az üdülő övezete Gergely Ugornya, mert 5 éve nem jártunk ott Petkupa versennyel, és nagyon kíváncsiak voltunk, hogy milyen állapotban van most az ártér. Itt Gergely Ugornya fölött van egy Jánd település és a Jándi sziget, ami a folyó közepén helyezkedik el. Ez egy elég nagy sziget, már a félszigetté vált, mert hogy olyan homokpadok vannak, hogy igazából száraz lábbal el lehet jutni a szigetre. Borzasztóan alacsony a vízállás, kétségbejtő egyébként a helyzet a Felső-Tiszán, úgy, hogy június végén, július első napjaiban jártunk ott, tehát nem augusztus végi, egy aszályos nyár után, amikor már tényleg minden nagyon száraz, hanem gyakorlatilag a nyár első felében már azt tapasztaltuk, hogy óriási homokpadok vannak, és mi a hulladékgyűjtést egy saját hajóval is segítjük, amire leadhatják a petkalózók a zsákokat, és ez egy motoros hajó. A motoros hajónkat 2-szer kellett menteni, mert elakadt egy-egy homokpadon, úgyhogy úgy kellett onnan visszatolni az egyébként nagyon csekély kis sávba, ahol még olyan mélységű a víz, hogy egy ilyen motoros hajóval lehet közlekedni. Úgyhogy ilyen szempontból megdöbbentő volt, és ez a Jándi sziget, amit úgy emlékeztünk így az öreg petkalózok, hogy ez mindig nagyon szennyezett, hát ez most is nagyon szennyezett volt, úgyhogy itt az összes áradás, tehát kicsi, nagy, teljesen mindegy mekkora, de ezt a szigetet, ezt borítja az uszadékfával és a hulladékkal, úgyhogy egy elég nehéz terep, hiszen a fadarabok között, ami most már ugye zöld, mert hát a természet így nyáron utat tör magának, de ahogy az ember próbálna a bokrok között felmászni egy-egy dombra, alatta ugye fadarabok vannak, tehát nagyon óvatosan kell közlekedni, nagyon ügyesek voltak a srácok, és nagyon odafigyeltek a vízbiztonsági és balesetvédelmi oktatásnál is, mert szerencsére semmilyen sérülés nem történt, de hát ez a sziget ugyanúgy szennyezett, mint korábban, tehát nem tudok jobb hírekről beszámolni, mint a Tiszató esetében sem tudtam, mert ugyanúgy visszaszennyeződik. Rendben, itt 5 éve nem jártunk, tehát azért az 5 évnek a termése, hulladék termése volt az ártérben és a Jándi szigeten is, de így is bőven volt mit szedniük a fiataloknak.

0: és fürdeni, néha így kicsit felfrissülni, ennél jobb helyen nem lehet tölteni ezeket a forró napokat. És azt szuper volt látni, hogy Gergely Ugornyán nincs igazán erős internet, de még térerő sem nagyon. Ez nem tudom miért van, de ez egy ilyen kicsit ilyen szürke zóna, így Magyarország térképén, legalábbis így az internet és térerő hozzáférés tekintetében. És az van a köztudatban, hogy a fiatalok nem mozdulnak a telefonjuk nélkül sehova, és mégis azt tapasztaltuk itt, hogy nagyon könnyen elengedték a telefont. Tehát nem volt azzal különösebben probléma, hogy miért nincs internet. Az elején elmondtuk, hogy sajnos egy olyan területen vagyunk, ahol nem jó a lefedettség, és ezt elfogadták. Sőt, volt egy nagyon mókás eset is, amikor egy apuka a központi mobil számunkon egy kolléganőt hívott, aki nem volt jelen a versenyen, hogy hát ő egy napja nem tud semmit, a fiáról nem tudja elérni, meg tudnánk-e nézni, hogy ott van-e. És nagyon különleges neve van a fiúnak, úgyhogy én azonnal tudtam, hogy igen, itt van, és megkerestük a csapatot, megkerestük a fiút, és mondtuk, hogy ugyan már felhívnád apukádat, és akkor nézett rá a telefonra, hogy úristen, 20 nem fogadott hívásom van apukámtól, úgyhogy elvonult telefonálni, de hogy azt mondta, hogy azért, mert megérkeztek, és mindig történt valami, mindig volt valamilyen feladat, valamilyen játék, evezés, oktatás, vízre szállás, tehát hogy így azt se tudta, hogy hol a telefonja. És ezt annyira jó volt hallani, nyilván az apukának kevésbé, de hogy nagyon jó volt azt látni, hogy ezt az egyébként nehezen bevonható korosztályt sikerült mégis egy ilyen vízisportra, környezetvédelemre, kicsit kiszakadni a komfortzónából, kicsit nomád módon élni egy pár napig, ebbe bevonni, és nagyon élvezték. Úgyhogy már a búcsúzásnál azt mondták, hogy jönnek jövőre is. Úgyhogy remélem, hogy így is lesz, és hát most 15 csapatunk volt, nagyon bízunk benne, hogy jövőre is lesz ifjúsági petkupa, mert így a harmadiknál lehet azt mondani, hogy beérett ez a versenytípus is, és most már nagyon lelkesen jelentkeznek az iskolák, tehát nem kell nekünk a saját kapcsolati hálóinkon keresztül keresni, hanem jönnek, mert híre ment a versenynek, és hát remélem jó híre ment a versenynek, és most már túljelentkezés is kialakult, úgyhogy bízunk benne, hogy jövőre is folytatni tudjuk.
1: Én azt gondolom, hogy ennek a népszerűségnek biztos, hogy az is az egyik oka, hogy amellett, hogy a fiatalok is látják, hogy abszolút jó célt szolgál, ugye az ő tevékenységük is, de hát rengeteg program is várta őket. Tehát, hogy azért itt nem csak idézőjelben munka folyt és hulladékgyűjtés, hanem azért itt a szórakozásra is volt, a kikapcsolódásra is volt lehetőségük.
0: Igen, törekedtünk rá, mert az előző két alkalommal azért kaptunk kritikát, hogy kicsit jobb lett volna többet strandolni, és erre most nagyon próbáltunk odafigyelni, sőt, menet közben tekintettel a hőségriadóra hamarabb is kikötöttünk, tehát a vizes napokon is egy-másfél órával hamarabb véget ért a vízi része, és az volt bennünk, ugye ők is szelektíven gyűjtenek, ugyanúgy, mint bármelyik másik versenyen, és a végén van egy közös szelektálás. Amikor újra belenézünk a zsákokba, biztos, hogy minden jó helyre került-e. Na most erre a közös szelektálásra például itt nem volt szükség, mert annyira ügyesen gyűjtöttek, hogy ahány zsákba belenéztünk, minden rendben volt, úgyhogy mondtuk, hogy akkor irány vissza buszokkal a szálláshelyünkre, és hát ott van egy nagy szabad strand, úgyhogy így hamarabb volt lehetőség arra, hogy egy kicsit elmehessenek ők is strandolni, és hát ahol voltunk kemping, ez a Beregszíve üdülőközpont, Itt sportpályák is voltak, tehát nagyon jó volt azt látni, hogy a csapatok nem csak egymással barátkoztak, hogy 8 fős csak kis csapatok voltak, plusz egy kísérőtanár, hanem egymással is, amire én azt gondolom, hogy a sport az egyik legjobb megoldás, hiszen ha nincs meg egy csapat, akkor ugye be kell vonni másokat is, és hát itt nagyon sok hasonló korú fiatal

0: fiatal volt együtt, és hát volt szárazföldi nap is, ahol egy kicsit a Petkupának a többi programját mutattuk meg. Itt volt velünk a műanyag műhelyünk, ami egy használt konténerben kialakított műhely, ahol a folyami műanyagból, konkrétan a kupakokból darálást követően megolvasztjuk őket egy gépben, és formába öntjük, vagy hát formába kerül bele ez az olvat műanyag, amit utána ki lehet kicsit pár perc várakozás után, ahogy kihűlt, ki lehet pattintani a formából, és akkor ebben kis horgonyokat készítettünk, tehát végigkövethették a folyamatát annak, hogy az általuk kigyűjtött, mentett hulladékból hogyan készülnek új termékek. És hát itt készül karabiner, készül tálka, készülhet fésű akár, toll, tehát hogy elég sok mindent tudunk mutatni már a gyerekeknek, hogy itt azt érthetik meg, hogy a látszólag értéktelen szemétből hogyan lehet újra értékes termék. És ezt bár fejben sokan tudjuk, és beszélünk is róla, de nagyon ritkán van lehetőségünk gyakorlatilag egy 20 perc alatt az egész folyamatot végignézni. Úgyhogy azért ez nagyon, nagyon más, amikor ilyen élményszerűen, tapasztalat útján tanul az ember, és nem tankönyvből. Úgyhogy erre kiemelt figyelmet fordítottunk, és hát ami számunkra mindig nagyon fontos, hogy magát a régiót is megismertessük velük, úgyhogy a Hortobágyi Nemzeti Park kollégáinak, szakembereinek a segítségével tartottunk egy előadást a Beregről, a Bereg természeti értékeiről, szépségeiről, nehézségeiről, hiszen ugye a vízhiány azért itt is nagyon súlyos és nagy károkat okoz, de hogy egy picit a régiót is megismerjék, úgyhogy ez nekünk mindig szívügyünk, és nagyon nyitottak voltak rá, úgyhogy tényleg nem lehet azt mondani, hogy a budapesti gyerekek, vagy a szolnoki gyerekek, hanem ugye annyira vegyes volt a társaság, annyira sok helyről jöttek, és tényleg mindenki egyaránt ugyanazzal a nyitottsággal hallgatta az előadásokat, és hát vett részt ugye a megterhelőbb hulladékgyűjtésben is.
1: És hát ugye még mindig főleg a fiataloké lesz a főszerep, hiszen július 18-án pedig az egyetemi Petkupa indul el, ami hát egy teljes újdonság itt a Petkupák életében. Azért néhány gondolatot erről is mondjunk, mert azért gondolom, hogy már itt a nevezők, azok megvannak, hiszen az már lezárult még áprilisban. Ők mit fognak ők csinálni, honnan érkeznek ide? Egy picit beszéljünk erről is.
0: Igen, nagyon izgatottak vagyunk, mert ez az első alkalom, hogy az egyetemista korosztályt szólítottuk meg, és 10 csapat érkezik, 8 fősek, ugye itt nincs kísérőtanár, hiszen felnőttekről van szó, Sárospatakon hajóépítéssel indulunk, tehát hajóépítés az ifjúsági Petkupán nem volt, mert hogy mégiscsak gyerekekkel dolgozunk, tehát itt tőlük ilyesmit nem vártunk el, velük kenukkal szálltunk vízre, de az egyetemi Petkupán ott már hajóépítés is lesz, és aztán Sárospatakról elrajtolva Bodrogolaszi, Sárazsadány és aztán Olasziszka állomásokat érintve futunk be, és július 22-én este tartjuk az eredményhirdetést. Egyébként a 10 csapat között egy, illetve 2 külföldi van. Az egyik úgy, hogy egy régi Petkupa önkéntesünk, úgy régi, hogy fiatalon kezdte, mert hogy még ő is egyetemista, és ő a holland egyeteméről hozza a barátait, tehát lesz egy holland csapatunk is, illetve a Sotén ugyancsak van egy régi petkalózunk, aki egyetemista, de itt látszik, hogy azért a Petkupán felnövő fiatalok azért továbbra is erősen kötődnek, és ők nagyon örültek az egyetemi Petkupának, mert ők tudták toborozni az egyetemeken a barátaikból, illetve a lelkes, ismeretlen csoporttársakból a csapatokat, úgyhogy így van a Sotéről egy olyan csapatunk, ahol egy régi petkupás lesz a kapitány, és ő hozza a jellemzően külföldi diákokból álló csapatot. Tehát ők a SOTE hallgatói, és lesz egy holland egyetemi csapatunk is, és a többiek pedig a BMR-ről, a Pázmány bölcsészkaráról jönnek, Nyíregyházi Egyetemről, Corvinusról, és még két szakkollégiumból is, illetve egy egyetemi zöldkör, ők is a BMR-nek az egyetemi zöldköre. Tehát nagyon, nagyon izgalmas, szerteágazó, sok helyről érkező fiatallal fogunk találkozni, és hát itt egyébként Sárospatakon majd nagyon sok programmal készülünk. Tehát kipróbálják a sárkányhajózást is, el fogunk menni velük a Megyerhegyi tengerszemhez, ahol lehet majd viaferrátázni is, tehát itt azért sokkal több, hogy is mondjam, ilyen kalandban lesz részük majd, mint egy normál petkupán, tehát próbáljuk úgy beosztani az időt, hogy maradjon ugye a mi fókuszunkra is idő, tehát ami nálunk a petkupának a lényege a folyótisztításra, de mellette szintén ők is ismerjék meg a régiónak a természeti értékeit, és közben persze azért élvezzék is, hiszen azért a viaferrátázás az egy igazi nagy kaland, de például lesz Sárospataki kvíz, ahol különböző feladatokat kell majd a városban teljesíteniük.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Doró Viktóriával, a Petkupa egyik szervezőjével beszélgettünk.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Most pedig következik néhány zöld hír. Okospad rendszert, valamint ahhoz kapcsolódó roller és bicikli tárolót adtak át Miskolc egyik forgalmas közlekedési csomópontjában, a Miskolc-Tapolcai elágazás buszmegállóban. A területen a helyi és a regionális buszjáratok mellett az autósok, a gyalogosok, a rolleresek és a kerékpárosok forgalma is jelentős. Galai Máté, a padot gyártó cég ügyvezetője arról beszélt, hogy bár azt nem kifejezetten buszmegállónak fejlesztették ki, ennek a funkciónak is eleget tud tenni. A fejlesztés 100%-ban napenergiával működik, a telepítése pedig mindössze fél órát vett igénybe, és télen is működőképes, ismertette. A rendszer lehetőséget biztosít telefonok, de akár laptopok töltésére is, a digitális kijelzőkön pedig bármilyen tartalom megjeleníthető. Az okospadot egy hangrendszerrel is felszerelték, így zenét is lehet azon hallgatni, emellett a termék kismértékben még a levegőt is tisztítja. Tájékoztatása szerint a teljes mértékben magyar fejlesztésben készült rendszert olyan bevonattal látták el, amely képes napi 10 autó károsanyag kibocsátását kompenzálni, lebontani. Galai Máté a sajtótájékoztatón bejelentette, hogy szeptemberben egy felokosított zöld fallal és nagy digitális kijelzőkkel felszerelt okos busz megállóval is meg fog jelenni cégük a vármegye székhelyen. Juhász János, a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT szolgáltatási és műszaki igazgatója azt közölte, hogy az okospadrendszer telepítése egy Európai Uniós programban zajlik. A kezdeményezésben 44 szervezet dolgozik együtt 12 országban olyan jellegű mobilitási eszköz fejlesztésekben, amelyek a résztvevő városokat segítik a klímasemlegesség elérésében és a zöld mobilitás megvalósításának elősegítésében. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is fokozottan ellenőrzi az USB töltőket. Az ellenőrzések első ütemének eredményei szerint a termékek 80,4%-a megbukott a teszteken. A korábbi évek kiemelkedően magas kifogásolási aránya miatt a vizsgálatot két ütemben emelt mintaszámmal folytatják le. Az NKFH felidézte, 2023-ban a termékek 85%-a, 2024-ben 90%-a bukott meg a termékbiztonsági vizsgálatokon, tavaly pedig ez az arány 87% volt. Idén két ütemben 200 féle USB töltőt ellenőriz a hatóság, az ellenőrzések első ütemének részeredményei a korábbi évekhez hasonló negatív képet mutatnak. 92 féle töltő laboratóriumi vizsgálata során 74 termék nem felelt meg a szabvány követelményeinek. A Fogyasztóvédelmi Hatóság azt javasolja a fogyasztóknak, hogy USB töltőt lehetőség szerint megbízható kereskedőtől vásároljanak, kerüljék a gyanúsan olcsó, ismeretlen eredetű termékeket, valamint rendellenes működés vagy túlmelegedés esetén a töltő használatát azonnal hagyják abba. Júniusban 156 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a HUNREN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó-Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény a közösségi oldalán azt írta, júniusban 33 természetes eredetű földrengést és 123 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, a hónapban nem volt lakossági észlelésekkel járó földrengés. Magyar vezetésű konzorciumi háttérrel vizsgálja júniustól 36 hónapon át egy nemzetközi projekt a bioalapú gazdaság fejlődési lehetőségeit Európában. A fosszilis eredetű nyersanyagok kiváltásában egyre nagyobb szerepet kapnak a megújuló növényi alapanyagok, köztük a repce, a cukorrépa, a kender és a len, de ezek termesztésük környezeti hatásairól még mindig nem tudni eleget. Az új projekt olyan eszközök fejlesztésén dolgozik, amelyek lehetővé teszik a különböző növénytermesztésüket, termesztési rendszerek összehasonlítását és a környezeti gazdasági következmények értékelését. Vizsgálják többek között a földhasználatra, a vízkészletekre, a biológiai sokféleségre, az üvegházhatású gázok kibocsátására és a jövőbeni piaci lehetőségekre gyakorolt hatásokat. A megbízható és összehasonlítható adatok a gyakorlatban hasznosítható tudományos eredmények a bioalapú értékláncok kialakításában, valamint a fenntarthatóságot segítő döntéshozatalban támogathatják a gazdálkodókat és az iparági szereplőket. Odafenn.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, véget is ért a mai zöldellő, köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinját hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.
2: Perzselje

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kereszténydemokrata néppárt országgyűlési frakció vezetője középosztály, egyház és vidék ellenesnek minősítette hétfőn a Tisza kormány oktatás politikáját annak kapcsán, hogy az oktatási és gyermekügyi miniszter nem járult hozzá Tiszavasváriban a református gimnázium bővítéséhez. Rétvári Bence Facebook oldalán úgy fogalmazott, 8 osztályos középiskola indult volna, ami a kezdetektől Lannert Judit miniszter célkeresztjében van. A KDNP frakció vezetője szerint hiába fog össze a helyi közösség, hiába van saját tervük, a minisztérium másként képzeli az ő jövőjüket. Elveszik a középosztálytól a lehetőséget a kibontakozásra, a gyerekek minőségi nevelésére. Ez a középosztálynak rossz, de senki másnak se jó, írta Rétvári Bence. A Roma Sajtóközpont írására hivatkozva a Mandiner számolt be arról, hogy Lannert Judit miniszter nem járult hozzá ahhoz, hogy a Tiszavasvári Református Egyházközség fenntartásában működő Váci Mihály Református Gimnáziumban 8 évfolyamos gimnáziumi képzést és később technikumi képzéseket indítsanak. A minisztérium szerint a tervezett átalakítás tovább erősíteni a helyi iskolai elkülönülést. Nyári tábor szerveztek az Abaúji Egyházmegyében található Szikszói Református Egyházközségben is, ahol tartalmas elfoglaltságot biztosítanak a fiataloknak. Az óvodásoktól a 8. korosztályig várták a gyerekeket a református hittantáborba. Majdnem 70 gyermek és szülei gondolták úgy, hogy hasznos lehet a tábor. Szabó Pál református lelkész és felesége alig egy esztendeje érkezett ebbe a gyülekezetbe, de már másodízben szerveztek hittantábort, kézműves foglalkozások, zenélés, ének, szabadtéri és benti játékok, számháború, sportprogramok mind-mind megjelentek az egy hét során. A fő téma azonban a bibliai József élete volt. Minden nap beszélgettek róla, akár együtt, akár kisebb csoportokban is, mondta Szabó Pál szikszói lelkipásztor.
2: Többféle program van. A hétnek van egy témája, van egy bibliai szereplő József, vele foglalkozunk minden nap, és az ő életét ismerjük meg. Ezt csoport foglalkozásokon tesszük, életkor szerint alakítottuk ki a csoportokat, illetve vannak közös éneklések, közös játék is van, meg van lehetőség kézműveskedésre, volt nemezelés, van mindenféle karkötőkészítés, illetve vannak sportprogramok, lehet csocsózni, lehet pingpongozni, van 2 focikapunk is a templomkertben, van egy trambulinunk is, illetve a szerdai napon pedig a szociális szolgáltató központba jönnek ki, délután tartanak egy vetélkedőt, csapatos vetélkedőt. Most 68 gyerek van, aki regisztrált, minden nap 63, 65, 66 fővel vagyunk. Mindig van valami kis, vagy még valami iskolai pótprogram van, vagy valami családi program, úgyhogy 60 feletti létszámmal vagyunk mindig. A gyerekeket könnyű volt hívni, itt tudom mondani. Meglepetésszerűen ilyen sokan jelentkeztek. Tavaly évben, amikor jöttünk, akkor 34-en voltak. Most olyan kétszer annyian vagyunk. És az interneten meg az iskolában meghirdettük, és tehát vannak olyanok, akik Budapestről nagyszülőnél nyaralnak, látták, hogy meghirdettük, és jelentkeztek. Van, aki Debrecenből jött, vannak a környező településekről is.
1: Július 17-e és 19-e között immár 9. alkalommal rendezik meg a Miskolci Dixi és Jazz Fesztivált, melynek ingyenes koncertjein magyar és nemzetközi fellépők várják a közönséget. A szervezők tájékoztatása szerint a 3 napos kulturális esemény programjainak a Színvaterasz és a Városház tér ad otthont. A fesztivál a 80-as évekre visszanyúló Miskolci Dixieland hagyományokat hivatott továbbvinni, amikor a Dixielandnek meghatározó szerepe volt a város kulturális életében. A rendezvény péntek esti programjában a lengyel Ziggy Jazz Band, valamint a Black Diamond Big Band koncertje szerepel. A több mint 20 zenészt felvonultató Big Band hangzása a szervezők szerint a swing aranykorát idézi meg. Enyhén emelkedtek a lakbérek. A Központi Statisztikai Hivatal ingatlan.com lakbérindex adatai szerint júniusban országosan majdnem 1%-kal, Budapesten pedig alig több mint 1%-kal emelkedtek a lakbérek májushoz képest. Ám az idei volt a legkisebb hatodik havi lakbéremelkedés a 2020-as járványidőszak óta. Az egy évvel korábbihoz képest országos szinten 5,2, a fővárosban pedig 4,7%-os volt az emelkedés. Az elemzés arra is felhívja a figyelmet, hogy a kiadó lakáshirdetések száma országosan 2,5%-kal csökkent. Budapesten a kiadó ingatlanok havi bérleti díjának középértéke a tavalyi 270 ezerről 260 ezer forintra csökkent. A legnagyobb és legfelkapottabb egyetemvárosokban 200 ezer forint környékén húzódik meg a bérlők lélektani határa. Debrecenben 220 ezer forint a bérleti díjak középértéke, Szegeden, Győrben és Veszprémben havonta kereken 200 ezer forintot kell fizetni átlagosan egy kiadó lakásért. A legolcsóbb megyeszékhely Békés Csaba 115 ezer forintos díjjal. Nagy egyetemvárosként Miskolc dobogós a legolcsóbb megyeszékhelyek listáján, itt 130 ezer forintot kell fizetni átlagosan egy kiadó lakásért. Országos dinnyellenőrzést indít a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Kiemelt figyelmet fordítanak a termékek származására, jelölésére, minőségére. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól a kiskereskedelmi üzleteken át, az idénylenesen árusító helyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. A termékek eredetének igazolása érdekében a forgalmazóknak a helyszínen rendelkezniük kell a szükséges dokumentumokkal. Fontos szempont a tételazonosító és a pirostól eltérő hússzín feltüntetése, míg a hazai görögdinnyék esetében a magyar eredet a jogszabályi előírásoknak megfelelően kötelezően kihelyezett magyar zászlónak is egyértelműen jeleznie kell, írta a közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Nagy a szárazság az egész országban, így Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is. A katasztrófavédelem a miskolciak figyelmét is arra hívja fel, hogy a növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat, ezért a szabadban sehol sem tanácsos tüzet gyújtani. A saját kertjében mindenki bográcsozhat, grillezhet, de fontos, hogy a tüzet egyetlen percre se hagyják felügyelet nélkül, mondta Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: Ha valaki a saját kertjében szeretne tüzet gyújtani, akkor egészen más szabályok vonatkoznak rá. Ha például valaki hulladékot szeretne égetni, na ott nagyon egyszerű a szabályozás, mert tilos. Hulladékot égetni, ingatlanon belül, ingatlanon kívül tilos. Az ilyet ne csináljuk, kommunális hulladékot, az más módon kell, hogy megszabaduljunk tőle. Zöld hulladék elégetésére van lehetőség ott, ahol ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi. Nézzük meg viszont az önkormányzati rendeletet, mert önkormányzat válogatja, van, amelyik azt mondja, hogy péntekenként, van, amelyik azt mondja, hogy szombatonként, van, amelyik megjelöl egy idősávot, hogy délután 2 és 4 között. Én tűzoltóként azt javasolom, hogy ha éppen hőségriasztás van érvényben, szárazság van, nagy meleg van, akkor annak ellenére, hogy engedélyezi az önkormányzat, tekintsünk el a kerti zöld hulladék égetéstől. Ha van saját kertünk, akkor bármikor bográcsozhatunk, grillezhetünk, ennek semmi akadálya nincsen, de itt is az alapvető tűzvédelmi szabályokat tartsuk meg. Tehát előtte a tűzrakóhely környezetét tisztítsuk meg, hogy ne tudjon a tűz tovább terjedni. Nem baj, hogyha van a kezünk ügyében 1-2 vödör víz, vagy egy nyomás alatt lévő kerti tömlő, amivel azonnal, hogyha a tűz kezdene elharapózni, elszabadulni, el tudjuk oltani. Hogyha feltámadna a szél, akkor mindenképpen oltsuk el a tüzet, majd amikor újra szélcsendes lesz az időjárás, akkor újra begyújtjuk.
1: Újfajta behálózási trendre figyelmeztet az Internet Hotline, a Nemzeti Nyomozóiroda és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság hétfőn. A közlemény szerint a gyerekek online védelmével kapcsolatban gyakran kerül szóba az idegenekkel történő kapcsolatfelvétel kockázata. Most arra hívják fel a figyelmet, hogy egy kiskorú gyermek Snapchaten keresztül kapcsolatba lépett egy olyan nagykorúval, aki kiskorúak számára is elérhető, lelki segítő személynek adta ki magát, és ebben a szerepében a férfi néhány nap alatt behálózta a gyermeket, bizalmával súlyosan visszaélt. A három szervezet fontosnak nevezte, hogy a gyerekek az ismert lelkisegélyszolgálatok hivatalos platformjain és kommunikációs csatornáin keresztül kérjenek segítséget, ha baj van. Nem szabad ismeretlenekkel megosztani személyes adatainkat, fényképeket, videókat, tették hozzá. Az NMHH a szülőknek egyebek mellett azt tanácsolja, hogy érdeklődjenek rendszeresen gyermekük online élményei, illetve kapcsolatai iránt.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, Molnár Virág református lelkész vagyok, Mezőkovácsháza és Nagybáhegyes gyülekezeteiből szeretettel köszöntöm Önöket. A mai napra szóló új szövetségi igeszakaszt olvasom, úgy, amint írva található Timóteus első levelének 6. fejezetéből, a 6. verstől kezdődően a 10. versig levő igeszakaszból a következőképpen. Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle, de ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni kísértésbe, csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Amen. Kedves testvérek, ahogy járok gyülekezetről gyülekezetre, a rádióban rendszerint hitéleti műsorokat hallgatok. Az egyik szentmise témája a vagyon gyűjtése és az adakozás volt. A prédikációt tartó plébános ezt mondta az ige hirdetésében: jól jegyezze meg mindenki, aki vagyon gyűjt, hogy a koporsónak nincs zsebe. Így is van ez, ahogy énekeljük a 417-es számú temetési énekünkben: sírva jöttünk-e világra, sírás közt költözünk el. Vagy ahogy Jakab apostol feljegyezte az olvasott levélbeli igében: semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. A mai nagy gyűjtögető és mindent felhalmozó világban jó lenne megértenünk és megélnünk, amit Jakab apostol levelén keresztül elénk tár Urunk, mert nagyon sok kellemetlenségtől, lelki kártól, szeretetlenségtől, veszekedéstől óvnánk meg magunkat. Ahogyan egy gyülekezeti tagunk mondta egyszer: a vannal csak baj van, mert az okozza a legtöbb konfliktust az ember lelkében és a körülötte élőkkel szemben. Mit tegyünk a gyűjtögetés helyett? Ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. És most itt a megelégedni kifejezést szeretném kiemelni. Azért, mert aki úgy tud megelégedni mindennel, hogy közben Istennek ad hálát, álljon akármennyi kézzel fogható dolog a rendelkezésére, azé a világ legnagyobb kincse, lelkének a békessége. Ami azt jelenti, hogy miután a figyelmét nem a kézzel foghatók iránti kapkodás köti le, Istennek tudja szentelni magát. Az Úrnak szentelt lélek pedig át tudja élni a Jézus Krisztusban nekünk adott bűnbocsánatot és örök életet, ami átemel egy olyan életmódba, amiben az Isten és a fele barát szeretete természetes, az Úrnak való szolgálat pedig kiváltság. Így nem tévejedünk el a hittől, nem okozunk fájdalmat sem másoknak, sem magunknak. Nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, írta az apostol. A kegyesség, vagyis az Isten félelem valóban nem okoz anyagi nyereséget, de mégis a legnagyobb nyereséget, a hit általi kiteljesedést hozza az életünkbe. Adja az Úr, hogy a lelki kincseket tekintve igazi nyereségnek tudjuk ezt értékelni, hogy életünk és szolgálatunk meggazdagító és örök életre vezető legyen. Amen.

Ápril Lajos, útra való. A lélek, mikor búcsúzva bontja szárnyait, visz magával a földről valamit, eszmét, melyet világra ő hozott, virágot, melyet ő virágoztatott. Én Istenem, én mit vigyek neked? Nem vihetek én mást, csak verseket. Kiválasztok pár utamra valót, a többinél tisztábban dalolót. S ahol ösvénnyel vár az égirét, zenét hallok majd, felséges zenét. Barátom, aki már előre ment, azt a zenét rég hallja odafent, s ahogy azt a muzsikát hallgatom, azt a keveset rendre hullatom. Az a zene csak vallatja velem, süket sor, nem merem, ezt sem merem. És amikor, Uram, hozzád érkezem, könnyű kezem miatt szégyenkezem. A választottakból csak egy maradt, az, melyben elfogtam egy sugarad, az, amelyikben elmondtam neked, hogyan szerettem drága földedet. S szólok, csak ennyit hoztam. Ó, Uram, ne ítéld meg nagyon szigorúan.

0: benne, hogy a lovag mindig győz? Kérdezte végül. Mindig, kivétel nélkül, vágta rá Jambus. Akkor én is lovag akarok lenni, jelentette ki Marcipán. Jambus meghökkent. Hát az az igazság, hogy ilyesmiről még sehol sem olvastam. Helyes, akkor vegyük úgy, hogy már is lovag vagyok. Ha-ha, nem olyan egyszerű az, barátocskám. Fakadt gúnyos kacajra Jambus. Csak abból válhat lovag, akit lovaggá ütnek. Ütésről eddig nem beszéltél, sápadt el Marcipán. Na hallod, a lovagnak minden megpróbáltatást vállalnia kell, és hogy őszinte legyek, nem lehet valami rettentő nagy az az ütés. A könyvekben például mindenki életben marad utána, még csak be sem gipszelik őket. Ó, akkor jó, könnyebbült meg némiképp Marcipán, és hősiesen kidüllesztette a mellét. Üssé! Ötletlek éppen, de az úgyse számít, vont vállat Jambus. Csak egy lovagnak áll jogában lovaggá ütni bárkit is. Hát keressünk sürgősen egy lovagot, ez a legfontosabb. Na, végre egyetértünk valamiben, sóhajtotta fáradtan Jambus. Induljunk már is, lelkesedett Marcipán. Csak előbb szólok a papámnak. Én azt tanácsolnám, hogy inkább legyen meglepetés, javasolta óvatosan Jambus. Ó, én egészen biztos vagyok benne, hogy így is meglepetés lesz. És Marcipán elszaladt az otthonosan füstölgő kráter felé. Na? Érdeklődött izgatottan Jambus. Volt nagy meglepetés, jelentette orrát lógatva Marcipán, és Jambus ebből rögtön mindent megértett, de már jókor felkészült erre a lehetőségre is. Nincs más hátra, szökni kell, mellesleg az méltóbb is egy lovakhoz, még egy leendő lovakhoz is. Az nem szabad. A lovag nem ismer akadályt. Könnyű a lovagnak, biztosan nem ismeri a papámat. Ami pedig a szökést illeti, szökezte le Marcipán, de erről többet egy szót sem akarok hallani. Így is történt. Több szót nem ejtettek a szökésről. Szó nélkül megszöktek azon a verőfényes reggelen, és bevetették magukat a rengetegbe. Hol van hát az a lovag? Türelmetlenkedett Marcipán egy órácska után. Hol az a lovag? Kérdezte nyűgösen, mikor feltámadt a szél. Hol az a lovag? Kérdezte kicsit ingerülten, miközben a rengetegnek sehogy sem akart vége szakadni. Hol az a lovag? Fakadt ki dühösen, mikor lenyugodott a nap, és már maga is szívesen követte volna a példáját. Majd máskor leszek lovag, menjünk haza! Sírta el magát, amikor kitört a vihar. Először is, aki ilyen gyáva, abból egyáltalán nem válhat valamire való lovag, oktatta ki gyanúsan remegő hangon Jambus. Neked most az a dolgod, hogy segíts a bajba jutottakon, akkor is, ha mi vagyunk azok a bajba jutottak. Másodszor egy csöpet sem méltó hozzánk a meghátrálás. Harmadszor képtelenek lennénk elviselni a szégyent, hogy nem sikerült a vállalkozásunk. Mi egész jól elviselném, hüppögte Marcipán, és igyekezett összeszedni minden bátorságát. Továbbá, mint hogy egy álom napig gyalogoltunk errefelé, világos, hogy hazáig is ugyanaddig tartana az út. Úgyhogy inkább figyelj, nem látsz-e fényt valahol. Tényleg ideje szállás után nézni, hogy ne bajba jussunk, hanem fedél alá.
1: A mesében ilyenkor úgy szokott történni, hogy a vándorok pislákoló fényt pillantanak meg a rengetegben. Nos, akárhogy is történik a mesékben, ezúttal úgy esett, hogy a vándorok váratlanul pislákoló fényt pillantottak meg a rengetegben. A fény egy házacska ablakából szűrődött ki, ahogy az jobb féle mesékhez illik. Na már most, a vándorok ilyenkor többnyire bekopognak és azt kérdezik, megfáradt vándorok vagyunk, kaphatunk-e szállást éjszakára? Jambus tudomása szerint a ház gazdájának ilyenkor kutya kötelessége a következőt válaszolni, évek óta senki sem járt erre, szívesen látlak benneteket. Ám ennek a háznak a gazdája egy apró öreg manó, úgy látszik nem volt ilyen tájékozott, vagy csupán másféle könyveket szeretett forgatni, mint Jambus, mert ő bizony ezt mondta.
0: Hála Istennek, évek óta nem járt erre senki, én bizony mondom rátok, sem vagyok kíváncsi.
1: Talán azért, hogy mégse cáfoljon rá a mesei hagyományra, gyorsan hozzátette.
0: De azért gyertek be, ha már éppen ide evett benneteket a fene.
1: Az eredmény persze mindenképpen az, hogy végre fedél kerül a vándorok feje fölé. Némely vándor ilyenkor szinte azon mód mély

0: álomba merül, Jambusz és Marcipán legalábbis így cselekedett.
1: Fáradt vagyok, lenyugszom, álmos szemembe zárom. Én Istenem, tarts szemmel, őrizd meg egész éjjel. Ami rosszat ma tettem, bocsáss meg én Istenem, Jézus véres kegyelmet mindegy jóvá tegyenek. Amen.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kereszténydemokrata néppárt országgyűlési frakció vezetője középosztály, egyház és vidék ellenesnek minősítette hétfőn a Tisza kormány oktatás politikáját annak kapcsán, hogy az oktatási és gyermekügyi miniszter nem járult hozzá Tiszavasváriban a református gimnázium bővítéséhez. Rétvári Bence Facebook oldalán úgy fogalmazott, 8 osztályos középiskola indult volna, ami a kezdetektől Lannert Judit miniszter célkeresztjében van. A KDNP frakció vezetője szerint hiába fog össze a helyi közösség, hiába van saját tervük, a minisztérium másként képzeli az ő jövőjüket. Elveszik a középosztálytól a lehetőséget a kibontakozásra, a gyerekek minőségi nevelésére. Ez a középosztálynak rossz, de senki másnak se jó, írta Rétvári Bence. A Roma Sajtóközpont írására hivatkozva a Mandiner számolt be arról, hogy Lannert Judit miniszter nem járult hozzá ahhoz, hogy a Tiszavasvári Református Egyházközség fenntartásában működő Váci Mihály Református Gimnáziumban 8 évfolyamos gimnáziumi képzést és később technikumi képzéseket indítsanak. A minisztérium szerint a tervezett átalakítás tovább erősíteni a helyi iskolai elkülönülést. Nyári tábor szerveztek az Abaúji Egyházmegyében található Szikszói Református Egyházközségben is, ahol tartalmas elfoglaltságot biztosítanak a fiataloknak. Az óvodásoktól a 8. korosztályig várták a gyerekeket a református hittantáborba. Majdnem 70 gyermek és szülei gondolták úgy, hogy hasznos lehet a tábor. Szabó Pál református lelkész és felesége alig egy esztendeje érkezett ebbe a gyülekezetbe, de már másodízben szerveztek hittantábort. Kézműves foglalkozások, zenélés, éneklés, szabadtéri és benti játékok, számháború, sportprogramok mind-mind megjelentek az egy hét során. A fő téma azonban a bibliai József élete volt. Minden nap beszélgettek róla, akár együtt, akár kisebb csoportokban is, mondta Szabó Pál szikszói lelkipásztor. Enyhén emelkedtek a lakbérek. A Központi Statisztikai Hivatal ingatlan.com lakbérindex adatai szerint júniusban országosan majdnem 1%-kal, Budapesten pedig alig több mint 1%-kal emelkedtek a lakbérek májushoz képest. Ám az idei volt a legkisebb 6. havi lakbéremelkedés a 2020-as járványidőszak óta. Az egy évvel korábbihoz képest országos szinten 5,2, a fővárosban pedig 4,7%-os volt az emelkedés. Az elemzés arra is felhívja a figyelmet, hogy a kiadó lakáshirdetések száma országosan 2,5%-kal csökkent. Budapesten a kiadó ingatlanok havi bérleti díjának középértéke a tavalyi 270 ezerről 260 ezer forintra csökkent. A legnagyobb és legfelkapottabb egyetemvárosokban 200 ezer forint környékén húzódik meg a bérlők lélektani határa. Debrecenben 220 ezer forint a bérleti díjak középértéke, Szegeden, Győrben és Veszprémben havonta kereken 200 ezer forintot kell fizetni átlagosan egy kiadó lakásért. A legolcsóbb megyeszékhely Békés Csaba 115 ezer forintos díjjal. Nagy egyetemvárosként Miskolc dobogós a legolcsóbb megyeszékhelyek listáján, itt 130 ezer forintot kell fizetni átlagosan egy kiadó lakásért. Országos dinnye ellenőrzést indít a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Kiemelt figyelmet fordítanak a termékek származására, jelölésére, minőségére. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól a kiskereskedelmi üzleteken át, az idénylenesen árusító helyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. A termékek eredetének igazolása érdekében a forgalmazóknak a helyszínen rendelkezniük kell a szükséges dokumentumokkal. Fontos szempont a tételazonosító és a pirostól eltérő hússzín feltüntetése, míg a hazai görögdinnyék esetében a magyar eredet a jogszabályi előírásoknak megfelelően kötelezően kihelyezett magyar zászlónak is egyértelműen jeleznie kell, írta a közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
0: Az időjárásról.
1: A szél sokfelé megélénkül, néhol erős lökések is kísérhetik. Kedden napos idő lesz, záporok, zivatarok nagyobb eséllyel az északkeleti és a nyugati, délnyugati megyékben fordulhatnak elő. Kedd délután 28 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Ismerjük meg egymást, bemutatjuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallják.
1: Az Európa Rádió Ismerjük meg egymást című magazin műsorában köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő műsorvezetőt, Kisnéveres Viktóriát hallják. Ebben az órában Szegedi Csaba nagytiszteletű úrral beszélgetünk, aki Ragály, Drizs és Imola településeken végez református lelkipásztori szolgálatot. Ha tehetik, tartsanak velünk önök is, kellemes rádiózást kívánok!

0: ismerjük meg egymást. Riportműsor református közösségeinkről.
1: Kedves hallgatóink, Szegedi Csaba nagy tisztelet urát köszöntöm műsorunkban, aki Ragály, Imola és Tris településeken végez református lelkipásztori szolgálatot. Áldás békesség, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Áldás békességet, én is nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit.
1: Nagy tiszteletű úr 2018-ban érkezett a településre, településekre, azóta végez itt szolgálatot, erről az időszakról is fogunk szólni természetesen. De itt beszélgetésünk elején hadd kérjem meg, hogy földrajzilag is helyezze lelki szemeink elé ezt a tájat.
2: Borsod-Gömöri Egyházmegye részei vagyunk. Aktelek szomszédságában helyezkedik el ez a kis település. Rég múltja van a gyülekezeteinknek, reformátusok zömében, és így végezzük itt a szolgálatot.
1: És ha már a régmúltat említette ön is, akkor szóljunk arról a több évszázadról, ami a reformátusság tekintetében megemlíthető a három településen, illetve a templomok történetéről is, hogyha megosztaná velünk a legfontosabb tudnivalókat.
2: Mind a három templom nagyon régi, talán kezdem a Ragályival, az 800 éves templom, még a reformáció idő előtti alkalommal, és a reformáció korán, mint ahogy tudjuk, sok katolikus templom lett aztán a református gyülekezeteknek az otthonává, és így több mint 500 éve valóban a református gyülekezetnek a helye. Nagyon korán elkezdődött a reformáció a Ragályi gyülekezetben, itt található talán az egyik legértékesebb Magyarországon urasztali terítőnk, legkorábbi urasztali terítőnk, 1548-as urasztali terítő, amelyet egy zubogyi nemes asszony adományaként lett felajánlva, első protestáns úrvacsoravétel alkalmával. Tehát nagyon hamar elterjedt és honossá lett a reformáció már Ragályon is. És azóta folyamatosan református igehirdetések, református szertartás szerint folynak az istentiszteleteink. És szép korát éli most a templomunk, amint említettem, a 13. századból való templom, a 14.-15. századból tártunk fel. Az elmúlt olyan 50 évben sok-sok feltárás, munkálat folyt a templom épületén is, és feltárták ugye a 14.-15. századi freskókat, előkerültek, ami a kedves a szívemnek, a diadalívben ott van egy Krisztus ábrázolás, és mi ugye, mint protestánsok, reformátusok, a Krisztuson mutató egyháza, ez egy kedves, hogy pont a középen Krisztus ábrázolás van. Jó lehet, mi nem ábrázoljuk ide, mégis ez maradt meg talán a legjobban is a freskók között. 17. századi barokk bútorzat van, és tényleg egy több kort átölelve egy kis ékszer doboza, mondhatnánk így, ez a kis templomunk. A vallás turisztikai szempontjából is nagyon sokan látogatnak bennünket, a országszerte több százan meglátogatják. Tavaly részesei voltunk Gótikus út, ez egy felvidéki program, és százával, egy egész nap, tehát reggeltől estig százával, buszokkal, magánautókkal jöttek, és reggeltől estig ott voltak, ezt több százal meglátogatták a templomunkat például. Tehát így a vallásturisztikai szempontjából is nagyon látogatott a kis templomunk. A Trizsi templom 1825-re készült el a mai állapota, volt egy korábbi kis temploma, bővült a gyülekezet, és egy erősebb kő templomot épített, és az érdekessége számunkra most van felújítás alatt, a belső felújítását kezdtük el a tavasszal, és restaurálják is azokat az értékeket, padokat, szószéket, Mózes széket, karzatot, amit átörökíthetünk a jövő nemzedékének, és most derült ki a restaurálás során, hogy a szószék, a Mózes széke, az urasztala, az korábbi, mint a templom, hiszen a korábbi templomból menekítették át, tehát egy ilyen értékünk van, és ez most derül ki, most tárjuk fel, és nagyon nagy örömünkre van. Érdekessége még a Mózes székre rá van írva, hogy kinek az idejében történt ez a butorzatnak az elkészítése, vagy kinek a költségére, és Egressy Béni nagyapja volt ott lelkésze, Egressy Mózes 1749 és 69 között, és ennek az ő költségére lett elkészítve ez a Mózes széke. Tehát, hogy egy ilyen vonatkozású is van a kis templomunknak.
1: Ez a felújítási munka milyen összefogásra hívta a gyülekezet tagjait?
2: Tavaly ugye lett volna 200 éves a templomunk, és mindig volt a szívünkben egy olyan vágy, hogy milyen jó lenne megújítani, felújítani. Elkezdtük már, ez korábban voltak ilyen kisebb pályázatok, a teljes tetőcserét sikerült megvalósítanunk. Önerőből kicserélték az ablakokat, pont a Covid után, édanyák napján elég sokan voltunk a gyülekezetben, a templomban sokan voltunk, és abban az időben pont elkezdett esni az eső, és félre kellett üljenek az emberek a faltól, mert annyira jött be az ablakon keresztül a víz. De csak arra az egy órára esett az eső, és zuhogott, és ez megmutatta számunkra, hogy van feladatunk. És akkor így önerőből kicseréltük az ablakokat, elkezdtük tovább gondolni, egy érdekessége, de tényleg, hogy az Isten hogy munkánkodik. Felhívtam egyik lelkész társamat, a testvéremet, tudtam, hogy Németországból hozott a padokat az ő gyülekezetéhez, és hát mondom, hogy ha már újítunk, akkor jó lenne valami új padokat elhelyezni, kényelmeseket. A régiek nagyon elavult padok voltak, kényelmetlenek, és azt mondja, hát ő már nagyon rég próbálkozik a többi gyülekezetébe, de ő már nem remél semmit. És eltelt, nem tudom, így a beszélgetés után, vagy két hónap, nem több, és felhívott, hogy itt vannak a padjaink. Ő évekig várt arra, hogy legyenek a padjai, és mi meg így a beszélgetés során ráterelődött, hogyha mégis lenne, akkor jelezzék. És egy pár hónapon belül jelezték, hogy vannak padok, elhoznák Németországból, és akkor meg is szerveztük annak az útját, hogy hogyan szállítjuk el, nem láttuk ő, hogy milyen padokról van szó, hogyan szállítjuk el, és akkor 1000 euró lett volna a szállítási költség, és egyszer csak hívnak Németországba, hogy ottani gyülekezet meg azt is elvállalta, tehát ingyen és bérmentve érkezett meg hozzánk a padok, leszállították, és amikor elkezdtük lepakolni, akkor néztük, számoltuk, hogy hány pad van, és mekkora mérete, hogy egyáltalán hogy fog beleférni, és méretre, darabszámra, mint oda lett volna tervezve a Trizsi templomba, így érkeztek meg a padok, és amikor ezek megérkeztek, akkor gondoltuk, hogy azért nézzük meg, mert egyik gyülekezeti tagunk mindig emlegette, hogy ő lefestette a kazettás mennyezetet kékre, és hogy ott volt minta, virágmintázat volt, és akkor mondtam, hogy ha van virágmintázat ott a mennyezet, akkor biztos, hogy van máshol is. És akkor hívtunk egy restaurátort, hogy mielőtt kibontottuk volna padokat, akkor nézzük meg, hogy van-e egyáltalán olyan, ami menthető, vagy ami értéket hordoz. És így tártuk fel, hogy valóban nagyon nagy értéke van az olajfesték alatt, az 20. század elején lefestették, megérkezett a modern világ, és teljesen mindent leborítottak barna festékkel, úgy, mint sok templom padjait, és akkor elkezdtük ezeket tényleg ilyen mintaszerűen feltárni, és kiderült, hogy tényleg ott van nagyon szép mintázatú kazetták, a Mózes széken, a szószéken, az úrasztalán volt egy kis asztal, félre volt oda téve, nem is nagyon használták, és kiderült, hogy az egy eredeti, a bútorzathoz hozzátartozó úrasztala volt. És akkor a karzatot, és utána meg vártunk egy pár évig, hogy akkor legyen valami kis anyagi forrásunk ahhoz, hogy elkezdhessük ezeket a munkákat. Tavaly nem sikerült, de már tavaly láttuk, hogy lehetett-e pályázni, egy pályázatot meg is nyertünk a templomnak a felújítására, és a Tiszaninai Egyházkerület támogatásával hozzákerült még a restaurálásnak a költsége is, úgyhogy így nekifoghattunk a felújításnak. Egy trizsi elszármazású vállalkozó vállalta azt, hogy ő hétvégéken eljön, és ingyen és bérmentve az ő szakmai tudásával elkezdhessük a templomnak a felújítását, és nagyon-nagyon megmozdult a gyülekezet. Több mint 60 köbméter földet kellett először kihordani, kihordtuk a régi padokat, utána ki kellett hordani rengeteg földet, gombásodás miatt ki kellett egyenesíteni az a templom, egy dombon van, és hát elég sok földet akkor is megmozgattak, mikor épült a templom, de azért spóroltak azzal, hogy nem egyenes volt a padlózat, egy picit úgy lejtett, nem is érződött így bemelved, vagy így emelkedett, de mikor kivettük a padokat, akkor láttuk, hogy több mint 20 centi volt a bejárattól egészen fel a másik pad, ilyen magas, hát így emelkedett.
1: A különbözet.
2: Igen, a különbözet, a szint különbözet volt. És hogyha ezzel kezdődött, jöttek a gyülekezeti tagok nagy-nagy lelkesedéssel, és kértem a gyülekezetet, hogy imádságban hordozzák a gyülekezetünknek ezt a lelkesedését, hogy megmaradjon a végig, és utána elkezdődött a betonozás, két rend betonozás, utána elkezdődött a vakolás, elkezdődött most már a restaurálás is, tehát ezt szépen most már látjuk a templomunknak a felújulását, és ez mind-mind mondhatnánk azt, hogy tényleg gyülekezete önerőből, tehát a kétkezi munkát azt mind mi végzőjezzük. Jönnek a gyülekezeti tagok, és hadd mondjam el, hogy elkezdtük így ennek a munkálatot, nem beszéltünk meg az asszony testvérekkel, hogy kellene esetleg főzni egy ebédet a munkásoknak, amely ott vagyunk, hanem ők maguk maguk kitalálták, és nem elég volt kitalálni, hanem a saját költségükre vásároltak be, és készítettek finom ebédet, és minden ilyen nagy munkálat után megvendégelték a férfi testvéreket. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg megindult a gyülekezet, és hadd hozzam oda, hogy nem hirdettünk meg adomány, célzott adománygyűjtést, és annak ellenére, hogy nagyon sokan idejüket, energiájukat felajánlva, írdatlan nagy mennyiségű pénzadományt is emellé tesznek. Hát nagyon örülünk neki, hogy a Trizsi gyülekezet így ebben megindult.
1: Sajátjuknak érzik a templomot, ez is azt bizonyítja.
2: Igen, és mindig is bátorítom őket, hogy érezzék sajátjuknak. Ez azért olyan fontos, mert mikor a gyülekezeti házat megújítottak egy pályázat kapcsán, szép lett, tényleg komfortossá vált. Körülbelül majdnem 2 év kellett addig, amíg azt mindig mondtam, de hát használják, jöjjenek, bármilyen alkalomra jöjjenek össze, és 2 év kellett ahhoz legalább, amikor aztán egyszer csak elkezdődött, és tényleg sajátjuknak érezték. És a gyülekezetünkben hagyomány, hogy minden adventben készítünk egy kis ajándékot a településre, és ezt viszonozva sokszor támogatással támogatják a gyülekezetet, és eddig mindenki a saját otthonába készítette el mindazt, ami szeretett volna felajánlani, és amióta sajátjuknak érzik a gyülekezeti házat, azóta összegyűlnek inkább a gyülekezeti házba, és ott készítik el együtt közösen. Tehát, hogy azt gondolom, hogy célba ért az, hogy a sajátjuknak érzik a gyülekezetet, a gyülekezeti házat, és így a templomot is.
1: És hogy milyen további alkalmak valósultak meg itt az eddigiekben is ebben a gyülekezeti házban, a későbbiekben ugye erről is szólunk, és ugye még az imolai templom bemutatása következik itt a
2: sorban. Imola gyülekezet a legkisebb gyülekezetünk, mindössze ilyen 45 fős gyülekezet, de ebben benne vannak az elszármazottak, akik még ide fizetik az egyház fenntartó járulékot, a faluban mindössze 50-en laknak a teljességgel, de egy nagyon-nagyon aktív kis gyülekezet. Épp a vasárnap ünnepeltük a volt gondnokasszonyunknak a születésnapját, 90. születésnapját. Minden alkalommal, nincs olyan alkalom, amikor ne lenne ott közöttünk, és nagyon-nagyon szívén hordozta a gyülekezetet évtizedeken keresztül. Aztán ott van mellettünk a 94 éves Erzsike néni, ő is nincs olyan alkalommal, 3 alkalommal, bűnbánati alkalommal, bármi egy héten, ő minden alkalman ott van, és nagyon hálát ad azért, hogy ott lehet. Ez egy 1700-as évekből, tehát egy barokk templom. Imolának a történelme során eljutott már oda, volt már korábban ilyen élethelyzetben, mondhatnám így, amikor a falu elnéptelenedett. És így a 1700-as évek elején betelepítettek kisnemes családokat, tiszta színnemesi családdá vált. És ez olyan nagy értéket hordozó volt, hogy a régi templomot bővíteni kezdték, a tornyát megemelték, és a településen a környéke ellátta cseréppel és téglával, tehát saját gyára volt, mondhatnánk így, amit és a környéket. Tehát olyan jó volt ez a betelepítés, és meglátszik mind a mai napig is ez a nemesi vonal a gyülekezet kapcsán, tehát aktívak, hűségesek, és nagyon-nagyon készségesek. Hát ebbe a kis településbe, vagy a kis gyülekezetbe, most pontosan nem tudom, hogy pár évvel ezelőtt egyházmegyei közgyűlést tartottunk mindenki csodájára, hogy egy ilyen kis gyülekezet hogy tudja ezt megvalósítani, és azóta is emlegetik, hogy milyen szívélyes és kedves alkalom volt. Ritkán van konfirmálás, de ezelőtt 50 éve is néztem az anyakönyvbe, akkor is 2 évente volt Imolán konfirmálás, és akkor elkezdtünk 50 éves, 25 éves ilyen jubiláló konfirmandusokat meghívni, volt ennek is az alkalma, nagyon szép volt, de június utolsó vasárnapján volt teljes konfirmáció egy olyan kis gyülekezetben, ahol 2 gyermek van, és az egyik most konfirmált, és mellette még volt 5 osztálytársai, akik a környékbeli gyülekezetből valók, és így 6 ifjú konfirmált Imolán, megtelve a templom, és sokan mondták, hogy ez milyen jó volt. Évtizedes hagyomány élet túljára mondhatni az is, hogy újra van konfirmálás Imolán.
1: Ugye itt az elmúlt évtizedek tekintetében beszélt a konfirmációt illetően, és köszönjük azt a néhány évszázados visszatekintést itt mind a 3 település református közösségének az életében, amint az iménti percekben hallhattunk, és Szegedi Csaba református lelkipásztorral hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést.

0: ismerjük meg egymást. Riportműsor református közösségeinkről.
1: Kedves hallgatóink, ismerjük meg egymást című magazinműsorunk mai adásában Szegedi Csaba nagytiszteletű úrral beszélgetünk, aki Ragály, Imola és Trist településeken szolgál 2018 óta, és most arra kérném nagytiszteletű úrat, hogy ezt az időszakot elevenítsük föl, tekintsen vissza arra, amikor megérkezett a gyülekezetbe, vagy gyülekezetekbe, milyen közösségek fogadták, hogy emlékszik vissza az első találkozásokra?
2: Hosszú út volt a mostani megérkezésig, de 2018-ban Esperes úr felhívott, hogy mennünk kell nekünk ebbe a három gyülekezetben. Az elődöm egészségügyi okok miatt táppénzen volt egy teljes évig. Mi közel laktunk a három településhez, és így gondolta Esperes úr, hogy itt el tudjuk látni a gyülekezeteknek a szolgálatait. És hát felhívott, hogy na ekkor és ekkor menni kell, és mondtam, hát nem úgy van az, mert én Diósgyőrben voltam, éppen akkor töltöttem a segédlelkészi évemet, és voltak még a nyáron esküvők, amíg egyet el kellett végeznem, és akkor mondtam, hogy ezeket elvégezzük, és akkor megyünk, és akkor így nyár közepén érkeztünk meg a három településre. Most is így előttem van, ahogy Ragályra megérkeztünk, valahogy kicsit hamarabb megérkeztünk, mint ahogy kellett volna az istentiszteletre, vagy nem is tudom, hogy a istentisztelet volt az első alkalom, vagy presbiteri gyűlés, de valamelyik volt, és akkor megérkeztünk, és tettünk egy sétát, és rögtön otthon éreztük magunkat. Ide hadd hozzam elő, hogyha még a múltat említjük, hogy én valamikor voltam ott legációban, és mindig el szoktam mondani, hogy akkor a templomot újították, felújítás alatt volt, és a parókiát használtak gyülekezeti háznak, nem volt helyben lakó a lelkésze, és mindig el szoktam mondani, hogy én ott prédikáltam, a mostanában alszok, és akkor így érkeztünk meg, tehát tényleg nagyon ismerőssé vált, otthonná vált, és mindig el szoktam mondani ezt, nem

0: rendelkezett el, felvette a kapcsolatot, elindította, vagy folytatta azokat a már meglévő alkalmakat, amelyek addig is jellemezték a közösségi életet?
1: A meglévő alkalmak a vasárnapi istentiszteletek voltak, azt megörököltük azoknak az időpontjait, délelőtt 9:30-tól kezdődik Ragályon, 11-től Trízsbe, és 00:30-tól Imolánál. Ez másfél órák az istentiszteleti között, ez addig át tudunk menni egyik gyülekezet a másikba, illetve azért is tartottuk meg ezeket az alkalmakat, ehhez volt hozzászokva a gyülekezet, és az a másfél óra elég, hogyha mondjuk a keresztelő van, vagy úrvacsora, akkor is belefér így a teljességgel. Nem kell felbontani az időpontját, nem kell változtatnunk, hanem tényleg ünnep alkalmával is a megszokott rendszerint tudjuk végezni. Amikor odaérkeztünk, a nyár volt, tudjuk jól, hogy nyári időszak a gyülekezetekben, a táborok, nem volt hagyománya a gyülekezetben, és rögtön mi szerettük volna ezzel kezdeni, hogy akkor a gyermekeket megismerjük, és rajtuk keresztül majd a szülőket, de hát senkit nem ismertünk. És akkor így hirdettem a gyülekezetbe, hogy lenne táborra. A parókját egy éven keresztül nem használhattuk, hiszen az elődöm ugye egészségügyi okok miatt, amit említettem is, ő jelen volt, csak mi végeztük el a szolgálat teljes mértékben. És nem volt egy bejáratunk a parókiához, és így kezdtük el az első táborunkat, hogy az udvart használhattuk. És akkor bepakoltunk a reggel a kocsiba minden játékot, amit lehetett, és készültünk, és meghirdettük a gyülekezetbe, hogy lesz ilyen alkalom, és csak akit tudnak, szólítsanak meg, akinek van gyermeke, unokája, jöjjenek, és így elkezdődött a hittantáborunknak a, mondhatnám, a kezdetem, mert aztán ez hagyománnyá lett, és már 8 éve végezzük ezek a hittantáboroknak a megtartását. Kezdtük Ragályon a parókia udvarán, 8-10 gyermekkel, másik évben átmentünk Trízsbe, ott volt egy gyülekezeti ház, akkor ott tudtuk folytatni, ugyanúgy már voltak 12-en, és tavaly például már 70 gyermekkel voltunk együtt hittantáborban.
0: A három gyülekezet fiataljait egy-egy időpontban szólítja meg ez a találkozás?
1: Igen, tehát így a három gyülekezetnek szervezzük, sőt, mondhatnánk azt is, hogy nem csak a három gyülekezet gyermekeit, hanem a hazaérkező unokákat, tehát nagyon sokan nyáron hazajönnek az unokák, és akkor őket is szívesen vártuk, és szólítottuk, kértük is a gyülekezetekat, bátorítsák az unokáikat, és így érkeztek meg az első. Azok a gyermekek már 8 éve felnőttek szinte, és még mindig vannak olyanok, akik már gimnáziumot végeznek, és még mindig a táborainkat örömmel választ. Is jönnek.
0: Mit kapnak egy-egy ilyen héten a nyár folyamán a gyermekek itt ugye lelkiekben elsősorban?
1: Úgy szoktuk összeállítani a táborainkat, legelső táborainktól kezdve, hogy hangsúlyt tegyünk a bibliai tanításra. Tehát, hogy tényleg ez volt az, ami fontos volt számunkra, mind a mai napig is, tehát a bibliai tanításon alapszik. Sok-sok játéke, közössége, és tényleg ahhoz képest, most mindig vissza kell menjek, hogyha egy kicsit visszaemlékezek, hogy miből indultunk, hogy egy parókia udvarából indultunk néhány gyerekkel, utána átmentünk egy másik gyülekezetbe, a Trízs gyülekezetbe, ott megtapasztaltuk viszont a gyülekezetnek a szeretetét, hogy annyira körülvették a gyerekeket, annyira bátorították a gyerekeket, hogy jöjjenek, és akkor utána a harmadik évben Imolára kerültünk a gyülekezetet. Különben ezt hadd jegyezzem meg, hogy a három gyülekezet, mivel mind a három elég pici gyülekezet. Én ezt a látást láttam, hogy a fenntarthatásága, a létezése csak együttműködik. Tehát külön-külön már úgy, mint régebb, hogy büszkék voltak a maguk a saját gyülekezeti életükre, ez nem működik ma. Tehát fontos, hogy összetartozunk egy közösségé, és ezt elindítottuk a legelső alkalommal. Tehát próbáltunk a közös alkalmakat megszervezni, ahol mind a három gyülekezetet összehívjuk. És ma már azt lehet mondani, hogy várják, hogy találkozzanak egymással. Egy közösségé formálódott a három gyülekezet. És ez korábban azért nem lehetett megvalósítani, mert ezekhez a három gyülekezethez még hozzátartozott 4, tehát 7 gyülekezet volt évtizedeken keresztül egy-egy lelkipásztor vagy egy lelkipásztor házaspárnak a munkájában, és ez nagyon nehéz lett volna így egybe. Amióta levált a többi gyülekezettől, és így a három gyülekezet van együtt, jobban összeforrt. És így a táborainkat kezdtük Ragályon, utána folytatok Trízsbe, és kikerültünk Imolára. És Imolának a helyszíne, az adottságai lett aztán a táborainak, a hittantáborainak a végleges állomása, és ott szoktuk tartani a hittantáborainkat.
0: és ugye ennek felépítéséről kezdtük még az imént a gondolatokat.
1: Igen.

0: Tehát a bibliai történetre tettük a hangsúlyt mindig, utána nagyon jó játékok voltak, játszottunk, közösen ebédeltünk, ez egy nagyon fontos, azt tapasztaltam, hogy ma már egyre ritkábban még a családon belül is valósulnak meg a közös étkezések. Ott is megtanítottuk, hogy lehet énekelni, imádkozni az étkezés előtt, hálát adni mindazért, amink van, nem olyan természetes, most sajnos sokszor természetesnek veszünk dolgokat, és elfelejkezünk hálát adni Istennek mindazért, amit ott látunk az asztalon, és magunkhoz vehetünk. És utána elkezdtük délutáni alkalmakat is folytatni, tehát ezek a táboraink egész napos táborokká lettek teljességgel. Először ott a környéket kezdtük bejárni, azoknak a helyeit, az akteleki barlangot, ugye, és akkor így tágult egészen a felvidékig, és most már úgy építjük fel a táborainkat, hogy délelőtt vannak a bibliai tanítások, utána közösen egy ebédet fogyasztunk el, és délután mindig valahol erre elmegyünk, vagy felvidékre, vagy itt a, hát az egész felvidék, mondhatnám azt, de így a környezetünket bejárjuk. Hadd hozzak egy élményemet ide, egy nagyon-nagyon kedves, elmentünk Kassára az állatkertet is megnézni, de ha már Kassán járunk, akkor megkértem az ottani lelkészt, hogy mutassam a Kassát. Felhívtuk, nagyon készségesen félretett minden munkáját, és jött, hogy szívesen bemutatja nekünk Kassán. Többször jártunk Kassán, de egészen más az, mikor valaki helyi bemutatja, és mit is látunk. És akkor annyira belelendült, hogy ezt mindent meg akart mutatni Kassáról. Hát a gyerekek egy darabig élvezték, de utána már mindaz volt bennük, ha meg volt ígérve, hogy hát az állatkertbe kell menni. És hát úgy elhúzódott a délutáni alkalom, hogy fél hétre értünk ki a délután este fele a állatkerthez, 7 órakor zár. Hát nagyon meglepődtünk, hát most a fél órát megígértük a gyerekeknek, be kell vigyük, hát nincs, erre vágytak egész nap. És mikor bementünk a kapun, úgy fogadtak bennünket, mintha le lett volna telefonálva, le lett volna egyeztetve, mintha minket vártak volna. És akkor mondom nekik, hogy mi szeretnénk bemenni, megnézni, mondom, ha van fél óra, 20 perc, mondom, megnézzük gyorsan, aztán azt mondja, nem, maradhatnak, ameddig akarnak. És bementünk fél hétkor, és 9-ig ott lehettünk. Ugyanilyen meleg volt akkor is, mint most, majdnem ilyen 30 fokos meleg. Csak a mi gyerekeink az egész kassai állatkertbe etetést láthattak, olyat az, amit általában nem látnak a gyerekek, és egy ilyen élményünk volt, tehát hogy azt tapasztaljuk, hogy Isten megáldja azokat a munkánkat, amit a gyerekekkel végzünk. És azt gondolom, hogy ezek az élmények, és mi ezt mind hangsúlyozzuk mindig, hogy Isten milyen csodálatosan, tehát oda tesszük a gyerekek elő, hogy lássák, hogy volt egy 20 percünk, egy fél óra, de Isten azt mondta, hogy látta arra, hogy mire van szükségünk, és ott voltunk tényleg már 9:30-kor, már szülők telefonáltak, hogy mikor megyünk, de megnyugtattuk, hogy rendben vagyunk, és egy csodálatos élményben volt részük.
1: És itt ezekben a nyári hetekben való feltöltődés, hogy tart ki a tanévre például, vagy itt ugye az év többi szakára?
0: Mindig említik az imolai tábort, már készülnek. Be se fejeződik, és már következnek, és már mondják, hogy jövőre itt vennünk. Ezek nekünk jó visszajelzések. Visszajelzések azok a jelzések, amikor azt látjuk, hogy a gyermeknek ma már annyi lehetősége van a táborozása kapcsolatban, hogy mondhatnánk azt is, hogy válogathat jobbnál jobb táborokat. És nagyon sok most is van olyan gyerek, aki tudom, hogy két táborra szeretett volna elmenni, de mivel ugyanabban az időben lesz az imolai tábor is, akkor inkább az imolai tábort választja. Tehát, hogy ez nekünk egy jó visszajelzés, és ezt mutatja számunkra, hogy érdemes ezt tovább végeznünk, ezt a szolgálatot közöttük. Tehát ők egy pár évvel, mikor, tehát így elkezdtük 8-10 gyerekkel, mindig ugyanannyian jöttek körülbelül a táborainkban, és mindig volt a szívemben egy olyan fájdalom, egy picit, hogy ezek a kis gyülekezetben élő gyermekek nem élhetik meg azt, hogy egy nagy tábor, egy nagy gyermek zsivaj legyen körülöttük. És a szívem úgy nagyon-nagyon is itt rám helyezte azt, hogy társuljunk valamelyik gyülekezettel, hogy közösen próbáljunk valakivel, és nem volt konkrét gyülekezet, hogy mely lenne az a gyülekezet, amely társulna, és tényleg egy nagy tábor tudnánk szervezni. És tehát Istennek olyan csodálatos munkálatai vannak. Imolára egy házas pár kisújszállásról oda vett egy kis házat, ilyen nyaralónak, és egy pár évvel úgy döntöttek, hogy ott is laknak életvitelszerűen. Letelepedett egy házas pár, egy gyermekükkel, három gyermekük van, de kettő már felnőtt, tehát így egy házas pár, egy még akkor még óvodás gyermekkel érkezett Imolára. Csak milyen fontossá válik egy kis gyülekezetnek az életében egy ilyen fiatal házas pár. Egyből lett keresztelő, egyből lett konfirmálás, felnőtt konfirmálás, tehát olyan alkalmakat szült egy család, egy házas párnak a megjelenés egy kis gyülekezetben, amit nem is gondoltuk, hogy milyen ereje van. És mivel ő onnan származtak, így az ottani gyülekezettel kapcsolatban voltak, és felvetődött egyszer, hogy hát eljönnének ők táborozni ide Imolára, és azóta már most 5. éve együtt közösen végezik ezt a táborozást. Ők is jönnek 20 gyerekkel, mi is vagy 30-al, és akkor tényleg egy olyan tavaly két tábor kellett szervezünk, mert már mondtam, hogy azok, akikkel kezdtük, azok már gimnázisták, felnőttek lettek, nekik másképp kell szervezzük a tábort, és így a tavaly például két tábort szerveztünk emiatt.
1: És ugye egyházmegyei, egyházkerületi szinten is szoktak lenni nagy találkozások. Ezeken esetleg vettek részt a korábbiakban?
0: Igen, a tavaly is, tavaly előtt is, most az éven nem mentünk el, például a gyülekezetek találkozója, amit Sárospatakonnal tartanak, azt visszük mindig a gyülekezetet, tényleg egy egész busznyi, hál' Istennek összejönnek, hogy bármilyen ilyen alkalom van, akkor azt szívesen részt veszünk, szoktunk is. Most így ez hirtelen ez jutott eszembe, hogy ezeken részt szoktunk venni.
1: A találkozás élményét ugye, hogy együtt megélni. És itt a gyülekezeti alkalmakra visszatérve az év folyamán a különböző generációk számára milyen találkozási lehetőségek vannak?
0: Mivel itt gyülekezetekben úgy tapasztaltuk, vagy úgy érzékeltük, és úgy érzékeljük most is, hogy nem voltak hagyományai a hétközi alkalmaknak. És ezért elindítottuk a bibliórát, így ősztől tavaszig szokott lenni. Általában a falusi gyülekezetek ekkor érnek rá, jobban mondhatnánk is, mert mindenkinek megvan, hál' Istennek, otthonak is kertjét művelik, nyáron nehezen, de ősztől tavaszig szokott ilyen alkalom lenni. De amit tényleges a gyülekezetnek vannak alkalmai, szinte elkezdődik az egyházi év elejétől, és végig vannak folyamatosan alkalmaink. Olyan alkalmaink, ami mind a három gyülekezete nagyon aktívan részese lehet, és nagyon aktívan részt is vesz. Elkezdődik ugye az adventi időszak, a minden más gyülekezethez hasonlóan nálunk is mindig vannak adventi alkalmak, ilyenkor mindig hívunk el olyan szolgálattevőket, ilyen zenészeket, énekeseket, csak egy, ami érdemes megemlítenünk, talán Timás Sárát hívtuk meg, mert az ő nagyapja ott volt lelkész. És eljött egyszerre tényleg az egész zenekarával, énekkarral is, és csodálatos adventi koncertet adtak. Tehát, hogy ezek az alkalmak nagyon megmozdítják. Legelején már igyekeztünk arra, hogy a gyülekezetek, a három gyülekezet egyé legyen. És az alkalmainkat is úgy szervezzük, hogy vannak olyan alkalmak, amelyeket már tudják, hogy Trízsben van a házasság hete például. Ragályon van az ökumenikus imahétnek az alkalma. És ez nagyon jól beépült a gyülekezetbe, és akkor tudják, hogy most jönnen az az időszak, akkor hol leszünk, és szívesen részt vennek. Két ünnepet még szeretnénk említeni, amit közösen valósítunk meg, az áldozó csütörtök és a reformáció ünnepe. Ezek a két ünnepe, mivel hétköznapra is esik nagyon sokszorra, különösen az áldozó csütörtök az mindig hétköznapra esik, de a reformáció ünnepe is nagyon megkopottak a gyülekezeteinkben. És amikor elmentem első alkalommal ezekre az ünnepekre, úgy fájt a szívem, hogy mindenütt vannak hárman, négyen, és akkor azt mondtam, hogy legyen akkor ünnepeljünk együtt. És tavaly például már 7-8 gyülekezettel együtt ünnepeltünk tele templommal, mert Isten elvégezte bennünk azt, hogy én mindig azt tapasztalom, hogy Isten adja a szívünkben a készséget, és utána aztán meg is tapasztaljuk, ahogy hogy vezet ebben, és utána nagyon nagy áldásai vannak. És azóta egy olyan szép ünnepeket ünnepelünk, mind áldozott csütörtökön, mint reformáció ünnepén, hogy a három gyülekezethez még más gyülekezetek is csatlakoznak. Ott a környéken szinte együtt ünnepeljük meg ezeket az ünnepeket most már. Beszéltünk a nagy közösséghez, tartozáshoz való kapcsolódásunk, így az egyházkerületnek az alkalmaihoz, az egyházmegyének az alkalmaihoz, valóban részt szoktunk venni, igyekszünk ezeken részt venni. Láttam, hogy a Bolda völgyén szervezik az ifjúsági találkozókat, ez havonta szokott megtörténni, és ugye minket is nagyon szomszédságunkban is a gyülekezetek részt vettek, a Szuhogyi, a Szendrői gyülekezet, az Eredelényi Borsodi gyülekezet, és így mi is csatlakoztunk hozzájuk. Megkérdeztem a konfirmandus ifjaikat, hogy szívesen részt vennének egy ilyen alkalma, mert elvinném őket is. És így csatlakoztunk a Bölzevölgyi ifjúsági találkozóhoz, és ahogyha csatlakoztunk, elmentünk a Szendrőbe, nagyon jól érezték magukat a gyerekek, és tényleg jó visszajelzés volt. És egyből házigazdává lettünk, mert a következő második alkalom aztán Imolánt tartottuk meg így a június folyamán. És ezt már kitágítottuk, és nem csak Boldvavölgyi ifjúsági találkozó, hanem a Boldvavölgyétől egészen a Gömörvölgyéig. Úgyhogy így csatlakoztak a putnoki gyülekezetek, a Szuhogyi gyülekezet, és tényleg egy olyan gyülekezeteknek az ifjúságai, mert ifjúsági találkozó volt, és így lettünk aztán házigazdái ennek.
1: A júniusi Imolán megrendezett ifjúsági találkozóra hogy emlékszik vissza?
0: Kellemes volt, nagyon mindenki jól érezte magát, még a visszajelzésekben is, még a lelki pásztorok is megjegyezték, hogy hát ezek a gyerekek nem akarnak most hazamenni valahogy, és hogy jól érzik magukat, és azt mondja, hát ez ritkán szokott előfordulni, és így örültünk el. Kezdtük egy dicsőítő alkalommal. Az Imolai gyülekezeti házat átalakítottuk a 2019-ben egy táborozási helyé. Tehát ott más gyülekezetek is jönnek. Ennek volt korábban is múltja, valamikor ilyen vaságyak voltak, kollégiumból hoztak ágyakat, és aztán egyszer csak ez így megszűnt. És amikor oda kerültünk Imolára, akkor azt mondtuk, hogy élesszük fel ennek a hagyományt, és volt egy lehetőségünk a pályázat során, felújítottuk a gyülekezeti házat, és berendeztük, tényleg egy 25 főre tudunk szállást biztosítani. És valahogy a Jágfalváról egy csapat évenken keresztül jött oda Imolára, így egy-egy napot ilyen csendes hétvégét tartani, de sose találkoztunk, csak telefonon beszéltük, és többször hallottam, hogy szoktak dicsőítő alkalmat szervezni, van egy jó kis csapatjuk, és most meghívtam őket, és erre az ifjúsági találkozón először személyesen is találkoztunk, nem csak telefonon beszéltünk, és nagyon-nagyon áldott szolgálat volt. Utána egy igei gondolattal folytattam Zákeusnak a történetét, de mivel fiatalok voltak a gyermekek, egy történettel kezdtem el a Zákeusnak a történetét megértetni, hogy az Isten nélküli állapot milyen az az állapot. Az az állapot, amikor egy 6 és 12 éves gyermekek egyszer csak egy lakatlan szigetre vetődtek, és először felnőtt nélkül, tehát felnőtt nélkül, lehet, hogy először még bulinak tűnik egy 6-12 éves gyermekkel csapatnak, hogy nincsenek felnőttek, utána elkezdtek el maguknak szervezni, törvényeket hozni, hogyan éljék túl ezt a lakatlan szigetet felnőtte nélkül, és berendezkedtek erre, de ez egy nagyon kevés ideig működött, és fellázadtak egymással, és volt egy gyümölcs, aminek a gyümölcsét ehették, azt elkezdték enni, de megunták, akkor a szigeten találtak majd látták, hogy vannak vaddisznók, ezért megpróbálták a kis eszközeikkel becserkészni, és sikerült, és ennek az örömével úgy fellendültek, hogy nekik sikerült egy állatot befogni, és akkor lesz mit enni, hogy észre sem vették, hogy egyszer csak elkezdték bántani egymást. Sőt, nem csak bántani, hanem egymás ellen lázadni, és elkezdték felgyújtani az erdőt, mert már üldözték egyik a másikát, és úgy menekült meg ez, aki üldözött lett a többiektől, hogy egyszer csak egy felnőttel találkozik. És ez a felnőtt kívülről jött, mert még az első időben ez a kis csapat eldöntötte, hogy mindig egy tüzet fog fenntartani, hogy az látható legyen, és egy felnőtt oda került. És ezzel a történettel akartam rámutatni, hogy az Isten nélküli állapotunkat, ilyen állapot az emberiségnek. És a szabadulás az mindig kívülről jön. Tehát nem magunktól. Sajnos ezt kell hangsúlyoznunk, mert olyan világot élünk, amikor azt gondoljuk, vagy sokan azt hirdetik, hogy magunktól lehet megjavítani ezt a világot, vagy helyreállítani, ugye gondolkozzál pozitívan, meg, tehát olyan önmegvalósító dolgokon, amiben, de nem ezt tapasztaljuk, hogy megy magunktól, mindig kívülről, és így mutattam rá, hogy Jézus Krisztus volt az, aki kívülről jött megmenteni bennünket, de csak akkor vagyunk megmentve, hogyha beülünk az ő csónakjában. És ilyen volt ez az Zákeus, aki mikor találkozott az Úr Jézus Krisztussal, akkor azt mondta, ma lett üdvösség ennek a háznak, azaz akkor fogadta el a szabadítónak a csónakját, mondhatnánk így, és ezért mondta Jézus, hogy ma lett üdvösségem, mert elfogadta. Tehát mi is, hogyha elfogadjuk az Úr Jézus Krisztusnak az egyetlen szabadító kegyelmét, akkor mi megszabadulunk. Úgyhogy ezek voltak a gondolatok az ifjúsági találkozón, és utána még sok-sok játék volt közösen, ott is volt étkezése, jól érezték magukat a gyerekek.
1: És mostani beszélgetésünk végén, hogyha a jövő felé tekintünk, akkor mik lennének azok a tervek, amelyeket velünk is megosztana nagy tiszteletű úr?
0: Terveink vannak, jövőbeli terveink, de már most a jelenben dolgozunk rajta.
1: Folyamatban
0: vagyunk, így van. A Trizsi templomot újítjuk, amint említettem is, annak a befejezését várjuk, és egy tényleg 1825. szeptember 4-én a szuperintendens szentelte az akkori templomot fel, és most méltóképpen 200 év múlva reménység szerint mi is újra együtt lehetünk, és háladással lehetünk majd a felújított templomban. Ragályon ott vásároltunk a Dunamelléki Egyházkerülete segítségével egy gyülekezeti házat, hiszen Ragályon nem volt gyülekezeti házunk, és ez nagy hiány volt a gyülekezetnek. Most egy szép egységet alkot, ott van a templom, a parókia vele szemben, és vele szemben egy gyülekezeti házat. Jövőbeli tervünk, a közel jövő az, hogy ezt a gyülekezeti házat kifessük, birtokba vehessük, és a tényleg hosszú távú tervünk az, hogy egyszer majd elég nagy telek is tartozik hozzá, azért is vásároltok meg, hogy a jövőbeli tervünk az, hogy egyszer ott egy idősek otthonnal valósuljon meg. Ez egyre inkább látjuk, hogy az idősödő gyülekezeteinkben milyen fontos lenne egy ilyen idősek otthona, és miért mondom azt, hogy mert sok idősek otthon, hanem a saját környezetében maradhassanak az ottani gyülekezeti tagok. Tehát ne kelljen elvinni valahova, hanem ott éljék meg, ha kell, akkor haza is tudjanak menni, akár a temetőbe kimenjenek a szeretteikhez. Tehát, hogy fontos lenne, hogy ennek a régiónak, annak a néhány gyülekezetnek ott a felső borsodban legyen egy idősek otthona azért, hogy az saját közegükbe tudják méltóképpen megélni az időskori életüket.
1: Isten gazdag áldását kívánom további életére, szolgálatára, és köszönöm szépen a beszélgetést nagy tiszteletű úrnak.
0: Köszönöm szépen is a lehetőséget.
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Az elmúlt órában Szegedi Csaba nagytiszteletű úrral beszélgettünk, aki Ragály, Trizs és Imola településeken végez református lelkipásztori szolgálatot. Köszönjük, hogy önök is velünk tartottak. Az Európa Rádió Ismerjük meg egymást című magazin műsorát hallották. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. Viszont hallásra!
2: Ismerjük meg egymást. Bemutattuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kétkezi munkást ugyanúgy megilleti a tisztes bér, a munkahelyi biztonság és a pihenés szabadsága, ahogyan a top menedzsert is, hangsúlyozta a miniszterelnök hétfőn Kecskeméten. Magyar Péter a Mercedes-Benz Hungary Kft. Új üzemének átadó ünnepségén kijelentette. A kormány célja, hogy Magyarországon ne csak munka legyen, a tisztességgel elvégzett munka a biztos megélhetést is tegye lehetővé. Közölte, a kormány nem pusztán termelő kapacitást lát a kecskeméti gyárban, hanem lehetőséget arra, hogy a magyar vállalatok minél magasabb szinten tudjanak bekapcsolódni azokba a láncolatokba, aminek a végén egy új elektromos autó gördül le a futószalagról. A magyar szaktudásnak és a magyar innovációnak komoly hozzáadott értéke lehet és lesz is, ezért a kormány célja, hogy a magyar kis- és középvállalkozások is profitáljanak az ide települő óriási beruházásokból, mondta Magyar Péter, kiemelve, ebben nem csak a hazai vállalkozásoknak van feladatuk. Életkori korlátozásokra van szükség az internetes platformokon, ami nem arról szól, hogy a gyerekek hozzáférhetnek-e a közösségi médiához, hanem arról, hogy a közösségi média hozzáférhet-e a gyerekekhez, és ha igen, mikor. Jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben, a gyerekek online biztonságáról szóló uniós bizottsági jelentés bemutatásakor hétfőn. Az elnök közölte, a jelentés szerint Európában a fiatalok napi 4-6 órát töltenek képernyő előtt. Csaknem 60%-uk tapasztalt már érzelmi vagy pszichoszociális problémákat az online jelenlét hatására. Következményei alvászavar, depresszió, szorongás, zaklatás, káros tartalmaknak való kitettség. A jelen legnagyobb kihívása, mondta az elnök, hogyan védhetjük meg gyermekeinket az online térben, hogyan teremthetünk új normát a jövő online világában, fogalmazott Ursula von der Leyen. Újfajta behálózási trendre figyelmeztet az Internet Hotline, a Nemzeti Nyomozóiroda és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság hétfőn. A közlemény szerint a gyerekek online védelmével kapcsolatban gyakran kerül szóba az idegenekkel történő kapcsolatfelvétel kockázata. Most arra hívják fel a figyelmet, hogy egy kiskorú gyermek Snapchaten keresztül kapcsolatba lépett egy olyan nagykorúval, aki kiskorúak számára is elérhető, lelki segítő személynek adta ki magát, és ebben a szerepében a férfi néhány nap alatt behálózta a gyermeket, bizalmával súlyosan visszaélt. A három szervezet fontosnak nevezte, hogy a gyerekek az ismert lelkisegész szolgálatok hivatalos platformjain és kommunikációs csatornáin keresztül kérjenek segítséget, ha baj van. Nem szabad ismeretlenekkel megosztani személyes adatainkat, fényképeket, videókat, tették hozzá. Az NMHH a szülőknek egyebek mellett azt tanácsolja, hogy érdeklődjenek rendszeresen gyermekük online élményei, illetve kapcsolatai iránt. Nagy a szárazság az egész országban, így Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is. A katasztrófavédelem a miskolciak figyelmét is arra hívja fel, hogy a növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat, ezért a szabadban sehol sem tanácsos tüzet gyújtani. A saját kertjében mindenki bográcsozhat, grillezhet, de fontos, hogy a tüzet egyetlen percre se hagyják felügyelet nélkül, mondta Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
0: Az időjárásról.
1: A szél sok felé megélénkül, néhol erős lökések is kísérhetik. Kedden napos idő lesz, záporok, zivatarok nagyobb eséllyel az északkeleti és a nyugati, délnyugati megyékben fordulhatnak elő. Kedd délután 28 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Abigail.
1: A bogyós gyümölcs kertész. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: És a gyerek.
2: A gólya kalifa.
0: Kriszti fiú esete. Pacsirta.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Szilágyi Tibor.
6: 22. Diokleciánus, noha eddig is azt tartották róla, hogy Augustus óta nem volt nála tevékenyebb császára a birodalomnak, soha nem volt gazdagabb céltudatos tervekben, mint most, és soha nem gyorsabb az elhatározásban. Reggeltől estig dolgozott minisztereivel, mérnökeivel, tanácsosaival, és senki még ilyen derűsnek és frissnek nem látta. A pénzügyi örményt arra utasította, hogy készítesse el a birodalom új kataszterét, és dolgozzon ki javaslatokat az adóterhek könnyítésére. Új aranybányákat nyittatott meg Dáciában, és új ezüstbányákat kutattatott Hiszpániában. Erdők kivágatásával, posványok kiszárításával, csatornák ásatásával új utakat terveztetett a kereskedelem föllendítésére, és új szerződéseket kötött a barbárokkal. Olyan birodalmat akart átadni a fiának, amilyennek körvonalai Antiókia piacán derengettek fel előtte, az istenek ezüst nyilának fénye mellett. Mintha teljesen megváltozott volna körülött a világ, mióta a keresztény kérdésben elszánta magát a döntő lépésre. Igaz, hogy a megoldás vérbe került, a keresztények makacsabbaknak bizonyultak, mint ahogy Galerius jósolta, de egy gót vagy szarmata háborúban sokkal több vér ömlik jelentéktelenebb célokért. És az istenek nyilvánvalóan kimutatták, hogy ez az áldozatot nem kímélő szigor kedvük szerint való. Neki visszaadták az egészségét, és a fiút vidámmá, arcát pirossá, szemét mosolygóvá tették. Ebben úgy gondolta a császár, része lehetett annak is, hogy a fiúnak most még több szabadságot adott, mint azelőtt. Reggel iratok rendezésének az ürügyével magához rendelte fél órára, hogy szemét legeltethesse rajta, megkérdezhesse, hogy aludt, és mivel fogja tölteni a napot. Nagyobb részt a múzeumot és a könyvtárt bújta Titanillával, aki Maxentius távollétében és a császárné elutazása után nagyon magára maradt. Titanilla engedett gőgéből, és Quintipor több bizalommal mert hozzá közeledni. A császár örült neki, hogy legalább egy tagja van a császári családnak, akin keresztül a fiú hozzájuk kapcsolódik addig is, amíg nyíltan magukénak valhatják. Azért egy kicsit félve gondolta rohamosan közeledő időre, mikor Quintipornak bájéba kell menni. Inkább attól tartott, hogy a fiú szíve a császárnéban épp úgy nem érzi meg az anyát, mint a császárban nem érezte meg az apát, mint attól, hogy Priska elárulja magát. A császárné azt írta, megerősödött, s levelei csak ugyan arról tanúskodtak, hogy a kábulat, amelyben elutazott, megszűnt. Tulajdonképpen csak bájéban jött rá, hogy a boldogtalanság hosszú évei elmúltak, s fogadkozott, hogy nyugodtan, okosan fogja kivárni, míg az istenek megengedik, hogy boldog anyja lehessen gyermekének. Bion meggyőzte arról, hogy a legkisebb vigyázatlanság is veszélyezteti a jóslat teljesedését. De sok olyan dolog van, amit Bion sem tud, és ezekre a császártól kér feleletet. Mit szeret enni a magiszter? A nevét sohasem írta ki, az igazit, amelyen 16 éven keresztül ringatt a beteg álmaiban. Nem merte. A másikat idegennek érezte. Milyen színű ruha áll neki legjobban? Azt a gyönyörű haját ne mossa minden nap, mert akkor hamar hullani kezd. Melyik isten legkedvesebb neki? Ő Apollóhoz imádkozik érte legtöbbet. Alexandriában már nagy forróság lehet, csak reggel és alkonyatkor engedje ki a palotából. A borbélyával nem tudná-e neki egy fürtöt lopatni a hajából? Ha mindig összesöpörnék nyilatkozáskor, aranykefével, akkor nem sokára meg lehetne vele tölteni egy kisvánkost. Pion azt mondja, hogy a magiszternek nincs egyéb mulatsága, mint az olvasás. Félti a szemeit az ákombákomoktól. Nem jó volna felgyújtani az egész könyvtárt? A császár azért császár, hogy mindent megparancsolhasson. A császár mosolygott a bohó asszonyi kérdéseken és tanácsokon. Biztos, hogy csak egyet tudott. Azt, hogy Quintipor szereti a zöld fügét. Látta már, amikor együtt majszolták Titanillával. Igaz, hogy el is dugták mindjárt a hátuk mögé. Volt azonban két kérdés a császárnénak, ami gondba ejtette Diocletianust. Az egyik az, hogy nem volna-e jó megbékíteni Róma népét, amely, mint a császárné bájéban hallotta, halálosan meg van sértve. Nem azért, hogy a szenátoroknak is adót kell fizetni, mert az a népnek nem fáj. Abba is belenyugodtak már, hogy nem Róma a székváros. Róma azért mégiscsak fővárosa a világnak. Hanem azt nem tudják megbocsátani, hogy 19 éve hiába várják a triumfust. A császár gyorsan határozott, kapják meg a 20-ban. Béküljön meg az örök város, hogy egy év múlva ő is azok közt legyen majd, akik tapssal köszöntik a világ új urát. Ezért kellett Lactantiusnak Rómába menni, szóbeli üzenetekkel és írásos utasításokkal, amelyeket nem ismert. Az is köztük volt, hogy ha vannak a keresztény foglyok közt szemrevaló, szálas férfiak, azokat tartsák fenn a triumfussal járó cirkuszi játékok számára. Így majd csak a vadállatokat kell Afrikából szállítani. A másik gondbejtő kérdés az volt a császárnénak, találnak-e olyan lányt a világon, aki méltó lesz a fiúhoz? Tisztaságban, szépségben, előkelőségben. Egyik feltételt nehezebb teljesíteni, mint a másikat. Rómában kihalnak a veszteszűzek, s 10 év óta nem tudnak helyükbe újakat állítani. Ezt is Bájéban hallotta a császárné. Ami pedig a szép testet és rangot illeti, meg kellene kérni az isteneket, hogy a hórák közül küldjék le valamelyiket a földre. A császár nem lepte meg a kérdés felvetése. Rómában a 20 éves férfi már érett volt családalapításra, és mióta az erkölcsök meglazultak, a 18 éves nő már a 3. férjétől válhatott el. Quintipor megházasításán ő már előbb is töprengett, és az a felvilágosítás, amit Lactantiustól Nagy Sándor házasságáról kapott, megerősítette abban a tervben, amit a világbíró szelleme sugalt neki. Az akkori világban csak 2 hatalom volt, a római és a perzsa. Váranésztől a félkezű perzsa királyfitól, akit megbékült apja hazahívott, tudta, hogy van neki egy húga, Hormizda, akinek azért kell egy lezárt toronyban lakni, hogy szépsége meg ne tébolítsa a férfiakat. Ez az istennő, aki mindenben méltó Quintiporhoz. Frigyük a nyugat és kelet egybekelését, s azzal együtt a világ békéjét jelenti. Varanész, ezt Maxentius fecsegte a császárnak, azt fogadta, hogy soha asszonyra nem néz, mert Titanilla nem volt hajlandó királyné lenni a tűzimádó barbárok közt. Varanész egyetlen fia az apjának, gyönges, beteges ember. Az istenek úgy akarják, Quintipor nem csak a császárok bíborát veheti fel, hanem a királyok királyának tiaráját is. Gyorsan határozott. Követet fog küldeni a perzsa udvarhoz, hogy a 2 birodalom urait összefűző barátság megerősítésére engedjék el Hormizdát látogatóba, a világ innenső felébe. A lány bizonyára örülni fog neki, hogy elzárt tornyából kiszabadulhat. Az apja és bátyja a kérést nagy tisztességnek veszik. De kit küldjön követnek? Először Konstantinusra gondolt, aki már jelentette felgyógyulását, s engedélyt kért, hogy Rómában találkozhasson oda útnak indult apjával. Aggodalma támadt azonban a császárnak, hogy a delii Konstantinus ilyen hosszú úton, majdnem 2 hónap az Eufrátesztől a Tiberiszig, alkalmas-e, egy világszép nő megőrzésére. Maxentius mellett döntött, akiről tudta, hogy szenvedélyét Titanilla tartja lekötve. Igaz, hogy a princeps már elhagyta a keletet, s hajója útban van Alexandria felé. De gyors hajó 4 nap alatt elérheti Ciprust az üzenettel, és onnan visszafordíthatja Maxentiust. S hogy a princeps ne csak duzzogás nélkül, hanem hálával is fogadja a megbízást, a császár Titanillát küldte el hozzá a parancsal, nagyon szigorú bizalmasság pecsétje alatt. A nobilissima Quintiporral is csak annyit közölt, hogy tengeri útra kél, és azt megmondta, hogy mikor tér vissza, de arról hallgatott, hová megy. Sápat volt és rossz kedvű, mikor az elutazás előtt való alkonyaton utoljára sétáltak együtt a kikötősor platánjai alatt. Ezt ki kellene vágni, mutatott az egyik vén óriásra, azonnal. Az öreg platánt Kleopátra fájának hívták. Azt tartották róla, hogy Antonius az alatt ölelte meg először végzete asszonyát. 300 év óta sok szerelmest összehozott, akik először azt próbálták ki, hogy ketten átérik-e kiterjesztett karral a fatörzsét. A nobilissim és a magiszter is megtették ezt a próbát. A lány egy kis csalással hozzá tudta érinteni ujjahegyét a fiú kezéhez. Miért haragszol rá, nobilissima? Szomorodott el Quintipor, hiszen te megszoktad simogatni a fákat, és éppen ezt akarnád megölni. Ezt, mert ennek lenne legnagyobb üresség a helyén. Arról mindig eszedbe jutnék, ha erre jársz, míg oda leszek. 23. Ezen a napon Dies Luné volt a hét első napja, és most kellett visszatérnie a nobilissima hajójának. Tán századszor simogatta meg már Quintipor a platán derekát. Csak most jött rá, hogy ez már nem az a fa, amelyhez a nobilissima teste hozzátapadt. A platán azóta levetette azt a ruháját. Hogy is tehette? A lehámlott kéreglemezek ott hevertek a fa tövében. Lehajolt, és keresgette, melyek pattanhattak le arról az oldalról, amelyeket a nobilissima ölelt át. Hetérák viháncoltak el mellette, és az egyik megcsiklandozta a nyakát pávatoll legyezővel. Fölugrott, megszégyelte magát. Eddig észre se vette, hogy a fasor megtelt sétálókkal, akik a napnyugtát élvezték a hűs tengeri szellőt, és örültek az életnek. Olyan helyet keresett, ahol nincs akkora nyüzsgés. Talált egy kis elhagyott ligetet, amelyben leomlott oltár felett búsult Ízisznek, mint a hajósok patronájának elfeketedett, formátlan faszobra. Leült az oltár széthullott köveire, és hallgatta feje fölött a gerlicék burrogását. Csak hamar más hangok is hallatszottak, amelyek azt mutatták, hogy Ízisznél hatalmasabb istennőt tisztelnek itt. Suttogás, csókok nesze, bortól és szerelemtől részek szavak. Égő arccal hallgatózott. Egy éles sikítást, röfögésszerű hang követett. Nymfa és faun csörtetett ki a fűszerszagú bokrok közül. Dülöngélő matróz kergetett egy olyan fajta lányt, akinek tiltva volt stólát viselni. Quintipor felugrott, és megindult a móló felé, amely a várost összekötötte a Fáros szigettel. A világító torony csúcsán, a tükörszerkezetben kigyúlt a piros jelzőlámpa. A keleti kikötő felé vette útját, mert a nobilissima hajójának oda kellett befutni. Átvágott az árucsarnokok oszlop során, amelyekre már fölrakták a lakatokat a kereskedők rabszolgái. Éjjeli őrök vették át a felügyeletet a szűk cellák felett, amelyekben garmadákban hevertek a perzsölből gyöngyei, India drágakövei és bisszusz göngyölegei. A lezárt ajtókon keresztül is elárulta az erős illat, hogy hol árulják boldog Arábia szagos gyökereit és szárított bogyóit. Az oszlopsor végében görbelábú kisember bóbiskolt egy kőpadon, előre bugdosva felső testével. Quintipor lépéseire fölneszelt és elkiáltotta magát. Itt a jóságos ptahisten, aki már fél asszír csodát tesz. valódi nílusi gyökérből faragott Anubis, aki meggyógyítja az izzadást, a hascsikarást és megszaporítja a tyúkok tojását. Tartós Ureus kígyók és könnyen összeragaszható Scarabeusok. Tessék, tessék!
0: Quintipornak ismerős volt a hang, sőt közelebb lépett, a nyakba vetett deszkalap is, alatta horpat mellel, fölötte a kancsal szemmel. Antiókiából mutatott rá a kisemberre, aki egyszerre talpra ugrott az üzlet reményében. Hogy is hívnak téged? Az Isten kereskedő bizalmasan pólintott. Benóni vagyok szolgálatodra. Aztán körülnézett, és oda súgott a magiszterre. Azért most is van keresztem, régi vevőm vagy, neked olcsón megszámítom. Vagy talán azt az istendőnt ajándékozod meg vele, aki méltó lett volna rá, hogy Salamon király 1001. felesége legyen?
6: Kiről beszélsz? Bámult rá Quintipor. Arról az istennőről, akinek a karjába szalasztottad a tűt Antiókiában. Olyan fehér volt a karja, mint Batséba lába, amitől 40 000 filiszteus vakult meg egyszerre. Nem akarsz emlékezni, uram? Nem a te istennőd már? Akkor bocsáss meg, és vigasztalódj. Nem volt olyan fehér a karja, hogy fehérebbet ne találhatnál. De igazán azt hittem, te utánad keresgélt a szemeivel, mikor az előbb itt elszaladt. Vén asszony, alig bírt utánad döcögni.
0: Quintipor majd szörnyet halt, hogy elszalajtotta a nobilissimát, miután az egész délutánt elácsorogta érte. Csorgott róla a verejték, mire hazaért a palotába. Már messziről látta, hogy a lány 8 nap óta sötét ablaka világos. Nem csak világos volt, hanem függönytelen is. A hattyú alakra nyírt puszpánk bokrok közül, amelyek mellett lihegve megállt, belátott rajta. Először elkapta a fejét, a nobilissima öltözködött. De nem sokáig bírta ki, hogy ellenálljon szemeinek, amelyek prédát követeltek. A lány már eltávolodott az ablaktól, csak a feje látszott stükre sugárverésének játéka a mennyezeten. Egyszer úgy fordította a tükröt, hogy a sugárnyaláb éppen Quintipor szemébe talált. Ilyetten ugrott félre, és legugolt az egyik puszpánk hattyú mögé. Mire fölmert egyenesedni, a nobilissimán már díszruha volt, amelyen Trulla hátul igazított valamit. Aztán elől a nyakán motozott, és Quintipor látta, hogy az úrnő kezére csap a dajkának. Nem haragból tehette, mert mindketten nevettek rá. A szoba hirtelen elsötétedett. Hová mehetett ilyenkor a nobilissima díszbe öltözve? Csak a császárhoz. Quintipor besompolygott a hosszú folyosóra, amely az asszonyok palotáját összekötötte a császáréval. A virágillat, mit a lány maga után hagyott, bizonyította, hogy csak ugyan a császárt kereste fel. Nem mert olyan közel kerülni, hogy az ajtón álló megláthassa, csak messziről leskelődött. Beletelt egy óra, míg kinyílt az ajtó, csak a kamarás térdre hullott. A császár hangja hallatszott, bizonyosan kikísérte a nobilissimát. A fiú elfutott, s megint lesbeállt az ablak alatt, de hiába várt, a szoba nem világosodott meg, pedig már későre járhatott. Ruhája szívére szorított kezével érezte, mind átnedvesedett a mellén. Azt hitte, csak harmadtá lecsapódott tengeri párától, és nem vette észre, hogy szeméből már rég csorog a csalódás és keserűség könnye. Gránátvirág! A háta mögül jött a hang, halk és remegő. Összerezzenve fordult meg, széttárta a karjait, de mindjárt le is kapta őket. Szerencsére úgy hitte, a nobilissima nem vehette észre azt a bűnös mozdulatot, hiszen ő se látott a lányból semmit. Mit csináltál, gránátvirág? Vártalak, nobilissima. Mióta? 8 nap óta. A lány gügyögően kacagott, és a fiú karja után nyúlt. Igaz, gránátvirág, igazán igaz. Mindig vártál azóta. Nézd, milyen hideg a kezem, melegítsd. Mi ez a kezedben? Füge, felelte Quintipor szégyenlősen, és igyekezett kimagyarázni a gyerekességét. Sohasem láttam még ilyen nagy fügét, azért tettem el neked délben. Ezzel akartalak megkínálni, amikor partra lépsz. A nobilisszima azt a sikoltást hallatta, amiben a visszafojthatatlan öröm szokott nála feltörni. Nézd, én is fügével kerestelek, hoztam neked Ciprusból. A tiéd milyen édes, kóstold meg csak az enyémet. Ízli? Sietett igennel válaszolni, pedig keserűnek érezte a ciprusi fügét. Hirtelen megképzett előtte az a levél, amit a császári iroda pecsétőrzőjének a kezében látott akkoriban, mikor a lány útra készült. Accentiusnak volt címezve Ciprusba. Szótlanul lépdeltek egymás mellett a fügét majszolgatva. Elérték a palotakert kapuját. Az őrtálló Hastatus tisztelegve emelte föl láncsáját. Fordulsz velem egyet? Ha nem félsz a hűvös estétől, nobilissima. Most látta csak a fali lámpa fényében, hogy a lányon könnyű, puha háziruha van, amit még soha se látott rajta. Ne félts engem, Trulla a maga meleg pólyájába csavargatott. Ott vacsoráztam a vénységnél, lángos sütettem vele annak a jó újságnak örömére, amit a császártól hallottam. Jaj, magiszter, mondtam már, hogy egyszer neked is enned kell a Trulla lángosából. Az őr utat engedett nekik, a kikötő sor felé fordultak. Gránátvirág, súgta a lány, hogy beértek a fasorba. Nem is kérdezett tőlem, mi az a jó újság? Az én számomra már nincs jó újság, mondta a fiú csöndesen. A lány közelebb simult hozzá. Mi baj a kisfiúnak? Kérdezte enyelegve. Elküld a császár. Hová küld, gránátvirág? Messzire, Bájéba. Ezután a Domina rabszolgája leszek. Alig bírta visszafojtani a sírását. A lány elnevette magát. Jaj, mi lesz akkor Alexandriával, ha te is elhagyod? Tudod, hogy nekem is el kell mennem? Messzire, hosszú útra, nehéz dologra. Nem lehet olyan nehéz, nobilissima, ha ilyen örömmel beszélsz róla. Nem értesz te ahhoz, gránátvirág, rántotta fel a vállát megsértődve a lány. Egy fiatal párducot kell megtanítanom dorombolni. Nem érted? Egy gőgös fiatal isten lesz a tanítványom, akit arra kell ránevelnem, hogy tudjon halandó módjára jönni, menni az emberek között. Jaj, most meg már a te kezed milyen hideg, add ide, majd most már én melegítelek. Odahúzta a fiú kezét a mellére, és rászorította mind a két forró tenyerével. Megmondom, ki lesz a tanítványom, ha megkérdezel. Fintipor alig tudott dadogni. Én nem kérdezhetek tőled semmit, A lány befogta a száját. Nem úgy, Titanilla. No, mondjad szépen, Titanilla. Nem tudom úgy mondani, nobilissima. Jó, akkor felelj arra, amit kérdezek. Érted, Quintipor? Igen, Nobi. Szoktál rám gondolni, Quintipor? Szoktam. Szoktál velem beszélgetni magadban? Quintipor. Szoktam. Akkor is nobilissimának mondasz, Quintipor. Magiszter följajdult. Úrnő, ne kínosz. Tudom én, hogy nekem nem szabad másra gondolnom, csak a nobilissimára. Kleopátra asszony fehérbőrű platánja alatt áll.

Hív úgy, ahogy senki más nem hív. Kistit. Felrántotta olyan erővel, hogy neki tántorodott a fának. Sokáig magán tartotta vaskapocs öleléssel a reszkető testet, és égette a szájával a lány összeszorított keskeny száját. A bokrok közdzörgés hallatszott, talán alvó madarak tollászkodtak, vagy száraz levél csörgött le a fáról. Hirtelen szétváltak, és riadtan nézték egymást. Fárosz forgó lámpájának kék fényében mind a kettő halálsápatnak látta a másikat. A lány előbb tért magához. Tapsolva mutatott a bokorra. Nézd, lámpüriszek. Egy, kettő, három, öt. Soha se láttam még ennyi világító bogarat. Quintipor a földre mutatott. De ide néz, a földön, mint a hangyák. Hol? Én nem látom őket. Itt, a lábamnál, a te lábadnál, a füvön, mindenütt. Nem a füvön, már nincsenek. Érdekes, az előbb még nyüzsögtek. Hát hova bújtak? Tit nevetett. Én a lábadnál se látom őket, már a bokron se, sehol se. Te még látsz lámpüriszt? Hogyne, itt vannak né. Lehajolt, fölvett egy marék földet, oda tartotta a lány elé. Mintha még pislogna benne egy-kettő, mondta habozva. A lány boldogan kacagott. Gránátvirág. A te szemed tovább káprázik, mint az enyém. Nem láttunk mink egy lámpüriszt se. Belekarolt a magiszterbe, és vállára hajtotta a fejét. Mit tettél, rossz fiú? Megrontottad a szemem világát. Quintipor az első csok bűntudatával, de őszinte töredelem ijegységével kérdezte. Haragszol, kis Tit? A lány a szokott bűnbocsátással felelt, amelyben benne van az új bűnre való felhatalmazás is. Csacsi vagy, gránátvirág.

0: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
1: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
2: Abigén.
3: A gogyós gyümölcskertész.
4: Szent Péteresen.
5: Házasságon innen.
6: Katalin.
7: A gyerek.
8: A gólyakalifa.
9: Foszti fiú esetek.
10: Pilátus testament.
11: Szigetkék.
12: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangos regény.
1: Reklámot hallottak.

Hullámzik bomolva egy, aki csak néz a holdra. Világ sírköve alatt még a hetedik, te nem magad légy.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az amerikai haderő légi csapások újabb sorozatát indította iráni célpontok ellen, közölte az Egyesült Államok középső parancsnoksága. A közlemény szerint a cél Irán képességeinek további gyengítése volt, hogy ne tudja akadályozni a kereskedelmi hajózást és veszélyeztetni a szabad áthaladást a Hormuzi szoroson. A közlés szerint a vasárnap indított bombázás a héten a negyedik amerikai művelet, mely minden alkalommal iráni agresszióra válaszul kezdődött. Az amerikai összegzések szerint a korábbi három légicsapásban összesen több mint 300 iráni célpontot találtak el. Az elsődleges célpontok a Hormuzi szoroshoz közeli, iráni partokon elhelyezkedő radar létesítmények, valamint drónok és rakétaállások, melyekkel Irán a vízi közlekedést fenyegetni képes. Az iráni iszlám forradalmi gárda egységei vasárnap Katar, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Kuwait és Omán területe ellen indítottak több rakétát és drónt, de a távola fekvő Jordániában is becsapódott három iráni rakéta. Donald Trump amerikai elnök vasárnap azt közölte az ománi közvetítéssel zajló egyeztetéseken, hogy az amerikai és iráni fél ismét megegyezett, amit az iszlám forradalmi gárda által indított támadásokkal Teherán rögtön megszegett. Idén is bemutatták színpompás népviseletüket a kalotaszegi magyar települések lakói az erdélyi Bánfi Hunyadon a kalotaszegi magyar napokon tartott népviselet mustra során. A népművészetéről híres erdélyi kistérség magyar rendezvénysorozatának csúcspontja a felvonulás volt, melyre több tucat kalotaszegi település lakosai öltötték magukra a népviseletet. A díszes menet zeneszó kíséretében vonult a református templomtól a Barcsai kertbe, ahol a néprajzi régió falvainak népdalai táncrendjét is bemutatták. Búzás Fekete Mária főszervező Kolozs megyei alprefektus szerint Kalotaszeg van és lesz, amíg ilyen emberek őrzik és éltetik. Dézsi Norbert Bánfi Hunyadi alpolgármester arról beszélt, hogy a jelenlévők egy olyan közösség ünnepére gyűltek össze, mely évszázadokon át megőrizte nyelvét, hitét, hagyományait és kultúráját. Grezsa Csaba, a Magyarország kolozsvári főkonzulja arra hívta fel a figyelmet, hogy a népviselet és a népi kultúra összeköt, amíg hiszünk abban, hogy ezeknek nem csak a múzeumokban és a tiszta szobákban van a helye, hanem a mindennapokban is. A jelenlévőkre Jakab Mihály Gyula, Bánfi Hunyadi református lelkész mondott áldást. Megkezdődött a jubileumi 25. Vidor Fesztivál színházi versenyprogramjának jegyértékesítése. A Móri Zsigmond Színház szervezésében augusztus 21-e és 29-e között sorra kerülő fesztiválra idén is az ország legjelentősebb társulatai érkeznek Nyíregyházára. A közönséget több mint 30 előadás, ismert színművészek és számos szabadtéri produkció várja. A nagy színpadon olyan társulatok lépnek fel, mint a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház, a Radnóti Színház, az Örkény, a Víg Színház és a Karinti Színház, de visszatér Nyíregyházára az Orlai produkciós iroda is. A Móri Zsigmond Színház nagy színpada mellett a Krúdi Kamara Színpad, a Rózsakert Szabadtéri Színpad, valamint a Szindbád Szabadtéri Pódium Színpada és rendezvényterme is otthont ad előadásoknak, beszélgetéseknek, irodalmi esteknek és zenés produkcióknak. Július 17-e és 19-e között immár 9. alkalommal rendezik meg a Miskolci Dixie és Jazz Fesztivált, melynek ingyenes koncertjein magyar és nemzetközi fellépők várják a közönséget. A szervezők tájékoztatása szerint a háromnapos kulturális esemény programjainak a színvaterasz és a Városház tér ad otthont. A fesztivál a 80-as évekre visszanyúló Miskolci Dixieland hagyományokat hivatott továbbvinni, amikor a Dixielandnek meghatározó szerepe volt a város kulturális életében. A rendezvény péntek esti programjában a lengyel Ziggy Jazz Band, valamint a Black Diamond Big Band koncertje szerepel. A több mint 20 zenészt felvonultató Big Band hangzása a szervezők szerint a swing aranykorát idézi meg.
0: Az időjárásról.
1: A szél sokfelé megélénkül, néhol erős lökések is kísérhetik. Kedden napos idő lesz, záporok, zivatarok nagyobb eséllyel az északkeleti és a nyugati, délnyugati megyékben fordulhatnak elő. Kedd délután 28 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István, mai műsorunkban az Üsztűrű zenekar munkásságával ismerkedünk meg, tartsanak velünk!

Az Üsztüli Együttes 1992. májusában alakult Kolozsváron, míg ebben az évben a Sepsiszentgyörgyi háromszék állami népi együtteshez szerződtek, s előadásban szerepeltek, mint a táncegyüttes kísérő zenekara. Az együttes tagjai csaknem másfél évtizede élnek Magyarországon.

Gyakran találkoznak olyan erdélyi adatközlőkkel, akiknek köszönhetően egyre jobban elmélyült bennük a népi kultúra iránti tisztelet, szeretet, melynek következtében egyre nagyobb késztetést éreztek arra, hogy a lakhelyükön eredeti környezetben is találkozzanak ezekkel az emberekkel, gazdagodjanak életszemléletükkel is.

Rendszeresen muzsikálnak táncszázakban, néptánctáborokban és különböző rendezvényeken. Elsősorban közép-erdélyi vonós, hangszeres zenét gyűjtik és muzsikálják. Szék, Kalotaszeg, Mezőség. Mivel az autentikus népzene hiteles tolmácsolására törekszenek, rendszeresen járnak vissza szülőföldjükre gyűjteni. Megszerzett élményeik olyan gondolatokat, érzelmeket, hangulatokat ébresztettek bennük, melyeket hangszerékkel szeretnék kifejezésre juttatni.

0: Zeneslap című műsorunkat hallották, melyben az Üsztörű együttes munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották, további jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kereszténydemokrata néppárt országgyűlési frakció vezetője középosztály, egyház és vidék ellenesnek minősítette hétfőn a Tisza kormány oktatás politikáját annak kapcsán, hogy az oktatási és gyermekügyi miniszter nem járult hozzá Tiszavasváriban a református gimnázium bővítéséhez. Rétvári Bence Facebook oldalán úgy fogalmazott, 8 osztályos középiskola indult volna, ami a kezdetektől Lannert Judit miniszter célkeresztjében van. A KDNP frakció vezetője szerint hiába fog össze a helyi közösség, hiába van saját tervük, a minisztérium másként képzeli az ő jövőjüket. Elveszik a középosztálytól a lehetőséget a kibontakozásra, a gyerekek minőségi nevelésére. Ez a középosztálynak rossz, de senki másnak se jó, írta Rétvári Bence. A Roma Sajtóközpont írására hivatkozva a Mandiner számolt be arról, hogy Lannert Judit miniszter nem járult hozzá ahhoz, hogy a Tiszavasvári Református Egyházközség fenntartásában működő Váci Mihály Református Gimnáziumban 8 évfolyamos gimnáziumi képzést és később technikumi képzéseket indítsanak. A minisztérium szerint a tervezett átalakítás tovább erősíteni a helyi iskolai elkülönülést. Nyári tábor szerveztek az Abaúji Egyházmegyében található Szikszói Református Egyházközségben is, ahol tartalmas elfoglaltságot biztosítanak a fiataloknak. Az óvodásoktól a 8. korosztályig várták a gyerekeket a református hittantáborba. Majdnem 70 gyermek és szülei gondolták úgy, hogy hasznos lehet a tábor. Szabó Pál református lelkész és felesége alig egy esztendeje érkezett ebbe a gyülekezetbe, de már másodízben szerveztek hittantábort. Kézműves foglalkozások, zenélés, éneklés, szabadtéri és benti játékok, számháború, sportprogramok mind-mind megjelentek az egy hét során. A fő téma azonban a bibliai József élete volt. Minden nap beszélgettek róla, akár együtt, akár kisebb csoportokban is, mondta Szabó Pál szikszói lelkipásztor. Enyhén emelkedtek a lakbérek. A Központi Statisztikai Hivatal ingatlan.com lakbérindex adatai szerint júniusban országosan majdnem 1%-kal, Budapesten pedig alig több mint 1%-kal emelkedtek a lakbérek májushoz képest. Ám az idei volt a legkisebb 6. havi lakbéremelkedés a 2020-as járványidőszak óta. Az egy évvel korábbihoz képest országos szinten 5,2, a fővárosban pedig 4,7%-os volt az emelkedés. Az elemzés arra is felhívja a figyelmet, hogy a kiadó lakáshirdetések száma országosan 2,5%-kal csökkent. Budapesten a kiadó ingatlanok havi bérleti díjának középértéke a tavalyi 270 ezerről 260 ezer forintra csökkent. A legnagyobb és legfelkapottabb egyetemvárosokban 200 ezer forint környékén húzódik meg a bérlők lélektani határa. Debrecenben 220 ezer forint a bérleti díjak középértéke, Szegeden, Győrben és Veszprémben havonta kereken 200 ezer forintot kell fizetni átlagosan egy kiadó lakásért. A legolcsóbb megyeszékhely Békés Csaba 115 ezer forintos díjjal. Nagy egyetemvárosként Miskolc dobogós a legolcsóbb megyeszékhelyek listáján, itt 130 ezer forintot kell fizetni átlagosan egy kiadó lakásért. Országos dinnye ellenőrzést indít a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Kiemelt figyelmet fordítanak a termékek származására, jelölésére, minőségére. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól a kiskereskedelmi üzleteken át, az idénylenesen árusító helyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. A termékek eredetének igazolása érdekében a forgalmazóknak a helyszínen rendelkezniük kell a szükséges dokumentumokkal. Fontos szempont a tételazonosító és a pirostól eltérő hússzín feltüntetése, míg a hazai görögdinnyék esetében a magyar eredet a jogszabályi előírásoknak megfelelően kötelezően kihelyezett magyar zászlónak is egyértelműen jeleznie kell, írta a közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
0: Az időjárásról.
1: A szél sokfelé megélénkül, néhol erős lökések is kísérhetik. Kedden napos idő lesz, záporok, zivatarok nagyobb eséllyel az északkeleti és a nyugati, délnyugati megyékben fordulhatnak elő. Kedd délután 28 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Tartsanak velünk!

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Házaspárok hétvégéjét szerveznek Csongoron július 16-a és 19-e között. A program célja, hogy a résztvevő párok kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, időt töltsenek egymással, valamint megerősítsék kapcsolatukat és hitüket. A szervezők lelki feltöltődést, közös beszélgetéseket, előadásokat és kikapcsolódási lehetőségeket ígérnek. A négynapos alkalom csütörtökön délután 5 órakor kezdődik, és vasárnap ebéddel zárul. Az alkalomról ifja Pocsai Sándor református lelkipásztorral beszélgetünk.
2: Egy házaspárok hétvégéje program kapcsán szeretnénk a következő percekben kicsit a házasság intézményével beszélgetni, mely július 16-án pont egy hét múlva veszik kezdetét, 19-éig a Betesda szenvedély betegmentő missziónak a programjai között látjuk ezt a felhívást, és egy nagyon izgalmas téma, idő egymásra, idő Istennel, és utána kerestem itt a felkészülő beszélgetései gondolatereig, hogy meghökkentő, mennyi időt töltünk a párunkkal. Szokták ezt a rádióban mondani a munkatársak, hogy mi több időt töltünk együtt, mint a saját feleségeinkkel vagy családtagjainkkal, és ha megnézzük a statisztikákat, akkor igaz az állítás. A házaspárok átlagosan napi 2-2,5 órát töltenek egy légtérben egymással, és ebből minden képernyő egyéb fókuszált minőségidő mindössze 10-15 percet tesz ki, hetente 2,5-3 órát összesen.
3: Így van, nem véletlen, hogy ez lett a címe ennek a hétvégének. Sokadik alkalommal szervezzük ezt már meg, több mint 15 éves múltra tekint vissza a házaspárok hétvégéje. Minden éven kérdésessé válik, hogy kell-e, van-e érdeklődés, de valahol Isten mindig megszégyenít a végén, mert mindig olyan jó élmények, olyan jó közösen eltöltött idők, alkalmak, ezek, ami miatt mindig úgy döntünk, hogy megéri ezt újra megszervezni, és így lett ez az idén is. Van nekünk egy mondásunk, amit lehet, hogy csak mi magyarok értékelünk túl, hogy az idő pénz. És ez egy különös mondás, mert nem tudom pótolni a másik emberrel töltött időmet pénzzel. Nagyon sok időt szánunk a pénzkeresésre, nagyon sok időnk megy el arra, hogy hogyan, milyen módon jussunk hozzá a pénzhez, de vannak dolgok, amiket nem pótol a pénz, és talán az egyik az az idő. Nyilván van még sok egyéb, a szeretet és minden egymás, de nagyon kevés időt töltünk, nagyon kevés minőségi időt töltünk egymással, és azt gondolom, hogy ez az egyik oka annak, hogy rengeteg kapcsolat, rengeteg házasság, rengeteg szülő-gyermek kapcsolat megy tönkre. Sok mindenre szánjuk oda az időnket, amire azt mondjuk, hogy kell, sőt, szükséges, igényem van rá, van ebben én idő is, és minden egyéb, de hogy elég az az idő a társamnak, amit vele töltök. Arra szánom-e az időt, amire igazán kell, vagy csak úgy el vagyunk egymás mellett. Ugye ismerős ez a szó, ez a kifejezés, hogy társas magány. Hogy nagyon sok ember él kapcsolatban, mégis magányos. És ezekről a dolgokról és sok minden egyébről szeretnék még ezen a hétvégén beszélgetni, és nem véletlenül mondom ezt, hogy beszélgetni, mert most egy kicsit új lesz ez az alkalom, nem csupán előadások fognak elhangzani, persze lesz az is, hanem több olyan része lesz ennek a hétvégének, ahol a házaspárok egymással idézőjelbe kell, hogy beszélgessenek. Hadd osszak meg veletek egy tapasztalatot, amikor első alkalommal behoztuk ezt a hétvége programjába, hogy kedves házaspárok, tessenek elmenni a szobájukba, vigyék a kis tollat, papírt, és erről a három kérdésről próbáljanak beszélgetni. És erre adtunk 3 órát. És nem mondok neveket, egy házaspár megérkezett, ebédszünet, és sír mind a két fél. Kérdeztük, hogy valami gond van, mi történhetett. És azt mondta a feleség, hogy 30 éve házasok, és az elmúlt 30 évben összesen nem töltöttek 3 órát beszélgetéssel. Megdöbbentő. Szörnyű. És akkor kezdtünk el gondolkodni ezen, hogy valóban ilyen szörnyű a helyzet? Nyilván nem minden házasságban ilyen, de hogy ezeken a szélsőséges eseteken túl azért jó lenne néha megállni és belegondolni ebbe, hogy akik hűséget esküdtünk egymásnak, meg akik elköteleződtünk egymás felé, tényleg ennyire el tudunk csúszni egymás mellől, ennyire el tudunk távolodni, hogy megvan a házassági okiratunk, de hogy 30 év alatt, 3 óra összesen. Aztán volt egy másik eset, ami szintén kapcsolódik ehhez a témához, amikor eljött egy család, ugye mi családokat is fogadunk, mert biztosítunk gyermekfelügyeletet is, és hazajött az édesapa külföldi munkáról, és odaszánták ezt a hétvégét, hogy közösen családdal együtt eljönnek hozzánk, és akkor lett 18 éves a lánya. És az édesapa leült egy személyes beszélgetésbe, sírva elmondta azt, hogy neki van egy kérdése, amire én nem biztos, hogy tudom a választ, de az a baj, hogy ő sem. Hogy ő miért nem ismeri a lányát? Az elmúlt 18 évben nem töltött vele összesen egy évet, és nem ismeri a lányát. Szóval annyira idegenek vagyunk egymástól, megdöbbentő esetek. Olyan nagy a sodrása a világnak, hogy egyszerűen nem érkezünk jól időt beosztani. És hogyha ti is egy picit belegondoltok ebbe, akkor minden időt követel. Figyelmet és időt követel. És kitől lopjuk ezt el? Hát nyilván a szeretteinktől, mert hogy velük még mindig sokat vagyunk, napi 2,5 órát az azért sok, ugye, az alvást nem számoljuk, de hogy minden lopja a figyelmünket és az időnket. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon veszélyes ördögi kör tud lenni, amikor az ember mindenre azt mondja, hogy ez kell, ez fontos, ez szükséges, közben csak másra van igényem. És ellopom az értékes időt a gyermekeimtől, a feleségemtől, a férjtől. Az egyetlen dolog, amit nem tudok visszaadni. Ha valakitől ellopom pénzét, értéktárgyát vissza tudom adni, de az időt nem. És ezért gondoltuk azt, hogy jó lenne, ha ez lenne a témája ennek a hétvégén.
4: Pótlásra nincs lehetőség, akkor a hétvége az újra struktúrálásról szólna?
3: Tulajdonképpen igen, olyan dolgokról szeretnénk szólni, ami igazából olyan egyértelmű, hogy időt szánunk rá. Például a közösségi médiára lesz egy előadásunk azzal kapcsolatosan, hogy Sipka Bence előadásában média függőség. Mennyire rabolja az időnket, a figyelmünket, a gyermekeink figyelmét a média, és mennyire könnyelműen odaszánjuk az időnket erre. Persze lesz szó olyan dolgokról is, ami a házasság része, megbocsájtás, figyelem, de mivel a magvetés évében vagyunk, ezért az esti témáink, az esti evangelizációs témák az a magvetés köré lett fölépítve. Magvetés a magánéletemben, mit engedek be? Mi fog megteremni belőle magvetés a társam életében, és magvetés a családom életében, hogy milyen dolgoknak adunk helyet, mert az tulajdonképpen egy magvetés, és abból ki fog kelni valami, és nagyon gyakran mi csak a következményekkel szembesülünk, hogy ez már ott van, és nem tudjuk, hogy ki vetette el, de hogy ki adott erre engedélyt, ki engedte be, kinek a kertjében mi van beengedve. Szóval ilyen dolgokkal fogunk foglalkozni ezen a hétvégén. Persze időt szánunk a pihenésre is, nekünk fontos dolog ez, hogy csendben a pihenőidőt azt kihasználjuk, és nagyon jó látni az ilyen szétaludt fejű házaspárokat, akik nagyon jókat alszanak és pihennek.
2: Beszélgetünk az időről, milyen következményei, milyen jelei vannak akkor, amikor egy házasság működik. Épp a feleségem fogalmazta meg a tesóméknak nem olyan rég a hétvégén, hogy jé, végre már a párommal tudok beszélgetni, és megfogtuk egymás kezét. Hát együtt éltek. Hát igen, de a három gyerek és az életünk az igazából nem engedi, hogy ilyen túl sokat legyünk itt. Ezért vagytok ilyen boldog házasságban. Hát mondom, köszi. Milyen jelek vannak akkor, amikor észre kell vennünk azt, hogy nem elég időt töltünk, és nem a passzív időről beszélünk, amikor együtt nézünk tévét, vagy együtt takarítjuk a házat, vagy nevéljük a gyerekeket, hanem amikor valóban interaktív, egymásra koncentrált figyelem zajlik. Ennek milyen tünetei vannak, amikor ez nincs jelen?
3: Leginkább látható tünete ennek az eltávolodás. Amikor egy fedél alatt élünk, talán egy ágyban alszunk, egy asztalnál étkezünk, de mégis lélekben egyre távolabb kerülünk egymástól, mert azok a dolgok, amiket nem mondunk ki, amiket nem beszélünk meg, az olyan különös ez, hogy elkezd felgyülemleni a házaspár életében, és egyszer csak azon veszük észre, hogy valami miatt kezdjük meggyűlölni egymást. Nekem nagyon-nagyon nagy élmény ez, amikor egy-egy szónak megtalálom a valódi értelmét, és Például a gyűlölet az egy ilyen szó, hogy gyűl, és aztán megöl valamit. Megöli a szeretetet. Tehát az a sok apró feszültség, az a sok ki nem mondott sérelem talán, az a sok meg nem beszélt félreértés, vagy az, hogy elbeszélünk egymás mellett, én is mondom az én dolgaimat, ő is mondja, de hogy nincs vétel, csak adás van, és ezek azok a dolgok, amik felgyülemlenek, és amikor robbanás veszély van, amikor már feszülté válik egy kapcsolat, amikor már nem tudunk egy jó szót szólni a másikhoz, csak bántó, sértő szavakat. Tehát mindig van következmény, nincs következmények nélküli élet. Ez ugyanúgy igaz a magánéletre, mint a társas életünkre, és egyik nagyon keserű következménye ennek az, hogy bár még ott vagyunk, van valamilyen felszínes kapcsolat, de lélekben már nagyon távol. És én azt gondolom, hogy, és remélem nem vagyok ezzel egyedül, hogy azért kell úgy időt szánnunk egymásra, hogy igen, ha még valaki is mondja, hogy tessenek elmenni beszélgetni kötelező jelleggel, ezt írták fel receptre, saját magunkról beszéljünk, és higgyétek el, hogy olyan dolgok jönnek elő, 10-20 éves sérelmek, amit nem volt idő megbeszélni. 30 éve ki nem mondott félreértés, ami talán még a házasságunk elején történt valamikor, de nem beszéltük meg, nem tettük le, nem bocsájtottuk meg, nem engedtük el. És ezek mind gyűlnek. És tudjátok, valamikor még gyermekkoromban láttam egy ilyen régi harcolós filmet, ahol a japánok úgy kínozták a másikat, hogy kifüggesztették, és 1000 apró vágást ejtettek rajta. És nem tudtad megmondani, melyik vágásba hal meg, de úgy hívták ezt, hogy az 1000 vágásos halál. És sokszor eljátszunk ezt házasságba, hogy apró vágásokat ejtünk. Egy megjegyzés, egy szúrós tekintet, stb. És egyszer csak meghal a kapcsolat, meghal a szerelem, meghal a törődés, meghal az odaadás, meghal az intimitás. Rengeteg kapcsolat szenvedettől is tönkre megy. És ugye ilyenkor azért a gonosz bekínálja, hagyd ott a másikat, ne foglalkozz vele, teher neked, kényelmetlen, lép ki egy kicsit a komfortzónádból, és mondd azt, hogy lépek. De ha ugyanezzel a lelkülettel megyek bele egy másik kapcsolatba, ugyanezt viszem, mi lesz? Ugyanez lesz a következmény. Nagyon jó látni azt, amikor úgy jön oda egy házaspár, hogy ők igazából a vállóperes ügyvédtől jöttek, és adnak egy esélyt a kapcsolatuknak. Volt ilyen, nem egy, nem kettő, és együtt vannak azóta, eltelt már 10 év, és még mindig együtt vannak. Meg lehet bocsájtani, le lehet tenni dolgokat, de erre mindre idő kell.
1: Az elmúlt percekben ifja Pocsai Sándor református lelkipásztorral beszélgettünk a Csongoron megszervezendő házaspárok hétvégéjéről.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Iskolatáskákat, füzeteket, de akár körzőt, számológépet is várnak a Magyar Református Szeretett Szolgálat munkatársai, akik már megkezdték a tanszergyűjtést a következő tanévre. Az adományokból határon túlra is szeretnének eljuttatni, így segítve például a kárpátaljai magyar gyermekek iskola kezdését. Dobis Lucski Zsófiával, az MRS kommunikációs vezetőjével Hegedűs Márk beszélgetett.
2: A tanszergyűjtésünkkel kapcsolatban ez valóban minden évben egy nehézség, hogy amikor kitör a nyári szünet, akkor a legtöbben, pláne valóban akik érintettek a kérdésben, szeretnék egy kicsit elfelejteni az iskolát és a pihenésre koncentrálni. Azonban nekünk muszáj, hogy már ilyenkor megkérdessük minden évben a Magyar Református Szeretett Szolgálattal a tanszergyűjtésünket, hiszen tulajdonképpen bő egy hónap áll a rendelkezésre, hogy gyűjteni tudjunk, hiszen augusztusnak a második felében, sőt augusztusnak a legnagyobb részében nekünk már arra kell figyelni, hogy össze is legyenek készítve a tanszercsomagok, hogy minden évben pénzbeli adományokat is gyűjtünk, tehát azokból még beszerzéseket el kell indítani, meg kell vásárolni, amik nem gyűltek össze tárgyi adományként, majd ki kell szállítani azért több tucat településre, határon túli településekre is, hogy valóban, mire odaérünk, hogy szeptember ez minden rászoruló gyermekhez megérkezzen és felkészülten tudjanak beülni az iskola padba. Úgyhogy az augusztusnak a második hete az már egy igen megfeszített tempó, ezért szükséges, hogy júliusban, augusztus legelején már, amit csak tudunk, az rendelkezésre álljon, hogy ezt az összekészítési háttér munkálatot tudjuk mi elkezdeni a raktárainkban.
3: Igen, hát, hogy bele gondolunk, hogy elképzelünk egy gyermeket, aki mondjuk szeptember 1-én, akár mondjuk életében először megy egy iskolába, és mondjuk hiányos a felszerelése anyagi okokból, és mondjuk hiába vigasztaljátok, vagy vigasztalnátok azzal, hogy ígérem, 3 nap múlva lesz iskolatáskád, attól az neki még valószínűleg nagyon kellemetlen lenne, tehát az időzítés ilyen szempontból mindenképpen fontos.
2: Ez abszolút így van, és azért a tanszergyűjtés az pont egyike annak a gyűjtésünknek, aminek nagyon fontos, hogy megértsük nem csak a tárgyi dolgait, hanem a lelki oldalát.

0: tudtam eljönni, vagy mert nekem nincsen toltartóm, vagy mert papírra jegyzeteltem, a többiek pedig milyen szép táskákkal, szép füzetekkel érkeztek. Ez már az első napon rányomhatja a bélyegét arra, hogy ez az adott kisgyerek hogy fogja érezni magát az iskolában. És ilyenkor, amikor intézményt váltanak a gyerekek is az óvodából az iskolába kerülnek, tegyük azt is hozzá, hogy lehetőségük van egy új intézményben tiszta lappal indulni, hiszen ott még az iskolatársak, az osztálytársak nem ismerik őket. És ha nem látják, hogy bármiben különbözik, mert ugyanolyan szép felszereléssel érkezik, ugyanúgy megvan mindene, mint a többi gyereknek, lehetősége van arra, hogy sokkal könnyebben tudjon kapcsolatokat építeni, sokkal könnyebben beilleszkedjen az osztályközösségbe. Ezért nem mindegy, hogy hogy ül be egy gyerek az iskolapadba. És tényleg ez hatványozottan így van azoknál, akik az adott évfolyamon az első osztályba lépnek, akár általános vagy akár középiskoláról beszélünk. Fontos ez, hogy a gyerekek lelkében mit okoz az iskolakezdés, és ezért is nevezi a tanszegyűjtésünk már hosszú évek óta azt az elnevezést, hogy radírozzuk ki a különbségeket, hiszen ezekkel az iskolatáskákkal és tanszerekkel ezeket a társadalmi és anyagi különbségeket szeretnénk eltüntetni a gyermekek között. És azt is fontos látni, hogy ilyenkor a nyári időszakban gyűjtünk, nyár végén adományozunk, de annak a gyermeknek az adott teljes tanévre szükséges ellátást tudunk biztosítani, hiszen táskát, tornafelszerelést, toltartót elegendő egyszer venni, a füzetek is azért jellemzően egy-egy tanévre elegendőek szoktak lenni, írószerek szintúgy. Tehát itt egyszer kell egy támogatást nyújtani, és aztán sok hónapon keresztül ez a bizonyos gyerek azt érezheti, hogy nem különbözök, nem vagyok kevesebb a többiekhez képest. És ez a nagyon fontos lelki része a tanszer támogatásnak.
1: Na most akkor ezek fényében mondd el, kérlek, hogy akkor mit vártok, mire van szükség, inkább anyagi támogatás is ti szerzitek be, vagy tanszerek, és ha tanszerek, akkor azon belül mire van szükség mindezek fényében?
0: Tárgyi adományoknak és pénzügyi felajánlásnak egyaránt örülünk. A tárgyi adományokat egészen augusztus 10-ig várjuk országszerte irodáinkban, jelenlétpontjainkon, raktárainkban. A tárgyi adományoknál a legfontosabb szempont, hogy csak olyat adjunk, amit jó szívvel akár a saját gyermekünk hátára is feltennénk. Ezt kifejezetten kérjük az iskolatáskáknál vagy a toltartóknál, hogy amin már nem működik a szívzár, vagy ki van szakadva a táska oldala, azt ha csak lehet, azt ne adományozzuk mi magunk se tovább, hiszen ha a mi gyerekünk azért nem veszi fel, mert már használhatatlan, az egy másik gyermek számára ugyanúgy használhatatlan. És egy ilyen adománnyal nem tudjuk megadni azt a jó leső érzést, hogy büszkén lépjék át az iskola kapuját. Tehát, hogyha valaki használt terméket, használt iskolaszert vagy táskát ajánl fel, akkor ennyi az egyetlen kikötésünk, hogy csak olyat adjunk, ami egyébként jó állapotban van, csak mondjuk a mi gyerekünk tegyük fel, megunta már azt a szint, azt a mintázatot. A táskákon kívül minden egyéb szükséges írószer és tanszer jöhet, általános és középiskolásokat egyaránt támogatunk, tehát füzetekből, a nagyobb vonalazású ugyanúgy szükséges, mint például a spirálfüzet, kockásfüzetek, énekfüzetek, szótárfüzetek, minden, ami a toltartóba való színes ceruza, grafit, tollak, radír, hegyező, vagy ha nagyobbakra gondolunk, akkor akár a vonalzó készlet, a körző is szóba jöhet, és egyébként minden olyan egyéb kiegészítő, amire szüksége lehet egy iskolás gyermeknek, lehet így gondolni akár a rajzlapra, színes lapokra, vagy ecsetre, vízfestékre, amire mondjuk a technika órától szükség lehet. Tárgyi adományként mindezeket örömmel fogadjuk az irodáinkban, és azt fontos elmondani, hogy nem komplett tanszercsomagokat várunk az adományozóktól, tehát nem muszáj egy megtöltött iskolatáskával érkezni hozzánk. Ha valaki néhány terméket behoz, az is bőven elegendő, hiszen itt ennél a gyűjtésünknél talán kifejezetten élhethető az, hogy a sok kicsi sokra megy, és a beérkezett egyes tanszerekből mi aztán meg tudjuk gazdagon tölteni az iskolatáskákat. Ha viszont valaki nem találkozik velünk a nyár folyamán sem irodáinkban, sem majd augusztusban az áruházi gyűjtéseinkkel, akkor pedig pénzügyi felajánlással nagyon egyszerűen támogatható bárhonnan az adománygyűjtés, tetszőleges összeggel.

0: hozzá lehet járulni a tartalékgyűjtéshez adomány.jobbadni.hu oldalon keresztül, bankszámlaszámunkon átutalással, vagy akár a 1358-as adományvonal hívásával, itt minden hívás 500 forint támogatást jelent, és ebből a beérkező összegből mi augusztusban beszerezzük azokat a hiányzó iskolaszereket, amelyekből kevés gyűlt össze, hiszen az a célunk, hogy augusztus utolsó hetében minél több gyereknek tudunk támogatást nyújtani.
1: És mi az, amiből egyébként kevés szokott összegyűlni, minél nagyobb osztályba kell valami, az a feltételezésem, hogy az, abból lehet ez körző, számológép, ilyesmi?
0: Nagyon helyén való a feltételezés. Valóban, amikor tanszergyűjtésről beszélünk, akkor a legtöbbetnek a kisiskolások szoktak elsőként az eszükbe jutni, úgyhogy a nagyoknak való körzők, számológép, vonalzókészletek, spirálfüzetek, vagy az olyan toltartó iskolatáskák, amik már egy középiskolás nagyfiúnak vagy nagylánynak valóak, ezekből szokott jellemzően a legkevesebb összegyűlni, úgyhogy ezekre külön is felhívjuk a figyelmet, hogy családokat, akiket segítünk, nagyon sokan nagyobb gyerekeket nevelnek, vagy több gyerekes családban lehet, hogy valaki még első osztály kezdve a nővére vagy a bátya már a középiskolá padjait koptatja, úgyhogy a nagyokra is gondolni kell adományozáskor, úgyhogy a túl szívvel helyezem az adományozók figyelmébe. És a termékek közül a legjellemzőbb, hogy az iskolatáska az, amit jellemzően utólag nekünk kell beszerezni, és inkább a tanszerek, kisebb iskolaszerek azok, amik nagyobb számban szoktak összegyűlni, mind az áruházi gyűjtéseken, mind pedig az irodáinkban.
1: És amiket ti szereztek be, ott van esetleg olyan kapcsolatotok, ahol nektek jobban megéri beszerezni, tehát arra gondolok, hogy nem tudom, egy iskola táskagyártó cég azt mondja, hogy ha tőlem veszi meg az MRS a 100-at, akkor nektek olcsóban adom, tehát ilyen támogatásotok úgymond van?
0: Igen, hála Istennek az elmúlt években több nagy vállalattal, valamint írószerkereskedő hálózattal is sikerült kapcsolatot kiépíteni. Őket egyrészt ugye minden évben megkeresjük, és szokták is egy bizonyos számú felajánlással, mint tanszerrel, mint pedig iskolatáska felajánlással támogatni magát a gyűjtést is, és valóban, ezt talán nem tudok elárulni, hogy kialakult már egy olyan jó kapcsolat, hogy amikor tudják, hogy a tanszer gyűjtésünk részeként vásárolunk, nem pedig azért, hogy nem tudom, a saját irodaházunkat lássuk el írószerekkel, hanem amikor a tanszergyűjtő akciónkról van szó, akkor valamelyest egy kedvezményesebb áron tudjuk mi magunk nagy tételben beszerezni a termékeket, így ezzel a cégek is hozzájárulnak ahhoz, hogy minél több gyerek számára tudjuk segítséget nyújtani.
1: Kik kapják ezeket? Tehát azok, akikkel már kapcsolatban vagytok, vagy beléphetnek-e újak a látókörötökbe, és bár egyszer egy kérdést kell csak föltenni, vagy lehet, de itt kiegészíteném azzal, hogy mennyire van ennek lokalitása, határon túl tudtok-e vinni, szeretnétek-e vinni?
0: Nyugodtan jöhetett a két kérdés egyben, hiszen szorosan összefonódik a kettő. Egyrészt az fontos elmondani, hogy mindenképp új kérelmezők is beléphetnek a rendszerbe. Természetesen azért országszerte, sőt mondhatom Kárpát-medence szerte, több ezer családdal kapcsolatban vagyunk, így már egy bizonyos számú gyerekre van rálátásunk, tudjuk azokat, például akik most fognak majd első osztályt kezdeni, és olyan családok, akiket régóta támogatunk, tehát rájuk alapvetően is gondolunk, hogy szükségük lesz a segítségre, és jelezték is már számunkra, de természetesen ez nem egy zárt kör, tehát hogyha bárki segítségre szorul, egészen nyugodtan beadhat adománykérelmet még most ezekben a hetekben, vagy akár személyesen az irodáinkban, kollégáinknál, vagy pedig a honlapunkon keresztül van egy online felület is, egy online adatlap, ha azt valaki kitölti és e-mailben eljutatja hozzánk, az is tökéletes és az is megfelel teljes értékű adománykérelemnek, és így akkor a rászorultság elve mentén rangsoroljuk a családokat. Tehát mindenképp lehet még új kérelmezőként is érkezni a rendszerbe. Fogunk egyébként támogatni nehéz helyzetben élő családokat, több gyermekes családokat, egyszülős családokat, valamint felzárkózó településeken élőket, hazánkban tartózkodó menekült családoknak a gyermekeit, akik itthon Magyarországon kezdik a tanévet, és természetesen határon túli területekre mindenképp akarunk nyújtani támogatást. Most elsőként azt tűztük ki magunk elé, hogy Kárpátaljára, az erdélyi partjúni területekre, valamint Délvidékre is szeretnénk majd nyújtani transzer támogatást. Ugye ilyenkor a pontos számot azt még azért nem tudjuk megmondani, mert maga a szám az attól függ, hogy fog zajlani a transzergyűjtésünknek az sikere, az eredményessége. És ez most idén talán mondhatom, hogy egy nekünk legalábbis házon belül kicsit egy új szempont, egy szerettünk volna váltani. Az elmúlt években ugyanis az volt a jellemző, hogy előre meghatároztunk egy célszámot, például mondjuk az elmúlt évben az 1500-at, és ehhez kötöttük magunkat, hogy ennyi családot, ennyi gyereket mindenkit fogunk támogatni, és ami beérkezett adomány, azt kellett elosztani 1500 felé. Így sajnos a legutolsó hetekben voltak olyan családok, akiknek például már csak valamennyi füzetet és írószert tudtunk biztosítani, de mi magunk is éreztük, hogy ezzel még nincs nekik megoldva a teljes tanévkezdésük, és ezért most idén szeretnénk egy kicsit visszább lépni, és kicsit más szemmel nekifutni a nyári tanszergyűjtésnek, és most abszolút az vezérel minket, hogy akit segítünk, az valóban egy olyan teljes értékű tanszercsomaggal tudjuk segíteni, hogy mondhatunk, hogy a szeptemberre a családnak már semmi egyebet ne kelljen megvásárolni, és ezért nem szeretnénk most itt még az elinduláskor nagy számokkal dobálózni, mert most nem az a célunk, hogy minél nagyobb számot mondjunk, hanem az, hogy akiket segítünk, ha az mondjuk csak 1000 gyerek lesz, akkor idén csak 1000 gyerek, de őket viszont úgy tudjuk segíteni, hogy valóban jókedvel, boldogan, önbizalommal felvértetve tudják szeptemberben elkezdeni a tanulmányaikat.
2: Az elmúlt percekben Dobis Lucski Zsófiával, az MRS kommunikációs vezetőjével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
3: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kétkezi munkást ugyanúgy megilleti a tisztes bér, a munkahelyi biztonság és a pihenés szabadsága, ahogyan a top menedzsert is, hangsúlyozta a miniszterelnök hétfőn Kecskeméten. Magyar Péter a Mercedes-Benz Hungary Kft. Új üzemének átadó ünnepségén kijelentette. A kormány célja, hogy Magyarországon ne csak munka legyen, a tisztességgel elvégzett munka a biztos megélhetést is tegye lehetővé. Közölte, a kormány nem pusztán termelő kapacitást lát a kecskeméti gyárban, hanem lehetőséget arra, hogy a magyar vállalatok minél magasabb szinten tudjanak bekapcsolódni azokba a láncolatokba, aminek a végén egy új elektromos autó gördül le a futószalagról. A magyar szaktudásnak és a magyar innovációnak komoly hozzáadott értéke lehet és lesz is, ezért a kormány célja, hogy a magyar kis- és középvállalkozások is profitáljanak az ide települő óriási beruházásokból, mondta Magyar Péter, kiemelve, ebben nem csak a hazai vállalkozásoknak van feladatuk. Életkori korlátozásokra van szükség az internetes platformokon, ami nem arról szól, hogy a gyerekek hozzáférhetnek-e a közösségi médiához, hanem arról, hogy a közösségi média hozzáférhet-e a gyerekekhez, és ha igen, mikor. Jelentette ki

0: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben a gyerekek online biztonságáról szóló uniós bizottsági jelentés bemutatásakor hétfőn. Az elnök közölte, a jelentés szerint Európában a fiatalok napi 4-6 órát töltenek képernyő előtt. Csaknem 60%-uk tapasztalt már érzelmi vagy pszichoszociális problémákat az online jelenlét hatására. Következményei alvászavar, depresszió, szorongás, zaklatás, káros tartalmaknak való kitettség. A jelen legnagyobb kihívása, mondta az elnök, hogyan védhetjük meg gyermekeinket az online térben, hogyan teremthetünk új normát a jövő online világában, fogalmazott Ursula von der Leyen. Újfajta behálózási trendre figyelmeztet az Internet Hotline, a Nemzeti Nyomozóiroda és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság hétfőn. A közlemény szerint a gyerekek online védelmével kapcsolatban gyakran kerül szóba az idegenekkel történő kapcsolatfelvétel kockázata. Most arra hívják fel a figyelmet, hogy egy kiskorú gyermek Snapchaten keresztül kapcsolatba lépett egy olyan nagykorúval, aki kiskorúak számára is elérhető, lelki segítő személynek adta ki magát, és ebben a szerepében a férfi néhány nap alatt behálózta a gyermeket, bizalmával súlyosan visszaélt. A három szervezet fontosnak nevezte, hogy a gyerekek az ismert lelkisegélyszolgálatok hivatalos platformjain és kommunikációs csatornáin keresztül kérjenek segítséget, ha baj van. Nem szabad ismeretlenekkel megosztani személyes adatainkat, fényképeket, videókat, tették hozzá. Az NMHH a szülőknek egyebek mellett azt tanácsolja, hogy érdeklődjenek rendszeresen gyermekük online élményei, illetve kapcsolatai iránt. Nagy a szárazság az egész országban, így Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is. A katasztrófavédelem a miskolciak figyelmét is arra hívja fel, hogy a növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat, ezért a szabadban sehol sem tanácsos tüzet gyújtani. A saját kertjében mindenki bográcsozhat, grillezhet, de fontos, hogy a tüzet egyetlen percre se hagyják felügyelet nélkül, mondta Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
1: Az időjárásról.
0: A szél sok felé megélénkül, néhol erős lökések is kísérhetik. Kedden napos idő lesz, záporok, zivatarok nagyobb eséllyel az északkeleti és a nyugati, délnyugati megyékben fordulhatnak elő. Kedd délután 28 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, a nyári táborok időszakát éljük. Az Abaúji Egyházmegyében, pontosabban a Szikszói Református Egyházközségben is tartalmas elfoglaltságot biztosítanak a fiataloknak. Az óvodásoktól a nyolcadikos korosztályig várták a gyerekeket a református hittantáborba. Majdnem 70 gyerkőc és szülei gondolták úgy, hogy hasznos lehet számukra a tábor. Szabó Pár református lelkész és felesége alig egy esztendeje érkezett ebbe a gyülekezetbe, de már másodízben szerveztek hittantábort. Kézműves foglalkozások, zenélés, éneklés, szabadtéri és benti játékok, számháború, sportprogramok mind-mind megjelentek az egy hét során. A fő iránymutatás azonban a bibliai József élete volt. Minden nap beszélgettek róla, akár együtt, akár kisebb csoportokban is. Mint megtudtam, a lelkész házas pár tervez még egy tábort ebben a szünidőben, mégpedig a Balaton mellé szeretnék invitálni a fiatalokat. Ez egy kicsit másabb alkalom lenne, ugyanis a középiskolás korosztály a célcsoport.
2: Nagy tiszteletű Szabó Pálék itt Szikszón, a református templom kertjében, meg a templomba is egy nyári tábor szerveztek. Hát most a templom úgy néz ki, mint egy játszótér. Mikor volt így utoljára? Még ez a templom nem igazán.
3: Tavaly hasonlóan nézett ki. Most a nagy hőség miatt a templomtérben van a programjainknak a 80-90%-a. Hétfőn 23 fokkal vár bennünket a templom, kedden 24 fokra melegedett fel, úgyhogy ez egy ideális helyszín volt ezekben a forró napokban.
2: Milyen programmal várják itt a gyerekeket?
3: Többféle program van. A hétnek van egy témája, van egy bibliai szereplő József, vele foglalkozunk minden nap, és az ő életét ismerjük meg. Ezt csoport foglalkozásokon tesszük, életkor szerint alakítottuk ki a csoportokat, illetve vannak közös éneklések, közös játék is van, meg van lehetőség kézműveskedésre, volt nemezelés, van mindenféle karkötőkészítés, illetve vannak sportprogramok, lehet csocsózni, lehet pingpongozni, van két focikapunk is a templomkertben, van egy trambulinunk is, illetve a szerdai napon pedig a szociális szolgáltató központban jönnek ki, délután tartanak egy vetélkedőt, csapatos vetélkedőt.
4: Jó, jó, jó.

0: És még a számháborút hagyj említsem meg, mert a gyerekeknek egyik nagy kedvence a számháború.
1: Egyáltalán hány gyerek van most itt, és mennyire volt nehéz őket elcsábítani táborba?
0: Most 68 gyerek van, aki regisztrált. Minden nap 63, 65, 66 főve vagyunk. Mindig van valami kis, vagy még valami iskolai pótprogram van, vagy valami családi program, úgyhogy 60 feletti létszámmal vagyunk mindig. A gyerekeket könnyű volt hívni, itt tudom mondani. Meglepetésszerűen ilyen sokan jelentkeztek. Tavaly évben, amikor jöttünk,

0: akkor 34-en voltak, most olyan kétszer annyian vagyunk, és az interneten meg az iskolából meghirdettük, és tehát vannak olyanok, akik Budapestről nagyszülőnél nyaralnak, látták, hogy meghirdettük, és jelentkeztek. Van, aki Debrecenbe jött, vannak a környező településekről is, úgyhogy...
1: Milyen célra szervezi meg ilyenkor a lelkipásztor ezt a nyári tábort? Ugye a szülők részéről az, hogy a gyereknek egy hétig legyen értelmes elfoglaltsága, na de hát azért egyházi vezetőként más célok is megfogalmazódnak.
0: Igen. És egy szóval szeretném mondani, akkor azt mondanám, hogy kapcsolatépítés, hogy legyen kapcsolatuk Istennel, az erősödjön. Kapcsolatépítés egymás között, hogy a gyerekek között, meg itt a segítők, szervezők köztünk legyen erősödjön a kapcsolat, és ahogy így találkozunk reggelente délutánként a szülőkkel, vagy külön programot is szervezünk, talán ahogy szalonnasütés volt idén a időjárási körülmények miatt egy ki mit tudott szervezünk, tehát hogy a szülőkkel, a családokkal is találkozunk, ez egy fontos, hogy rájuk is hatással legyünk, próbáljunk jó hatással lenni mindenkire, hogy nekik is adjunk valamit, abból, amit Istentől kaptunk. Még kiemelném azt, hogy két dolgot szeretnék kiemelni. Vasárnapi istentiszteleten valamit majd megmutatunk mindabból, ami történt a héten. Tehát szeretnék énekelni a gyerekekkel, lehet, hogy egy kis jelenetet is megelemítünk, meg ilyenkor másabb az istentisztelet is. Illetve ami hangsúlyos, hogy sokszor itt a lelkészt emlegetik, de egy közösség, egy csapattal készülünk. Tehát vannak csoportvezetők, akik vállalták a csoportok vezetését, meg vannak segítők, akik különböző területeken minket már a terített asztal vár az étkezésnél, például meg a takarításban segítenek, tehát sokan néha háttérből láthatatlanul segítenek, akár anyagilag is, vagy kétkezi munkával, valaki meg úgymond valakinek a látványosabb szerep jut, hogy pont a mikrofon elé áll, de hogy ezt hangsúlyoznám, hogy csapatként tudjuk csak ezt megvalósítani közösségként.
1: Milyenek az eddigi tapasztalatok? Mennyire konstruktívak a gyerekek? Mennyire lehet velük ilyenkor dolgozni?
0: Jó kérdés. Engem meglepett az, hogy ugye hétfő meg kedden óriási nagy forróság volt, és ilyenkor sokkal fáradtabb az ember, meg sokkal ingerültebb, de békésen és nyugalmasan telt el az első két napunk, és a harmadik napon sincs semmi okunk a panaszra. Pont ma az egyik gyermek mondta, hogy már ő nagyobbak közé tartozik, hazament délután, és 4-től 6-ig aludt. Lefáradt. Úgyhogy lehet velük dolgozni. Én leginkább a csoportfoglalkozáson a kamaszokkal találkozok, az a legnagyobb kihívás. Vagy nekem az a legnagyobb kihívás most, mert feszegetik a határaikat, meg próbálják megtalálni, és hogy hogyan lehet nekik ezt a nagyszerű üzenetet átadni, az a nagy kérdés.

0: mennyire nehéz ilyenkor a lelkészi munkát elválasztani a pedagógustól. Tehát mind a kettőből kell nyújtani, de lehet, hogy még a pedagógusból többet?
1: Lehet, bár én nem vagyok pedagógus. Nem tartom magam annak, bár kell hittanórát tartani. Én azt mondom, hogy úgymond az embert adjuk önmagunkból, mindenki, aki itt van. Tehát úgy az embert, hogy nem a gyerekeknek kapcsolatokra van szükségük, és nem egy személytelen szerepet kell eljátszani, hanem valahogy Istent úgy akarjuk megjeleníteni, hogy közben nyilván a mi életünkön keresztül is megjelenik. És a mi személyiségünket mi nem tudjuk lerakni a templom küszöbnél, vagy az iskola küszöbnél, vagy a parókia küszöbnél, tehát lehet, hogy egy picit formálisabb vagyok jó párszor, de Szabó Palit próbálom megjeleníteni, aki Jézus Krisztus követője.
0: Egy ilyen beszélgetés, ami most is zajlik bent, ugye csoportos beszélgetés, mire vetítenek rá, mire próbálják a fókuszt állítani a gyerekeknek?
1: Van elsős, másodikos, harmadikos, negyedikes, ötödikes, hatodikos, nyolcadikos is van köztünk, sőt, van egy kis mini ovis csoportunk is. Mindegyiknél ugyanaz a téma, tehát Józsefnek az élete, és akkor a korosztálynak megfelelően próbáljuk azt előjük vinni. Valakiknél inkább a bibliai történetnek önmagában az, hogy hallják a történetet, és hogy mi minden történt Józseffel, ezt megértik, végighallják, annak is üzenetértéke van. Azt tudom elmondani, hogy a mi csoportunkban sok játék mellett mi arról próbáltunk beszélgetni, hogy érdemes-e hűségesnek meg kitartónak lenni, még akkor is, hogyha igazságtalanul bánnak velünk. A tegnapi napnak ez volt az egyik témája, vagy az, hogy magunkra hagynak bennünket, akkor azt mi hogyan éljük meg, vajon Isten ugyanígy hagy-e magunkra, mint ahogy mások, vagy hogyha mi a mélységekbe kerülünk, akkor Isten jelen van-e egyáltalán, vagy nem. Az első napon a testvéri kapcsolatok azok majdnem mindenkinek van testvére, tehát a 90%-nak van testvére, akik itt vannak. Nagyon is érzékelik azt, hogy micsoda feszültségek vannak, és mégis azért van reménység, hogy békességben meg szeretetben lehet élni. Úgyhogy mi ezekről próbáltunk beszélgetni, mindenki a maga szintjén ezzel próbál beszélni, meg az, hogy Isten ezt hogy tudja megadni nekünk.
0: Ugye beszéltünk, hogy mondta azt a nagy tiszteletű, hogy gyerekek azért elfáradnak nap végére, de hát önök is, mert azért hát reggeltől délután 4-ig talpon állni és a gyerekeket lefoglalni, ugye korosztályi különbségek vannak, és amit mondott ön is, hát azért feszegetik a határokat, pláne gondolom a fiúk, azért nap végén muszáj megpihenni önöknek is.
1: Muszáj megpihenni, így van, ebből kevesebb jut. Most hál' Istennek itt van 4 rokon gyerek is, ők is táboroznak.
0: Szülők nem jöttek velük.
1: Az első nap jött az édesanyjuk, ő tartotta a nevezelést. Úgyhogy hálásak vagyunk, mert most 8 gyerek van a parókián. De ez nekünk jó, mert ők egymással eljátszanak, meg egymás segítik, meg nagyon sokat hozzátesznek az élethez. De kétségtelen, hogy elfáradunk, nagyon elfáradunk.
0: Nem mehetek el szó nélkül, ugye nem régóta vannak itt, tehát az évet már túllépték. Ezek a napok, ez a hét, ez énkor az évet, hogyha tekintik felüdülés, vagy a tanévnek a végén ez már az utolsó erőfeszítések egyike?
1: Felüdülés.
2: Felüdülés?
1: Ez felüdülés. Ez a hét, ez a nagyszerű, mert szeretjük, amikor történik valami, és ezen a héten sok minden történik. Úgyhogy nekünk ez nagy öröm, hogy itt vannak a gyerekek.
0: A mindennapi ige hirdetés, a lelkészi munka ilyenkor háttérbe szorul egy picit, vagy vasárnapra újra új erőre kell kapni?
1: Valami háttérbe szorul, főleg az adminisztráció. Van olyan, ami muszáj, tehát van, ami meg része az életnek, tehát a héten van temetési szolgálat is. Vasárnapra pedig ez a hét is segít arra, hogy nem árulok el titkot, hogy elmúlt vasárnap, mielőtt a hét elindult, akkor is Józsefről volt szó, meg most is a héthez fogunk kapcsolódni. Tehát az ige hirdetés és az Isten tisztelet is az nem az történik, hogy véget ér egy-egy nap, és akkor kezdeni az ember, hanem folyamatosan formálódik benne az egész történet. Meg már korábban, ahogy készültünk a táborra, már akkor is fogalmazódott meg az isteni üzenet.
0: Most eltekintve a tábortól, ugye nagy tiszteletű úrék Debrecenből jöttek, de mellette Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe is szolgáltak. Mi a különbség a szolgálati helyek között? Ugye a feladat mindenhol ugyanaz és adott, de azért most már van tapasztalat mögöttük.
1: Igen. A környezet az más. A környezet alatt azt értem, hogy nyilván vannak ilyen épületi adottságok mindenütt. Tehát az, hogy van egy ilyen templom, ami a legnagyobb nyári forróságokban is hűs, az felbecsülhetetlen. De az, hogy az ott településen a református egyháznak a szerepe, meg a súlya az másabb, máshogy tekintenek rá, illetve az embereknek a gondolkozása is, meg az élethelyzete másabb mindegyik településen. Úgyhogy ezt mindenhol tanulni és kóstolgatni kell, és minél jobban az adott élő, ott élő embereknek a szájéze szerint elmondani az örömhírt.
0: Most, hogy ezt mondja, felvetődött bennem az, hogy ugye a nyírségben, a hajdúságban és itt Abaújban is miben különböznek az emberek? Ugye az köztudott, hogy a reformátusság fellegváránál azért Debrecent tartják, hajdúságot. Na de én most lehet, hogy megsértettem a nyírségieket meg az abaújiakat. Hogy alakul? Miben másabbak az emberek? Másabb a hithez a hozzáállásuk? Vagy többet nyújtanak egyik helyen magukból? Hogy lehet ezt elválasztani?
1: Jó kérdés, és itt elég mélyre lehetne menni. Én azt érzem, hogy itt Szikszón Debrecenhez képest úgymond konzervatívabban gondolkoznak az emberek. A fiatalokon ezt így jobban érzem. Tehát más témák vannak voltak jobban fókuszba ott Debrecenben a fiataloknál, lehet, hogy pont azokkal, akikkel mi találkoztunk, azoknál jöttek elő, de csak hogy egyet mondjak, itt a Szikszón a gimibe is járok be, és Debrecenben meg ifjúsági köröket tartottunk, a globális felmelegedés, úgymond, most a nyári napokon ez jobban előjön, a környezetvédelem, meg ez a tudatosság, ott jobban előjött náluk, a debrecenieknél, hogy úgy mondjam, itt Szikszón mondjuk a szexualitás, hogy hol vannak a határok, itt konzervatívabban gondolkodnak, ahogy én látom, mint ahogy Debrecenben. Illetve...
0: És nyírség?
1: Az is konzervatívabb volt, de azt érdemes elmondani, hogy a szülők, a nagyszülők és az unokák között nagy különbség van ezekben a kérdésekben is. Az unokákra, a gyermekekre a képernyőn keresztül jövő információk, vagy a befolyás, a hatás az sokkal erősebb, mint amit a családban vagy a településen tapasztalnak. Tehát a YouTube-on, a TikTok-on, meg mindenütt máshol, vagy a Netflix filmeken, tehát már egy olyan norma jön be beléjük, ami más eredményez, mint ami a nagyszülőknél volt.
0: Azért ez önöknek is, vagy önnek is fel kell nőni. Tehát külön rá kell készülni, nem? Arra, hogy most akkor hogy állok egy gyülekezethez.
1: Igen. Erre folyamatosan készülni kell. És...
0: Ez nehéz?
1: Nehéz.
0: Ad feladatot?
1: Ad feladatot. Mert ugye nekem lelkészként is vannak olyan témák, amiket én szeretek. Vannak olyan kihívások, amiket én szeretek megküzdeni, végig gondolni, és lehet, hogy az egy nagyon szűk réteget érint, és inkább azokat kell megtalálni, ami a nagy többséget érinti. Úgyhogy ez egy belső folyamat is, hogy nem mindig magamnak prédikáljak, meg nem mindig magamnak beszéljek, meg azt mondjam el, ami nekem érdekes, hanem próbálj meg azt megtalálni, ami az itt élőknek izgalmas, meg kihívás.
0: Lehet ilyenkor önző a lelki pásztor? Vagy hát azért önzetlennek kell lenni.
1: Önzetlennek kell lenni, de azt is tudom, hogy a hasonlószörűek megtalálják egymást, tehát valószínűleg a lelkészhez könnyebben kapcsolódnak azok, akik hasonló gondolkodásúak. Csak hogy így érzékeltessem, itt az úszodában már egy-két ismerettséget kötöttem, és nyilván akkor azokkal találkoztam, akik szeretnek úszni, vagy eljárnak oda, a sport valahogy megjelenik az életükben. Tegnap este itt a Szikszói úszodában kiderült, hogy valaki Miskolcról jár ki, és Balaton átúszásra készül. Úgyhogy ezek a kapcsolódási pontok könnyebben eredményezik azt, hogy, hogy valami szál jobban megerősödjön. Tehát ezeket nem lehet elkerülni. Ez lehet előny, mert hogy olyan réteget meg tudunk szólítani, aki talán, akit mások most nem szólítottak meg a gyülekezetből. Ugyanakkor oda is kell figyelni, hogy ugye ne csak azokkal foglalkozzunk, akikkel nagyon könnyű szót találni, hanem mindenki mással is.
0: Visszatérve a táborhoz, ugye most pont fél időben vagyunk, mi vár még a gyerekekre? Azt mondta a nagy tiszteletű úr, hogy vasárnap azért bemutatnak egy-két dolgot a gyülekezetnek is, most már talán a nagy hőség egy csillapodni is fog egy kicsit, lehet, hogy kijönnek ide?
1: Igen, reméljük, hogy leszünk kint is, a fiúk már napok óta foci bajnokságot szeretnének tartani, de itt a hőség miatt nem nagyon tudtuk ezt megvalósítani, úgyhogy ezt mindenképpen szeretnénk, hogy a foci bajnokság is menjen kint a szabadban. Szeretnénk kint is lenni. Igen, hát ami még vár ránk, a történetet szeretnénk folytatni. Az utolsó napon egy különlegesebb téma lesz. Ez kicsit kapcsolódik Józsefhez érintőlegesen, mert Józsefnek a nagy fordulópontjain, az életének a nagy fordulópontjain az öltözet meg a ruha előjön. Valamikor ruhát kap, valamikor azt elveszti, valamikor ruhátlanul marad, valamikor börtönruhát kap, valamikor még megkapja az Egyiptomnak az egyik legdíszesebb ruháját, és arról szeretnénk a fiataloknak beszélni, hogy ez az öltözet és ez a ruha, ez hogy jelenik meg a Bibliában, és hogy Isten öltöztetni akar bennünket, a lehető legjobb öltözetet akarja nekünk adni, amiben az ő gondoskodása és szeretete kifejeződik, és ezért ő mekkora áldozatot hozott, hogy nekünk ezt megadja. Erről szeretnénk beszélni. A programokat tekintve meg tovább mennek a sportos foglalkozások, illetve a kézműves délutáni foglalkozások azok történnek. Nagyon szeretnek számháborúzni, úgyhogy lehet, hogy még egy nagy számháború csatát tartunk. Izgalmas volt, amikor olyan 50 gyerek küzd egymás ellen.
0: Túlnézve a táboron, mi vár még önre, önökre, a gyülekezetre nyáron?
1: Tervek azok vannak. Egy része az úgymond ilyen adminisztratív jellegű, picit számba venni azt, ami van. Lélekszámban is a gyülekezeti adatbázist frissíteni, illetve hogy akkor milyen eszközeink vannak, amik rendelkezésre állnak, ezt is szeretnénk számba venni. Gondolkoztunk azon, hogy nyáron a bibliaórát szüneteltetjük, de szeretnénk ifjúsági alkalmakat tartani, ott a konfirmáció után így próbáljuk a fiatalokat egybetartani, de szeretnénk néhány alkalommal ilyen esti éneklő zenés alkalmat tartani, ez csak még ötlet szerint merült fel, de akiknek felvetettük, azoknak tetszett, illetve még ez egy ilyen ábránd és terv, hogy a ifjúsággal, tehát akik már konfirmáltak, az a korosztály, a 8. osztálytól felfele, velük egy tábort szeretnénk, most itt a Balatonnál már érdeklődtünk táborhely iránt. A kérdés az, hogy lesz-e megfelelő létszámú fiatal, akik eljönnének, tehát jó lenne az időpont nekik, ez egy még egy kérdés.
0: Tehát akkor még egy tábor, csak távolabb, és lehet, hogy még bonyolultabban? Már itt a szervezőkre gondolok.
1: Igen, hát szeretnénk egyszerűsíteni a dolgokat, de most ez a létszám meg az időjárás azért megnehezítette. Az ifjúsággal, tehát a nagyobb korosztály azért másabb táborozni, más kihívások vannak. Abban reménykedünk, hogy a feleségemmel, meg a hitoktatónkkal, meg egy-két segítővel gördülékenyen meg tudjuk majd oldani. Ők, tehát együtt, közösen tudjuk csak véghez vinni ezeket.

Kedves hallgatóink, a nyári táborok időszakát éljük. Az Abaúji Egyházmegyében, pontosabban a Szikszói Református Egyházközségben is tartalmas elfoglaltságot biztosítanak a fiataloknak. Az óvodásoktól a nyolcadikos korosztályig várták a gyerekeket a református hittantáborba. Majdnem 70 gyerkőc és szülei gondolták úgy, hogy hasznos lehet számukra a tábor. Szabó Pár református lelkész és felesége alig egy esztendeje érkezett ebbe a gyülekezetbe, de már másodízben szerveztek hittantábort. Kézműves foglalkozások, zenélés, éneklés, szabadtéri és benti játékok, számháború, sportprogramok mind-mind megjelentek az egy hét során. A fő iránymutatás azonban a bibliai József élete volt. Minden nap beszélgettek róla, akár együtt, akár kisebb csoportokban is. Mint megtudtam, a lelkész házas pár tervez még egy tábort ebben a szünidőben, mégpedig a Balaton mellé szeretnék invitálni a fiatalokat. Ez egy kicsit másabb alkalom lenne, ugyanis a középiskolás korosztálya célcsoport.

0: Repeto.
1: Repeto.
0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
2: Kedves hallgatóink, Miskolcra látogatott Magyarország kínai nagykövete a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban egy rendhagyó programon vett részt a delegáció. A rendezvény során Holzinger Ferenc igazgató bemutatta az iskolát, és a bejárás végén egy kis műsorral fogadták a diákok a nagykövetet és feleségét. Az intézményben 15 éve van kínai nyelvoktatás, az ELTE Konfúciusz intézetével kötött megállapodás alapján kínai anyanyelvű tanárok közreműködésével. Ennek során körülbelül 70 diák tanulja a kínai nyelvet, és ismerkedik a kínai kultúrával is. A tervek szerint idén 7 tanuló látogathat Kínába a tanulmányi útra. Összeállításunkban először Holzinger Ferenc igazgatót hallják. A riporter Sütő Dávid Pelé.
3: Ma abban nagy megtiszteltetésben van részünk, hogy a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövete látogatott el hozzánk. Ez azért nagyon megtisztelő, mert hogy jelzi, mennyire értékelik és fontosnak tartják azt a közös együttműködés munkát, amit a kínai nyelv tanítás és kultúra megismertetésében a gimnázium végez.
4: Mi volt a mai program, mit mutattak be itt nagykövet úrnak, mivel készültek, milyen műsorok voltak?
3: Elsősorban az iskoláról próbáltunk adni egy képet számára, de nem az épületek azok, amelyek úgy fontosak, úgy gondoljuk, hanem a gyerekek azoknak a tudása, képességei, ragyogása, úgyhogy azt próbáltuk számára egy kicsit érthetővé tenni, közelhozni, kis kulturális programokkal, és hát az volt nagyon érdekes, hogy a diákjaink kínaiul megszólaltak, kis beszédeket tartottak, és számomra is nagyon izgalmas volt ezt hallani, hiszen nagyon közelről láttam egy ilyen esemény során annak a munkának a gyümölcsét, amely az elmúlt években az iskolákban folyamatosan végzünk.
4: Nagykövet úr hogyan fogadta ezt a programot, hogyan látja, milyen visszajelzést kapott, hiszen itt a diákok énekeltek, zene is volt, tradicionális kínai táncot is bemutattak, úgymond mi volt esetleg a legmeghatóbb pillanata itt a mai programnak?
3: Látható volt az arcán, hogy értékeli, érzi, tudja, látja, hogy mi történik, tehát ez különösen kiemelkedő volt a visszajelzése, amit így kaptunk, és az, hogy az intenzív meghívás, hogy folytassuk ezt a munkát, az, hogy további lehetőséget keressünk az együttműködés ennek az elmélyítésére, és persze az is nagyon fontos, hogy az idén ismételten 7 diákunk fog részt venni kínai utazáson nyáron, ami különösen kitüntetés, hiszen az is jelzi, hogy mennyire számítanak ránk, mennyire eredményes az a munka, amit mi végzünk.
4: Kicsit kapcsolódva az itteni kínai oktatáshoz általánosan véve, mióta hogyan tanulják a kínai nyelvet, a kínai kultúrát a diákok?
3: 15 éves a gimnáziumban a kínai nyelvoktatása, fokozatosan épült. Elsősorban az a célunk, hogy minőségi legyen ez az oktatás, nem fontos az, hogy nagyon sokan legyenek benne. Jelenleg körülbelül 70 diák vesz részt a programba. Ebből a 70 diákból úgy gondolom, hogy egy olyan 30-40 nagyon elkötelezetten tanulja a kínai nyelvet, és a jövőre nézve szeretnénk, hogy ez még szervesebben beépüljön az iskolának a helyi tantervébe, a pedagógiai programjába.
4: Milyen pluszt kapnak a diákok ezektől a tanulmányoktól?
3: Kultúrákat is megismernek, tehát nyilván a kínai kultúrát, de azt gondolom, hogy így a készségek fejlesztése terén azért sajátos a kínai nyelvoktatás, mert ebben művészet is benne van. Tehát kínai nyelvet tanulni úgy látom én, művészeti gyakorlatok nélkül szinte nem lehet, hiszen itt az írást, magát, a hangokat, szinte egy éneklő hang, számomra egy nagyon éneklő hang a kínai nyelv, ezeket gyakorolják a gyerekek, és mivel 5.-6. már bekapcsolódnak ebbe a programba, akkor, amikor úgy gondolom, hogy legjobban képesek a rajzon keresztül, az énekeken, a táncon keresztül, zenén keresztül fejleszteni magukat, kiváló, és nem csak a kínai nyelvre lesz ez jó hatása, tehát nem csak a kínai nyelvet tanulják így, hanem meggyőződésem, hogy a művészeti aspektus ennek a nyelvnek az nagyon komoly hatással van a gyerekek egyéb tantárgyak tanulására is, hiszen ezek az alapvető készségek, ezek gazdagítják a gondolkodásukat, világlátásukat, hát egyszerűen gazdagabb képességekkel fognak nekivágni bármilyen más tantárgynak, meg a matematikának is, így gondolom.
4: Milyen jövőbeli tervek vannak, hasonlóan elhangzott, hogy kínai gimnáziummal kapcsolatot tartani, utazások a kínai népköztársaságban a diákok részéről. Milyen tervek vannak még?
3: Arra is építve, amit most hallottunk a nagykövet úrtól, úgy gondolom, hogy tovább szeretnénk ezt, kell, hogy tovább mélyítsük a programot is, hogy jobban beépítsük a tantervünkbe. Másfelől pedig azt a nyitottságot, azokat a nyitott kapukat szintén megkeresni, amelyeket megmutattak nekünk, hogy nem csak kulturális utazásokban lehet gondolkodni, hanem abban is, hogy a diákjainknak azt a perspektívát is megmutassuk, hogy ki mehetnek tanulni ezek Kínába. És Kína, hát minden tekintetben úgy gondolom, egy olyan hely, ahol hát nagyon korszerű, és jövőre nézve fontos tudás, készségeket tudnak elszerűsíteni. De azt hozzá kell tennem, hogy nem csak vágy ez, hiszen vannak már diákjaink, akik Kínában tanulnak, kínai egyetemen tanulnak, van, aki rövidebb időre ment ki tanulni, de van, aki 4 éves programra kiment Kínába, kínai egyetemen tanulni. Ezek a gyerekek azért tehetik ezt meg, mert hogy ebben a programban kitartóan éveken keresztül fejlesztették magukat.
4: Az összeállítást Béres Eszterrel, Szegi Tímával és Tóth Flórával, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium diákjaival, tanulóival folytatom. Eszter, fordulok első körben hozzád. Ti benne vagytok a kínai programban, tanulmányi programban. Hogyan élted meg ezt a mai programot, hogy a kínai magyar nagykövet úr eljött ide hozzátok az iskolába?
1: Én nagyon élveztem a mai programot. Kifejezetten örültem, hogy a nagykövet úr ellátogatott az iskolánkba. Ez nagyon fontos volt, mivel nyáron utazom Kínába, és ez egy fontos lépés, hogy esetlegesen ezeket a lépéseket megismerjem, vagy találkozzak a nagykövet úrral. A mai program igazán sokszínű volt, sok beszédet hallgattunk meg, műsort adtunk elő, egészen sokszínűen telt. Viszont elég hamar vége lett, úgyhogy ezt egy kicsit sajnálom.
4: Ha jól láttam, te is részt vettél a programban, mivel örvendeztetted meg a vendégeket.
1: Én zongorán játszottam és énekeltem.
4: Mit adtál elő?
1: Zongorán egy tradicionális kínai szerelmes dalt, és énekelni pedig a hazaszeretetéről és a szeretetről szóló dalt.
4: Tímea, ti nem utaztok Kínában, de ugye ti is csatlakoztatok a programhoz. Nektek mit jelentett ez a mai nap, illetve miért érdemes a kínai nyelvet tanulni, a kínai kultúrával megismerkedni?
5: Szerintem nagyon jó volt ez a mai nap, ahogy Eszter is mondta, nagyon sok színű volt, és szerintem nagyon fontos volt, hogy most eljött a nagykövet úr, mert ez nagyon nagy megtiszteltetés számunkra. Mi ez éven kezdtük el tanulni a kínait, és remélhetőleg majd később mi is eljuthatunk Kínába, és szerintem a nagykövet úr azzal, hogy eljött, nagyon megtisztelte az iskolánkat.
4: Miért szeretitek ezt a nyelvet tanulni, mi az érdekessége, gondolom a kultúrát is megismeritek vele, milyen pluszt ad az életetekhez, ha fogalmazhatok így?
5: Hát magának Kínának nagyon hosszú kultúrája van, nagyon régi a történelme, és szerintem minél több nyelvet tud egy ember, annál jobban hely tud állni a világban.
4: És Flóra, te hogyan élted meg ezt a mai napot? Te is részt veszel a programban, gondolom neked is sokat jelent.
6: Hát nekem nagyon sokat jelent, hogy az iskolánk megadja a lehetőséget, hogy be tudjunk tekinteni az ázsiai kultúrában, tehát a kínai kultúrába, mert engem nagyon érdekel személyesen az ázsiai kultúra, mert nagyon más, mint az európai, és szeretnék is kimenni majd Kínába, majd ha eljutok arra a szintre, és nagyon megtisztelő volt, hogy megnézték az előadásunkat, sokat készültünk rá, és ezt a tanárunknak köszönhetjük, hogy sikerült a Karinának.
4: Mi az, ami ennyire érdekel téged, miért csatlakoztál ehhez a tanulmányhoz, ehhez a programhoz? Említetted, hogy nagyon érdekel téged az ázsiai, a kínai kultúra.
6: Hát mindig is érdekelt így a egész világ igazából, majd később, majd ha nagyobb leszek, szeretnék majd a világban mindenfelé elmenni, elutazni, és leginkább Ázsia érdekel, mert tényleg nagyon más, mint Európa, és igazából amikor itt Európában utazok, így nagyon egyszínűnek érzem Európát, és érdekelnek más kultúrák is, és mivel megadta ezt a lehetőséget az iskola, hogy kínait tanulhatok, ezért éltem ezzel a lehetőséggel.
4: Eszter, még egy kérdés erejéig hozzád ide fordulok, hiszen ha jól tudom, utaztok ki, vagy te benne vagy a csapatban, aki kiutazik Kínában. Mit vársz ettől a tanulmányútól? Mi is lesz ez? Mit lehet róla tudni? Vagy tudtok-e már valamit?
6: Még sok mindent nem tudunk, viszont tisztában vagyunk azzal, hogy sokat fogunk tanulni. Ez így a hetünket körülöleli, viszont a hétvégénk szabadon fognak maradni. Ezáltal több lehetőségünk marad megismerni magát Kínát, akár hétvégére is elutazni. Ez nagy lehetőséget nyit számunkra megismerni egy más kultúrát, más nézőpontból nézni a világra, és egy jobb ember, és egy sokkal tájékozottabbak lehessünk a világgal.
2: Kedves hallgatóink, Miskolcra látogatott Magyarország kínai nagykövete, a Fényi Gyula Jezsuita gimnáziumban egy rendhagyó programon vett részt a delegáció. A rendezvény során Holzinger Ferenc igazgató bemutatta az iskolát, és a bejárás végén egy kis műsorral fogadták a diákok a nagykövetet és feleségét. Az intézményben 15 éve van kínai nyelvoktatás, az ELTE Konfúcius intézetével kötött megállapodás alapján kínai anyanyelvű tanárok közreműködésével. Ennek során körülbelül 70 diák tanulja a kínai nyelvet, és ismerkedik a kínai kultúrával is. A tervek szerint idén 7 tanuló látogathat Kínába a tanulmányi útra. Sütő Dávid Peri összeállítását hallották.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az amerikai haderő légicsapások újabb sorozatát indította iráni célpontok ellen, közölte az Egyesült Államok középső parancsnoksága. A közlemény szerint a cél Irán képességeinek további gyengítése volt, hogy ne tudja akadályozni a kereskedelmi hajózást és veszélyeztetni a szabad áthaladást a Hormuzi szoroson. A közlés szerint a vasárnap indított bombázás a héten a negyedik amerikai művelet, mely minden alkalommal iráni agresszióra válaszul kezdődött. Az amerikai összegzések szerint a korábbi 3 légicsapásban összesen több mint 300 iráni célpontot találtak el. Az elsődleges célpontok a Hormuzi szoroshoz közeli, iráni partokon elhelyezkedő radar létesítmények, valamint drónok és rakétaállások, melyekkel Irán a vízi közlekedést fenyegetni képes. Az iráni iszlám forradalmi gárda egységei vasárnap Katar, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Kuwait és Omán területe ellen indítottak több rakétát és drónt, de a távol a fekvő Jordániában is becsapódott 3 iráni rakéta. Donald Trump amerikai elnök vasárnap azt közölte az ománi közvetítéssel zajló egyeztetéseken, hogy az amerikai és iráni fél ismét megegyezett, amit az iszlám forradalmi gárda által indított támadásokkal Teherán rögtön megszegett. Idén is bemutatták színpompás népviseletüket a kalotaszegi magyar települések lakói az erdélyi Bánfi Hunyadon a kalotaszegi magyar napokon tartott népviselet mustra során. A népművészetéről híres erdélyi kistérség magyar rendezvénysorozatának csúcspontja a felvonulás volt, melyre több tucat kalotaszegi település lakosai öltötték magukra a népviseletet. A díszes menet zeneszó kíséretében vonult a református templomtól a Barcsai kertbe, ahol a néprajzi régió falvainak népdalait, táncrendjét is bemutatták. Búzás Fekete Mária főszervező Kolozs megyei alprefektus szerint kalotaszeg van és lesz, amíg ilyen emberek őrzik és éltetik. Dézsi Norbert Bánfi Hunyadi alpolgármester arról beszélt, hogy a jelenlévők egy olyan közösség ünnepére gyűltek össze, mely évszázadokon át megőrizte nyelvét, hitét, hagyományait és kultúráját. Grezsa Csaba, a Magyarország kolozsvári főkonzulja arra hívta fel a figyelmet, hogy a népviselet és a népi kultúra összeköt, amíg hiszünk abban, hogy ezeknek nem csak a múzeumokban és a tiszta szobákban van a helye, hanem a mindennapokban is. A jelenlévőkre Jakab Mihály Gyula Bánfi Hunyadi református lelkész mondott áldást. Megkezdődött a jubileumi 25. Vidor Fesztivál színházi versenyprogramjának jegyértékesítése. A Móricz Zsigmond Színház szervezésében augusztus 21-e és 29-e között sorra kerülő fesztiválra idén is az ország legjelentősebb társulatai érkeznek Nyíregyházára. A közönséget több mint 30 előadás, ismert színművészek és számos szabadtéri produkció várja. A nagy színpadon olyan társulatok lépnek fel, mint a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház, a Radnóti Színház, az Örkény, a Víg Színház és a Karinti Színház, de visszatér Nyíregyházára az Orlai Produkciós Iroda is. A Móricz Zsigmond Színház nagy színpada mellett a Krúdi Kamara Színpad, a Rózsakert Szabadtéri Színpad, valamint a Szindbád Szabadtéri Pódium Színpada és rendezvényterme is otthont ad előadásoknak, beszélgetéseknek, irodalmi esteknek és zenés produkcióknak. Július 17-e és 19-e között immár 9. alkalommal rendezik meg a Miskolci Dixi és Jazz Fesztivált, melynek ingyenes koncertjein magyar és nemzetközi fellépők várják a közönséget. A szervezők tájékoztatása szerint a 3 napos kulturális esemény programjainak a színvaterasz és a Városház tér ad otthont. A fesztivál a 80-as évekre visszanyúló Miskolci Dixieland hagyományokat hivatott továbbvinni, amikor a Dixielandnek meghatározó szerepe volt a város kulturális életében. A rendezvény péntek esti programjában a lengyel Ziggy Jazz Band, valamint a Black Diamond Big Band koncertje szerepel. A több mint 20 zenészt felvonultató Big Band hangzása a szervezők szerint a swing aranykorát idézi meg.
0: Az időjárásról.
1: A szél sok felé megélénkül, néhol erős lökések is kísérhetik. Kedden napos idő lesz, záporok, zivatarok nagyobb eséllyel az északkeleti és a nyugati, délnyugati megyékben fordulhatnak elő. Kedd délután 28 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István, mai műsorunkban az Üsztőrű zenekar munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Az Üsztüli Együttes 1992 májusában alakult Kolozsváron, míg ebben az évben a Sepsiszentgyörgyi Háromszék Állami Népi Együtteshez szerződtek, s előadásban szerepeltek, mint a táncegyüttes kísérő zenekara. Az együttes tagjai csaknem másfél évtizede élnek Magyarországon.

Gyakran találkoznak olyan erdélyi adatközlőkkel, akiknek köszönhetően egyre jobban elmélyült bennük a népi kultúra iránti tisztelet, szeretet, melynek következtében egyre nagyobb késztetést éreztek arra, hogy a lakhelyükön eredeti környezetben is találkozzanak ezekkel az emberekkel, gazdagodjanak életszemléletükkel is.

Rendszeresen muzsikálnak táncszázakban, néptánctáborokban és különböző rendezvényeken. Elsősorban közép-erdélyi vonós, hangszeres zenét gyűjtik és muzsikálják. Szék, Kalotaszeg, Mezőség. Mivel az autentikus népzene hiteles tolmácsolására törekszenek, rendszeresen járnak vissza szülőföldjükre gyűjteni. Megszerzett élményeik olyan gondolatokat, érzelmeket, hangulatokat ébresztettek bennük, melyeket hangszerékkel szeretnék kifejezésre juttatni.